0: elmondott, az azt jelenti, hogy a vízgazdálkodás a mezőgazdaságira gondolva egy összetett szabályozási rendszerben vagy környezetben zajlik.
1: Így van, és ezek a kiadványok ezt komplexen igyekeznek megmutatni, tehát egymásra épülve támogatják azt a mezőgazdasági vízgazdálkodási gyakorlatot és ennek a megértését is. Fontos azt is tudni, és azért beszélek ennyit a klímaváltozásról, mert ugye ehhez alkalmazkodni kell. Mindenkinek a saját gazdasága szintjén kell alkalmazkodni, és ezeket az egymásra épülő információkat a saját gazdasági működésünknek, a gazdálkodóknak az üzemméreténk figyelembevételéhez, a gazdálkodási tevékenység miben létéhez kell igazítani. Tehát nem csak egy-egy kiadványjal tudunk prompt válaszokat kapni a kérdéseinkre, hanem adott esetben ezek a tájékoztató jellegű információk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek összeállításra, mint ahogy ezeknek a jogszabályoknak megfelelően is kell az adott tevékenységet folytatni. Ehhez kell igazítani az öntözési gyakorlatunkat, illetve a vízgazdálkodási gyakorlatunkat a mindennapokban.
0: Tehát nagyon fontos a vízjogi szabályok értelmezése.
1: A vízjogi és a mezőgazdasági vízgazdálkodást alapvetően szabályozó jogszabályi környezet az sokkal sokrétűbb, mint elsőre gondolnánk, hiszen kölcsönhatásban van itt, nem csak a vízről van szó, hanem a talaj életnek a megőrzése, a talaj átlálása, ezekhez kapcsolódóan természetesen a vízgazdálkodás.
0: A gazdák, a gazdálkodók miként juthatnak hozzá az útmutató gyűjteményhez?
1: Ezek a kiadványok elérhetőek és letölthetőek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elektronikus felületéről, a portálunkon megtalálják. Ha valaki elakadna, akkor pedig minden egyes falugazdász irodában tudnak a kollégák segítséget nyújtani, illetve egy-egy kérdés, egy specifikus kérdés tudnak segíteni a kollégák a tekintetben is, hogy a különböző szakmai anyagok közül melyiket célszerű elolvasni, de hogyha valakit összességében érdekel a mezőgazdasági vízgazdálkodás, akkor célszerű időt szánni, és ezeket a kiadványokat átlapozni, hiszen ahogy említettem, egymásra épül, és ahogy a gazdálkodási folyamataink mennek előre, így érdemes ezeket a szakmai anyagokat is előtérbe helyezni, hiszen nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is meg kell felelni, hiszen aki mezőgazdasággal foglalkozik, az nem úgy áll neki a szakmának, hogy egy nap felkelünk, és na, akkor a mai naptól gazdász leszek. Ez egy életforma, és mint ilyen hosszú távra tervez mindenki, aki mezőgazdaságra adja a fejét, és ezt az életformát természetesen fenntartani, jövedelmezővé tenni, eredményessé tenni, ma már nagyon-nagyon nehéz, hogyha nem vagyunk tisztában a vízgazdálkodás szabályaival. Bármely ágazatát is űzzük a mezőgazdaságnak, vízre és vízgazdálkodásra minden területen szükség van.
0: Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották.

0: A Magyar Lovasterápia Szövetség idén-nyáron is komplex élményterápiás táborokat szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában. Erről számol be Bozori Gabriella, gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
1: Ezeket a táborokat évek óta szervezzük, és az a lényege, hogy a lovasterápiát, ami a táboroknak a fő eleme, kiegészítjük egyéb más terápiás elemekkel, a gyerekeknek szervezünk meseterápiát, akkor van egyéb állatasszisztált terápia, azon belül kutyás terápia, zeneterápia. Tehát igyekszünk nagyon-nagyon komplexen sok és szinte minden oldalról megközelíteni őket. És hát ezek az intenzív egyhetes blokkok úgy látjuk, hogy jelentős változást tudnak hozni a gyerekek életében.
2: Mi határozza meg, hogy ki milyen terápián vesz részt? Mert említette a lovasterápiát, a zeneterápiát, a kutyaterápiát.
1: Alapvetően ugye ezeket a gyerekeket, akiket ezekbe a táborokba invitálunk, ismerjük jól, hiszen évközben hozzánk járnak terápiára, tehát abszolút tudjuk az ő egyéni szükségleteiket, ismerjük azt, hogy mely területen igényelnek fejlesztést. Itt ezért is tudunk így egy kicsit egyénileg közelíteni hozzájuk, úgyhogy alapvetően ez dönti el, bár azért vannak olyan programok, amin mindenki nagyon-nagyon szeretne részt venni, ilyen pont a kutyás terápia.
2: Milyen problémákkal küzdő gyermekek vehetnek részt a táborban?
1: Minden tábort más-más tematikával, más korosztálynak és más problémával élő csoportnak, gyerekeknek szervezünk. A múlt heti tábor az főleg tanulásban akadályozott, illetve magatartás problémás gyerekeknek szólt, és ott a hangsúlyt a jó érzésre, a pozitív kommunikációra helyeztük. A mostani táborban itt főleg az alkotó képesség és az alkotás van a főszerepben. Ennek a tábornak az is a neve, hogy Creativity. Itt nagyon sok olyan program van, ami a gyerekek kreativitását fejleszti, sok kézműves foglalkozást, tehát itt főleg olyan gyerekek vannak, akiknek a finom mozgás koordinációját, ügyességét kell, fantáziáját kell fejleszteni. Aztán lesz egy pszichológiai lovasterápia tábor, ahol inkább kamasz korosztály vesz részt, hiszen ők ugye ebben az időszakban nagyon nehezen tudják feldolgozni azokat a változásokat, amiken fizikailag átesnek, és hát ezt mentálisan és érzelmileg is nehéz lekövetni. Náluk a fő cél az önállóságnak a fejlesztése, azt, hogy megérezzék, hogy a kockázatvállalás az eddig érdemesebben elmenni, tehát hogy kell kockázatot vállalni, de nyilván mérlegelni kell a dolgokat. És az utolsó táborunk az kimondottan kisebbeknek, fiatalabb korosztálynak szól. Itt is beszéd problémákkal, tanulási problémákkal, részképesség problémákkal élő gyerekek vesznek majd részt, és ennek a tábornak a címe az, hogy Fókuszban a lovak. Itt mindenféle olyan tevékenységet végzünk, ami a lovak körül végezhető, a lovakhoz kötődik. Például lesz ilyen séfek séfe, amikor a lovaknak állítunk össze mindenféle finomságokból menüt, azt elkészítjük őket, de lesz lóvelnesz, és minden egyéb a lovagláson kívül is.
2: A négy turnusban hány gyermek vehet részt?
1: Összesen olyan 60-an fognak táborozni nálunk a 4 hét alatt. De azért is nem akarunk nagyon nagy létszámú táborokat szervezni, mert akkor úgy érezzük, hogy elveszne azt, hogy tényleg egyénileg tudjunk a gyerekekkel foglalkozni, és mindenkinek odafigyeljünk az ő egyéni szükségleteire.
2: Nappali táborról van szó, vagy esetleg éjszakára is ott maradnak a gyerekek a táborban?
1: Ezek bejárós táborok, reggel jönnek, itt vannak késő délutánig, aztán hazamegy mindenki, otthon alszik, és következő nap folytatódik tovább a program.
2: Kik foglalkoznak a gyermekekkel? Gyógypedagógusok, pszichológusok?
1: Igen, pszichológus és gyógypedagógus szakemberek, de közöttük főleg olyanok, akik egyben lovasterapeuták is, illetve külsős fejlesztő szakembereket, illetve terapeutákat is meghívunk. Az előbb említett zeneterapeuta például, meseterapeuta, akkor aki a kutyás terápiát tartja, illetve olyan szakembereket, akik például segítenek a különböző kézműves foglalkozások megvalósításában. Múlt héten például gyönyörű tűzománc medálokat is készítettek a gyerekek.
2: Bozori Gabriella gyógypedagógussal, a Fóti Lovas Terápiás és Oktatóközpont vezetőjével beszélgettünk.

0: A szervát ültetett gyermekeket nevelő családok 23. balatoni rehabilitációs táborát Szalamonov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítványa megújított életekért elnöke mutatja be.
1: 2004-ben rendeztük meg az első mi is nyaralunk tábort, amikor véletlenül ölünkbe potyant egy adomány, ami már egy komolyabb pénzösszeg volt, és akkor kitaláltuk, hogy ebből legyen a szervát ültetett gyerekeket nevelő családoknak egy rehabilitációs tábor, mert akkor már tudtuk, láttuk, ismertük, hogy hát itt nem csak a transzplantált gyereknek kell a rehabilitáció, hanem a testvérek legalább annyira sérülnek ebben az állapotban, amikor éveken keresztül egy beteg testvérük van, és a szülőkről nem is beszélve, akiknek éveket kell küldeniük azért, hogy életben tartsák a gyereket, utána transzplantálják a gyereket, akkor nem tudják, mi történhet, félnek az egész szituációtól, állandóan reszketnek, tehát itt komplett családot kell rehabilitálni. És ezt 2004-ben tudtuk először megtenni, akkor 53-an voltunk összesen. Ez annyira jól sikerült, hogy a következő táborra már 160 voltunk, és aztán egy-két év alatt elértük a 200-at. Egyre jobban fejlődött a tábor, egyre több programot hoztunk be, ami egyrészt egy élményterápia volt, másrészt pszichológus, pszichoterapeuta, családterapeuta foglalkozott a szülőkkel is, a gyerekekkel is, ezek általában csoportos foglalkozások, de ha kért valaki egyéni beszélgetést, azt is meg tudtuk szervezni.
2: Miről szólt az idei tábor?
1: Az idei tábor ugyanúgy, mint az összes eddigi tábor, ez volt a 23. A délelőtt az mindig a sportolásról szól, úszó, oktató és mester edző tanítja a gyerekeket, csoportokra vannak osztva, a egészen picikék, a kezdők, már nem félek a víztől, nem ér le a lábam, akkor is bemerek menni a vízbe. Előzetesen van egy komoly online felmérés, hogy ki miben szeretne részt venni, és ki mennyire hol tart abban a sportágban, amiben részt szeretne venni. És így mindig 5-6 úszócsoport van, és 3 úszásoktató van. Egy komoly szakember és 2 segítője. Aztán van teniszoktatás, ameddig nem tűz annyira a nap, hogy már nem lehet kibírni, de kell 9-től szintén csoportokba vannak osztva a gyerekek. Pingpongozás, röplabda, foci és kézműves. Mindig, amikor egy-egy sportolásról visszajön a gyerek, akkor van egy kis kézműves alkotó műhelyünk, és ott a piciktől kezdve a nagyobb, akik nagyon szívesen kézműveskednek. A délután szól mindig a pszichó, róla a csoportfoglalkozásokról, ezt is nagyon szeretik a gyerekek, különböző beszélgető csoportok vannak, nem úgy hívjuk, hogy pszichoterápia természetesen, de van a kicsiknek 14 év alatti gyerekeknek, és van a 14 évtől felfelé gyerekeknek, aztán van drámacsoportunk, a szülőknek táncterápia van, ami még Börcsök Enikő találta ki 2015-ben, és azóta minden évben tovább is volt, továbbra is folytatjuk, mert hihetetlen, hogy mennyire jót tesz a pároknak minden nap ez az egy órás, csak kettesben együtt táncolnak, és a végére egy olyan csodálatos bemutató programot hoznak létre, hogy hát mindenkinek szeme szája eláll. És aztán ezen kívül vannak a különböző programok, mint hétfőn bobozás és falmászás és kalandpark, ez egy ilyen bátorságpróba, aztán jön a zenekar, eddig mindig az Anne and the Barbies jött minden évben, most ők nem tudtak jönni, úgyhogy most jött egy kicsiknek való zenekar, a Lóca zenekar, de a nagyok is nagyon élvezték, főleg ilyen népzene feldolgozásokat játszanak, és megmutatják a gyerekeket, de még a szülőket is. Táncolnak, együtt énekelnek, ez is nagyon jól sikerült. Aztán ki mit tud van. És volt most egy külön meglepetés is, amiről hát nem tudom, szabad-e már beszélni, mert még a rendezőktől nem kaptunk rá, a szervezőktől engedélyt, de hát annyit azért elmondok, hogy hát a 2 űrhajós, illetve űrhajós és kiképzett űrhajós járt nálunk, és fantasztikus program volt, és nagyon nagy meglepetés volt mind a szülőknek, mind a gyerekeknek.
2: Milyen anyagi segítséggel valósulhatott meg a tábor?
1: Hát ez most egy nagyon jó kérdés, mert minden évben kérünk a minisztériumoktól támogatást. A családügyi államtitkárságtól is kértünk, minden évben kapunk is, és kérünk az egészségügyi államtitkárságtól is, és ebben az évben írásban kaptunk 10 millió forintot, amit 3 programra használhatunk fel, a táborozásra, a világnap megrendezésére, és egy transzplantációs fórum megrendezésére, és végül nem kaptuk meg a pénzt.
2: Ez mennyiben befolyásolja az alapítvány jövőjét?
1: Nagyon súlyosan befolyásolja. Nagyon súlyosan. Erről készült egy TV interjú, és hát fantasztikus volt, mert még egy óra se telt el, és a számlánkon volt 2 millió forint. Ezt egy hölgy és a fia a saját pénzükből, nem cégpénzből, saját pénzükből egy órán belül 2 millió forintot átutaltak. Jöttek kisebb adományok is, 5-10 ezer, 20 ezer, 50 ezer forint, mert ez a 10 milliót nem tudja pótolni. Természetesen írtunk az új egészségügyi miniszternek és államtitkárnak, hogy nem is azt várjuk, hogy most ebben a pillanatban nézzenek utána és utalják, csak annyit, hogy biztassanak azzal, hogy megnézik és a jogosnak találják, akkor természetesen ki fogják fizetni. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb csak kapunk rá választ.
2: A táborról Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány a megújított életekért elnöke számolt be.

0: Az Európai Tanács véglegesen jóváhagyta a mesterséges intelligenciára vonatkozó egyes szabályok észszerűsítését és egyszerűsítését célzó új rendeletet. Balacsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: 2 éve a mesterséges intelligencia rendelet befolyásolja a mindennapjainkat. 2024. augusztus 1-én lépett hatályba az Európai Unió rendelete, és egy 2 éves türelmi időt írt elő a nagyvállalatoknak, a tech cégeknek, és minden olyan szervezetnek, aki valamilyen úton, módon a mesterséges intelligenciát használja. Az idei nyár azért különleges, mert hogy 2026. augusztus 1-én lejár az a türelmi idő, ameddig volt lehetősége a cégeknek átalakítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos működésüket. A jó hír talán az, hogy mivel rengeteg újdonság jelent meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és nem biztos, hogy minden tagállam időben felkészült, sikerült a megfelelő hatásvizsgálatokat elvégezni, ezt az eredetileg idén nyárra tervezett határidőt kitolják, és kap még mindenki egy kis haladékot arra, hogy a nem megfelelően működtetett mesterséges intelligencia rendszereket kivegye a mindennapi működésből, így elkerülve azt, hogy valaki bírságot kapjon, sértse az emberi jogokat. De ez a fajta módosítás egy másik újdonságot is hozott, ami azt gondolom, hogy nagyon is időszerű volt, és én végtelenül örülök annak, hogy ilyen gyors reagálás történt. Mert hogy ezzel szerintem nem árulunk el újdonságot a hallgatóknak, hogy mindenféle manipulált tartalmakat is elő lehet állítani pillanatokon belül a mesterséges intelligencia segítségével, és a deepfake kifejezés már be is került a mindennapi köztudatba, ezek az úgynevezett mélyhamisított tartalmak. Azonban ezt az új technológiát, a mesterséges intelligenciát arra is lehet használni, hogy intim tartalmakat készítsünk. Valódi felvételekkel, vagy olyan valósághű felvételekkel, ahol a másik fél beleegyezése nélkül, ruhátlanul, lengeöltözékben, vagy gyerekeket is intim helyzetben ábrázolnak. És ez egy komoly problémát jelent, hiszen számos olyan alkalmazás elérhető, amivel úgynevezett deep nude, azaz ilyen vetkőztetős vagy lemeztelenítő mesterséges intelligencia alapú tartalmakat lehet előállítani. És ennek a határidőtoldás mellett az az újdonsága, hogy ez ilyen típusú tartalmakat is bűncselekménynek nyilvánítja.
2: Az új rendelet 2027 augusztus 2-áig hosszabbítja meg azt a határidőt, ameddig az illetékes hatóságoknak nemzeti szinten a mesterséges intelligencia szabályozói tesztkörnyezeteket kell létrehozni.
1: Igen, és ez szerintem egy jó hír, mert hogy ezeknek a hatóságoknak, amelyek majd nemzeti szinten fogják vizsgálni azt, hogy az adott Európai Uniós országban működő szervezetek hogy és milyen formában használják a mesterséges intelligenciát, így még nagyobb rálátásuk lesz, van lehetőség és mód arra, hogy egyeztetések bontakozódjanak ki, és hogy finom hangolják ezeket a rendszereket. Mert hogy szerintem az is fontos egy új jogszabály megalkotásánál, hogy nem az az elsődleges cél, hogy bárkit is büntessenek, hanem azt, hogy harmonizálják a jogszabályi rendelkezéseket a technológiai vállalatok mindennapi működésével. A mesterséges intelligencia rendeletnek nem az a célja, hogy korlátozza az innovációt, hanem az, hogy minket felhasználókat megvédjen, tiszteletben tartsa az emberi jogokat. És hogyha ehhez több időre van szükség, már pedig a jelenlegi rendelkezés azt mutatja, hogy igen, a hatóságok felállításában, a megfelelő szakemberek megtalálásában, akkor van mód és lehetőség arra, hogy a jogszabálynak a teljes körű végrehajtását még egy évvel megtolják.
2: A háttéranyag szerint ezzel a megoldással hatékonyan kezelhetők a nagy kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre vonatkozó követelmények közötti esetleges átfedések.
1: Igen, szerintem ez az 1 éves türelmi idő abban is segíthet minket, hogy a korábban már megfogalmazott előírások nyomatékosabbá váljanak, vagy ha van olyan kialakult gyakorlat, ami egyébként már eddig is a tiltott, nem megengedett technológiák közé került, akkor vissza lehet jelezni, hogy igen, ezt korábban sem engedtük már, és a mesterséges intelligencia rendelet erre most ráerősít. Ez az egy év szerintem azt a célt is fogja szolgálni, hogy még több esettel és gyakorlattal leszünk tisztában, és ez a jogszabály tovább fog alakulni, finom hangulni, hogy még egyértelműbb és világos helyzetet teremtsen. Így ha felhasználóként találkozunk a mesterséges intelligenciával, és valamilyen kellemetlen, kínos élményünk van, vagy egyszerűen csak rosszul érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogy mik a részletszabályok, akkor is lesz mód és lehetőség arra, hogy a nemzeti hatóságoknál bejelentéssel éljünk, kérjük a helyzetnek a kivizsgálását, és az az egy év azt gondolom, hogy azt is magával fogja hozni, hogy ez a technológia továbbfejlődik, új esetek lesznek, amik esetleg a szabályozás további finom hangolását is igénylik, úgyhogy ez egyszerre egy türelmi idő, de igazából itt arról is van szó, hogy a párhuzamosságokat, az esetleges ismétlődéseket, a nem életszerű gyakorlatokat ebből a rendeletből kiiktassák, vagy éppenséggel még több életszerű példával töltsék meg.
2: Van egy másik határidő, mégpedig a 2026. december 2-a. Ez mire vonatkozik?
1: Ahogy említettem korábban is, a mesterséges intelligenciáról szóló a rendelet bűncselekményi kategóriába emeli a mesterséges intelligenciával létrehozott engedély nélkül közzétett intim tartalmakat. Legyen szó arról, hogy a felvételen egy felnőtt vagy egy gyerek van, és mondjuk ilyen bántalmazó és megalázó helyzetben ábrázolnak egy fiatalt, ez a decemberi határidő ezeknek a rendszereknek a kiküszöbölésére vonatkozik, és leginkább arra, hogy mivel ez egy bűncselekményi kategória, hogyha bárki ilyen rendszert használ, akkor ezt tegye elérhetetlenné, ezek tűnjenek el a piacról.
2: Valójában a rendelet elfogadása az Egy Európa, Egy Piac ütemterv keretében tett legfőbb vállalások között szerepelt.
1: Szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes jogi szempontból is ez az időszak, mert hogy a mesterséges intelligencia 2022. november 30-án a ChatGPT megjelenésével változtatta meg az életünket, és mindössze 2 év telt el, amikor is megjelent a rendelet szövegszerű változata, ez bárki a saját Európai Uniós országa anyanyelvén olvashatta, véleményezhette, szóval itt arról van szó, hogy ezzel az új technológiával szemben, úgy ahogy korábban az Európai Unió az adatvédelmi kérdésekben is egységesen lépett fel, most ezt az új technológiát is ilyen egységes szemléletben szeretné kezelni, mert hogy miről van szó? Hát a mesterséges intelligencia sem ismer országhatárokat, és a jelenleg ismerté vált esetek és a jövőben elkövetésre kerülő esetek is mind azt bizonyítják, hogy itt egy európai összefogásra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan lehessen fellépni a felhasználók védelme érdekében, és hogy a rendelet ezt több ponton is hangsúlyozza, hogy az új technológiával szemben a felhasználókat szeretnék megvédeni, ugyanakkor a másik oldalon szeretnék azt is látni és láttatni, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkben számos területen megkönnyíti az életünket, egyfajta kettcsinálásról is van szó, és hogy a jelenlegi rendelkezésben, a közös együttgondolkodásban a mesterséges intelligencia etikus és jogi, megfelelő jogi használatában arra kell törekedni, hogy ez az egyensúly megszülessen.
2: Baracsi Katalin internetjogászt hallották.

0: Kihirdették a Bakonybéli Szent Mauricius Monostor önállóságát. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója is beszédet mondott. Vele beszélgetünk.
1: Beszédében hangsúlyozta, hogy Bakonybél olyan hely, amely kiállta az idő próbáját, és ezer éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit.
2: Bakonybél egy egészen különleges állomással vagy helyszíne mindazoknak a magyarság ezer éves keresztény identitását meghatározó történelmi helyszíneknek, amelyek egy egységbe tömörülve ma már 89 különböző helyen az országban, a jelenlegi magyar határokon belül leírják és meghatározzák azt, hogy mely helyszínek tekintenek ránk az idő ezer éves távlatából, úgy, hogy támpontot adnak ahhoz, hogy megmaradjunk, hogy visszatudjunk nézni a saját történelmünkre, saját őseinkre. És Bakonybél egy Szent István korában alapított monostorként azért is nagyon fontos helyszíne ennek a hálózatnak, mert egyrészt most vált történelmi emlékhelyé úgy, hogy a 90-es években, ugye 1998-ban kezdett visszaköltözni a kommunizmus eltüntetése után az a kis bencés közösség, ami aztán szépen felfejlődve most arra eljutott oda, hogy az önállóságot is újra elnyerhette. Másrészt viszont a magyar történelmek olyan jelentős személyiségei kapcsolódnak oda, akikről talán nem mindig beszélünk elegendő intenzitással vagy elegendő figyelemmel. Ugye Szent Günther Remete, Bajor Remete volt tulajdonképpen az egyik első nagyon fontos vezetője ennek a kis bencés közösségnek, de hát ott van például Szent Gellért püspök, aki ide vonult vissza Szent Imre halála után, ugye Szent Imre herceg nevelőjeként tekintünk rá, és hát akiről talán a legkevesebbet beszélünk a Bakonybélhez köthető jelentős magyar kultúrtörténeti személyiségek közül, az Guzmis Izidor bencés apát, aki a 18. század végén és a 19. század első felében egészen az 1839-ben bekövetkezett haláláig, akkor már a Magyar Tudományos Akadémia egyik jeles tagjaként a magyar nyelvújítás egyik fontos kiteljesítője volt. Ugye a Kazinczy Ferenc által elkezdett folyamat azért a Tudományos Akadémia megalakulása és az egységes rendbe való szervezése mindazoknak, akik tudós elmeként a magyar nyelv megújításán és megtartásán dolgoztak, egy nagyon fontos időszaka volt, és hát Kuzmics Izidor ebben a gyönyörű kis eldugott bakonyi apátságban szerkesztette azt az újságot, ami aztán később egy nagyon fontos mementója lett ennek a korszaknak.
1: Beszédében ön rámutatott, hogy a nemzeti örökségünk az nem magától maradt fenn. Az örökség megőrzése nem a múlt konzerválását jelenti, hanem annak további éltetését.
2: A nemzeti örökség kérdése, vagy magának a kifejezésnek az értelmezése sokszor egy nagyon összetett feladat. Mert hogy örökségként sokszor az épített helyekre, a házakra, a várakra, a kastélyokra, a templomokra gondolunk, de örökségnek tekinthetünk minden olyan életutat, amely egy-egy személyhez, egy családhoz, egy közösséghez kapcsolódik, és örökség minden olyan esemény, amely ezekhez a helyszínekhez és ezekhez a személyes életutakhoz kapcsolódik. Ezt az örökséget nyilvánvalóan a helyszínek megőrzésével, konzerválásával lehet segíteni, de valójában ez az örökség akkor működik jól, ha szabad ezt a kifejezést használom, hogyha az egyik generáció át tudja adni a másiknak. És a mi feladatunk a Nemzeti Örökség Intézetében valójában nem csak az, hogy a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottsággal, amely társadalmi köztestületként ezeknek a helyszíneknek a megtalálása és hivatalos módon a kormányzat és az országgyűlés felé való jogszabályalkotás elindításán keresztül a törvénybe vagy jogszabályba iktatása a feladata, hanem hogy megszervezzük mindazt a pedagógiai, látogatási, turisztikai, együttműködési hálózatot, amely el is juttatja ezeket a felnövekvő, fiatal generációhoz tartozó gyerekeket ezekre a helyszínekre, és a helyszíneken történő élményszerzés, azaz érzelmi átitatottság, ami egy jól sikerült helyszíni történelem óra után ismeretszerzés által ügyes pedagógusok és jó helyi múzeumpedagógusok, idegenvezetők munkáján keresztül a gyermekek fejében és lelkében létrejön, ez az, ami a mi fő célunk, mert hogyha valaki élményeket szerez egy ilyen helyszínen. Ezek az élmények az érzelmeken keresztül az emlékezetünkbe bevésődnek, és ezek a bevésődött emlékek határoznak meg minket. Ebből tudunk merítkezni, amikor az identitásunk veszélybe kerül, és hát azt hiszem, hogy a döntésképes felnőtt generációnak talán az egyik legfontosabb feladata az, hogy kapcsolódást találjanak a felnövekvő fiatalok és gyermekek mindahhoz a múlthoz, az ezer éves múlthoz, és ebből a szempontból Bakony Bél is egy szimbolikus helyszín a maga ezer éves múltjával, amelyek ma a 21. században minket magyarokat itt meghatároznak, magyar nyelvet beszélő közösségként, magyar identitással egy egészen különös, sokszínű, kulturális, nemzeti identitás felvonultató és vallási környezetben itt Európa szívében, és hát ez jelenti tulajdonképpen az igazi kapaszkodót ahhoz, hogy a magyarság átörökítve megértse és meg tudja tartani azt a felelősség tudatot, felelősség érzést, ami a megmaradásnak igazából az áloga. Tehát így jutunk el a történelmi helyszínekről, eseményektől, emberektől egészen addig, amíg a magyarság jövőbeni megmaradása tart, hát ez a mi munkánk, és nem is kevés, és hát ezért örvendezünk feletté vannak, hogy Bakony Bél most újra visszacsatlakozott ebbe a körbe, és lett egy jeles helyszíne ennek a történelmi és nemzeti emlékhely hálózatnak, és hát alig várjuk, hogy ők is ebbe a közös pedagógiai munkába majd a következő években be tudjanak kapcsolódni.
1: Mozart Gábort, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatóját hallották.

0: A Katolikus Caritas híreiről Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: Iskolát és jövőt épít Ugandában a Katolikus Caritas. Kérlek, mondd el a részleteket.
2: Egy nagyon fontos nemzetközi fejlesztési programot indítottunk el közösen az ugandai Caritas-szal és a helyi egyházmegyei, a marotói Caritas-szal közösen. És ez nagyon fontos lépés, hiszen a Magyar Katolikus Caritas nagyon sok humanitárius programban vesz már részt, és humanitárius segítséget nyújtott katasztrófa helyzetekben, cunaminál, árvíznél, földrengéseknél, de nemzetközi fejlesztés tekintetében ez az első program, mondhatni, ez miért fölkül a Caritas számára, és nagyon fontos, hogy ezt a felelősségünket most el tudtuk indítani, hogy ez nagyon fontos felelősség az európai társadalmak részéről és Caritas szervezetek részéről is, hogy a globális dél felé tudjunk valamilyen segítséget nyújtani fejlesztésben, fejlődésben. Hát ezt tudtuk most megtenni. Először az ugandai Caritas központjában, Kampalában kezdtük és állapodtunk meg a program részleteiről, hiszen nagyon fontos, hogy ez nem csak egy pénzbeli támogatás, hanem arról szól, hogy közösen a helyiekkel, ugye a szubszidiaritás alapelve mentén, hogy a helyiek tudják megmondani, hogy mit és hogyan kellene megvalósítani, terveztük meg hosszú hónapok alatt, és most az utolsó tervezési lépéseket tettük meg együtt, aláírtuk a szerződést, és aztán pedig elutaztunk a Karamoja régió, ami Kampalától 450 kilométerre van, ez teljes napot vett igénybe. Ott már teljesen más képet mutatott az ország, hiszen ez a régió, mondhatni, a legszegényebb, legelmaradottabb régió Ugandán belül is. Fél nomád pásztor népek, a karamojonok élnek, és hát ezen a területen több mint 1,5 millió ember él, nagy többségük ilyen sárkunyhókban, és azok köré épített ilyen manyáták, ez a neve manyátákban élnek, ami gyakorlatilag egy lakóközösség. A szavannát gyakorlatilag teleszövik ezek a manyáták, siroktermelésből, kölestermelésből és állattenyésztésből élnek. Nagyon egyszerű körülmények között, de a legnagyobb kihívás mégsem az életmódjuk, hiszen ebben élnek, ehhez szoktak, hanem a víz hiánya, illetve a fejlődés, az oktatás hiánya a gyermekeik számára. Ez a két célkitűzés volt, ami nagyon fontos volt, amikor ezt a projektet szerveztük. Ezt a kettőt tudjuk fejleszteni, hiszen nagyon sokszor ezek a családok, ezek a lakóközösségek több kilométert gyalogolnak azért, hogy ivóvízhez jussanak. És még az sem tiszt ivóvíz, mert az egy nagyon szerencsés dolog, hogyha van a közelükben egy furt kút, ahonnan ivóvizet tudnak kinyerni, de nagyon sokszor ilyen tavakból szedik a kint sáros, koszos, ivásra nem igazán alkalmas vizet. És ugye mindezt kilométereken keresztül tipelik. Ez az egyik kihívás, a másik pedig az oktatás, ahol szintén 20-30, vagy sokszor 40-50 kilométerenként van iskola. Közlekedési eszköz, ilyen gyalog közlekednek.
1: A kezdeményezés központja a Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola. És mint említetted a távolságot, a nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az iskolába vezető út.
2: Így van, pontosan, de képzeljük el azt, hogy önmagában is kihívás 6-7 kilométer gyalogolni a gyermekek számára. Ezt mi is megtapasztaltuk, amikor a találkozás után hazavittük az egyik gyermeket a családhoz, hogy 7 kilométer távolságba kik például, és mindezt gyermekként is megtenni, de lánygyermekként rengeteg kihívással néz szembe és veszéllyel néz szembe. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy emiatt a távolság miatt, hogy ilyen távol vannak az iskolák egymástól, nagyon sokszor elsőmi útnak esélyük sincs, hogy ezt meg tudják tenni. Tehát nagyon sokan kimaradnak egyáltalán az oktatásból. Az arányokat tekintve, ugye itt ez a Szent Komboni Dániel iskola, ez 176 gyermeket lát el, oktat, és abból csupán 44 lánygyerek. Ez is jól mutatja ezt a nehézséget, vagy ezt a kihívást. Az pedig, hogy az egyházmegye, a marotói egyházmegye tudja működtetni az iskolát, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, és egy nagyon fontos kihívás, és ehhez csatlakoztunk, hogy ez az egyházi iskolát tudjuk tovább fejleszteni, lehetőséget adni a gyermekeknek, családoknak, a fejlődésre, az életre, a továbbtanulásra. Hogy gyakorlatilag a fák árnyékában, a fák alatt vannak az osztályok, a fák alatt főznek, ott a konyha, nyílt tűzön főznek a gyermekek számára, hogy legyen ebéd nekik, és a tanári szoba is egy fa alatt van. Mi is ott ültünk le a szülőkkel, ami egy fantasztikus érzés volt, hiszen a helyi Caritas, a tanárok és a szülők rengetegen eljöttek azért, hogy minket fogadjanak, hogy ezt a közös dolgot együtt megtegyük.
1: Konkrétan a beruházás mit jelent a közösségek számára? Ha jól tudom, akkor 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Katolikus Caritas az obodaiskola fenntartásához.
2: Pontosan ilyen értékű a fejlesztés a mi részünkről, ugyanakkor az nagyon fontos látni, hogy itt egy óriási összefogás zajlik, hiszen a szülők nagyon motiváltak ebben, és az is mutatja, hogy eljöttek azért, hogy velünk tudjanak beszélni, tárgyalni, kifejezzék az örömüket, és ők részt fognak venni ebbe az önkéntes munkájukkal. Tehát ez tovább emeli a beruházásnak az értékét, hiszen azt a munkaerőt nem kell majd megfizetni. Tehát nagyon fontos, hogy egy összefogással zajlik meg, és nem csak mi távolról adományozóként lépünk be ebbe, hanem egy közös projektként tekintünk a szülőkkel, a helyi karitattal, a tanárokkal együtt, és a sajátjuknak érzik, és ezt ott ki is fejezték számunkra, hogy külön tánccal készültek, beöltöztettek minket a helyi viseletbe, tehát annyira fontosnak érzik ezt, számunkra is megrendítő volt, hogy mennyire akarják ezt az iskolát, hiszen a saját gyermekeik jövőjét látják ebben. A beruházás első lépéséből két osztályterem épül majd meg, amilyen zárt osztálytermet jelent, hogy az idő viszontagságainak ellen tudjanak állni. Ugye ott, amikor ott voltunk, ott is például végsüfört egy ilyen szélvihar, ami nehezíti a tanulást. Tehát nagyon fontos, hogy épületük lesz, de a következő lépést is tervezzük már, hiszen nagyon fontos, hogy víz legyen az iskola területén, hiszen ellátogattunk egy másik ilyen iskolából, szintén a Caritas végzett egy ilyen szanitációs beruházást, ahol a víz teljesen tisztán látszik, hogy az életnek a veleje, hiszen ott nem csak ivóvizet jelent, hanem a gyermekek akkor abból tudnak ott helyben gazdálkodni, megtanulni a növénytermesztés alapjait, és egy ilyen kis oázisként működik az iskola, tehát a civilizációnak az alapja ezen a területen az iskola, és természetesen akkor már lánykollégium is tud lenni, a távoli helyekre a lányok be tudnak jönni a víz jelenlétével, a tisztálkodási lehetőség is megvalósul. Tehát nagyon fontos, hogy a víz jelenti a következő lépést, és szeretnénk majd ilyen utat fúrni ott, úgyhogy ezen is dolgozunk, hogy a jövőben szépen lépésről lépésre fejlődni tudjon ez. Kicsit sajátunknak tudjuk érezni minden Magyarországról ezt az egész programot, ne csak egyszeri adományozással legyen ez, hanem egy szívünkben élő projekt, amit mi is segítünk, gondozunk.
1: Zagyvari Hárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk.

0: nek a pénzének az elsikkasztása ügyében, ugyanakkor viszont a megválaszthatatlanságát bizonyos fokig feloldotta, hiszen csak 15 hónapba határozta meg, és mivel 2025. március 31-től már ez érvényben volt ellene, a 15 hónap lejárt, tehát gyakorlatilag a megválaszthatósága megmaradt. Innentől kezdve tehát választható lett, tehát elindulhat a választásokon 2027-ben, tehát ez a nagy kérdés, ez ilyen szempontból megoldódott. Ugyanakkor viszont az ítélet továbbra is egyrészt pénzbírságot, másrészt pedig, ami fontosabb, börtönbüntetést is kiró Marine Le Penre, aminek egy részét vagy házi őrizetben, vagy pedig ugye nyomkövető karperetszel oldanák meg. Ugye azért fontos, mert ugye mind a két esetben a bíróság döntésétől teszik függővé, hogy rendszeresen kell ugye konzultálni a bírósággal arra vonatkozóan, hogy hova is, mikor mehet el, és hát egy kampányt nagyon nehéz lefolytatni, mikor és hova mehet el. Ugye ezt kivédendő még egy fóruma van, Marine Le Pennek van még egy lehetősége, vagyis a semmitő szék elé, a legfelsőbb bíróság elé tud benyújtani kérést, miszerint, hogy virálják fel ezt a két bírósági döntést. Na most ennek a folyamata el is indult, ezt be is jelentette még aznap Marine Le Pen, aminek az a fontossága, két fontos dolog van, az egyik az, hogy nem kell addig felfüggesztett, tehát addig nincs igazából...
1: Nincs karperec, az a lényeg.
0: Karperec a lábán, így van, tehát ilyen problémákkal nem kell küzdeni a kampányba, illetve hát a másik, ami még fontosabb neki, hogy hangsúlyozhatja azt, hogy továbbra is az ártatlanság vélelme alatt áll, hiszen amíg nincs meg a legfelsőbb bírósági döntés, addig ő igazából nem egy elítélt személy, annak ellenére, hogy ugye két ítélete van már, méghozzá elmarasztaló ítélete. Na most ez nyilván abból a szempontból problémás azonban, hogy a legfelsőbb bíróságnak a döntése eshet arra az időszakra, ami még a kampányidőszak, illetve maga az áprilisi 2026-es elnökválasztás előtti időszak, aminek két következménye lehet. Az egyik az, hogy az utolsó kampányhajrába, illetve a két forduló között, amennyiben a legfelsőbb bíróság megállapítja hasonló módon, mint a feljebbviteli bíróság a bűnösségét, abban az esetben kötelezően kell majd hordania ezt a nyomkövetőt, ami viszont azért kellemetlen, mert az utolsó szakaszban, amikor a leginkább intenzív a kampány, akkor nem fog tudni, vagy csak hát bizonyos keretek között csak kampányolni.
1: Bocsánat, csak egy közbevetés, hogy ebben nehéz nem szándékosságot látni, tehát hogy a kampánynak az utolsó hajrájában hozott döntés, az véglegesen elkaszálhatja Marine Le Pent akár.
0: Na most ez csak egy fikció, mert ugye igazából a legfelsőbb bírósági döntések azok általában egy és két év között születnek. Ugye ez nagyon sok minden függ attól, hogy Marine Le Pennek a csapata, ugye nem csak ő érintett, hanem 12 vádlott van, és egyszerre kell benyújtaniuk a legfelsőbb bíróság elé a kérelmüket. Nagyon sok függ attól, hogy milyen módon próbálják alátámasztani a legfelsőbb bíróság előtt az ő kérelmüket, hogy felmentsék őket. És hát nagyon sok függ attól, hogy ez mikor kezdődik meg, mert maga a jogi folyamat az rengeteg időt vesz igénybe. Tehát valójában a legkorábbi időpont, ezt jelentette a legfelsőbb bíróság, legkorábbi időpont az 2027 április, de valószínűség szerint, a legtöbb szakértő szerint ez valószínűleg már nem fogja érinteni ezt a kampányciklust. Tehát én nem látok benne semmiféle olyan dolgot, ami kifejezetten politikai vagy egyéb elszántság lenne a bíróság részéről. Itt egy nagyon szigorú rendet kell betartaniuk, és ennek az időkeretei legkorábbi időpontban áprilisban tudják beadni. Úgyhogy Marine Le Pen számára igazából a legnagyobb kín az, hogy hogyan nyújtsa be ezt a keresetet, úgy, hogy egyszerre minél hamarabb teljesen bizonyosan megmaradjon ez a ártatlanság vélelme, és minél hosszabban húzható legyen, minél később kerüljön a végleges kérelem a legfelsőbb bíróság asztalára, annak érdekében, hogy ez mindenképpen kicsusszon az április utáni időszakra.
1: Amivel Marine Le Pent vádolják, és ami most nagyon rosszul fog kinézni a médiában, és amit a fejéhez tudnak vágni az ellenfelei, a sikkasztást mondtad, hogy igazából ez egy olyan fajta az Európai Uniós pénzeknek egyfajta eltérítése, tehát ő ezt nem zsebre tette, ő ebből nem luxusautókat, meg lakást vásárolt, meg luxusutazást, hanem a pártnak a politikai céljaira használta föl, tehát egy másképpen értelmezett felhasználás volt. Na most ezzel meg lehetne vádolni akár több politikai ellenlábasát, akár Jean-Luc Mélenchont is.
0: Nem csak, hogy meg lehet vádolni, hanem folyamatban van vele szemben egy hasonló eljárás, csak még nincs abban a szakaszban, mint ahogy a Marine Le Pené. Egyébként ez nem menti föl Marine Le Pent annalról, hogy valójában minden párt esetében be lehetne nyújtani hasonló keresetet. Én azt is csodálom, hogy ez

0: nem történt meg eddig. Egyébként a saját pártja részéről sem értem igazából, hogy miért nem tolták ezt az oldalt erőteljesen, hiszen nekik is van a parlamenti képviselők, ráadásul az Európai Parlamentben jelen pillanatban elég erőteljes képviseletben vannak. Gyakorlatilag nincs olyan párt az Európai Parlamentben, aki ilyen módon nem vitt volna ki pénzeket, annál is inkább, mert akkor szabályzás is nem volt teljesen helyén való, de az tény is való, hogy az a 4 millió euró, amely 11 néhány év alatt hozzájuk került, az nem feltétlenül arra lett felhasználva, amire eredetileg kapták. Ez ugye nyilvánvaló, hogy más pártok is csinálták, sőt, hát a Bayer úr esetében is ugye ez felmerült, hát ő esetében úgy tűnik, hogy a bíróság sokkal valami, tehát őt tisztára mosták, viszont a Mélenchon esetében ez még nincs teljesen lezárt, úgyis nem csak Franciaországban, hanem Olaszországban, Írországban, és számos, tehát nagyon sok politikus van hasonló helyzetben, mint Marine Le Pen, csak nyilván nem ugyanolyan státuszban vannak, tehát Marine Le Pennél az egy óriási történet, hogy ő ugye egy nagyon esélyes jelöltje az a francia politikának, egy meghatározó embere, emiatt nyilván sokkal nagyobb a hangsúly rajta, és azt gondolom, hogy ebből szempontból viszonylag bölcs volt a másodfokú döntés, hiszen azt, hogy ez egy bármennyire is mások is csinálják, attól függetlenül ez az ő részéről is egy fajta büntény, még akkor is, hogyha lehet vitatkozni arról, hogy nyilván persze nem az ő zsebére ment, hanem a pártnak a kasszájába, és így tovább, de hogy az viszont tény és való, hogy ez megtörtént, viszont hagyta a másodfokú, tehát a feljebbítői bíróság, hogy gyakorlatilag a választók döntsék el, és ne a bíróság, hogy valójában ő lehet-e jelölt, vagy nem lehet jelölt, illetőleg, hogy megválasztják-e, vagy sem elnöknek.
1: Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával beszélgettünk.
2: A héten történt véget ért.
3: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: Krisz Rea felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Bár most az év legmelegebb napjait, heteit éljük, de még ilyenkor is sokan kerekednek fel, hogy gyalog járják a hegyek, völgyek, erdők, síkságok útvonalait. Persze a túrázás klasszikus időszaka ősztől tavaszig tart, ezért már most érdemes elkezdeni tervezgetni. Ebben segíthet nekünk mai vendégünk Lantos Gábor újságíró, aki korábban már mesélt műsorunkban a csendes-óceáni szigetekről, kukkapitányról, Észak-Európa téli varázsáról, ám most a hazai tájak vándoraként ül itt. Szervusz Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszöntök én is mindenkit. Hát nem a legjobb időzítés egyébként, bár amikor ezt a műsort fixáltuk, vagy megbeszéltük, nem lehetett tudni még, hogy milyen lesz az idő, de az a helyzet, hogy ami most van, tehát mondjuk ma, meg holnap, meg hétfőn, meg kedden, ez már az az időjárás, amikor nem javasolják a túrázást. Illetve úgy javasolják, hogyha valakinek van kedve hajnali 4-kor neki indulni, mi például holnap tervezünk egy ilyet, a Nassai megmászását, de úgy, hogy hajnali 4-kor fölkelünk, elmegyünk Katalin pusztára, és úgy tervezzük, hogy délelőtt 10-11-kor már otthon legyünk. Igen, tehát így ezt meg lehet csinálni, de most napközben még bármilyen erdő is van, meg bármilyen árnyék is van, ez nem egy veszélytelen dolog. Tavaly szintén volt egy ilyen, akkor még nem nevezték hőkupolának, csak hőhullámnak, egy ilyen időszak augusztus közepén, és ott is volt egy olyan program, egy ilyen szervezett teljesítménytúra tulajdonképpen Somogy megyében, hogy egy olyan területen lehetett túrázni, ami nem a kék túra volt, mert most ugye a kék túra a mai műsor fő témája, ahol ritkán élő vagy látható állatokat, dámszarvasokat lehetett megtekinteni. És azon a napon is 38 fok volt a hőmérséklet, iszonyatos volt, tehát ugye végig gyalogoltunk gyakorlatilag oda-vissza 20
0: kilométert. Az ott Kaszó?
1: Nem, Tamási. Tamási nem is Somogy, bocsánat, mert Tamási nem Somogy, megy, nem Tolna.
0: Igen. Kaszó,
1: vagy Somogyban. Fejér?
0: Nem, Tolna. Balatontól
1: délre. Most már nem tudom.
0: Tamási Tolna, ez biztos.
1: Bocsánat. Majd leszidnak minket a hallgatók.
0: Nem,
1: na mindegy,
0: jó az információ.
1: Igen, egyébként valószínűleg volna. Na, ott gyalogoltunk részben erdőben, de ott voltak olyan szakaszok, amelyek mezőn keresztül vezettek. Nem is lehetett letérni az útról.
0: Hát nem volt árnyék sehol.
1: Nem, és ugye annyira fokozottan védett, elzárt természetvédelmi terület, hogy amúgy oda más napokon be se lehet menni a hétköznapi embereknek. Hát ez nagyon kemény volt. Tehát tapasztalatból mondom, hogy a visszaút az iszonyat kemény volt, és nem is az, hogy meleg volt, mert ez nem fejezi ki tulajdonképpen hűen azt, amit az ember ilyenkor érez, úgyhogy én most mindenkit arra intek, hogyha gondolkodik azon, hogy most neki induljon-e túrázni, hogy ezt nagyon nagy óvatossággal és kellő felkészültséggel tegye. Egy hete szombaton voltunk egyébként a kék túra 5. szakaszán, az 5. szakaszon, az Tapolcától Badacsony-Tördemicig tart. Jóval hűvösebb volt, tehát 29 fok volt a hőmérséklet. Azt is egyébként elég melegnek éreztük, mert az egy olyan szakasz például sajnos, amelyiknek a több mint fele aszfaltos úton, országúton visz. Hogy ez miért van, ezt magam is sokat gondolkodtam, hogy miért így jelölték ki a nyomvonalat. Ugye Tapolcáról eleve ki kell sétálni a városból, az egy városi környezet, és akkor utána egy országúton kell menni addig, amíg szembe nem jön a Szent György egy Badacsonynál.
0: Ott van valami régi római út, nem? Tehát valami.
1: Hát ez nem az volt.
0: Ez nem az volt.
1: Ez nem az volt.
0: De legalábbis ez az
1: egy római út
0: volt. Nevezik.
1: Mellettünk húztak el a buszok meg az autók, és aztán ennek a szakasznak a vége is egy betonos kerékpárúton visz, szintén árnyék nélkül, hegymagasról Badacsony felé. Na, ezek nem annyira kellemes dolgok nyáron. Ősszel, meg tavasszal ezek egyébként kiválóak. Úgyhogy óvatosan a mostani időszakban a túrázás.
0: Igen, egyébként ugye szinte nap mint nap bemondja a rádió, hogy 11 és 15 óra között egyáltalán ne is tartózkodjon az ember
1: ez
0: szabadban.
1: Nem véletlenül, szóval ez tényleg embertelen.
0: De ez a hajnali túrázás, ennek viszont nyilván megvan a maga hangulata.
1: De annak az a hangulata, hogy látsz állatokat. Tehát sokkal nagyobb esélyed van például a Börzsönyben megpillantani őzeket, szarvasokat, vaddisznókat.
0: Nyulakat.
1: Igen.
0: Fácát,
1: igen. Uh-huh. Ugye az állatok is keresik ilyenkor a vizet, és ilyenkor jóval nagyobb az esélye a találkozásnak.
0: Tehát említetted, hogy a kék túrát járod, de tényleg ezért is hívtalak, mert Ja, hát ez egy legendás út Magyarországon. 1938-ban Szent István vándorlás néven indult, vagy akkor valami hasonló volt ugye az évfordulóra, Szent István király halála évfordulójára, és aztán azt hiszem, hogy valamikor az 1950-es években vált ilyen országos mozgalommá, turisztikai szakosztályok indultak üzemeknél, gyáraknál, sportkluboknál. Tényleg ez egy nagyszerű időszaka volt ebben a tekintetben.
1: Igen, az a Rákosi korszakból sok pozitívumot nem lehet fölidézni. Az aranycsapat mellett talán a kék túra megszületés, a kék túra mozgalom megszületése az, amit mindenképpen érdemes. Ugye három ember ült össze valahol Borsod megyében, és gondolkodtak, hogy mit lehetne csinálni, kitalálni, és akkor az 15 szakasz határoztak akkor meg, és elkezdődött az úgynevezett kék túra jelvénygyűjtés időszaka. Tehát ha valaki ezt lejárta és igazolta, akkor megkapta a jelvényt.
0: Hát ez egy ilyen pozitív mozgalom, úgy tűnik, mintha ez egy rendes civil szerveződés.
1: Ebben nem lehet belekötni, igen. Tehát ezt nézhetjük innen, onnan, ebben nem nagyon lehet belekötni. Na most ez azért már egy kicsit megváltozott. Tehát ma már ezt is elérte a digitalizáció. Ugye vannak a boomerek, ez vagyok én, ismered ezt a szót?
0: Hát valami kutya volt régen.
1: A boomer? Az nem.
0: Sorozatban, ez volt a neve.
1: A boomer?
0: Igen, így hívtak egy kutyát.
1: Kérdezzük, a boomerek azok az emberek, akik...
0: Hirtelen elszánták magukat és csinálják.
1: Nem, azok a boomerek, akik ragaszkodnak a régi, hagyományos, jól bevált dolgokhoz. Tehát meg lehet vásárolni az úgynevezett kék túra füzetet, amiben a szakaszoknál, a pecsételő helyeken, ha viszel magaddal bélyegzőpárnát, muszáj vinni, mert ellopták az összeset.
0: Ilyet már nem is hall az ember, hogy bélyegzőpárna.
1: Micsoda, dehogy nem. Hát lehet kapni bárhol, ahol ilyet árulnak, vegyél egyet. Viszed a bélyegzőpárnát magaddal, hogy be tud pecsételni az adott ponton, az adott kockámra, vagy négyzetbe a pecsétet, mert ezzel igazolod, hogy te ott jártál. Na ez a hagyományos módszer. Vannak ennél szofisztikáltabb lehetőségek, a digitális kék túrázás. Ugyanezt gyűjtheted a pecséteket digitálisan is, de ez engem nem érdekel, én nem akarom digitálisan gyűjteni a pecséteket. Hála Istennek, hogy azért az a szövetség, amelyik ezzel foglalkozik, meghagyta a lehetőséget a választásra. A Facebookon egyébként őrült harc zajlik a kommentmezőben, mindenki megpróbálja meggyőzni a másikat, hogy miért jó a digitális, vagy miért jobb a pecsételés. Maradjunk annyiban, hogy ennek a pecsételésnek van egyfajta ilyen romantikája. Tehát eleve az, hogy mész, és tudod, hogy nem tudom, 5 kilométer múlva lesz egy pont, ahol megállsz, előveszed a kis bélyegzőpárnát, belenyomod a pecsétet, aztán, ahogy Kabos Gyula mondta, egy a párna, egy a részvény, egy lehelet, egy a részvény, ugye a...
0: Mert spórolni kell.
1: Így van, a meseautóban, a filmben. Itt pecsételsz, és akkor megvan, kicsit megpihensz, körbenézel, és mész tovább.
0: A meseautóban is kirándultak különben.
1: Hogyne, Lilafüredre mentek, kérdezni.
0: Ott volt, hogy ez a szűcs nem a mi szűcsünk.
1: Igen, nem a mi szűcsünk. Ezt lovasberény lépjen ki, hát ezek ilyen klasszikus örökbecsű mondások. És akkor gyűjtöd a pecséteket, és akkor összegyűjtötted az összeset, tehát végigjártad, és ugye azért egy dolgot gyorsan szögezzünk le, hogy ez a gyűjtés, ez a dunyát, egy klasszikus kék túra útvonal, amely a Vasmegyei írott kőtől, ugye Kőszeg felett magasodik ez a hegy.
0: Ugye az a fele Ausztriához tartozik, a csúcsnak.
1: Igen. Tart Hollóházáig. Ugye most ez a végpont. Én jártam ugye Hollóházán, én ott kezdtem, és akkor Hollóházától fölmész Nagymilicre. Régen a Nagymilici pecsételőhely volt a végállomás, csak ugye változik a világ. Ugye régen, amikor például én gyerek voltam, ez a múlt század 80-as évei, akkor a kék túra még másfelé vezetett föl a Nagymilicre.
0: Szóval honnan tudod?
1: Hát onnan tudom, kérlek szépen, hogy ott jött egy ember, aki megvásárolt egy volt kastélyt. Aha. És annak idején a kastély kertjén keresztül, amikor ez a kastély még állami tulajdonban volt, szépen végig lehetett sétálni, egy Rákosi Mátyásféle üdülőközpont volt ez egyébként, annak idején ott Hollóházan fölött, és akkor ott végigmentél, és fölmentél a Nagymilicre. Na most, amikor a bácsi megvette magának a kastélyt, és fölhúzott gyorsan egy falat, hogy nehogy véletlenül idegenek mászkáljanak, akkor a kék túra útvonalát is ki kellett téríteni gyakorlatilag, és el kellett vezetni másfelé. Úgyhogy most már László tanyának hívják egyébként ezt a helyet. és a Lászlótanyai kastélyról van szó, amit régen meg lehetett nézni, ott el lehetett mellette menni, láttuk a medencét, amiben Rákosi pajtás áztatta a fáradt testét, és akkor ezt kitérítették. Na most több helyen van olyan, hogy megváltoztatták az útvonalat azért, mert bizonyos helyeken a régi vonalvezetés magánterületeket érint. De legalább megcsinálták, és én ezt nem tartom bajnak, mert valóban, ha mondjuk nekem lenne egy haciendám, akkor nem biztos, hogy örülnék annak, hogy ott emberek jönnek-mennek.
0: Angliában különben az ilyen régi történelmi jogokat azt hiszem, hogy fenntartják. Tehát át lehet menni például
1: Norvégiában is gyakorlatilag
0: ami évszázados
1: szigeteken éppen ez a legnagyobb probléma, lényeken. Hogy a túraútvonalak átvezetnek magántérületek kertjein. Ami addig nem volt gond, amíg egy évben 20 ember jött. Amikor naponta jön 3000, az már mondjuk neccesebb. Na szóval visszatérve, tehát ez a klasszikus kék túra tart, ugye, tehát az Írottkőtől Hollóházáig. De van még két másik kék túra útvonal. Van az úgynevezett Dél-Dunántúli, illetve Dunántúli, és van az Alföldi.
0: Na ez a kezdőknek való, gondolom az Alföldi, hogy nincs emelkedő
1: benne. Figyelj, az Alföldiben nincs emelkedő, de olyan unalmas, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát most érted, a pusztában gyalogolsz, és ott semmi nincs, néhány kósza szélmalom, meg legelésző tehenek. Egyébként azt mondják, akik jártak mind a hármon, én nem jártam az Alföldin soha, hogy pszichikailag nehezebb egyébként teljesíteni az Alföldit, bármennyire is lapos, mint a többit, mert pontosan azért, mert semmi nincs. Tehát azért nekimész mondjuk a Börzsönyben, és azt mondod, hogy teljesíted, most hasamra ütök, mondjuk Nagymarostól Nógrádig. Az egy nagyon kemény szakasz, ugye Pest megye és Nógrád megye között kanyarok, érinti a Nagyhideghegyet többek között, és érinti a Csóványost. A Csóványos 938 méter magas a tengerszint fölött, oda föl kell menni. Először a Nagyhideghegyre, aztán a Csóványosra. Aztán onnan le kell jönni. Ezek kihívások, tehát ezek nem csak fizikai kihívások, hanem szellemi kihívások is, főleg ha egyedül mész, ha társaságban, akkor egy picivel jobb, ha egyedül túrázol, akkor egy picit nehezebb. Mert azon túl, hogy ez erőkifejtés fizikálisan, azon kívül ez egy pszichológiai játék is, hogy tök egyedül vagy az erdőben, és mész, és néha szembe jön valaki, mindenki köszön a másiknak, ez egy nagyon, nagyon jó dolog szerintem, hogy a kék túrázók egy ilyen baráti közösséget alkotnak.
0: És megkérdezik, hogy hogy vagy, szükséged van vízre, vagy ilyesmi.
1: Figyelj, nem a beszélgetésről szól. Tehát nem azért, hogy szembe jön valaki.
0: Jó, csak és hogy segítségre, ha esetleg szüksége van.
1: Figyelj, ha látja, hogy bajba vagy, akkor biztos, hogy megáll. Tehát ez egészen biztos. Tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, tehát az Alföldön ilyen kihívások.
0: Hát ott a déli bábos pusztaságban lehet gyönyörködni. Hát
1: gyönyörködjön.
0: Petőfi verset lehet szavalni.
1: Hát azt lehet, igen. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból a klasszikus eredeti kék túra útvonal tartogat sokkal több kihívást egyébként a túrázóknak, mint mondjuk a másik kettő. A Dunántúliban is vannak hegyek, tehát ott azért, amikor például ott a meccsekben kanyarog, ott is lehet szépen hegyeket mászni, de mondom, az igazi nagy, tehát itt azért ez érint Kékestetőt, Gajatetőt, klasszikusan a Bükkben rengeteg csúcsod. Nem azt a pólót vettem föl, bár feleségem mondta, hogy abban kéne jönni, de mondtam, hogy ez nem televízió, úgyhogy teljesen mindegy, mibe jövök. De vett nekem két olyan pólót, amin Magyarország egy csúcsai vannak rajta, és akkor ezt fölveszed, akkor egy kicsit ezzel is jelzed, hogy te most mit csinálsz. Vannak egyébként ennél sokkal nagyobb kihívásai ennek a kék túrának, mint az, hogy föl tudsz-e menni.
0: Na hát ezekről most beszélgetni.
1: De nem hiszem, hogy kitalálod, hogy mi az. Mi a most ma Magyarországon mi a legnagyobb kihívása egy kék túrázónak?
0: Hát például eljutni a kiindulási pontra, teljesíted azt az adott szakaszt, amit szeretné, és mondjuk onnan hazajutni. Ugye ez tömegközlekedéssel kell megoldani.
1: Hát akkor te nagyon tájékozott vagy, vagy ráhibáztál. Igen, ez a leggyengébb pontja egyébként, nem is a leggyengébb, ez is egy olyan, mint egy logisztikai játék. Ebben is van élvezet, legalábbis nekem biztos.
0: Pláne, hát, hogyha ugye az ember mondjuk kis faluban lakik, mert a nyugati pályaudvarom mellett laksz, akkor viszonylag könnyen haza tudsz
1: itt
0: menni.
1: Nagyon sokan azt csinálják, hogy beülnek az autóba, elmennek A pontba, ott kiszállnak, rálépnek a kék túrára, mennek egy pontig, majd visszafordulnak, és visszamennek a kocsihoz, és hazajönnek. Ez egyfajta kék túrázás.
0: Hát akkor duplán olyan, teljesítik az egészet.
1: Tessék?
0: Akkor duplán teljesítik az egészet.
1: Hát igen. Akkor van olyan, hogy két autóval mennek társaság, az egyik autót leteszik az A pontban, a másikat a B-ben. És akkor elindulnak egymással szembe, és akkor
0: autót cserélnek.
1: Igen, és akkor így hazajönnek.
0: Hát ezt nem hallottam még ilyet.
1: Ez is egy megoldás.
0: Gondolom, akkor a Facebookon ez téma.
1: Ugye, és van az, ami én vagyok megint, hogy én nem vagyok erre hajlandó, tehát én nem vagyok hajlandó autóval menni kék túrázni, mert nem ugyanaz. Én a tömegközlekedésre hagyom magam. Na most Magyarországnak vannak olyan régiói, ahol a buszközlekedés az elég nagy kihívást. Hát például a Zempléni hegységnek a kisfalvaiban a 4 óránként vagy 6 óránként fölbukkanó egy darab busz, az, ha elmegy, akkor ott nem az van, hogy jön a következő, mert jön majd este a következő. Nagyon oda kell erre figyelni, hát ez a legnagyobb logisztikai sakjátszma, hogy te ezt úgy kilogisztikálsz, hogy ha elindulsz vonattal reggel hajnalban, és még aznap vissza akarsz érni az otthonodba, hogy ezt hogy tudod megoldani. Sokan csinálják egyébként a sátrazást, a bivakolást, tehát alszanak az erdőben, sokan azt csinálják, hogy több napot, vagy akár egy hetet is kivesznek, és akkor így járják. Én nem, tehát én még nem aludtam, bár gondolkodtam rajta, hogy aludni kéne erdőben, meg venni ilyen, tényleg ilyen, vannak olyan sátrak, nem tudom, tudod-e, mert minden van, tehát hihetetlen, hogy fogod, és így ledobod a földre.
0: Persze,
1: a sátrat,
0: és régóta. Ahogyne, van nekünk is, egy kisebb, meg egy nagyobb is.
1: Na. Mert én sátrat nem verek, tehát a gyerekkorom rettenetes emlékei a kempingből.
0: Ezt csak így el kell dobni gyakorlatilag.
1: Jó, de hát ez egy vicc. Na, és akkor alszanak az erdőben, aki félős, meg a neszektől, meg az állatoktól fél, az nem teszi ezt meg. Szóval többféle lehetőség van, de tényleg ez a tömegközlekedéssel való kék túrázás, ez valóban egy olyan, hogy arra nagyon pontos itinert kell csinálni. És én meg is szoktam magamnak írni ezt, tehát egy kis jegyzetfüzetbe otthon megtervezem első perc az utolsóig. Ugye ennek egyetlen hátránya van, az időkényszer. Amikor például fönn vagy egy hegycsúcson, és tudod, hogy 2,5 óra múlva el kell érned lent egy másik ponton a buszt. És akkor sietni kell. És ha sietni kell, az nem jó. A kék túrázás az nem a sietségről szól. Ráadásul nekem érdekes módon most, ahogy ugye én elvesztettem a testsúlyom több mint nem is tudom mennyiét, hát felét, annyit nem tudom, mert 151-ről lett 85, hát számoljuk ki, nem tudom az mennyi. Nem a felfelé menetel a rosszabb, hanem a lefelé jövetel, bármennyire is hihetetlen. Régen ez fordítva volt. Tehát régen mondjuk a csóványosra föl se tudtam menni, belefulladtam magamba, és visszafordultam. Most simán fölsétálok a csóványosra. Lefelé, mikor az embernek a testét fékeznie kell, nehezebb. Jó néhány körömleválás, mert túl vagyok, most is, az egyik nem akar visszanőni, mert, és ez is egy nagyon fontos dolog, ha nem jó a cipő.
0: Na, beszélünk majd erről, igen, hogy milyen eszköz kell hozzá.
1: Akkor nagyon kellemetlen helyzetbe tudsz kerülni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Lantos Gábor, világjáró újságíró kollégám, aki most bemutatja, hogy a mai Magyarország tájait is tökéletesen ismeri, beszél a kék túráról.
1: Nem olyan elrugaszkodott dolgokról beszélünk, hogy a hallgatók...
0: Págó-págóról.
1: Arról nem beszéltünk egyébként Págó-págóról, de Kuk-szigetekről vagy Szamoáról, igen.
0: Szóval egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy megkérdezem tőle, hogy mióta járja a kék túrát, és mi vezette rá erre a döntésére.

0: kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a legnagyobb hőségben, a túrázásról. El lehet kezdeni gondolkodni majd azon, hogy ősszel merre felé induljon az ember. Ebben most segíthet nekünk mindannyiunknak Lantos Gábor, újságíró kollégám, aki éppen a kék túrát járja. Tehát légy szíves, mondd el, hogy mikor kezdtél bele a kék túrázásba, és mi indított erre?
1: A klasszikus, tehát a pecsétgyűjtős kék túrázás, ez vicces volt. A feleségem, Orsi, vett annak idején nekem ilyen kék túra füzetet, arra inspirálva, hogy induljak el, de mivel olyan kövér voltam, hogy lépni se tudtam szinte, ez a füzet bekerült a könyvespolc egyik sarkába, és ott is maradt. Aztán mondom, ez az életmódváltás, ez igazából 2025 áprilisában.
0: Hát akkor nem olyan régóta.
1: Nem. Nem. Sajnálom, hogy nem korábban, mert jó dolog ez tényleg, és Orsi is jön, tehát igazából ő azt sajnálja, hogy nem tudunk mindig együtt menni, van, amikor én elmegyek, mondjuk úgy alakul a munkarendem, hogy hétköznap szabadnapos vagyok, akkor neki indulok. És akkor kezdtem, de igazából magát a túrázást azt gyerekkoromban csináltam. Tehát voltak iskolai vándortáborok, amikkel részt vettem, és aztán próbálkoztam én ilyen erdei kirándulásokkal, de nem esett jól. Tehát igazából azt csináltam, hogy magamnak akartam bizonyítani, hogy én nagyon, nagyon nagy túlsúlyjal is meg tudok csinálni különböző kirándulásokat. Így például föl tudtam kapaszkodni a prédikálószéknek nevezett helyre, Pest megyében Dömösfelett van egy ilyen csodálatos kilátás a Dunakanyarra. Vagy a másik prédikálószék a Norvégiában van.
0: Hát az...
1: Szószéksziklá egyébként, a Lizefjord fölött. Na, oda fölmentem háromszor.
0: De oda még bátorság is kell.
1: Oda szóval... sok minden kell, figyelj, de oda fölmentem háromszor. De aztán rájöttem, hogy azért mentem föl, mert úgy voltam, ez megint pszichológia, hogyha már elmentem odáig, hát nehogy már szégyenes, hogy most ezt, és valahogy fölküzdöttem magam. Volt, hogy négy kézláb másztam a sziklákon.
0: Igen, tehát, az idióták ott leszoktak zuhanni szelfizés közben.
1: Igen, van egy-két ember, aki...
0: Borzasztó, hogy ilyeneket hallom, amikor túrázik.
1: Igen, közben. De ez is egy érdekes dolog. Borzasztó. Többször kérték egyébként, vagy javasoltak, hogy építsenek rácsot oda, de nem fognak, mondták a norvégok, hogy ha valakinek nincs ez ennyi esze, hogy egy 604 méter mélyen fekvő fjord fölött nem táncol a szikla szélén. Szóval egyébként nagyon sokan úgy hallnak meg, ez csak egy zárójel, hogy a szél sodorja le őket. Tehát jön egy...
0: Na azért mentél te négy kézláb.
1: Na nem ott mentem, én fölfelé mentem négy kézláb, mert lépni se tudtam. Na mindegy, és akkor tehát az eredeti kérdésre visszatérve, 2025 áprilisától kattant ez be, és akkor kezdtem el gyűjteni a pecséteket. Most nem állok jól, tehát lehet, hogy úgy élem le az életem, hogy soha nem fogok végezni, de az a szándékom egyébként, hogy összeszedjem az összes.
0: Hány szakaszból áll az egész?
1: Hú, ezt most kéne illene tudnom fejből, de akkor most lesek. Több mint 20 egyébként, az biztos. És a szakaszok között is vannak különbségek, mind hosszban, mind nehézségben. És tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek a, ugye akkor elmondom, tehát 1182 kilométer, 161 bélyegzőhely, ahol
0: összelel... Én erre a 161-re voltam kíváncsi egyébként.
1: A bélyegzőhelyek számára igen. A 161 összesen.
0: Egyébként a kék túra az kiemelkedő nemzeti értéke Magyarországnak.
1: Hála Istennek, nem tudom, ki találta ki. De jó, 27 szakasz. Uh-huh. Na, csak megnéztem. Ebből van, amit már végig csiki, ami pipa.
0: De akkor te egy klasszikusan, tehát ahogy említetted, a Hollókőtől, tehát akkor...
1: Hollóházától,
0: bocsánat, itt a port.
1: A Hollókő az
0: igen, más. Igen, Hollóházától, de Hollókőt is érinti egyébként, így van, ha tovább mész.
1: Igen.
0: Szóval te klasszikusan akkor kelettől nyugatig így...
1: Nem.
0: Végig.
1: Nem.
0: Nem.
1: Én össze-vissza random.
0: Akkor győz számon tartani, hogy akkor...
1: Igen. Tehát most látod, múlt héten Badacsonyban voltunk. Nagyon-nagyon rég terveztem, hogy a írott kőszeg velem útvonalat végig kéne járni, de valami mindig közbe jött. Ez nem olyan egyszerű például, mert ugye el kell vonatozni először Kőszegre, és ahhoz, hogy például egy novemberi időszakban, akkor ugye a kihívás akkor egy sötétedés.
0: Négy kormát sötét van.
1: Tehát ezeket szépen mind meg kell tervezni. Van hajnali háromkor induló vonat Kelenföldről, az a reggel 8-ra, hát az még nem, ez személyvonat, szigorúan, bagolyvonat, és ez a 8-ra, 5 óra alatt ott vagy Kőszegen. Na, akkor van esély, hogy novemberben megjárod. És akkor el kell buszozni még velemig, és akkor velemnél lépsz rá, velem fölmész Írodkőr, pecsét, lesétálsz. Szóval, hogy...
0: Ezek a pecsétek, ezek valami, ott van a Sziklán lóg egy dobozban? Igen, egy vagy dobozban a plébániára kell bemenni?
1: Van, ahol a plébánia oldalán, van, ahol egy kocsma falán, van, ahol egy vasútállomás épületén.
0: Ez a legklasszik, ez igazi romantika.
1: Tök jó. Hát ami nem jó, hogy néha ellopják őket, levágják a láncról, tehát ezek, na jó, de ez a barbarizmus, tehát ez sajnos ez az emberek agyának megkattanás, én ezt nem tudom, ez nem magyar jelenség, hozzáteszem, de azért Magyarországon talán hatványozottabban van. Ugye azért nincs pecsételő párna, azért kell vinned, azt mondtam, mert már van, ahol egyébként még van. A legnagyobb veszély most, ezt nem fogod kitalálni megint, hogy mi a pecsételés.
0: Az előbb is kitaláltam, vigyázz.
1: Na, ezt akkor tessék. Mi a legnagyobb veszélye most a pecsételésnek?
0: Mi a legnagyobb veszélye a pecsételésnek?
1: Hát ja, ezt kitalálod, figyelj!
0: Veszélyes anyag a tinta?
1: De, vagy nem. A pecsételő dobozban fészkelő darazsak. Mert hogy oda befészkelik magukat a darazsak, de erre jó egyébként, van egy nagyon jó közösség a Facebookon, a Kék Túrázók közössége, és ott tájékoztatják az embereket, hogy figyelj, én most voltam Nagyvázsony mellett, a vigyázz, mert az ottani pecsételő dobozban egy rohadt nagy darázsfészek van. És akkor az ember
0: vigyázz. És erre hogy lehet fölkészülni? Tehát, ha tudod, egy doboz vagy egy darázs van, akkor ezt kinyitod?
1: Nehéz. Én arra kiráadásul félek. Viszel kesztyűt, igen. Sok mindent lehet magaddal vinni. Például nagyon érdekesek ezek az erdei legyek. Az erdei legyeket én gyűlölöm, az erdei legyek mérgesek, de azért mérgesek, mert fölkelted őket, hogyha hajnalban mész, és akkor neked rontanak, de szó szerint neked rontanak. Na, akkor az ember ugye besprézi magát, ilyen mindenféle, akkor keringenek fölötted. Érzik, hogy nem kéne, ott elkísérnek, akkor gyorsítasz, ők is gyorsítanak. Na, ez nyári időszakban, és ugye miután izzadsz, ez aztán még vonzza őket. Akkor a következő nagy kihívás a Kék Túra útvonalára kidőlt fák kerülgetése. Vannak olyan szakaszok, ahol nagyon komolyan megtépázta a vihar az erdőt, ezek a fák kidőltek, rádőltek az útra. Van olyan, ahol mászni kell, van olyan, ahol bújni kell.
0: Patakon át.
1: Olyan is van, igen. Olyan is van.
0: Sziklákon ugrálni a vízen.
1: Az is van. Bár egyébként ez nem Kék Túra, de van egy olyan túraútvonal Magyarországon, ez egyébként nem messze Várpalotától található, ahol megszámolták 307 kidőlt fát kell. A Burokvölgynek hívják, ki hallgatja, kedves hallgató nézzen utána, a Burokvölgy, ez nem Kék Túra, de valami iszonyat jó hely, nincs térerő, tehát ezt gyorsan rálépsz a Burokvölgyi útra, ott elveszted a kapcsolatodat a külvilággal, és 4,5 óráig nem vagy elérhető. Na, ott 300-szor kell mászni fákat. Alul, fölül kerülget, mert ott meghagyták, tehát ott nem fogják soha elvinni.
0: Hát Székelyföldön a Vargyas patakot azt hiszem 13-szor kell átszelni ahhoz, hogy oda a barlangig eljusson az ember.
1: A következő kihívás a csalán. Na, mert a csalán olykor mellközépig ér. Még nekem is. Van olyan Kék Túra szakasz, ezért aztán senkinek nem javaslom a rövidnadrágos Kék Túrálást, még akkor sem, hogyha 40 fok van, mert át kell kelni a csalánoson. Belevisz a Kék Túra útvonala a csalánosba. És akkor nincs mese, tehát ott, ha tovább akarsz menni, nem tud megkerülni, mert előtted egy csalán tenger hullámzik. Ezek azért nehezek, de pont egyébként ezek azok a dolgok, amelyek úgy jópofává is teszik a dolgot. És akkor ugye beszéltünk már, érintettük az előbb a felszerelés témáját. Hát ugye ezt, na most ez egy örök téma, először is
0: nyilván más, hogyha egy napra megy az ember, meg más a többi.
1: Igen, de a legfontosabb a megfelelő túra cipő. Sajnos mondom én tapasztalatból, hogy hiába veszed meg a nagyon minőségi, nagyon drága túrabakancsot, nem biztos, hogy a legdrágább a legjobb. Ezt ki kell tapasztalni, hogy egyénenként mindenkinek más a lábformája, a lábmérete.
0: Hát egyszer úgyis föltöri a lábadat a legújabb bakancs
1: is. Az biztos.
0: Hát azon túl kell esni.
1: Igen, az a lényeg, hogy a lábméretednél egy számmal nagyobbat vegyél, hogy legyen a lábadnak mozgástere. Az se baj, ha magas szárú, mert akkor fogja a bokádat. Én néha elborzadva nézem túratársaim egy részét, ezek az úgynevezett, senki ne sértődjön meg, kocatúrázók, Én láttam magas sarkúba tipegni kedves hölgyet a kék túrán. Föl nem foghatom, hogy azt hogy tudja teljesíteni. Szandálban. Tehát ez azért nem az a történet, hogy a siófoki plázson végig sétálunk. Na, ez nagyon, ez tönkre tudja tenni egyébként a kirándulásnak az élvezetét, hogyha ha nincs megfelelő felszerelése. Nincs. A cipő szerintem a legfontosabb. Az a kezdőpontja és a végpontja az egésznek. És akkor lehet kapni mindenféle. Ma már mindent lehet tényleg. Túranadrágot, felsőt. A felsőnél, főleg a téli időszakban a réteges öltözködés az fontos, az, hogy jó nedvesség megtartó képessége legyen a ruhának, az is fontos, de az is, hogy szellőzőn legyen veled sapka nyáron, különösen ha fehér, az nagyon előnyös, mert visszaveri a tűző napot. Van, akik mindenféle több tízezer forintos túrabottal vágnak neki.
0: Van, aki két bottal.
1: Két bottal, van, aki ezt faággal helyettesíti. Én nem szoktam egyébként botot használni. És mit viszel magad?
0: Lefelé jó a bot, nem? Akkor tudsz, amikor a kövek
1: igen, azt mondják, gurulnak lefelé, alattad. Igen, majd megpróbálom. Eddig nem használtam. És akkor mit viszel ugye magaddal?
0: Na mi?
1: Hát a legfontosabb a folyadék, a megfelelő folyadék. Ugye a kék túrának vannak olyan részei, falvakon haladva át, ahol az úgynevezett régi artézi kutakon, a nyomós.
0: A kék.
1: A kék, igen. Klasszik, vagy zöld. Tudsz magadnak vizet vételezni. De van egy olyan rész, ahol kilométereken át, például mentünk az Akteleki karszt vidékén, Bódvaszilastól, Derenkig, és aztán tovább. Na, az például egy olyan 20 kilométeres szakasz, hogy nincs ezen a 20 kilométeren egyetlen egy vízvételi lehetőség sem.
0: Patakból, forrásból érdemes lehet?
1: Meg lehet próbálni, de azért annak megvannak a veszélyei, hogyha valakinek a gyomra nem teljesen bírja, akkor abból könnyen fertőzés, vagy akár hányás is lehet, tehát ezzel óvatosabban. De ott például egy olyan 20 kilométeres szakasz, a Derengnél, hogy ott semmi nincs, tehát ilyenkor vinni kell magaddal vizet, vagy teát, hogy ami jól esik. Nem árt, hogyha van nálad műzliszelet, energiát adó.
0: Szőlőcukorot
1: szoktunk mondani. Így van, szőlőcukor, nagyon jó. Mi úgy szoktunk, hogy mi szendvicseket is készítünk otthon, és azt visszük magunkkal, de egy csomó helyen a kék túra, mondom, átvezet olyan településeken, ahol például lehet, és várják is a kék túrázókat étellel, itallal, jó szóval, kocsmával. Vendéglátó helyen.
0: És mit szólnak mondjuk a kocsmában, amikor láthatóan nem egy helybéli, hanem egy túrázó belép?
1: Tényleg örülök.
0: Ha rendesen köszönsz, akkor gondolom, semmi gond nincs, ugye?
1: Nem múlik, szerintem a hozzáállásom múlik, igen, hogy viselkedsz az emberekkel. De én azt látom, hogy akik ezt csinálják, azokat egyfajta tisztelet öveli. Mert nagyon sokan nem csinálják. Ugye ennek az egésznek a tulajdonképpen a közgondolkodásban való gyökeretverése az a 70-es évek második felére tehető, amikor elkészült a 1,5 millió lépés Magyarországon című film, ami ugye a klasszikus, akkor ugye még Írottkőtől Hollóházáig, illetve a Nagy Milicig tartó szakaszt mutatta be, feledhetetlen ugye Rockenbauer Pál rendelésével, vagy forgatókönyve szerint Peták István rendelésével, Sinkó László narrációjával,
0: Juhász Árpád. Sokszor ő maga is
1: részt vett. Ja, Juhász Árpád, aki itt még mindig tevékenyen részt vesz, és műsort készít itt a Katolikus Rádióban. Ő volt a geológus szakértője a filmsorozatnak. Pócs Tamás volt a növény szakértője. Tehát minden területnek volt néprajzi szakértő. És ugye akkor még a boomerek egy kereket toltak maguk tényleg, előtt.
0: Emlékszem, az benne is volt ugye a szignálban, a főszínben.
1: Tolják a kereket, és a kerék mérte a távolságot. Ma olyan applikációk állnak rendelkezésedre, erről is érdemes beszélni, hogy leméri neked a lépésszámodat, a megtett kilométeret, illetve létezik most már úgynevezett Huki nevű applikáció. Huki, ez a neve, amely a turista utakat mutatja neked digitálisan, és azt, hogy hol vagy. Ugye ennek megint az a feltétele, hogy legyen kapcsolatod a világhálóval, legyen internetes kapcsolatod, bár a Huki letöltve offline úgy is működik, hogy offline is, igen, tehát működik. Igen.
0: Ezen a szakaszon is, amit említettél, akkor ott is tudod használni.
1: Igen, igen, de ez azért ezt megfelelően elő kell készíteni. Egy ideig idegenkedtem ettől, mondani, hogy nekem jó a papír térkép.
0: Ha a hallgatóink meg tudják nézni különböző felületeinken, egy olyan képet tettem ide be rólad, amit te küldtél át, ahol egy térképet, egy rendes, hagyományos, igazi, klasszikus papír
1: meg is vannak ezek.
0: Nézel szemüveggel, és ott a csodálatos.
1: Igen, egy réten ültünk, ez a Börzsönyben volt, és ennek is megvan egyébként a romantikája, hogy keresed.
0: Na jó, csak ugyanaz még a táj, amint a 20 évvel ezelőtti térképen?
1: Nem, tehát ezek új kiadású térképek, tehát azért erre érdemes figyelni, hogy ne 1982-es kiadású turistát. Bár egyébként azok se rosszak, mert nagyon sok minden azért nem változott, tehát még a települések azok ugyanott maradtak.
0: Igen, de például a magánosítás már más.
1: Az már más, igen. Igen. Írjön. Meg nagyon sokszor van olyan, hogy megváltozott a felfestés. Nem a kék túránál, hanem módosítottak, betettek kitérőket. Tehát például itt most Tapolcánál, Tapolca fölött, ugye a Szentgyörgy hegyet, a csúcsot nem érinti a kékjelzés, majdnem a teljes tetejéig fölmegy, de az utolsó pár száz méternél elkanyarodik, és elindul lefelé. Na most ott például ott van a kék háromszög, és akkor azt jó tudni, hogy a kék háromszögön tudsz tenni egy olyan kitérőt, amivel föl tudsz menni a Szentgyörgyhegy tetejére, és akkor onnan csodálatos kilátás nyílik a Tapolcai medencére, illetve a Balatonra.
0: Jó, hogy mondod a kék háromszöget, tehát ugye a kék jelzésen kell menni, ugye ott kezdődik az egész.
1: Hát persze, hát erről
0: szó. Ezt még nem is mondtuk.
1: És akkor vannak csalók, meg vannak a kegyes csalók, ugye. A csalók, ez nagyon érdekes, egy pici kitérőt, ha megengedsz, ugye az El Camino, ami egy szintén klasszikus, de inkább ilyen spirituális jellegű túraútvonal Franciaországban és Észak-Spanyolországban, ugye Saint-Jean-Pierre de Porttól Santiago de Compostelájáig ugye halad, majdnem 900 kilométer. Ott például vannak olyan túrázók, akik úgy túráznak, hogy taxival vitetik a csomagjaikat, és ők sétálgatnak, de ha megunják, akkor hívnak egy másik taxit, és akkor utána, na mindegy. És vannak az úgynevezett kegyes csalók, akik néha letérnek a kékjelzésről, de csak azért, mert mikor mondjuk fölmész a Szentgyörgyhegy tetejére, a kék háromszögön, akkor nem azt csinálod, akkor visszamész, és akkor ugyanúgy lemész, ahogy följöttél, hanem látsz egy olyat, hogy van egy piros jelzés, ami belefut a kékbe hamarosan. Na, például ezt mi megcsináljuk.
0: Hát ez nem a nagy baj az.
1: Ez a kegyes csalás.
0: Hát ez.
1: De a nagyon szigorú.
0: Összességében többet.
1: Figyelj, a nagyon szigorú kék túrázó. Igen, hát egyébként igen.
0: Hát valójában.
1: De a nagyon szigorú kék túrázók ettől teljesen a fejükhöz.
0: Komolyan? De miért?
1: Hát mert azt mondják, hogy nem szabad letérni. Néha azért le lehet.
0: Hát ennél nagyobb baj nem.
1: Így van, ennél nagyobb baj.
0: Valaki ilyet csinál. A kedves hallgatóink műsorunkban Lantos Gábor mesél kék túra élményeiről. És majd egy kis szünet után azzal folytatjuk, hogy milyen testi-lelki hatása van mindennek az emberre.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a túrázásról, konkrétan most a kék túráról van szó. Vendégem a stúdióban Lantos Gábor újságíró, aki éppen teljesíti a kék túrát, és ugye elhangzott, hogy akkor körülbelül egy éve vágtál bele ebbe a dologba. Tehát azért már van tapasztalatod. Hány kilométer teljesítettél, ezt megvan neked?
1: Nem, nem. Nincs. Pecsétek számát. Igen? Most nem, alapban, hogy otthon felejtettem a füzetet, pedig el akartam hozni, de 20 pecsétnél járunk.
0: Na, szóval akkor azért már van tapasztalatod.
1: 10%-a már több megvan.
0: Milyen testi-lelki hatásai vannak erre? Kihozott belőled olyat, amit eddig még nem ismertél magadról?
1: Jó kérdés. Én korábban olvastam olyanokat, mindig legyintettem rá, hogy idióta, hogy az erdő az terápia. De tényleg az. A feleségem szokta mondani, ő egyébként heti 5 napban ülőmunkában komoly szellemi kihívást igénylő gazdasági számításokat meg na, hagyjuk is, tehát sokszor Excel táblázatokkal, számokkal dolgozik, ráadásul több nyelven kommunikál. Ő azt szokta mondani, hogy amikor eljön egy ilyen kék túrára, hogy az agyát kilugozza. És ez tényleg így van. Tehát ez azt mondja, hogy múlt héten szombaton is iszonyatos fáradt volt. Tehát ahhoz, hogy mi Verőcén élünk, tehát mi egy ilyen tapolcai kiindulás pont, annak 4 órakor hajnalban kelnünk kellett, megcsináltuk a szendvicseket, összecsomagoltunk, 5 órakor vonatra szálltunk, Budapesten átszállás, déli pályaudvar, irány Tapolca, tudom, 10:30-kor voltunk Tapolca, kezdtük el a túrát. Tehát azért ez nem annyira egyszerű, mint hogyha csak a Börzsönybe kéne menni, de hát nem lehet állandóan a Börzsönybe menni, mert azt már megcsináltuk, mert ugye ott lakunk. Na most azt mondta, hogy ahogy mentünk az erdőben, és a szőlőtőkék között, és hogy azt érezte, hogy iszonyatosan fárasztó, kemény, de érzi, hogy szellemileg kifrissül. És ez tényleg így van. Nem tudom neked ezt az erdőterápiát, én nem vagyok ennek a felkent szakértője, meg nem is akarok annak látszani, de én is azt érzem magamon, hogyha nem megyek, ugye én is ülőmunkát végzek, verem a gépet, ahogy szokták volt klasszikusan mondani, már mint ugye a laptopot, ezek, hogyha nem, tehát például most itt volt a futball világbajnokság, amely miatt nekem kimaradt 5 hét. Rettenetesen hiányzott. Tehát azt éreztem, hogy mennék, csak nem tudtam se, hogy úgy beilleszteni a programba, hogy nekem ugye minden reggel volt egy videós műsorom, éjjel mentek a meccsek, azt is néha figyelni kellett. Nem tudtam, és egyszerűen szó szerint éreztem, hogy fizikailag, szellemileg hiányzik. Nagyon sajnálom, hogy nem korábban kezdtem el, de mondom, ennek az volt az oka, hogy nem volt sikerélményem. Mert ez sikerélményt is ad. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha te megcsinálod, tehát te tudod, hogy föl kell menned a Kékestetőre. Az Magyarország legmagasabb pontja, ugye 1014 méter, az egy kihívás. Nem biztos, hogy mindenki úgy kell föl reggel, hogy kérem szépen, én ma fölmegyek a Kékestetőre. De hát ha fölmentél, akkor ez egy sikerélmény, megcsináltad, legyőzted önmagad, és jól érzed magad.
0: Ez tényleg így van egyébként, mert hát vagy 20 éve, lehet, hogy még régebben talán emlékszel, hogy így a rádiós csapattal csináltunk ilyen futó teljesítményeket Török Laci vezetésével, de akkor biztos hallottál róla, és volt egy ilyen, hogy Gyöngyöstől Váltóban föl a Kékes csúcsáig

0: Utólag azt mondom, hogy nem.
1: A sikerélmény az mindenért kápoltál.
0: Ez így van. De menet közben azért volt.
1: Volt ilyen?
0: Volt. De az megint nem kék túra, érdekes módon. A kék túrán még nem volt ilyen. Bár, most ha nagyon belegondolok, van egy szakasz, ahol, igen, ami a Nagy-Hideghegyre megy föl, ott van egy olyan kb. 5 kilométeres útszakasz, ami ez a gyilkos meredek. De nem azért gyilkos meredek, mert nagyon meredek, hanem mert hosszan elnyúló, ilyen nyerekszerű. És ott nem látod a végét, csak azt, hogy mész, még mindig emelkedik, De sosem, most már az elmúlt egy évben ilyen visszafordulással nem volt. Ellenben a Szilváskő nevű Bükk-hegységben található, szintén az egyik legmagasabb pontja Magyarországnak, Szilvásváradról az Istálóskői barlang felé, az Istálóskői barlangtól fölfelé Szilváskőig tartó 4,2 kilométer, ami nem sok, 4200 méter, 600 méteres szintemelkedés.
1: Na, az már valami.
0: Na, ezt tessék összeadni. Ott volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy na, itt akkor most én visszafordulok.
1: Hát a visszafordulni sincs értelme.
0: De nem? Semmi értelme nincsen, igen. De megcsináltam, ugye most Orsinak, a feleségemnek azt mondtam, hogy ősszel csináljuk meg újra, ő is megtapasztalja ennek a csodálatosságát. Nem vagyok benne biztos, hogy szeretné, tehát nem láttam rajta az őszinte lelkesedést, talán majd egyszer sikerül. Na, például ez egy ilyen szakasz, vagy egy ilyen kirándulás, de ez megint nem kék túra. Tehát ez egy szellemi kielégülés, fizikai próbatétel, és hát utána levezetés gyanánt, ha be tudsz ülni egy szaunába, vagy valahogy ki tudod lazítani magad. Tudod, mi a kihívás? Ja, igen, ezt el akartam mondani. Hazabuszozni.
1: Na, ezt akarom mondani.
0: Hazavonatozni.
1: Hát de ott már pihensz, ott már bóbiskolsz.
0: Pihensz, bóbiskolsz, igen. Én, aki ugye a busz nem annyira szeretem, én a vonatot jobban szeretem, ott vannak, amikor úgy fáj minden. De tudod, mi az érdekes, hogy hazamész, ledőlsz, alszol, mint akit agyonvertek, és másnapra semmi nem fáj.
1: Hát, hogyha már megszoktad, gondolom az első után még azért mindenet fájt.
0: Voltak nehezebb, igen, pillanatok, de amúgy tényleg inkább, tehát tud fájni, persze, meg ez tud kemény lenni, de utána már nem fáj. Utána már csak az van, hogy fú, de jó, mikor megyünk újra.
1: Na most, ha említetted az Istálóskő, ugye hát ez egy nagyon híres hely Magyarországon, az
0: Istálóskői
1: barlang. Tehát a kék túra, az csak a kék túráról szól, vagy esetleg, ha már egyszer az Istálóskői barlang
0: nem megy a kék túra. Ott nem megy.
1: Ja, nem. Na jó, akkor megy. Egy másik.
0: Nem, ez Magyarország megismerésére.
1: Na de azt mondta, tehát hogyha mondjuk nem, az ember említettem mondjuk Hollóházát, tehát hogyha Hollóházánál megy el a kék túra, akkor bemész mondjuk a porcelángyárba, mert
0: hogy megyek a porcelángyárba.
1: Tehát nincs lelépés az útvonalról?
0: Lehet, de hogy nem, azon kell, csomó mindent lehet
1: csinálni. Mert végül is, ha ott vagy már,
0: de
1: akkor
0: nem,
1: lehet,
0: hogy... De én nem azért megyek, hogy most figyelj, én porcelángyárat akarok nézni, elmegyek, megnézem a porcelángyárat. De mondjuk, ugye Tapolcánál is föltelted a kérdést, hogy a Tapolcánál ugye átmész a városon.
1: Evezel-e a barlangban?
0: Mit csinálok?
1: Evezele.
0: Nem evezek a barlangban. Nem. A tapolcait nem evezek a barlangban, én nem úgy vagyok öltözve, nem az a felszerelésem, de például elhúztunk most a múlt héten Tapolcán, a belvárosban, ott van egy gyönyörű ilyen malom, halastó, tele volt halak. Malomtó, köszönöm szépen. Mentünk, mert várt minket az út. Tehát... De van olyan szakasz, valóban, ahol áthalad településeken, például a Derenk egy kihalt, kipusztult, egykor volt falu az akteleki karszt vidékén, régi romok még fellelhetőek, illetve táblák mutatják, hogy itt állt egy ház, és ez volt a lakója, és kitelepítették, stb. Akkor ott egy kicsi időt ugye el lehet tölteni. És akkor mész tovább. És tovább.
1: Hogyha valaki belevágna, akkor mit javasolsz, hogy szerezzel lelki erőt?
0: Ezt nem tudok, erre nem tudok igazából jó tanácsot adni.
1: Biztos kérdezték tőle az utóbbi évben, hát azért ismert ember vagy.
0: A anyukám is mindig kérdezte, hogy ebben mi a jó. Hát most remélem hallgatta.

0: ezt, és így akkor most már tudja, hogy mi a jó, de hogy úgy kell belevágni, szerintem, hogy venni kell egy ilyen füzetet, el kell határozni, vagy akkor fölcsatlakozni a digitális pecsételők táborába, és el kell indulni. Nem kell ezt sorban teljesíteni, nem kell ragaszkodni semmihez. Budapest is benne van a kék túrában, a Hüvösvölgy. Például a Hüvösvölgy Rozália téglagyár elnevezésű szakasz is van. El lehet kezdeni például, hogy valaki Budapesten, akik Budapesten, és akkor lehet tágítani a kört. És akkor lehet messzebb menni. Ez időfüggő, energiafüggő, elhatározás függő. A legfontosabb szerintem az elhatározás, hogy valaki eldöntötte, csinálja. És ha ezzel egyszer megfertőződik, akkor nem biztos, hogy utána le tud erről jönni. Én mondom, hogy nem kell sietni. Ez nem erről szól. Tehát sietni egyszer kell, ha a busz elmegy. Mert ha a busz elmegy, akkor még azért vannak olyan vállalkozók.
1: Volt olyan, hogy elment a buszod?
0: Nem, hála az Istennek, de innen is üzenem annak a buszvezetőnek, Borsod Abaúj Zemplén megyében, aki 8 perccel előbb érkezett a megadott menetrendhez képest a megállóba. Úgyhogy nem vagyok, ez is egy nagyon fontos dolog, ráhagyással kell a megállóba érkezni. Mert a menetrend nem szentírás. Mert ugye ezek olyan buszok, hogy nem mindenhol van ugye felszálló utas. Ha nincs felszálló, meg leszálló utas, akkor megy tovább. Így begyorsul, így már nem tartja a menetrendet. És bizony előfordult olyan, hogy jóval előbb, aztán olyan is előfordult, hogy később, és ez volt az igazi izgalom. Egy nagyon
1: elmentem már, nem tudtad.
0: Nem mehetett el, mert ott álltunk már fél órája. Mert
1: más is várt.
0: Senki nem várt, csak mi. Torna barakonyban. Aj, de szép hely, Istenem. És akkor hallgatóztunk, hogy búg-e már a busz. Mert vissza kellett élni Bódva Szilassra, mert ott volt a szállásunk, és ha nincs busz, akkor nem tudom, mit csinálok. Tehát akkor besötétedik, ott maradt, hála Istennek búgott a busz, na ott késve jött a jármű. Tehát ezek azért izgalmasabb dolgok, és akkor még annyit hadd mondjak el, hogy egyébként a Magyar Természetjáró Szövetség igyekszik ezt az egészet kézben és karban tartani. Tehát rendszeresen festik a jelzéseket, próbálják
1: a helyi turisztikai szakosztályok ezt.
0: Igen, igen, próbálják az egészet karban tartani, néha lehúzgálják a fákat az útról, de összességében mindenkinek azt mondom, menjen, csinálja, induljon.
1: Kedves hallgatóink, fogadjuk meg vendégünk Lantos Gábor szavait, induljunk el, ha tehetjük a kék túrán. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és elmondtad mindezt.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Bójás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: A Tóth Zoltán trió felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először az Otthon ízei című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a levendulát és gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg. Ezt követi a Remény hírnökei című műsorunk Sinkovics Andrea szerkesztésében. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
6: A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése, a növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket. Itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketéscsillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsáj olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk, a friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű, a vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kiveszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még porcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág, évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebzel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.

0: kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére is. Hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk. És hát a provanci fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ezt szépen jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertemben, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam az előbb, egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofánzacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat már most nagyon széles választékba lehet vásárolni. Azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év két évvel ezelőtt tanultam a Kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágakat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás buzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szallagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul-felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat, én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák, most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Óra et labora az oktatásban is címmel tartott előadást Egerben 2025-ben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. Elmondta, 13 iskolát tartanak fenn a bencések, s ezek közül kiemelkedő a pannonhalmi, mert a monostor szomszédságában található. Műsorunkban az előadása első részét hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Nekünk 13 iskolánk van, ezek közül kiemelkedő a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, azért, mert az ott van a Monostornál. 16-an tanítunk szerzetesek, én biológia földrajz szakos tanár vagyok, 88-ban diplomáztam, és gyakorlatilag azóta tanítok a gimnáziumban. És a többi iskolánál elsősorban ilyen fenntartói feladatokat látunk el, hitoktatást próbáljuk szervezni, de ott nem vagyunk jelen szerzetesek. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy az iskola fenntartás többek között egy ilyen menedzseri feladat. És a modern is menedzsment megkívánja a vezetőtől, hogy egyfajta cégfilozófiát alakítson ki, teljesen mindegy, hogy milyen intézményt vezet, és jó munkatársakat nyerjen meg az intézményei számára. És így a munkatársak azok kapjanak felhatalmazást az önálló munkavégzésre. A fenntartó egy stabil háttér az iskola, az intézmény mögött, és ebben a fenntartói feladatban én eddig két végletet tapasztaltam. Az egyik az a Ricardónak az éjeli őr állam koncepciója, aki azt mondja, hogy a állam, a vezetés, az irányítás az jó, ha minél háttérbe szorul, nem is látható, akkor jelenjen meg, hogyha valami baj van. A másik az pedig egyszerűen kivitelezői szerepet szán a iskola vezetésnek, mint fenntartó, ne kreatívkodjanak, hanem csak hajtsák végre, ami föntről jön. Ma az állami iskolákra inkább ez jellemző, néha-néha az a benyomásom. Úgy gondolom, hogy egyik se jó megoldás. A fenntartónak arca kell, hogy legyen, és úgy kell, hogy megjelenjen az iskola előtt. És a cég filozófiát azt mi igazában véve spiritualitásnak tartjuk. Ami azt jelenti, hogy világnézetileg megalapozott az az oktatás, amit teszünk. Ezt lehet rendi lelkiségnek is nevezni, hogyha a bencés lelkiségről van szó, ferences spiritualitásnak annyi gazdag hagyomány van az egyházban, de az evangélium lelkiségéből táplálkozik mindegyik, igazában véve ezek nyuansznyi különbségek, egy egyházmegyei iskolának a spiritualitása is az evangéliumból forrásozik, és minden szerzetesi iskolája is. Erre jellemző egyfajta szakmaiság, egyfajta világnézeti megalapozás, és jellemzők rá etikai alapelvek. A spiritualitás az nem moralizáló szólamokból áll, és nem is ideológia, hanem sokkal inkább egy ilyen vezérelv, egy ars poetica, egyfajta látás, vízió, egy szemlélet, ami folyamatos fejlődést és növekedést igényel tőlünk, amiben el kell mélyednünk, inspirációkat ad, ilyen intuíciókra figyel, egyfajta változásra való nyitottság is, vonzerő, motiváló képesség. De egyáltalán nem gettó szellem. Nem bezárni akar, nem elkülöníteni, elszigetelni valamitől, hanem sokkal inkább a általános értékekre, az evangélium értékekre kinyitni. Bevezetőként engedjenek meg egy gondolatsort, ami talán a földrajztanárnak a gondolatai, de messzebbre vezet. A napnak a szimbolikájával szeretném kezdeni. A fotós az a Ron Miller, a National Geographic-nak a fotográfusa, és fantasztikus égitest fotókat készít. És a nap szimbolikája a számunkra elsősorban azt jelenti, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire nélkülözhetetlen az élethez a nap. A bolygónkat ezt tartja mozgásban, de az a sugárözön, fényözön, ami eléri a Földet, azt teszi lehetővé itt az életet. Ugyanakkor ez csak a felszín. Ha a szerkezetét ismerjük a napnak, ami az egész felszínt mozgatja, az a titokban, mélyben, mindenki számára láthatatlanul zajlik, úgy hívjuk, hogy magfúzió, ami ott történik, de ott szabadul fel az a hihetetlen mennyiségű energia, ami aztán a felszínen láthatóvá válik, és eléri a Földet. Arra gondoltam, hogy egy iskolának, egy szervezetnek a működése is párhuzamba állítható ezzel. Én minden nap megkapom az Observer média figyelőn, hogy mi jelenik meg a főapátságról az előző napon. És így a néhány hónapból fölírtam, hogy mi mindent írnak, hogy nagybőti koncert, stb. Mindenki megcsinálhatná az egyházmegyéről, a saját iskolájáról. Ez az, amit látnak rólunk. De az a kérdés, hogy mi van a mélyen, ami ezt mozgatja, ami ezt igazából véve hitelessé teszi. Mi a magfúzió a mi iskoláinknak az életében? Nyilván értékek, eszmények. De ez így túl általános. Ezt szoktuk egy kicsit konkretizálni. Keresztény hit, erkölcs, értékrend. Hála Istennek a magyar társadalomban is jelen van ez. Elvárásként, igényként, eszményként fölmutatni. Isten, haza, család, borbúza, békesség. Néha úgy fölhígítják ezt a értékrendet és eszményt. De az a kérdés, hogy ez ideológia, vagy pedig életet adó megvalósítás. Egy kicsit az eszményekkel mindig az a probléma, hogy ideológia marad az életünkben. Hirdetjük, de azért a hétköznapokban nem az a megvalósítás. Én szeretném fölvillantani önöknek a bencés spiritualitásnak négy ősi erényét, ami úgy gondolom, hogy az egyháznak közös kincse, négy ősi szerzetesi erény, mindannyian tudják alkalmazni ott, ahol éppen élnek. Azért egy kicsit gondban vagyok vele, mert így első hallásra olyan porosak ezek az erények. Nem annyira blikfangos, nem mai szókincsel, nincs benne annyira a mai szókincsbe, szókészletben, de azért egy kicsit lefordítjuk a mai nyelvre, hogy mi is ennek a lényege. Hát az első az engedelmesség. Szent Benedek úgy gondolta, úgy álmodta meg egy szerzetes közösség életét, hogy ott nem mindenki a saját feje szerint megy, hanem van a közösség, van a vezető, az ő feladata az összehangolásnak a munkája, és sokszor még a saját életünkről való döntésünket is, nem csak a közös dolgokat, letesszük az előjáró kezébe, és követjük az ő gondolatát. Na, a regulai engedelmesség az nem a katonáknak az engedelmessége, hogy pofa, be a parancsot, teljesíteni kell. Jó néznénk ki, ha a katona elkezdne gondolkodni, hogy kell támadni, vagy nem kell támadni. Itt arról van szó, Szent Benedek azt írja, hogy hívják össze az egész közösséget, ki elmondhassa a végleményét, hogy meghallgatást talál. Éppen ezért ezt az engedelmességet egy együttműködési készségnek nevezzük. És úgy gondolom, hogy enélkül emberek közössége, ahol valamit közösen kell csinálnunk, hogy ne lenne bennem az a nyitottság, hogy együttműködök a többiekkel, elképzelhetetlen. Másik erénnyel is gondban vagyunk, alázat, ez egy kicsit ilyen negatívan hangzik, megaláztatás, alázatoskodás, nem pozitív felhangok társulnak hozzá. De az alázat az nem azt jelenti a Szent Benedek hagyományában, hogy szemlesütve járunk. Az az alázatos ember, aki megismerte önmagát, elfogadja önmagát, és úgy alapvetően kiengesztelődött önmagával. Nincsenek kisebbségi érzései, nem túl kompenzálni akar állandóan, hanem, és persze nem mond le az önfejlesztésnek a elvárásáról, de úgy alapvetően békességben van önmagával. Nevezzük is ezt helyes önismeretnek és elfogadott énképnek. Bizonyára itt iskola vezetők vannak, és van már ilyen tapasztalatuk, hogy mennyi nehézség van, amikor egy-egy munkatárs saját magával nincs rendbe, és úgy kivetíti a többiekre, meg a rendszerre, meg stb. A saját problémáit. A harmadik ősi erény az annyira szép, Szent Benedek találta ki, jó buzgóság, így írja a regulában, és az az érdekes, hogy két ellentéte is van. Nem csak a passzivitás, hát ezt mindannyian tudjuk, amikor valaki úgy el van, mint a befőtt, ha nagyon rugdossák, akkor esetleg csinál is valamit. A másik, ami az ellentéte, azt ő így írja, hogy keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Amikor valaki hajt ezerrel, de úgy nem azért, hogy a közösséget gazdagítsa, hanem bocsánat a kifejezésért, de ugye a pofájába vágja a másiknak a saját teljesítményét. Na hát azt is el tudjuk képzelni, talán van is rá tapasztalatunk, hogy mennyire szét tud szedni egy közösséget, amikor valaki nem a közért hajt, nem az egyeztetett célok mentén dolgozik. Hát nevezzük ezt kreatív tetrekészségnek, ha már ilyen mai szavakat kell keresni. Ez azt jelenti, hogy valaki úgy benne van abban, amit csinál, azon agyal, hogy hogy lehetne jobb. Hogy lehetne egy kicsit gördülékenyebb, hasznosabb, eredményesebb, stb. Stb. Az utolsót az biztos mindenki azonnal kitalálná, ez a hallgatás, a csöndnek a szerepe. Van egy nagyon szép magyar mondás, hogy ez az ember a fától nem látja az erdőt. Annyira elveszik a részletekben, hogy már a nagy összefüggéseket nem látja. Úgy érzem, hogy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy időnként megálljunk, hármat hátra lépjünk, és egy kicsit így elgondolkodjunk, hogy egyáltalán jó irányba mennek-e a dolgok. Hát nevezzük ezt egy ilyen kifinomult figyelemnek a másik emberre, az eseményekre, ami ezáltal kialakul. Többször kérdezték tőlem, hogy a szerzetesség cég kultúrájának mik az ismérvei. Hát úgy gondolom, hogy ezek lehetnének a cégkultúrának az ismérvei, és úgy érzem, ahol emberek arra szegődnek, hogy együtt csináljanak valamit, együtt érjenek el valamit, teljesen mindegy szinte, hogy mivel foglalkoznak, ez a négy ősi erény az hasznos lehet, hogyha így alakulnak.

0: A szerzetesi szabályzatról Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallják.
1: A további részében szeretnék egy pár gondolatot fölvillantani. A konstitúciónknak, ami szabályzatunknak, a szerzetesi szabályzatunknak néhány mondatával, ami az iskoláinknak a cégfilozófia, vagy így a spirituális alapvetése lehetne. Az az izgalmas, hogy ez a 60-as évekbe készült, 1965-re fogadta el a káptalan, és 96-ig volt érvényben, azóta új konstitúciónk van, de ez a lelkiségi rész nem változott, a jogi szervezet változott. Az első pontban azt írja, hogy a katolikus iskola feladata az egyház tanítása szerint kettős. Épp úgy, mint a többi iskola, a művelődés céljait és az ifjúság jellemének alakítását akarja megvalósítani. Manapság jellemalakítást azt inkább úgy mondjuk, hogy személyiségfejlesztés, de nem biztos, hogy minden iskola törekszik erre. Azt látjuk, hogy vannak iskolák, ahol beszűkül az ismeretanyag átadásra. Persze ezt úgy nem vallja be senki, hogy nálunk nincs személyiségfejlesztés vagy jellemalakítás, de hogyha úgy megpiszkálnánk, hogy akkor ez hogy valósul meg, nem biztos, hogy meg tudnánk mondani. A művelődés nemes emberi eleméhez hozzá akarja adni az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény életnek a többletét. Az, hogy tisztességesen tanítunk, az, hogy törődünk a gyerekekkel, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ez akkor válik igazából lehetővé, hogyha az evangéliumnak az értékrendjét is tudjuk közel vinni hozzájuk, kvázi mint egy többletet. A bencés nevelés számára az emberi kultúra nagy kincsei és a megváltás rendjének isteni értéke, az oktatás és a nevelés harmonikus egységben vannak. Ma az arányok megbomlásának sok területen látjuk az életben a hátrányát, hogyha művelődés, jellemalakítás, keresztény élet többlete, ez így harmóniában van, úgy gondolom, hogy akkor lépünk egy kicsit előbbre. Nagyon bátorító a következő gondolat. Azt írja a konstitúció, hogy a tanár a nevelő, a népét tanító Krisztusnak a munkatársa. És ez itt most mindannyiunkra vonatkozik. Minden hivatás és küldetés nemes és szép, amikor az ember úgy végzi, hogy az másoknak a javára történjen, a takarítónőnek a szolgálata épp annyira értékes, tudjuk, amikor nehéz ma vízvezeték, szerelő, stb. Egyéb karbantartó munkatársat szerezni, hogy mennyire fontos, de hogy a pedagógus, a nevelő, az Krisztusnak a munkatársa. Azért, mert a személyiség fejlesztés, az emberi alakulásnak ezt a nemes és a szent ügyét szolgálja, ez úgy érzem, hogy nagyon biztató és szívderítő mindannyiunk számára. Talán nem szerénytelenség, de azt is számba veszi a konstitúció, hogy mivel 996-ba telepedtek le Kárpát-medencébe az első szerzetesek, mindjárt volt valami kis iskola, és azért úgy a török időkig volt egyfajta folyamatosság, és utána újra, hogy az európai és magyar kultúra kialakításában a bencés rendnek van szerepe, de kibővíthetjük, hogy az egyháznak van benne szerepe, a bencés rend az nem elszigetült az egyháztól, a káptalani iskolák mindenhol a tudományosságnak így és a nevelésnek a színterei voltak. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tanár, mondjuk a szerzetes helyett, jel a tanítványok számára. Ennek a nemes feladatnak úgy tudunk megfelelni, hogyha az életünk az példakép a tanítványaink számára, és ez mindig egy kicsit a lelkiismeret vizsgálatnak a kérdése. De itt álljunk meg egy pillanatra. Senki sem tökéletes. Mindenki törékeny. Én úgy gondolom, hogy főleg a mai fiatalok előtt azzal vétünk, hogyha egy nagyon tökéletes képet mutatunk önmagunkról, a valóságot azt teljesen elfedjük, őtőlük drákói szigorral várunk tökéletességet, főleg amikor már egy picit nagyobbak, és nem vonjuk be őket az életünknek a küzdelmébe. Sokszor egy hitelesen fölmutatott, megküzdött élet, még akkor is, hogyha törékeny, még akkor is, hogyha vannak bukások és melléfogások, az példakép tud lenni és hiteles tud lenni a gyermekek között. Milyen izgalmas a 60-as években a modern pedagógiának ezek az eredményei, elvárásai, hogy személyes ráhatás a fegyelmezés külső eszközeinél fontosabb. A személyiség kibontakoztatása az általános követelményeknél fontosabb. A segítségnyújtás a hideg ellenőrzésnél fontosabb. Modern pedagógiának a eredményei a 60-as években. A növendékeket öntevékenyre serkentje, és mellettük áll baráti támogatásával. Öntevékenység is egy. Ma kreatívnak kell lenni, ma csoportmunkának kell lenni, főleg nagyobbak között egy iskolában, és a bevonásnak minden eszközeit ki kell használnunk. A közösség legyen egységes a nevelés alapelveiben és gyakorlatában. Ha, mint tantestület, úgy állunk a diákok előtt, hogy azért az alapkérdésekben, az alapelvekben nem vagyunk egységesek, akkor bizony az meglátszik az eredményen. Kiki érvényesítheti egyéni adottságait, szintén a modern pedagógiának az eszköze.

0: A szerzetességben is a küldetésünk azért sokféle, ha valaki csak leszűkül egyfajta munkaterületre, az torzuláshoz vezet. Itt inkább azt szeretném mondani, hogy ez így általánosan azt jelenti, hogy a munkahely nem veheti egyoldalúan igénybe és kizárólagosan minden energiánkat. Ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire szükség van azokra a helyekre, alkalmakra, amikor föltörténünk, a családra, a pihenésre, az emberi kapcsolatokra. És különösen igaz ez most így a Z-generációra is figyelve. A legfiatalabbak már ott vannak a tantestületben, ott vannak a szerzetes közösségben, és hát nekünk idősebbeknek, én a baby boom generációhoz tartozom, azért úgy néha kérdéseket vetnek föl a fiatalok, amikor csak egyet szabad mondanom, én 77-ben léptem be Pannonhalmára, az apátságba, és hát ott szerzetes lettem, és előttem állt ez a nagy történelmi intézmény, és volt bennem egy félelem. Meg tudok-e felelni ennek a kihívásnak? És amikor most jön hozzánk valaki egy pár éve érettségizett valamit, csinált fiatal, látja esetleg mi diákunk volt, látja ugyanezt az intézményt, ő nem azt kérdezi, hogy meg tudok-e ennek felelni, hanem azt kérdezi, hogy megfelele ez nekem. Tudomásul kell vennünk, hogy ma ilyen világ van, teljesen fölösleges bunkózni, ezt a fajta szemléletet háborogni miatta, de oda meg úgy gondolom, hogy el lehet vezetni őket, hogy a világ nem úgy van kitalálva, hogy van egy munkahely, van egy csaj, stb., aki minden szempontból nekem felel meg, hanem vannak az én elképzeléseim, a vágyaim, a karizmáim és az adottságaim, meg van a közösségé, az intézményi, és hol találjuk meg ennek a meccéspontját. De az egyoldalú kihasználást inkább be szeretném ezzel hangsúlyozni, és ez benne van a konstitúcióban, a 60-as években, manapság nehezebben fogadják el, és azt kell mondanunk, hogy jogos. Van ebbe igazság, mert azért az én generációmra jellemző a kiégés és nagyon sok minden.
1: Órát labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.

A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd meg egy

egyezővé a tiéddel. Hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.

0: Mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina, Kónya Éva és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: George Michael énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Komoly problémával szembesültek az elmúlt időszakban a Békés-megyei tanyákon élők a rendkívüli aszály miatt. Vannak olyan lakossági kutak, amelyek vízhozama kritikusan lecsökkent, pedig ezek jelentik az egyetlen vízforrást. A probléma megoldása érdekében széleskörű együttműködés indult Békés-megyében. A békéscsabai tanyákon élőktől most adatokat kérnek a lakossági kutakról, ugyanis az is gondot jelent, hogy azokról nem tudnak semmit, mivel többségük engedély nélküli. A szájkor hol jön a víz, hol nem. A békéscsabai tanyákon élők számára pedig az életet jelentik a lakossági kutak, hiszen vannak, akik nem csak állatokat itatnak és kertet locsolnak a kutakból jövő vízből, hanem mosáshoz, fürdéshez is igénybe veszik. Pár hete egy lakossági fórumot is tartottak, amelyen képviseltette magát a békéscsabai önkormányzat, a Békés-megyei kormányhivatal, a Körösvidéki vízügyi igazgatóság. A cél az volt, hogy tisztán lássák, mi a probléma, és hogy milyen irányba érdemes elindulni. Kezdeményezésre egy munkacsoport is létrejött, így széleskörű együttműködés indult, hogy megoldhassák a problémát jogszerű keretek között. Opahuszki Zoltán kiemelte, fontos, hogy a békéscsabai tanyákon élők életvitele és gazdálkodása zavartalan legyen. A cél az, hogy a vízgazdálkodást észszerű keretek közé terelhessék, hogy mindenki érdekeit tiszteletben tartsák. A most következő lépés, hogy adatokat kérnek a békés-megyei tanyákon élőktől a lakossági kutakra vonatkozóan. Ezeket feldolgozzák, értékelik, és többek között vizsgálatokkal arra a kérdésre is igyekeznek választ adni, hogyha az engedélyezett mezőgazdasági kutakból öntöznek, hatással van-e a háztartási kutak vízhozamára. Ha pedig összefüggést találnak a kettő között, akkor szükség van-e bármilyen hatósági vagy műszaki beavatkozásra. A víz minőségéről és a gáztartalomról is fontos információkat osztottak meg. Elmondták, hogy nem áll rendelkezésre álló információ az érintett lakossági kutak esetében, esetleges bakteriális szennyezettségről, nem tudni bármely komponens, vas, mangán, ammónium, arzin, nitrit és nitrát átlépe valamilyen határértéket. Kiemelték, a térségben kitermelt víz, víztisztítás nélkül fogyasztásra nem alkalmas. Súlyos helyzetbe kerültek a magyar görögdinnye termelők, és ennek egyik legnagyobb vesztese éppen Békés-megye, ahol ilyenkor kerül a legtöbb friss dinnye a piacokra. A gazdák szerint az árak olyan mélyre zuhantak, hogy sok helyen már a termesztés költségeit sem fedezik, miközben tonnaszámra várja a görögdinnye a vevőket. A szezon elején még bizakodóak voltak a termelők a görögdinnye kapcsán. A vásárlók 250-300 forint körüli áron vehették a görögdinnyét, a gazdák pedig kilogrammonként 100-120 forintos nettó felvásárlási árral számíthattak. A június végi hőség felgyorsította a dinnye érését, így egyszerre hatalmas mennyiség került a piacra. A görögdinnye igazi kánikulás gyümölcs, amikor hűvösebb az idő, a kereslet is látványosan visszaesik. A gazdák ugyanis sok esetben már csak 60-70 forintot, később pedig mindössze 40-50 forintot kapnak kilogrammonként a dinnyéért. Pedig a görögdinnye termelése ma már rendkívül költséges. Az intenzív technológiával dolgozó gazdaságok hektáronként 4-6 millió forintot költenek a termesztésre. A szakemberek szerint hosszú távon legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség ahhoz, hogy a gazdák nyereségesen működhessenek. Ha tartósan ennek csupán a felét kapják, sokan feladhatják a dinnye termesztést. Augusztus 12-én Európa több országában teljes napfogyatkozást figyelhetnek meg. Magyarországon, így Békés-megyében is részleges napfogyatkozást láthatnak ezen a napon. Az égi csodáknak azonban ezzel még egyáltalán nincs vége, aznap éjjel még csillaghullás is várható. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető, ami 19 óra 21 perc körül kezdődik. Békés-megyében persze megfelelő látási viszonyok közepette, átlagosan 35-45% közötti napfogyatkozást láthatnak az érdeklődők, vagyis a hold, a napkorong ekkora részét takarja majd el. Minden egyes fórumon figyelmeztetnek a napfogyatkozás veszélyeire is. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mivel és hogyan kísérik azt nyomon.
Nem szabad közvetlenül a napba nézni, még napfogyatkozás esetén sem. Megfelelő szemüvegre vagy kézi napnéző eszközre van szükség, amelynek meg kell felelniük egy nemzetközi szabványnak. A tradicionális napszemüvegek nem biztosítanak megfelelő védelmet. A Vega Csillagászati Egyesület a honlapján arra is felhívta a figyelmet, hogy augusztus 12-én szerdán este, sötétedés után a Perszeida meteorraj csillaghullása követi majd a napfogyatkozást. A perszeidák megfigyelése 23 órától egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje augusztus 13-án, hajnali 4-5 óra között lesz a már világosodó égen. A következő, hazánkat is érintő teljes napfogyatkozás 2081. szeptember 3-án érkezik. Új mozgásforma érkezik Orosházára. A fitkid egy sokoldalúan képző sport, ami ötvözi az aerobik, a talajtorna és a tánc különböző elemeit. A Warrior Club Sportegyesület két tagja, Zsiga Bence és az új szakosztály vezetője Zsiga Balogh Jennifer elmondta, több mint 10 éven keresztül foglalkoztak aerobikkal, ami jó alapot adott neki, és büszkék arra, amit el tudtak érni ebben a sportágban. Úgy vették észre, hogy a gyerekek mozgásigénye, valamint a mai elvárások és a sport lehetőségek eléggé megváltoztak. Ezért egy olyan utat kerestek, ami kicsit szabadabbnak és sokrétűbbnek számít, így pedig a gyerekek is jobban, hatékonyabban ki tudják bontakoztatni magukat, valamint a tehetségüket. A Warrior Club Sportegyesületen belül induló szakosztály vezetője Zsiga Balogh Jennifer hozzátette. A FitKid komplex sport magába foglalja az akrobatikát, a gimnasztikát, az aerobikot és még a táncos elemek legjavát is. Emiatt gondolják úgy, hogy megfelelő lehet az érdeklődőknek és bíznak benne, hogy a sportág iránt érdeklődők lazaságukkal, színpadi képességeikkel ki tudják majd bontakoztatni magukat. A jövő héten egy 2,5 napos betekintő tábort rendeznek csütörtöktől szombat délig, ahová már szép számmal regisztráltak jelentkezők. Az edzések pedig majd szeptember elejétől indulnak. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra, különleges akciókkal ösztönzik a jelentkezőket Hajdú-Biharban is, értesült a Dehír. A nyári időszakban a szokásosnál is kevesebben jelentkeznek véradásra, ezért a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete arra kéri azokat, akik tehetik, hogy most segítsenek. A véradókra augusztusban több különleges akció is vár. A nyár második fele hagyományosan az egyik legnehezebb időszak a véradás szempontjából, idén pedig a szokásosnál is kevesebben jelentkeznek, ezért minden véradóra szükség van a megfelelő vérkészlet biztosításához. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete július végén és augusztusban 28 nyilvános, valamint 6 munkahelyi véradást szervez. Különleges véradó alkalommal készülnek augusztus 7-én és 8-án a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Hajdúsági Expón is. A Hajdúböszörményi Traktorpulling Egyesület a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével együttműködve a Ne legyen aszája véradásban mottóval várja a donorokat. A kétnapos véradáson résztvevők a rendezvény következő napjára érvényes 7500 forint értékű belépőt kapnak, emellett retro menüvel vendégelik meg őket. Minden 50. véradót külön ajándékkal jutalmaznak, az Agrár Unió magazin pedig egyéves előfizetéssel köszöni meg a segítséget. A szervezők célja, hogy a tavalyinál is több, összesen 250 véradót sikerüljön megszólítani. Szegény gyerekeknek gyűjtenek Debrecenben is, Püspökladányban olvasható a civis híren. A nélkülöző, a mindennapi megélhetéssel küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű családoknak óriási kihívás az iskolatáska, a tornaruha és a tanszerek megvásárlása. Megsegítésükért a Magyar Vöröskereszt két területi szervezete, a Debrecen és a Püspökladány területi szervezet legyen tele az iskolatáska szlogennel tanszergyűjtést hirdet irodájában július 27-e és augusztus 31-e között. A Vöröskereszt Debrecenben a területi irodában várják a felajánlásokat a nyitvatartási időben. A Püspökladány területi szervezet vezetője arra kéri a segítő szándékú embereket, hogy telefonon egyeztessenek az időpontról a 70-933-83-94-es telefonszámon, mielőtt behozzák az adományt a területi szervezet nyári programjai miatt. Iskolatáskára és alapvető tanszerekre toll-toll tartó füzet, körző, vonalzó, mértani eszközök van a legnagyobb szükség, továbbá tornafelszerelésekre, tisztasági csomagra. Új és már használt, de jó minőségű adományokat egyaránt szeretettel fogadnak és adnak át a nélkülözőknek, a szervezet munkatársai és önkéntesei. Már csak nem 1 millióan játszottak a Szigetkék Parkban, értesült a Dehír. A 4. születésnapját ünnepelte egy nem hétköznapi adattal is Debrecen népszerű tematikus parkja. Széles Diana alpolgármester Facebook oldalán számolt be a születésnapi eseményről. Ezúttal is rengetegen látogattak el a parkba, ami most is igazi családi programmal várta a látogatókat. A Szigetkék 4 esztendő alatt nem csupán Debrecen, hanem a régió legnépszerűbb gyermekközpontú játszótere lett. Sőt, a szervezők adatai szerint vannak, akik Nagyvárattól Miskolcig rendszeresen visszajárnak a Szigetkékbe. A 4. születésnapon ismét megmutatkozott, a Szigetkék nem csak játszótérként, közösségi színtérként is működik. Számos programnak adott otthont az idei évben is. Ilyenek például a felelős állattartással és az állatvédelemmel kapcsolatos edukációs programok is, melyek az önkormányzat és a Nagyerdei Kultúrpark közös együttműködésében valósulnak meg. Idei februári adat szerint a tematikus parkba 2022 óta már majdnem 900 ezren látogattak el. Ez a szám már megközelítette az 1 milliót. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karát július 1-től Németh Norbert professzor vezeti. Az új dékán célja, hogy a kar a hagyományokra építve tovább erősítse oktatási, kutatási és nemzetközi pozícióját. Kiemelt feladatként jelölte meg az orvosképzés további folyamatos fejlesztését, különös tekintettel a gyakorlati képzésre, valamint az új generációk tanulási igényeihez igazodó oktatásmódszertanra, olvasható az Unideben. Németh Norbert a 13 év után leköszönt Mátyus Lászlót követte az általános orvostudományi kar élén. Hangsúlyozta, elődje több mint egy évtizedes dékáni tevékenységének köszönhetően a kar vezetését erős alapokra építve vehette át. Mátyus László dékáni tanácsadóként a jövőben is segíti a kar munkáját.
Felvételit hirdetett a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-2027-es tanévre azon egyetemista fiúk számára, akik egyetemi éveiket egy tartalmas, dinamikusan fejlődő családias közösségben szeretnék eltölteni. Szeretettel várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik elhivatottak egy fiatalos, keresztény közösség építésére, valamint a mindennapok során szeretnék megélni keresztény hitüket. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecen városában. A szakkollégium Debrecen város legpatinásabb részén található. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista ifjak számára az itt tartózkodásuk során. A kollégium 2, illetve 3 ágyas szobái, valamint a közösségi terei kényelmes és nyugodt körülményeket biztosítanak a hatékony tanulásra, pihenésre és kikapcsolódásra. Jelentkezni még ma lehet. A személyes elbeszélgetéseket augusztus 3-án tartják. Fénybe öltöznek a debreceni fák a csapókerti pikniken, írja a Dehír. A népszerű csapókerti piknik idén egy varázslatos újdonsággal is kecsegtet az érdeklődők számára. A program hagyományosan a kötetlen családias együttlétről szól, ezért a szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy hozzák magukkal kedvenc plédjüket, nasit és frissítőt, majd élvezik a dallamokat a szabad ég alatt. A zenei aláfestésről Györfi Ágnes gondoskodik július 31-én pénteken 19 órától a Liget téren. A rendezvény ugyanis ezúttal egy különleges meglepetéssel egészül ki, most először hangulatos fényekkel világítják ki a Liget tér környező fáit. A különleges fényjáték célja, hogy meghittebb atmoszférát teremtsen a sötétedés közelettével, így téve igazán emlékezetessé a koncertet és a pikniket. A 21 óráig tartó esemény látogatása ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak egy közös zenés nyáresti feltöltődése a szabad ég alatt. Folytatódhat a Basahalom utca aszfaltozása, írja a dehír.hu Piros Zoltán képviselő posztjára hivatkozva. Ebben ismertetik, hogy egy megbeszélésen vettek részt, amelyen a Basahalom utca kettes ütemének tervezését tekintették át. A jelenlegi tervek szerint mintegy 470 méter hosszúságban épülhet szilárd burkolatú út nyílt csapadékvíz elvezetéssel és járdával. A tervezők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a lakossági igényeket a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyék. Ennek ellenére a beruházás 3 magántulajdonban lévő ingatlant is érinteni fog. A tervek várhatóan az idei év végére készülnek el. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen Maratont, jelentette be Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora a Campus Fesztiválon tartott sajtótájékoztatón. A Debrecen Maraton olyan közösségi ünnep, amelyen sportolók és lelkes amatőrök együtt tapasztalhatják meg a futás erejét és örömét, olvashat az egyetem honlapján. A maratont 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi, intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. A maratonnal jövőre sem csupán egy versenyt szeretnének megvalósítani, hanem a sportolási lehetőség biztosításán túl az egészségtudatos életmódot ösztönözni, illetve olyan közösségi élmény nyújtanának, amely a sporton keresztül hozza közelebb egymáshoz az embereket. 2027-ben is 5 távon és 9 kategóriában várják a sport és a futás szerelmeseit a szervezők. A jereváni kupameccs után a DVSC Újpesten folytatja a bajnokságot. A mérkőzés augusztus 2-án vasárnap 15 óra 45 perckor kezdődik a Szusza Ferenc stadionban. A hétvégén Balatonfüreden rajtolt el a Fehér Szalag nagydíj. A gyenge szél ellenére taktikailag kiélezett küzdelmet hozott az esemény, írja a dehír.hu. Idén is óriási érdeklődés kísérte a hétvégét, és a résztvevők száma is igen magas volt, szinte az összes hazai hajóosztály képviseltette magát. Az eseményre 232 nevezés érkezett, a 3 deacos hajó, az Esse, a Ponente és a Sparta sikeresen célba ért, ráadásul nagyon jó eredménnyel. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A hagyományoknak megfelelően július 26-án Mária Pócson tartotta meg egyházmegyei búcsúját a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye. A búcsúra idén is több ezren érkeztek az egyházmegye különböző településeiről, hogy közösen imádkozzanak, ünnepeljenek, és a szűzanya közbenjárását kérjék egyházmegyénkért, közösségeinkért és szeretteikért. Palánki Ferenc megyés püspök az egyházmegyei ifjúsági tábor résztvevőivel zarándokolt el levelekről Mária Pócsra. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor tábori püspök mutatta be, aki homiliájában a boldogságos Szűz Mária életének és hitének példájára irányította a jelenlévők figyelmét.
1: A Biblia figyelmes szívű olvasója előtt nyilvánvalóvá válhat a Szentléleknek az az igen erőteljes tevékenysége, ami nem más, mint az, hogy a Fiúisten Jézus Krisztus életét és megváltó művét minduntalan beledolgozza, vagy szebben szólva belekovászolja a Teremtő által alkotott világba. Az újszövetségi Szentírásban Isten lelke ezt a belekovászolást Szűz Máriában kezdte el és vitte végre a maga teljességében, amikor Názáretben leszállt és erejével megárnyékozta, ő pedig magába fogadta Isten fiát, ahogy azt a Lukács szerinti evangéliumban olvashatjuk, vagy amint nem sokára majd a mai szentmise prefációjában is halljuk, Mária a te ígédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült ígédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve az egyház születését is szolgálta. A jelenet, amelyet angyali üdvözletnek hívunk, és a pünkösnek mint egy előképeként is állhat előttünk, hiszen fényességét, mint a pünkösdi lélek áradáskor az apostolokra, ráragyogtatta Máriára, aki páratlan kegyelmet kapott az üdvözítő Krisztus befogadására. A Lukács szerinti örömhír kezdetén úgy látjuk Urunk édesanyját, mint akit eltölt a Szentlélek, majd a szintén Lukácsnak tulajdonított írás az apostolok cselekedetei elején azt olvashatjuk, hogy amikor pünköstkor az egybegyűlt apostolokra leszáll az Isten lelke, ő is ott van velük, és így valamiképpen ő is részesül a Szentlélek ajándékában, erejében, vigasztalásában. Betlehemben a bízó és Istennek engedelmeskedő hit boldog örömében ő adott test szerinti életet Isten fiának, az örök igének, pünköskor pedig a 12-vel együtt részese lett annak az erőteljes és tüzes hitnek, amely Urunk Jézust, a föltámadott igét imádja és hirdeti. A keresztény ókorban egyes egyházi közösségek Jézus mennybe menetelénél és pünköskor Máriát egyfajta középpontba helyezték. Később számos képi ábrázolásban is így látható a Szent Szűz, melyel azt szerették volna kifejezni, hogy jelenléte annak az egyháznak a megjelenítője, mely szent és szeplőtelen, nincs rajta ránc vagy folt sem semmi efféle, ahogyan azt Pál apostol írta az efezusi híveknek, a Jézus Krisztusban hívőknek. Kedves mindnyájan, a Szentírás a szűzanyáról általában nem életrajzi adatok szűkszabú töredékeit közli, hanem nagyon gazdag tartalmú, rövid, de jelképekben bővelkedő tanítást tár elénk. Mária, ahogy mondjuk, az egyház ős mintája, nekünk pedig, akik törekszünk legyőzni gyöngeségeinket és bűneinket, különleges példakép az élet szentségre való küzdelmekben. A Szent Szűz úgy áll előttünk, mint az erényekben gazdag élet példája, akinek bensőséges tisztelete arra ösztönözhet bennünket, hogy a fölforrósodott szív lelkesültségével egyre erőteljesebben kapcsolódjunk fiához, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz és az ő áldozatához. Ezért fohászkodunk majd így a Szentmise felajánló könyörgésében Istenhez, kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből és a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának szerető segítségével szívünk lángra lobbanjon, és vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban egybeforjon.
0: Az ünnepi alkalmon idén is átadták a Pro Communitate Christiana díjakat. A főpásztor az elismerést olyan személyeknek adományozza, akik kiemelkedő és példát adó egyházépítő tevékenységükkel, szolgálatukkal vagy életművükkel gazdagítják az egyházmegye hívő közösségét. A díjazottakról és az egyházmegyei búcsúról egy beszámolót olvashat a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye weboldalán, a dnyn.hu. Thank you. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Durkó Heléna énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a Paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energia termelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor pedig az utolsó működő egységet is le kell állítani. A Paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre is. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. A Szentatya a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Szúrópróba szerűen ellenőrzik az olaszországi repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a ceutai súlyos határincidens miatt, ahol a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be jogellenesen. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú, Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. Híreink végén hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi középhegység térségében és a középső országrészben zápor esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után mindnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 14. fejezetéből a 22-től a 36. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Antonio Vivaldi 531-es jegyzékszámú G-moll versenymű trombitára és vonósokra című szerzeményének második tétele hangzott el. Előadta Boldocki Gábor, Sergej Nakariakov, valamint a Capella Gabetta. Vezényelt Andrész Gabetta.
1: 5 óra 40 perc.
0: Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
3: Hát a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
2: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
3: Tehát idén kerül legelőször megrendezésre, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúság tételüket, vagy egy kedvenc hittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
2: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
3: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne, tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül. Nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
2: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsél nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
3: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon

0: és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
1: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
0: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
1: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
0: Ez szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 szemét fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ezt úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak, szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
1: Nemzetközi ez a pályázat?
0: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
1: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
0: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogyha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
1: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
0: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képvisel elő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél.

0: Egy picit erről is mesél nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukathassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehettek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem elérezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, hogy a kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött ez a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak meg pláne, hogy itt a nyári szünetbe ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a canalarts.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Cannes Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül, a Cannes Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az Ó vagy Új Szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák. A boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk. Kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel. A hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések. A művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energia termelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor pedig az utolsó működő egységet is le kell állítani. A paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket és vigyáznunk kell embertársainkra. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre is. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. A Szentatya a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Szúrópróba szerűen ellenőrzik az olaszországi repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a ceutai súlyos határincidens miatt, ahol a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be jogellenesen. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. Híreink végén hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható kevés gomoly felhővel. Az északi középhegység térségében és a középső országrészben zápor esetleg zivatar kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Friderik Chopin opusz 21. második F-moll zongora versenyének második tételét. Előadja Ivo Pogorelics, valamint a Chicagói szimfonikusok, vezényel Claudio Abbado.

0: Elhangzott Friedrich Chopin, Opus 21-es második F-moll zongora versenyének második tétele. Előadta Ivo Pogorelics, valamint a Chicagói szimfonikusok. Vezényelt Claudio Abbado.
1: 6 óra 15 perc.
0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A Szent Isten, aki szeretetében aggódik az emberért, hívás, összetartozás, az embernek Istenből táplálkozó és Istenre irányuló élete. Ha szabad így kifejezni magunkat, új dimenziót tárul föl ebben a viszonyban, a teremtői. És ha ellenszegülök, akkor ez az ellenszegülés nem lebeg valami elvont térben a törvény és a szubjektum között, hanem a szeretet eleven terében, én és te, hívás és felelet között, annak a szent mozgásnak a vonatkozásában, amellyel az Isten az emberhez jön, és amellyel megadja az embernek, hogy hozzája közeledhessék. És megvan a módja, hogyan ébredhetek ennek a szeretet ellen irányuló bűnnek a tudatára, hogyan kapcsolódhatok vele az Isten éltető szeretetébe. A bűnbánat. A bűnbánat a bűnben is továbbható szeretet. Bűnbánattal kérhetem, hogy Isten bocsássa meg a bűnöket. És az ő megbocsátása leglényegében ugyanazt jelenti, mint az igénylése, hogy tegyük a helyeset. Ebben is teremtményére tekint az Isten szerető akarata, csak most úgy, ahogyan a bűnben áll. És amint az Isten parancsoló szentsége egyúttal ezzel és ezzel a teremtményével való eleven törődés volt, és parancsának örök érvényessége átfinomult teremtményéről való szerető gondoskodásba, úgy ment át a rossznak isteni elítélése ezért és ezért a gyermekéért való szerető aggódásba. És ha az ember egyetért az Isten gondoskodásával, akkor föltárul az újjászületés titka, hiszen a törvény megkapja a magáét, de ugyanakkor újjászületik annak az üdve, aki megsértette, és ez a megbocsátás. Ehhez azonban az szükséges, hogy a bűnös valóságosan a szeretetben éljen, helyesebben, hogy ismét visszakerüljen a szeretet hálózatába, amelyből bűne következtében kiesett. Így a mi atyánk azt a figyelmeztetést foglalja magában, hogy a megbocsátásért könyörgő álljon be a szeretetbe. De nem bízik az emberben, tehát alkalmat ad annak megvizsgálására, hogy tényleg a szeretetben éle. Ehhez a könyörgéshez, egyedül az összes közül, föltétel csatlakozik. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek. Ez a két mondat éppen így összekötve ezt mondja. Könyöröghetsz bocsánatért, de csak akkor, ha bennállsz abban a térben, ahol értelme van a kérésnek. És ez nem egyszerű erkölcsi szégyenérzet, sem nem szorongás, nem is a kellemetlen következményektől való félelem, hanem a szeretet. És hogy a szeretet valóban megvan-e, rögtön kiviláglik, mihelyt megkérded magadat, hogyan állsz szemben a többi emberekkel. Mégpedig akkor, ha jogtalanságot követtek el ellened. Most pedig emlékezzünk vissza egy fontos jelenetre. Amikor az urat megkérdezték, melyik az első és legfőbb parancsolat a törvényben, így válaszolt. Szeresd az urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes érzelemvilágoddal és minden erőddel. Ez, fűzte hozzá, az első és legfontosabb parancsolat. És most következik az emlékezetes mondat. A második pedig hasonló hozzá. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Valóban emlékezetes. Ha az először említett parancs az első és legfőbb, hogyan lehet akkor a második hozzá hasonló? Mit jelent ez? Csak azt jelentheti, hogy a két parancs Istent teljes erővel szeretni, és a fele barátot úgy szeretni, mint magunkat, bár meglehetősen elütő tartalmúnak mutatkozik, a valóságban mégis egy. Nem azonos, hanem egy egység. Igen, csak akkor szerethetem Istent, ha kész vagyok valóban azzá lenni, aminek ő szánt engem. Márpedig ő olyan valakinek teremtett és akart, aki közösségbe tartozik. Szeretete sajátos egyediségemben akar engem, de a többi ember között állva. Így az a szeretet, amelyet tőlem vár, a közte és köztem, s ugyanakkor a köztem és mások között, s közötte és mások között záródó titokzatos egység. A szeretet áram, amely belőle árad hozzám, de rajtam keresztül tovább zúdul mindenki máshoz. Vérkeringés,
amely egy szívből lüktet, de sok tagot jár által. Ha tehát bűnömmel be akarok állni a szeretetbe, az isteni szívnek ebbe a vérkeringésébe, és valaki vétett ellenem, akkor annak a viszonya ugyanolyan lesz hozzám, mint az enyém az Istenhez. S ha most nem veszem föl a megbocsátás egységébe, akkor falat emelek közé és közém, de egy másik falat is közém és az Isten közé. Nem, nem is egészen így van. Ugyanaz a fal nő Isten és én közém, amelyet embertársammal szemben húztam. És így nyilvánvaló, hogy nem állok a szeretetben, s nem is számíthatok megbocsátásra.

0: A Keller vonós négyes és Anna Deva előadásában hangzott el Antonin Dvorák opusz 97-es Ez-dur vonós ötösének negyedik tétele.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Marad a kánikula, tovább emelkedhet a hőmérséklet. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen leáll. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa. Augusztus 2-a a Roma holokauszt emléknapja. Az augusztus első hetére előrejelzett újabb hőhullám különösen Közép-Európát, Olaszországot, a Balkánt és a Mediterrán térséget érintheti. Egyes előrejelzések Észak- és Közép-Olaszországban, valamint a Pannon-medencében 40-43 fok közötti csúcs hőmérsékletekkel számolnak. A pontos értékek természetesen még változhatnak, de a folyamat iránya már nem kétséges. Az európai nyarak egyre hosszabbak, forróbbak és kiszámíthatatlanabbak. A hét elején változatlanul marad a forróság hazánk időjárásában is. A maximum hőmérséklet egyre nagyobb területen éri el, illetve helyenként 1-2 fokkal meg is haladja a 40 Celsius fokot, és az éjszakai lehűlés sem lesz számottevő. Városokban sokfelé a 25 fokot sem éri el a minimum érték. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Reichlin Krisztinát hallják.
3: Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor pedig az utolsó működő egységet is le kell állítani. A paksi atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. Közölte a Sándor Palota vasárnap az MT-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Olvasható a közleményben. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. Mindenre azért ad lehetőséget, mert a rendkívüli meleg miatt elmarad az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése, melyet még Ruf Pálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezett. A KDNP és a Fidesz részvételét visszaigazolta. Magyar Péter miniszterelnök válaszában Facebook oldalán azt írta. Hétfő reggel előbb a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnest, majd az országgyűlési frakciók vezetőit tájékoztatja a Sándor Palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről.
0: Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. A korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25%-kal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátórendszerre. Augusztus 2-án az évközi idő 18. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt. Beszédében Leó pápa a kenyérszaporítás evangéliumáról elmélkedve arra mutatott rá, hogy Krisztus nem csak testi éhségünket csillapítja, hanem betölti az emberiség igazság és élet utáni vágyát is. Arra buzdított, hogy a javakat osszuk meg egymással, ne engedjük a pazarlás és a kapzsiság logikájának, hanem az eukarisztiából erőt merítve váljunk a testvéri szeretet tanúivá. Augusztus 1-e és 6-a között rendezik meg Medjugorjeban, a Bosznia-Hercegovinában található Mária kegyhelyen a Mladi Fest nevű ifjúsági fesztivált, amelynek idei mottója a forráshoz. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt szöveget Aldo Cavalli érsek, a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasta fel augusztus 1-én szombaton, nem sokkal a Szent Mise előtt. A Mladi Festet, amelyre idén 73 országból érkeztek fiatalok, 1989 óta rendezik meg. Az ünnepi Szent Misét a Szent Jakab plébánia szabadtéri oltáránál mutatják be, amelyet néhány nappal ezelőtt vandál támadás ért. Az oltárt felgyújtották, a szűzanya szobrát pedig sértő feliratokkal meggyalázták. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. Kövér Tamást hallják.
4: A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. A spanyol királyi ház is közleményben adott hangot aggodalmának és felháborodásának a történtek miatt, hangsúlyozva, hogy az államnak garantálnia kell mindkét spanyol autonóm város, Ceuta és Melilla biztonságát, valamint meg kell akadályoznia az ehhez hasonló esetek megismétlődését. Eközben a spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Ezek az emberek az utóbbi napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos területre. A spanyol kormány becslése szerint 50 ezeren. A városvezetés szerint 60 ezeren jutottak be jogellenesen Ceutába, főként a csütörtöki tömeges határsértés alkalmával, de túlnyomó többségük már visszatért Marokkóba. A sajtónak nyilatkozó migránsok elmondták, a vonzónak tűnő spanyol életminőség miatt döntöttek az átkelés mellett, és azért épp most, mert a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba. Kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós országok belügyminiszterei, miután szombaton 22 tagállam, köztük Magyarország, közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, mert úgy vélik, hogy intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét. Uniós szintű összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. Spanyolország az embercsempész maffiákat okolja a határra zúduló emberáradat miatt, mert elterjesztették a spanyol legfelsőbb bíróság 3 héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat. Ezután leálltak a migránsok átkelési kísérletei, mert a rendőrség megkezdte egy 500 méter hosszú úszóakadály telepítését a Marokkóval közös tengeri határszakaszon, jelentette a Reuters. Közben szúró próbaszerűen ellenőrzik az olaszországi reptereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a súlyos határincidens miatt. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú, Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. A határok védelme nem szélsőséges gesztus, hanem realizmus, jelentette ki Matteo Salvini, a kormánykoalíciós Liga párt vezetője az Il Giornale napilapnak vasárnap. Éveken át magyarázták, hogy Sánchez a követendő modell, de csak addig tehették, amíg nem tapasztaltuk meg a politikája okozta káoszt. A valóság az, hogy a Sánchez modell kudarcot vallott, utalt Salvini a spanyol miniszterelnöknek, Pedro Sáncheznek a bevándorlási politikájára.
0: Történelmi mélypontra süllyedt a Vaskapu vízerőmű termelése. Szakértők szerint soha nem volt még ilyen alacsony a termelés a Vaskapu vízerőmű rendszerben, mint az idei május és július közötti időszakban. Az illetékes szerb miniszter ezért takarékos villamosenergia felhasználásra szólította fel a lakosságot. Közölte, hogy a Vaskapu 1 vízerőmű jelenlegi kapacitásának mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án működik. A Duna vízhozama másodpercenként mintegy 1500 köbméter, ami legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben fordult elő. Terrorcselekménynek minősítette a Moszkva belvárosában lévő étterem elleni robbantásos merényletet vasárnap az orosz főváros polgármestere. Egy házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe egy étteremben a moszkvai Kudrinszkaja téren. A detonáció következtében 3 ember életét vesztette, 21-en pedig megsebesültek. Sajtóforrások szerint a merénylet célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légi és űrerők főparancsnoka volt, aki születésnapját ünnepelte az étteremben, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin toronyházának földszintjén. Augusztus 2-a a Roma holokauszt emléknapja. Romániában is megemlékeztek a cigányok üldözéséről és az ellenük elkövetett genocídiumról. Gáspár Sándor tudósít.
5: Az Ager Press román állami hírügynökség közli a fotót, amint Nikusor dán államfő koszorút helyez el és fejet hajt a cigányság ellen elkövetett romániai holokauszt áldozatainak emléke előtt. Az államfő ebből az alkalomból üzenetet is közzétett. Újabban Számudári Penként említik, románi nyelven, tehát cigányul így nevezik, hivatalos iratokban találkozunk a cigány holokauszt megnevezéssel is. A megemlékező ünnepséget különben a 400 ezer romániai zsidó, valamint 11 ezer cigány áldozat emlékére 2009-ben emelt oszlop előtt tartották. Annak idején 1944 májusában deportáltak hihetetlen embertelen körülmények között zsidókat és cigányokat. Hivatalosan a vándor cigányokat kellett deportálni, de kerültek közéjük ötvösök, zenészek, állandó lakóhellyel rendelkező cigányok is, sőt, a visszaemlékezések szerint még olyanok is, akik nem is beszéltek cigányul. Az Elli Wiesel intézet adatai szerint 1944-ben 25 ezer cigányt, öregeket, kisgyerekeket is, egész családokat deportáltak Romániában, vonaton, illetve gyalog, majd rabszolgaként dolgoztatták a mezőkön. A legyengült embereket néhány nap türelmi idő után egyszerűen kivégezték. A szovjet hadsereg előretörése következtében a visszavonuló román hatóságokkal tértek haza a deportált cigányok is, akiknek tragédiájáról a szocialista időkben sem volt szabad beszélni. A zsidó, illetve cigány holokausztban a felelősségüket a román hatóságok még a 90-es években is tagadták, csak az Elli Wiesel intézet jelentésének nyilvánosságra hozatala után 2004-ben ismerték el a zsidókat és a cigányokat sújtó pogromok, illetve a Dnyeszteren túli területekre történő deportálásokban a felelősségüket. 2009 óta minden esztendőben megemlékeznek a történtekről. Nikusor dán államfő a nevelés felelősségét is hangsúlyozta üzenetében, hogy ezekről a szörnyűségekről soha ne feledkezzenek meg.
0: Közlekedési hírek következnek.
6: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerületben az Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Zavartalanul indul a reggeli vonatforgalom az országban. A nyári időszakban több vonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásra kell számítani. Mától augusztus 19-ig pótlóbuszra kell szállni az S21-es vonatok utasainak. A vonatok a Vágányzár alatt csak Dabas és Lajosmise között járnak. Dabas és a főváros között Z21-es jelzéssel gyorsjáratú pótlóbuszok közlekednek. Kőbánya, Kispest és Ócsa között S21-es pótlóbuszok járnak. Az elővárosba utazóknak a pótlóbuszokon felül a Volán és a BKK járatait is ajánljuk. Karbantartás miatt a H5-ös sév augusztus 7-ig rövidebb útvonalon csak Kaszásgyűlőig közlekedik. Pótlóbusz jár Kaszásgyűlő és a Batthyány tér, valamint a Göncz-Árpád város központ között. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a Vágányzár alatt a Volán járatokat javasoljuk. A hőség miatt kérjük utasainkat, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel induljanak útnak. A kiürült palackok után tölthetők állomásainkon és a buszpályaudvarok

0: A Gyakorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hőség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Csütörtök reggel rajtolt az 58. Kékszalag vitorlás verseny Balatonfüredről, ahol a több mint 150 kilométeres távnak 458 hajó vágott neki. Az esemény szombat este ünnepélyes díjkiosztó gálával ért véget a balatonfüredi gyógytéren. Hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső országrészben néhol magasabbra törhetnek a gomolyok, melyekből zápor esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Marad a kánikula, tovább emelkedhet a hőmérséklet. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen leáll. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa. Augusztus 2-a a Roma holokauszt emléknapja. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Multidéző, Hámori Kingát hallják.
2: 2026. augusztus 3-a hétfő van. Isten éltesse Hermina és Lídia nevű kedves hallgatóinkat. A Hermina női név, a Hermann férfi név női párja, amelynek jelentése hadsereg és férfi. A Lídia görög eredetű bibliai név, jelentése az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő. Bár nem élte meg, mégis a kiegyezés megteremtésében és Magyarország századfordulós felemelkedésében is jelentős szerepe volt, a mai Budatétény egyik legnagyobb kisugárzású emberének, Klauzál Gábornak, aki 160 évvel ezelőtt, 1866-ban, ezen a napon hunyt el Kalocsán, váratlanul. A reformkori politikus az első felelős magyar kormány földművelés, ipar és kereskedelmi minisztere volt, de az 1848-as szeptemberi válság idején, amikor a bécsi udvarral kiéleződött ellentét a szabadságharc kitörésével fenyegetett, lemondott posztjáról. Az 1850-es években szőlőbirtokot vásárolt Kistétényben és visszavonult birtokára. Feleségül vette az aradi vértanú Nagy Sándor József tábornok jegyesét, Schmidt Emmát. Házasságukból három gyermek született, s mindhármuknak Deák Ferenc volt a keresztapja. Ez a komaság Klauzál Gábor és Deák Ferenc eszmei rokonságának és barátságának bizonysága. Egyben a kistétényi szájhagyomány alapja, miszerint Klauzál kistétényi házában gyakorta vendégeskedő Deák részben itt fogalmazta meg a kiegyezés szövegét. Minden embernek meg kell írnia a maga életét, mert nincs érdektelen élet és nincs haszontalan életleírás. Minden életnek megvannak a maga nagy tanulságai, vallotta Gárdonyi Géza, író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, aki 1863-ban ezen a napon született Agárd pusztán, Ziegler Géza néven. Pályafutását 18 évesen népiskolai tanítóként kezdte, majd újságíróként folytatta. 1897 után egri remeteként alkotott visszavonultan, és szépírói munkásságának szentelte életét. Fiatalkorában írt népies hangvételű novellái és elbeszélései hozták meg számára a kortársak elismerését, de az utókor elsősorban a századfordulót követő évtizedeiben keletkezett történelmi regényei révén ismeri. 1990-ben ezen a napon választotta meg az országgyűlés köztársasági elnökké Göncz Árpádot, aki a szabadon választott országgyűlés első elnöke volt. A legmagasabb közjogi méltóságra 310 képviselő adta le szavazatát, közülük 295-en igennel Göncz Árpádra. Az elnöki posztot kereken 10 évig,

0: 1990-től 2000. augusztus 3-áig töltötte be, ugyanis 1995-ben újra választották. 1952-ben ezen a napon ért véget Helsinkiben a 15. nyári olimpia, mely a játékok történetének eddig legsikeresebb magyar szereplése volt. 16 arany, 10 ezüst és 16 bronz éremmel tértek haza sportolóink, amivel az összesített lista 3. helyén zártak az érem táblázaton. Itt lett bajnok Székely Éva, Homonnai Katalin, Gyenge Valéria, a női 4x100 méteres gyors úszóváltó, valamint a vízilabda csapat. Csermák József kalapácsvető világcsúccsal nyert aranyat, Pap László ökölvívó megvédte Londonban szerzett bajnoki címét, a birkózásban Szilvási Miklós és Hódos Imre győzött. A kardvívók itt is nyertek csapatban és Kovács Pál egyéniben. A dobogó tetején állhatott még Takács Károly, sportlövészet, Korondi Margit, Felemás Korlát, Keleti Ágnes, Talaj, valamint a férfi öttusa csapat és a labdarúgó válogatott.
1: Hámori Kingát hallották.
2: Jó Istenem, felébredtem, te örködtél én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem vírasztottál. Óvj meg majd szent kezeddel, tekints rám szeretettel. Vezesd minden lépésemet, ó, hallgass meg kérésemet. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai reggeli szentmisénket Tiborért, Edináért és családjáért ajánljuk fel. A jó Isten adjon nekik jó egészséget, sok-sok kegyelmet, hogy mindig az ő útjain járhassanak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Márián, az összes angyalokat és szenteken, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg kegyelmi adományaidat bennünk, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Szedekiásnak, Júda királyának uralkodása kezdetén történt. A negyedik év ötödik havában előállt Hananiás és a gábóani próféta, Ázur fia így beszélt a jeruzsálemi templomban a papok és a nép előtt. Így szól a seregek ura, a választott nép istene. A babiloni király rabigáját összetöröm. Két év múlva visszahozatom az Isten háza edényeit, amelyeket Nabukodonozor innen Babilonba vitetett. És visszahozom Jekoniás Júda királyát, Joákim fiát, Júda összes számüzötteivel együtt, akik elkerültek Babilonba. Ezt mondja az Úr, mert Babilon királyának jármát összetöröm. Hananiás szavára Jeremiás így beszélt, a papok és az egész nép előtt, akik az Úr házában álltak. Úgy legyen, bár csak ezt adná meg az Úr, bár csak teljesíteni szavaidat, amelyeke azt jöveldölted, hogy visszakerülnek az Úr templomának szent edényei, és visszatérnek Babilonból népünk számüzöttei. De halld most az én igémet is, amelyet füled hallatára mondok most az egész nép előtt. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak, ősidőktől fogva harcokról, nyomorról és járványos betegségekről jövendöltek, sok ország és nagy birodalmak ellen. Arról a profétáról, aki békességet jövendől, csak akkor derül ki, hogy valóban az Úr küldte őt, ha szava beteljesedik. Hananiás próféta erre levette Jeremiás nyakáról az igát, és összetörte azt. Majd Hananiás így szólt az egész nép előtt. Ezt mondja az Úr. Két esztendő múlva így töröm le Nabukodonozornak, Babilon királyának igáját minden nép nyakáról. Ezután Jeremiás próféta eltávozott onnan. Miután Hananiás próféta összetörte az igát, amelyet levett Jeremiás próféta nyakáról, Jeremiáshoz ismét szólt az Úr. Menj, és mondd meg Hananiásnak, így szól most az Úr. Te széttörted a faigát, most készíts helyette vasigát, mert így szól a seregek ura, Izrael istene. Vasigát rakok ugyanis minden nemzetnek és a nyakára, hogy mind a babiloni királyt szolgálják. Azon felül vadjait is neki adom. Hananiás prófétához így szólt még Jeremiás próféta, figyelj Hananiás, téged nem is az Úr küldött. A népet mégis rávetted, hogy higgye el hazug szavaidat, ezért így szól az Úr. Eltöröllek téged a föld színéről, meghalsz még ebben az évben, mert makmerően az Úr ellen jövendöltél. Az év hetedik hónapjában meg is halt Hananiás. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indulta. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiken. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmiszert szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk, mire ő azt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is lakta. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeken. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, keresztelő János halála mély nyomot hagyott az Úr Jézus Krisztus a lelkében, ezért akart félrevonulni egy magányos helyre. De a gondokkal, a reményeikkel, a betegségeikkel küszködő emberek utána mentek, keresték őt. Testvéreim, az emberi nyomorúság láttán Jézus reakciója a mélységes szánalom. Így mondja az evangélista, megesett rajtuk a szíve. Azért úgy elgondolom az emberi reakcióinkat, amikor úgy szeretnénk picit félrevonulni, mert elfáradtunk, sok minden történik velünk, gondjaink vannak, egyedül lenni, és akkor jön valaki, keres bennünket, és akkor sok esetben a felháborodás. Egy perc nyugta sem lehet már az embernek, már sehol nem lehetek egyedül, nekem is jár egy kis pihenés, meg valami hasonlókat szoktunk mondani. De ezzel szemben Jézus nem méltatlankodik, hogy megzavarták őt, megesett rajtuk a szíve. És az evangélista hozzáteszi, hogy meggyógyította betegeiket. Testvéreim, nem elegendő szánakozni a nyomorúság láttán, hanem lehetőségeink szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy a nyomorúságon enyhíthessünk, és ha még több lehetőségünk van, akkor akár meg is szüntetném. A másik gondolatom a mai evangélium kapcsán, hogy Jézus megszaporítja az 5 kenyeret és a 2 halat, hogy mindenki jól lakhasson, és érdekes az Úr Jézus Krisztusnak a szava. Azt mondja az apostoloknak, miután mondják, hogy hát el kéne menniük, hogy vásároljanak maguknak kenyeret, élelmet, ti adjatok nekik ennél. Ez olyan, mintha elhárítaná magától az Úr Jézus Krisztus a segítségnyújtást. Testvéreim, szó sincs róla. Az emberi, bocsánat, az isteni jóság, ha tetszik, az isteni gondviselés most is és mindig megteremti a lehetőségeket. Innentől már az embereknek a feladata, a mi feladatunk, hogy éljünk ezzel a megosszuk, szétosszuk, hogy odaforduljunk a másik felé, testi-lelki nyomorúságukban hozzájuk forduljunk, és segíthessünk, és segítsünk rajtunk. az emberi szívben megvan, mert a Jóisten megadta ezt a lehetőséget. Amikor megteremti az embert, akkor hozzáteszi a Teremtés könyvében, hogy nagyon jó. Máskor is mondja, hogy és jó, amit az ember teremtett. Az ember teremtésnél, de az ember teremtésénél nagyon jó, amit az Isten alkotott. Az Isten megadta nekünk azt a lehetőséget, belénk teremtette, hogy ott van a szívünkben a jóság, a szeretet, a nyitottság mások felé, csak éppen valamit sokszor le kell bennünk magunkban győznünk, lehet nevezni önzésnek, kényelem szeretetnek, bárminek, hogy tudjunk nyitni mások felé. És végül a harmadik, nagyon röviden a harmadik gondolat, egyértelmű utalása a mai evangélium az eukarisztiára. És amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni, akkor ez a 12 apostolnak szól, és a 12 apostolon keresztül pedig az apostoli kollégiumnak, az egyháznak, hogy igen, az egyháznak a feladata most már szétosztani mindazt, ami az Úr Jézus, az Jézusi javakat, a szentség kiszolgáltatás, és ezen belül, mint a mai szentmisében, az eukarisztiát, hogy mindenki, aki igényli az Úr Jézus Krisztust, aki vágyik az Jézusra, éhezik Jézusra, az megkaphassa őt. Igen, ez a már a mi feladatunk, az egyház feladata, és mindegyikünknek azon a területen kell ezt a feladatot elvégezni, amire erre megbízást kaptunk. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add, Urunk, hogy anyagi világi javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged!
1: Add, hogy mindennapi munkákban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk
1: téged, hallgass meg minket! Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk
1: téged, hallgass meg minket! Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: És add meg, Urunk, élő Tibor, Edina és családja részére a szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk
1: téged, hallgass meg!
0: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, neked szentelt örök áldozattá tegyél minket, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.
2: Szent vagy, szent vagy,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatért.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és a vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Isten szeretete kiárad szívünkben a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nekten. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedet.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Béke.

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életben. Amen.

Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és a vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.

0: Szent misét közvetítettünk a Városvárosi Jézus Szívát plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Forgács Alajos plébános, a kántor Budai Tamás volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Jó reggelt kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba, jó reggelt kívánok. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a Paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor az utolsó működő egységet is le kell állítani. A Paksi atomerőmű leállását követően az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László vasárnap azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, közölte a Sándor Palota a vasárnap az MTI-vel. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatti szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel, olvasható a közleményben. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, gyerekekre, várandós nőkre, krónikus betegekre és az egyedül élőkre is. Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. A pápa a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Szúró próbaszerűen ellenőrzik az olaszországi repülőtereken és kikötőkben a Spanyolországból érkezők dokumentumait, miután Róma egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést a ceutai súlyos határincidens miatt, ahol a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol autonóm városba több tízezre jutottak be jogellenesen. Az ellenőrzés elsősorban a nem spanyol állampolgárságú Európai Unión kívüli utasok azonosítását szolgálja. Hazánk időjárásáról: marad a kánikula, napos idő várható kevés felhővel. Az északi középhegységben lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet 36 és 40 fok között várható. Híreket legközelebb 8 órakor mondunk. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Torlódik a forgalom a Könyves-Kálmán körúton a Vajda Péter utcától. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Közraktár utcában befelé. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Azért dolgoztam, hogy 1956 öröksége beépüljön a gondolkodásunkba, nyilatkozta Schmidt Mária a Mandinernek. Ha minden így folytatódik a közéletben, az egy szabadság hiányos világba visz minket, mondta a történész. A Terrorháza Múzeum főigazgatója a kormányzati üldözésről, a Fidesz választási vereségéről és az Andrássy út 60 ikonikus épületében megálmodott múzeum történelmi jelentőségéről is beszélt a Mandinernek. A diktatórikus rendszerek nem állják ki az igazság próbáját, ez a történelem vas törvénye. A gondolatot és a szavak erejét nem győzheti le, sem a megfélemlítés, sem a fenyegetés, sem az erőszak. Ez a Terrorháza Múzeum legfőbb üzenete, hangsúlyozta Schmidt Mária. A Magyar Hírlap a rotációs áramszünet menetéről közöl cikket. A paksi atomerőmű kényszerű leállítása önmagában még nem jelent országos áramszünetet, a következő napokban azonban a rendkívüli hőség, a magas fogyasztás és a korlátozott regionális import miatt feszítetté válhat a magyar villamos energiarendszer. A paksi atomerőmű megközelítőleg 2000 megawatt teljesítménye a magyar áramtermelés egyik legfontosabb, folyamatosan rendelkezésre álló eleme. Kiesése ezért hatalmas hiányt okoz, de a villamos energiarendszer nem egyetlen erőműből áll. A hiány mérséklésére több eszköz lehetséges, más hazai erőművek termelésének növelése, tartalék erőművi egységek elindítása, villamos energia import fokozása, nagyipari fogyasztók önkéntes vagy elrendelt korlátozása, és végül a lakossági és közületi csúcsfogyasztás csökkentése kerül szóba. Európa már munkaidőkorlátozással védi a dolgozókat a hőhullámok idején, írja szintén a Magyar Hírlap. Európa számos térségében 40 Celsius fok körüli, vagy azt meghaladó hőmérsékletre készülnek. Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban bizonyos feltételek mellett már megtilthatják, vagy felfüggeszthetik a szabadtéri munkavégzést. Más országokban pedig rövidített munkaidővel, kötelező pihenőkkel és átszervezett műszakokkal védekeznek. Fontos azonban pontosítani, a 2026. augusztus 3-án kezdődő hétre nem rendeltek el több országra kiterjedő általános munkaszünetet. A korlátozások területhez, időjárási riasztáshoz, napszakhoz és foglalkozásokhoz kötődnek. De így is történelmi változást jeleznek az európai munkakultúrában. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette. Sporthírekkel folytatjuk, Harcsik Róbertet hallják.
4: Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök Várézi Európa-bajnokságán. A várható viharos időjárás miatt felfüggesztették a vasárnapi programot az evezősök Olaszországban, Várézében zajló Európa-bajnokságán. Az Újpest 4-2-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának vasárnapi játéknapján. Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hőség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Csütörtök reggel rajtolt az 58. Kékszalag vitorlás verseny Balatonfüredről, ahol a több mint 150 kilométeres távnak 458 hajó vágott neki. Az esemény szombat este ünnepélyes díjkiosztó gálával ért véget a balatonfüredi gyógytéren.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallgatják. 2026. augusztus 3-a hétfő van. Ma a Herminák és Kirák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket! A napköszöntő ma is 9 óráig tart. Nézzük, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra után néhány perccel kezdődik majd a reggeli riport. Balázs Zsanett Bieber Máriával, az Együttlátók Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélget egy évfordulóról. Hogy miről pontosan, ezt vendégétől, Bieber Máriától halljuk.
5: A tanulmányíró pályázat aktualitását az adja, hogy Kornél atya 1907. július 12-én született, és a következő évben, 2027-ben lesz a születésének a 120. évfordulója, és az Együttlátók Alapítvány szeretné ezt méltó módon megünnepelni, és arra gondoltunk, hogy ennek lehet az egyik eszköze, ez a tanulmányíró pályázat, mert abban bízunk, hogy ha az életével egy kicsit megismerkednek, akkor megtalálják benne azokat a pontokat, amik miatt érdemesnek találják, hogy újabb kutatásokba mélyedjenek, forrásokat föltárjanak, és mindazt, amit ma tudunk Kornél atyáról, azt bővítsék, és ezeket az ismereteket gazdagítsák.
0: Bővebben tehát 8 óra után 8 perccel hallhatnak erről a pályázatról. A hazai turisztikai magazinunk a Messzelátó a 9 órai hírek után kezdődik, és a szerkesztőt, Szent Irmai Ágnest hallhatják majd a műsor ajánlójával. Ugyanígy tesz majd Szabó Csilla is, az akvarelt ajánlja majd figyelmükbe. Pontosabban Szent Imrei Kristóf. És ezt követően pedig 8 óra 45 perckor a nemzetközi lapszemlével várjuk majd Önöket. Kövér Tamás szerkesztésében. Nos, ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket itt a zenés napköszöntőben, most pedig muzsikálunk.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Jó reggelt kívánok, híreket mondunk a mikrofonnál, Lázár Csoba. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre. Írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője tegnap este. A Sándor palota is meghozta energiatakarékossági intézkedéseit. Az épületben többek között emelik a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolják az esti épületvilágítást. Jelentette be a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök vasárnap esti Facebook posztjában. Forstoffer Ágnes azt írta, a zsalugáterek zárása és a home office munkarend alkalmazása a lehetséges helyeken, valamint a díszőrség tevékenységének szüneteltetése is jelentős víz és áram megtakarítást eredményez, írja az MTI. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energia termelés, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor pedig az utolsó működő egységet is le kell állítani. A paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartatásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Magyarország egész területén pedig jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre is. Hazánk időjárásáról: marad a kánikula, napos idő várható, az északi középhegység térségében lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Rövid hírekkel legközelebb 8:30-kor jelentkezünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Csemer Bogi énekelt, 88 perc van. Életét a hitnek és a látássérült emberek szolgálatának szentelte, majd a II. Világháború végén vértanú halált halt. Hummel Kordin atya története ma is példa lehet a bátorságra, a szolgálatra és a hűségre. Az Együttlátók Alapítvány pályázatot hirdetett, hogy életét és örökségét minél többen megismerhessék. Bíber Máriával, az Együttlátók Alapítvány kuratóriumi elnökével Balázs Zsanett beszélget.
1: Napjainkban, amikor rengeteg történelmi személy emléke lassan feledésbe merül, mitől lehet Hummel Kornél atya életútja ma is aktuális és megszólító a mai ember számára?
2: A tanulmányíró pályázat aktualitását az adja, hogy Kornél atya 1907. július 12-én született, és a következő évben, 2027-ben lesz a születésének a 120. évfordulója, és az Együttlátók Alapítvány szeretné ezt méltó módon megünnepelni, és arra gondoltunk, hogy ennek lehet az egyik eszköze, ez a tanulmányíró pályázat, mert abban bízunk, hogy ha az életével egy kicsit megismerkednek, akkor megtalálják benne azokat a pontokat, amik miatt érdemesnek találják, hogy újabb kutatásokba mélyedjenek, forrásokat föltárjanak, és mindazt, amit ma tudunk Kornél atyáról, azt bővítsék, és ezeket az ismereteket gazdagítsák.
1: Milyen emberi vagy keresztény értékek azok, amelyek Kornél atya életéből ma is példát adhatnak?
2: Az életét 1976-ban Meszlényi Antal, Magyar Szentek Szentéletű Magyarok című könyvének Hummel Kornél atyáról szóló fejezetéből ismerhetjük meg, és megmondom őszintén, hogy én amikor az ő életével az 1990-es években először találkoztam, az a Schwab-hegyen egy gyermekotthonban történt, és elég kevéssé érintett meg. Akkor fölfogtam, hogy ő egy olyan atya volt, aki az életéből közel 10 évig foglalkozott látássérült emberekkel, és a látássérültek lelki gondozását vállalta föl, és Budapest ostroma idején életét áldozta egy látássérült hölgy tisztaságának a védelmében. De nem tudott hozzánk közelebb jutni, és sokkal később, mondjuk úgy 1-2-3 évvel ezelőtt, amikor itt Zugló utcáit jártam, és újra hallottam Kornél atya nevét és a történetét, akkor összekapcsoltam a saját életemmel. Rádöbbentem, hogy én itt ezekben az utcákban látó gyermekként születtem, de amikor a látásomat elveszítettem, akkor bekerültem a vakok iskolájába, aztán a Teleki Blanka gimnáziumba jártam, az is itt Zuglóban van, tehát az Ajtósi Dürer soron a vakok általános iskolája mellett van a Teleki Blanka gimnázium. Ez annak idején, amikor Kornél atya ezeken az utcákon járkelt, akkor az Erzsébet női intézet volt. Aztán kollégista is voltam, később tanulmányaim is kötöttek ehhez a területhez, és a munkám is. És személyesen jártam azokban az intézményekben, Vakok Állami Intézete, Hungária körúti bejárata felől, vagy itt a Hermina út felől, ami ma egy orvosi szakrendelő, és akkoriban még látássérültek intézménye működött benne, és ezek egyszerűen arra ébredtem rá, hogy Zuglónak, Budapestnek, ennek a gyönyörű területének van egy szentje, nincs kanonizálva, vértanúság hírében hunyt el, de én, amikor ezeken az utcákon járok, kelek, akkor az ő lába nyomába lépek, És nagyon megérintett az is, amikor azt tudatosítottam magamban, hogy a rózsafűzért nagyon szerette, és van itt a közelben egy olyan templom, a rózsafűzér királynéja templom, ami abban az időben már állt, és ő az egyik szomszédos utcában lakott 1939 és 44 között. Tehát ő a Szabó József utcában lakott, és néhány lépésre tőle itt volt ez a templom. Szolgálata nem kötötte hozzá, de a rózsafűzér szeretete az nagyon is mindennapos volt az ő életében.
1: Az alapítvány ápolja az ő életét, és minél több emberrel, akár minél több zuglóban élő emberrel megismertesse Kornél atya életét, hiszen az emlékezet megőrzésében azért ma már az egyház, a tudomány, illetőleg nagyon sok civil szervezet is tesz erőfeszítéseket. Hogy látod, hogy gondolod, hogy egy ilyen pályázat hogyan tudja erősíteni Kornél atya örökségét?
2: Vannak az életének olyan területei, amik ismertek, és vannak olyan területei, amik homályban vannak, és nyilván ma már nincsenek élő szemtanúk, akik őt személyesen ismerhették, vagy legalábbis nem valószínű. De ő szolgálata itt az élete végén Zuglóhoz kötötte, de előtte azért Balassagyarmaton is megfordult, és az ország más területein is, vagy azokban az iskolákban, ahol hitoktatott, Zugló 4 iskolájában volt hitoktató, vagy abban a korban embermentőként is számon tartják, és a Holokauszt intézetben föl van írva a neve az embermentők közé. Tehát vannak olyan területei az életének, amikről tudunk, de nincs kibontva. És ha ezekről egy kicsit még többet tudnánk, akkor talán még többen fölfedeznék benne azt a méltó papi életet, és nem csak papi életet, hanem azt az emberi életutat, amit érdemes követni. Tehát egy olyan fiatalember, egy olyan gyermek és egy olyan fiatalember, aki hátrányos helyzetből indul, és kevés fizikai adottsággal rendelkezik, és a képességei alapján is inkább egy középszerű képességű kategóriába sorolják be, mégis azokban a pillanatokban, amikor helyt kell állni, akkor teljes szívvel, lélekkel oda tudja tenni magát, és mi is itt a 21. században különböző életkörülmények között élünk, különböző képességekkel rendelkezünk, és nem egyforma feladatunk van, de annyiban ugyanaz a feladatunk, hogy az adott élethelyzetünkből a lehető legtöbbet hozzuk ki a szeretet által, és hogy képessé váljunk a Jóisten kegyelméből arra, hogy helyt tudjunk állni abban az élethelyzetben, ami nekünk adatott.
1: Kornél atya életében is, sőt halálában is helyt állt. Ez a pályázat, amit az Együttlátók Alapítvány meghirdetett, ez így a leendő kutatások által, vagy akár az új dokumentumok feltárásával tulajdonképpen egy más nézőpont is előkerülhet az ő életéből. De vajon melyik lehet Kornél atya életében az a mozzanat, az a momentum, amelyik területen a legnagyobb szükség lenne az ő élet szentségének a kidomborítására?
2: Nem könnyű a kérdés, mert szerintem Kornél atyát noha a vakok papjának és a szeretet áldozatának nevezzük, de a társadalom számos rétegének tud példát mutatni. Példát tud mutatni a fogyatékossággal élő embereknek, a vakembereknek, de nem csak a vakembereknek, hanem mindazoknak, akik fizikai korlátok között élnek, ahogy annak idején megértéssel és szeretettel fordult a látássérültek felé, hiszem azt, hogy ma is gondot visel ránk a mennyei lehetőségeihez képest. Példát tud adni azoknak az embereknek, akiknek van lehetőségük másokon segíteni, például az embermentésben. Az egy nagyon szélsőséges szituáció volt 1944-45, és ő ebben fő segítőként közreműködött, és egész biztos, hogy ma is vannak emberek, akiknek szükségük van, hogy az életüket akár konkrét értelemben is megmenteni, vagy azáltal megmenteni, hogy egy helyes útra terelni. És mint papi is olyan méltó és érdemszerző papi életet élt, ami a híveken túl a papok számára is követendő példát adhat.
0: Bieber Máriával, az Együttlátók Alapítvány kuratóriumi elnökével Balázs Zsanett beszélgetett. A Hummel koordinátjáról szóló tanulmányírói pályázatról részletes információkat az Együttlátók Alapítvány honlapján, az együttlátók.hu oldalon találhatnak az érdeklődők.

0: Hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk a 9 órai hírek után. Most Szent Irvai Ágnes szerkesztő foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket.
1: Háromféle hímzés, tájház, népművészeti és szakrális értékek. Műsorunkban Somogy vármegyébe, Buzsákra látogatunk.
2: A Buzsák nagyon szerencsés helyzetben van, ugye, őrizzük a múltat. Ugye mivel régebben mezőgazdaságban éltek az emberek, aztán a mai világban ugyanúgy megmaradt a mezőgazdaság. Be tudjuk mutatni a régi népművészetünket, és mi ma is vannak iparművész hölgyeink, akik a buzsáki hímzéseket még hímezik, és ez azért nagy dolog, úgy gondolom, mert az országban egyedülállóként van három hímzés, mint a, ami csak Buzsákon van.
3: Sajátos aranyos helyzettel rendelkezünk, hogy mind a kettő templom a Buzsáknak, a nagy boldogasszonynak a titulusát élvezi. Tehát ez is nagy boldogasszony, kis fehér kápolnánk, illetőleg a plébánia templomunk is, és ez a régi Akcsi templomnak, illetve a régi Akcs falunak volt a templomocskája. Jelenleg zarándok helyként működik, rengeteg család látogat ide ki hétvégente, nyáron pedig, illetve a kora őszi időszakokban biciklizők, túrázók is erre járnak, itt megpihennek, imádkoznak.
4: Most idén például a Petőfi Kulturális Program keretében, a közösségi mese programjuk keretében néhány embert felkértem, hogy írjuk meg Buzsák meséjét, és megszületett a Buzsák meséje, és ott szintén a Buzsák értékeit próbáltuk felfűzni egy mese keretében, amiből itt a kincses buzsáki napjára pedig egy színdarab készül gyerekek bevonásával, és ezt tovább visszük, és a buzsáki búcsún is előadásra kerül majd ez a színdarab. Ebben is vannak régi buzsáki népdalok, a hímzés megjelenik, ételek, a lakodalmas népszokások, úgyhogy ezzel is szerettük volna a gyerekekhez közelebb hozni, és erre lesz még egy rajzpályázatunk is a gyerekeknek a meséhez kapcsolódóan.
5: Itt akkor először tűl az az alap. Tehát ahhoz igen, nem nyúlnak, igen, és kivágják a fehéret.
6: Tehát van egy összefüggő anyag mindenféle vágás nélkül, hogyha szimmetria van, akkor összehajtjuk az anyagot. Ugye ezt most lehetett négybe hajtani a rátét anyagát, összefércelni nagyon sűrűn, hogy az olló alatt el ne csúszson. És van, aki sablont használ hozzá, vagy a régiek azt mondták, hogy bele kell látni a mintát, és csak megvitték az ollót, és egy csoda volt, amikor kinyitották. Én sablont szerkeztek hozzá, annak a segítségével vágom ki, és aztán, mikor kinyitjuk, akkor rá a kívánt alapra, és ismét lefércelni, hogy össze ne csúszson. És ezekkel a nagyon apró öltésekkel körbe-körbe varrogatni.
1: Buzsáki községlátogatással várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szent Irvai Ágnes számít tehát a figyelőkre a 9 órai hírek után.

0: Lénai Lajos énekelt. 8:30 van. Rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Lázár Csaba. Jó reggelt kívánok! A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést, a blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre. Írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője tegnap este. Ma lejárnak a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, tájékoztattak. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter tegnap Facebook oldalán. Hegedű Zsolt bejegyzésében rámutatott, ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre is. Végül hazánk időjárásáról. Marad a kánikula, napos idő várható. Az északi középhegység térségében lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Híreket 9 órakor mondunk legközelebb. Közlekedési hírek.
1: A fővárosban a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál nem járható a külső sáv, mert tart a helyszínelés. A Váci útról a Róbert Károly körútra kanyarodó sávban útszükletre kell készülni. Torlódás alakult ki a Róbert Károly körúton a Lehel utcától. Tűzoltók dolgoznak a 16. kerületben a Veres Péter úton az Imre utcánál, ezért sávlezárásra kell készülni. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. Lelassult a haladás a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttól. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Azért dolgoztam, hogy 1956 öröksége beépüljön a gondolkodásunkba, nyilatkozta Schmidt Mária a Mandinernek. Ha minden így folytatódik a közéletben, az egy szabadsághiányos világba visz minket, mondta a történész. A Terrorháza Múzeum főigazgatója a kormányzati üldözésről, a Fidesz választási vereségéről és az Andrássy út 60 ikonikus épületében megálmodott múzeum történelmi jelentőségéről is beszélt a Mandinernek. A diktatórikus rendszerek nem állják ki az igazság próbáját, ez a történelem vas törvénye. A gondolatot és a szavak erejét nem győzheti le sem a megfélemlítés, sem a fenyegetés, sem az erőszak. Ez a Terrorháza Múzeum legfőbb üzenete, hangsúlyozta Schmidt Mária. A Magyar Hírlap a rotációs áramszünet menetéről közöl cikket. A paksi atomerőmű kényszerű leállítása önmagában még nem jelent országos áramszünetet, a következő napokban azonban a rendkívüli hőség, a magas fogyasztás és a korlátozott regionális import miatt feszítetté válhat a magyar villamos energiarendszer. A paksi atomerőmű megközelítőleg 2000 megawatt teljesítménye a magyar áramtermelés egyik legfontosabb, folyamatosan rendelkezésre álló eleme. Kiesése ezért hatalmas hiányt okoz, de a villamos energiarendszer nem egyetlen erőműből áll. A hiány mérséklésére több eszköz lehetséges, más hazai erőművek termelésének növelése, tartalék erőművi egységek elindítása, a villamos energiaimport fokozása, nagyipari fogyasztók önkéntes vagy elrendelt korlátozása, és végül a lakossági és közületi csúcsfogyasztás csökkentése kerül szóba. Európa már munkaidőkorlátozással védi a dolgozókat a hőhullámok idején, írja szintén a Magyar Hírlap. Európa számos térségében 40 Celsius fok körüli, vagy azt meghaladó hőmérsékletre készülnek. Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban bizonyos feltételek mellett már megtilthatják, vagy felfüggeszthetik a szabadtéri munkavégzést. Más országokban pedig rövidített munkaidővel, kötelező pihenőkkel és átszervezett műszakokkal védekeznek. Fontos azonban pontosítani, a 2026. augusztus 3-án kezdődő hétre nem rendeltek el több országra kiterjedő általános munkaszünetet. A korlátozások területhez, időjárási riasztáshoz, napszakhoz és foglalkozásokhoz kötődnek. De így is történelmi változást jeleznek az európai munkakultúrában. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: A ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
4: Kulturális palettánk mai adásában ellátogatunk a Magyar Képzőművészeti Egyetem nemrég nyílt kiállítására, amely a legendás szobrászművész, a 170 éve született Strobl Alajos életművébe enged betekintést. Ezen felül ismét válogatunk a Barabás Villa nyári színházi kínálatából, melynek keretében ezúttal egy úgynevezett színházi párbajt ajánlunk figyelmükbe Láng Anna Mária és Szabados Mihály előadásában. Mindemellett bővebben hallhatnak majd az augusztus 8-án immár 5. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Cigánydal napjáról, melynek kapcsán Csút Judit készített interjút Rostás Mihállyal, a rendezvény ötletgazdájával és művészeti vezetőjével. Ebből következik most egy rövid részlet.
5: Több országban is megvalósul a Cigánydal napja, többek között Franciaországban, Spanyolországban, Szerbiában, Romániában, Lengyelországban. Én a Romengóval fogok fellépni természetesen a főhelyszínen itt a Magyar Zeneházában. Ugye Magyarországon Budapest, Százhalombattán, Hódmezővásárhely, Oroszlán és Beremend a helyszín. Mindenhol este 7 órakor kezdődnek a koncertek, és mindenhol ingyenes a belépő.
6: Ha már a kezdés szóba került, akkor azt is mondjuk el, hogy minden helyszínen ugyanúgy kezdődik majd a koncert, méghozzá nemzetközi cigányhimnusszal. Ez az elmúlt években is így volt, például meg lehet nézni egy összefoglalót, mert utána ezekből a helyszínekből készül egy ilyen összevágott verzió, ahol soronként egy-egy új előadó előadásában lehet hallani ezt a dalt.
5: Így van, én azt gondolom, hogy ez a része talán az egyik megható pillanat, amikor a koncerteket megelőzően minden fellépő, minden helyszínen közösen elénekli a Nemzetközi Cigányi Himnuszt, a Gélem-Gélemet, és ahogy mondta, ugye ezekből készül egy vágott videó, megvan adva adott esetben egy hangnem, amiből érdekelje mindenki, és ugye ami nagy előny, hogy ritmustalanul van előadva a himnusz, így a vágás is sokkal egyszerűbb, hiszen hogy ha ritmusosan lenne játszva, az nagyon nehéz lenne BPM nélkül összevágni, úgyhogy az élvezhető legyen. És a cigányzenén belül ugye a hallgatókra nagyon jellemző ez a balladákra, hogy ritmustalanul hangzanak el. Ilyen a Nemzetközi Cigány Himnusz eleje is egyébként.
4: Rostás Mihállyal, a Nemzetközi Cigány Dalnapja ötletgazdájával és művészeti vezetőjével beszélgettünk, melyet teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallgathatnak meg. Várom majd Önöket a zenéket válogató Varga Ramónával, valamint a műsorvezető Lázár Csabával.

0: Sting énekelt, nemzetközi lapszemle következik, 8 óra 45 perc van.
1: Amikor Andy Burnham július 20-án megkezdte hivatali idejét az Egyesült Királyság 59. miniszterelnökeként, történelmet írt, hiszen ő Nagy-Britannia első katolikus születésű miniszterelnöke. Az angol reformációt követő több száz éves korlátozások és az intézményi előítéletek miatt a katolikusok egészen a közelmúltig nem jutottak magas politikai tisztségekhez, értékelte a kialakult helyzetet a Magyar Kurír. Miguel Mori Buendia érsek, Nagy-Britannia apostoli nunciusa úgy fogalmazott, hogy 14. Leó pápa az Egyesült Királyságba tett látogatása kívánatos és elkerülhetetlen. A nuncius arra a protokollra utalt, amely szerint az Egyesült Királyságnak viszonzó látogatásra kell meghívnia a pápát, miután harmadik Károly király tavaly felkereste őt a Vatikánban. Tekintettel azonban arra, hogy Nagy-Britanniának most van az első katolikus miniszterelnöke, és 2029-ben ünnepli a katolikusok jogi egyenjogúsításának 200. évfordulóját, a látogatás különösen időszerű lenne. A Sky News brit lap beszámol arról, hogy Andy Burnham levetette a napirendről az eutanázia kérdését. A brit miniszterelnök ígéretet tett a szociális ellátás független felülvizsgálatának felgyorsítására. Kijelentette, hogy pártokon átívelően együttműködik mindenkivel a szféra rendberakása során, bár eddig kizárta a Reform UK-t és a zöldeket a tárgyalásokból. Andy Burnham szakított elődje Keir Starmer veszőparipájával, amikor lényegében azt mondta, hogy ellenzi az asszisztált halált. A válasza, miszerint a palliatív és szociális ellátást rendezni kell, mielőtt a parlament valóban megvitathatná az asszisztált halál kérdését, sokat mondó, írja mindenről a brit lap. Az eutanázia bevezetéséről szóló törvényjavaslat bevezetésének tervei, amely lehetővé tette volna Angliában és Walesben a 18 év feletti halálos beteg és életük utolsó 6 hónapjában lévő emberek számára, hogy orvosi segítséget kérjenek a halálhoz, a Lordok házában tapasztalt ellenállás miatt elakadtak. A törvényjavaslat hivatalosan szeptember 11-én kerül vissza vitára a Westminsterbe. Szervezett pusztításnak nevezte az észak-olaszországi nagysebességű vasútvonal ellen rendezett tüntetéseket Giorgia Meloni miniszterelnök, aki a Torino közelében fekvő Val di Susa völgyében az építkezési területet védő rendőrökkel találkozott a múlt hétfőn.

Kaliba a múlt szombat este a Nagy Boldogság fesztiváljaként hirdetett meg találkozót, amely a nagysebességű vasútvonal elleni tüntetésbe csapott át. A hatóságok szerint a 20 ezer demonstrálóból fekete ruhás, bukósisakos, gázálarcos csoportok váltak le, amelyek áthágták az építkezést övező drótkerítést, behatoltak a területre, felgyújtottak néhány építkezési létesítményt, valamint rendőrségi járműveket, és összecsaptak a munkaterületet védő rendőrökkel és biztonsági emberekkel. A rendőrség könnygázzal és vízágyúval válaszol. Az építkezést vezető olasz-francia társaság 1 millió euróra becsülte a keletkezett kárt. A torinói idegenrendészet közlése szerint a múlt hétfőig a demonstráció résztvevők közül több mint 800 személyt azonosítottak. Mostanáig a tüntetés 4 külföldi résztvevőjét vették őrizetbe, mert a nagysebességű vasútvonal megépítése ellen született No TAV mozgalom ellenzi a beruházást. A No TAV mozgalmat a szélső baloldali anarchista csoportok is támogatják. A legnagyobb olasz ellenzéki erő, a balközép demokrata párt főtitkára Elis Lein elítélte az erőszakot, de úgy vélte, a Meloni kormány az erőszakos cselekményeket az ellenzék támadására használja fel. A Fehér Ház pozitívnak és produktívnak minősítette Donald Trump amerikai elnök találkozóját Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, majd Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel. Caroline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében mindenről annyit közölt, hogy a két találkozó lezárult, és további részleteket nem árult el. Trump mintegy másfél órán keresztül tárgyalt hivatalában Netanyahuval, azt megelőzően pedig egy órás megbeszélést folytatott Zelenszkijjel. Előzőleg Zelenszky arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek. Danny Dannon, Izrael ENSZ nagykövete azt közölte, hogy Netanyahu elsősorban az iráni háborúban tervezett következő amerikai lépésekről szeretne hallani Donald Trumptól. Oroszország történelmének egyik döntő szakaszát éli át, amelyben a sorsa a tét, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hétfőn Moszkvában fogadta az orosz parlamenti alsóház az állami duma képviselőit a törvényhozás jelenlegi összetételének utolsó ülésnapján. A mostani, minden túlzás nélkül a haza történelmének egyik döntő szakasza, amikor népünk sorsa és jövője a tét. Ez egyáltalán nem túlzás, ez így van, amikor kiélezett versenyben rajzolódnak ki az új világrend körvonalai, hangoztatta az orosz vezető, aki szerint Oroszország méltó módon éli át ezt az időszakot. Mint fogalmazott, az egész nép, az egész társadalom támogatja a különleges hadműveletben résztvevő katonákat. Az orosz alsóház 8. összetételében hétfőn tartotta meg 5 éves mandátumának záró plenáris ülését. A következő parlamenti választásokat szeptember 18-a és 20-a között tartják meg Oroszországban. Reményét fejezte ki Xi Jinping kínai elnök a múlt kedden, hogy Szlovákia konstruktív szerepet játszik majd az Európai Unió és Kína kapcsolatainak fejlesztésében, különös tekintettel a nézeteltérések megfelelő kezelésére. A kínai államfő Péter Pellegrini szlovák elnökkel folytatott pekingi tárgyalásán hangsúlyozta, a két fél közötti viták tárgyalásának kulcsa az egyenrangú párbeszéd, valamint a közös pontok keresése, a különbségek tiszteletben tartásával. A Xinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Xi Jinping kiemelte a kétoldalú együttműködés bővítésének lehetőségeit az olyan feltörekvő ágazatokban, mint a tiszta energia, a digitális gazdaság, a robotgyártás és a mesterséges intelligencia. Végül arról, hogy a német szövetségi kormány szerint

0: Az AfD választási sikerei olyan Kreml-barát önkormányzatokat hoznának létre, amelyek képesek lennének késleltetni a válaszlépéseket egy orosz támadás esetén. Így Friedrich Merz titkos terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy megakadályozza a német Kreml-párti áruló államokat abban, hogy szabotálják a NATO orosz invázió elleni védekezési terveit. Így számolt be mindenről a Telegráf. Ha az AfD abszolút többséget szerez Sachsen-Anhaltban vagy Mecklenburg Előpomerániában, akkor olyan tartományi kormányt alakíthat, amely ellenőrzése alá vonja a belbiztonságot, a rendfenntartást és egyéb hatásköröket. A cikk állítása szerint a NATO tisztviselői olyan hírszerzési információk birtokában vannak, amelyek arra utalnak, hogy Vlagyimir Putyin arra készül, hogy politikai szövetségesei segítségével megakadályozza a NATO keleti szárnyát érő orosz támadásra adott bármilyen válaszlépést. Ennek megelőzése érdekében Merz kormánya most olyan mechanizmusokat dolgoz ki, amelyek válság esetén felülírják a tartományi kormányok döntéshozatali jogkörét, továbbá védelmet nyújtanak a szomszédos államok kulcsfontosságú tisztviselőinek és infrastruktúrájának is.
1: A nemzetközi lapszemlét hallották Kövér Tamástól.

Az Erasure felvételével a mai zenés nap köszöntő véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Csák Éva technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő nevével is, Lázár Csaba. Áldott békés napot kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó reggelt kívánok. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre. Írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője vasárnap este. A Sándor Palota is meghozta energiatakarékossági intézkedéseit, az épületben többek között emelik a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolják az esti épületvilágítást, jelentette be a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök vasárnap esti Facebook posztjában. Forsthofer Ágnes azt írta, a zsalugáterek zárása és a home office munkarend alkalmazása a lehetséges helyeken, valamint a díszőrség tevékenységének szüneteltetése is jelentős víz és áram megtakarítást eredményez, írja az MTI. A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan a Paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamos energiatermelés. Jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az elmúlt napokban az erőmű teljesítménye 2000 megawattról már 240 megawattra csökkent. A Duna mínusz 134 cm-es vízállási határának elérésekor az utolsó működő egységet is le kell állítani. A Paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ma lejárnak a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, és vigyáznunk kell embertársainkra, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében rámutatott, ilyenkor különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élőkre is. Hazánk időjárásáról: marad a kánikula. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. A következő híradás 10 órakor lesz. Köszönjük figyelmüket!
6: 9 óra 4 perc, messzelátó, hazai turisztikai magazin.
7: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Somogy vármegyébe, Buzsákra hívom önöket. A község római katolikus templomában megnézzük többek között a különleges faragott bejárati ajtót, majd kisétálunk a kápolnási dűlőben álló 13. századi alapokra épített Fehér Mária kápolnához. A Népművészeti Tájház udvarán beszélgetünk a hímzőasszonyokkal, akik ma is készítik a rátétes, a boszorkányos és a vézás buzsáki hímzéseket. Műsorunkat a faluház kiállító tereiben zárjuk majd. Tartsanak velünk! A Nagy Boldogasszony plébánia templom a község központjában áll. Érdemes megcsodálni a tiroli szárnyas oltárát, öltöztethető Mária szobrát és a faragott belső bejárati ajtaját, melyet a templom egykori papja, Barnabás atya készített. Szalai Tamás plébános kalauzol.
8: Ezt a templomot 1791. szeptember 28-án szentelték fel az ismereteim szerint. Fő látványossága 19. században keletkezett tiroli szárnyasoltár. A tulajdonképpen egy templomi titulusnak a megfogalmazódása is látszik rajta, hiszen Nagy Boldogasszonynak a plébánia templomáról van szó. Mária mennybevétele látható a fő motívumként a megjelenítve az oltáron, illetőleg, amit kevesen látnak, az oltár emléket állít Mária látogatásának Erzsébetnél, illetőleg látható rajta a pelikán motívum is, amely magára a Szentség Jézusra, az Eukarisztiában jelenlévő Szentség Jézusra utal, hogy önmagából ad. Látható még rajta Szent Péter és Szent Pálnak a szobrai, mint a két főapostola az Anya Szent Egyháznak, illetőleg a szentélyben látható még két másik oltár, az egyikük a Kara család által adományozott Jézus szíve oltár, amely a Jézus szíve szobor fölött még a Szent Háromságot is megjeleníti. Vele szemben látható az 1690-től 1701-ig elkészített szintén Mária oltár, amely egy öltöztetős madonnát mutat be a fő motívumként.
7: Ezt ide készítették erre
8: nem,
7: a helyre?
8: Nem, ez igazából véve a fehér kápolnának volt az oltára, és az 1990-91-es fehér kápolnai régészeti feltárások, illetve felújítás során áthozták ide a templomba.
7: Ez fából készült? Igen. Faoltár?
8: Igen. Tulajdonképpen ez egy... Azt mondjuk, hogy késői reneszánsz, vagy pedig hát kora barokk oltárocska. Rajta látható még Assisi Szent Klára, illetve Színai Szent Katalinnak a szobra. Ugye az egyikük a Clarissa Rennek a megalapítója, Szent Ferencnek volt a kortársa, a templomocskát tartja a kezében, az egyháznak a megújítása jegyében, illetőleg ugye Szénai Szent Katalin a pápáknak a avignoni tartózkodását vagy fogságát szüntette meg azáltal, hogy arra ösztökélte ugye a Szentatyát, hogy mégiscsak a pápának nem Avignonban, hanem Rómában van a helye, és a egyháztörténelem nagyjaként ugye végül is ő bírta rá arra a Szentatyát, hogy térjen haza Rómába.
7: A Mária szobrot mind a mai napig öltözteti? Tehát igen, váltják a ruhákat?
8: Igen, ez tulajdonképpen a ruhaváltás, ez mindig a egyházi liturgikus időszaknak megfelelő színezetben történik, és a templomi terítőkkel azonos a szűzanyának a buzsáki hímzés és ruhája is, tehát mindig azonos színben pompáznak. Ugye egyébként az öltöztetésnek a szokása az arra utal vissza, hogy a kedves hívő Mária pártfogásának a jegyében hát mindig ugye biztonságban érzi magát, mint égi édesanyja. Mária rajtunk tartja igazából véve közbejáró vigyázó szemét és a kezeit.
7: Most ilyen drapvilágos zöld, sötét zöld, barna, árnyalatú a ruha, mármint a díszítés rajta, és
9: mindegyik oltár előtt a terítő ugyanebben a színben pompázik. Milyen színek vannak még? Milyen alkalomhoz öltöztetik?
8: Ugye liturgikus színeknek megfelelő, az zöld az évközi időt, aztán van az aranyszínű, ami minden liturgikus színt helyettesít, ez az úgynevezett Jolly Joker, piros a vértanúságnak, illetve a pünkösnek a színe, mivel a apostolokra lángjelveknek a formájában szállt le a Szentlélek. Aztán van a lila, a maga a nagybőti és adventi bűnbánati elmélyülő, van a Mária, kék, ugye, ami az égédesanyát jeleníti meg, május hónapban például nagyon szépen ráadható.
9: És amikor átöltöztetik, vagy új ruhát kap, akkor leemelik a szobrot, vagy úgy van elkészítve, hogy simán rá lehet adni?
8: Simán rá lehet adni.
9: Igen, ha megfordulunk, akkor pedig az orgonát látjuk, illetve itt mellettünk egy lurdi barlang. Ez is oltár egyébként, vagy oltárnak számít?
8: Oltárként funkcionál, hiszen van neki menzácskája, minden templomnak igazában véve majdnem valamilyen formában van egy ilyen lurdi barlangocskája, vagy lurdi oltára. Aztán nagyon nevezetes ugye a szószékünk, amely a templomnak a építésével párhuzamosan épült fel. Ugye a központi motívuma az a isteni magvetőt mutatja be tevékenység közben, illetőleg a hasán látható a csodálatos halfogásnak a eseménye, amely az egyháznak a tulajdonképpen mindennapi tevékenységét mutatja be, hogy végzi az egyháza megszentelés művét, és Jézus az egyházával együtt van a tevékenységében, kegyelmi segítségével ellátja, mert önmagában ugye az egyház semmit nem tehetne, hogyha Jézusnak a kegyelme nem lenne mellette, tehát csak Jézussal együtt lehetünk sikeresek. Aztán van nekünk egy Szent Anna szobrunk, ugye gyermek Máriát az édesanyja oktatja a Szentírásnak a olvasására. Ezt minden magyar családnak nagy szeretettel ajánlhatjuk, hogy legalább hetente egyszer közösen vegyék elő a Szentírást, és a isteni üzeneten elmélkedjenek, illetve ennek a olvasásából kapjanak erőt.
9: Templomon belül.
8: Ugye nagyon fontos azt a párhuzamot észrevenni, a templomnak a külső kapuja az a Uzsákér Somogyér Egyesületnek a gondoskodásából, jóvoltából született, és a belső bejárati ajtó, ami Rács előtt foglal helyet, igen, ez egy 1950-es években készült fa bejárati ajtó, egy Barnabás nevű helyi atya készítette el, Melchizedeknek az áldozatát mutatja be. Hát ez abban a jegyben nagy párhuzam, hogy ugye ez a Melchizedeki áldozat bizonyos szempontok és tekintetbe vételnek a jegyében az eukarisztikus Jézusi áldozatnak az előképe. Tehát az atya ezen nagyon sokan dolgozhatott, hogy ez így elkészüljön, hogy ez a bizonyos kettőség egységet alkosson a templomba lépőnek a szeme és a szíve szándékai szerint.
9: Akkor dupla ajtó védi a templomot, tehát van egy belépő, ott egy normál fa ajtó van, belépünk, itt látjuk ezt az atya által, Barnabás atya által készített ajtót, és ezen bejjebb van a rács, tehát hogyha csak a rácsig tud bejönni, akkor is látja ezt az ajtóalkotást, mert ez egy alkotás tulajdonképp, három domborműből. Mind a két oldalán van, most csak az egyik oldalát látjuk. Kicsit, hogyha behajtjuk. Nem, ez egy normál fajtó, tehát akkor csak a külső, az utca felül, vagy hát a bejárat felé első részen van a dombormű.
8: Így van.
9: És itt pedig egy öntött vas kapu van, vagy rács van. Általában nyitva van a templom, ideig a rácsik be tudnak nézni.
8: Nagy részben igen, de jobb, hogyha az illető, aki csoportosan érkezik, közli, hogy szeretne jönni, és akkor tágabb bemutatást is tartunk. Ugye.
9: Mikor van a templom búcsúja? Mennyire augusztus. Jellemző még a búcsú Buzsákon?
8: Augusztus 15-e, ugye Nagy Boldogasszonynak a napja, és az követő vasárnap van búcsú Buzsákon, hál' Istennek. A Szent Mise mellé a falu is eléggé tág rendezvényi kört szokott szervezni.
7: Szalai Tamás plébánossal néhány perc muzsika után a község határában található Fehér Mária kápolnánál folytatjuk beszélgetésünket.

0: A település legrégebbi műemléke a románkori egyhajós, félköréves szentélyű Fehér Mária kápolna. Autóval, kerékpárral, de gyalogosan is jól megközelíthető az erdő közepén álló szakrális épület. Nagy vasajtót.
1: Tessék, parancsolj.
0: Megnyitja plébános úr, és oldalról lépünk be a Fehér kápolna belső terébe. Hűvösebb van itt most bent, ha bejövünk.
1: Építés. Románkori épület. Amikor az 1990-91-es feltárása megkezdődött neki, akkor elméletileg baroknak gondolták, csak miután jobban megvizsgálták a tulajdonképpeni körülményeket, előkerült a kapunak a románkori jellege, aztán az ablakoknak a románkori megfogalmazása. Ennek a bizonyos oltára került át, ha jól tudom, 1990-91-ben a nagy templomba, és hát épületünk, falunak is a büszkesége. Egyébként azzal a sajátos, aranyos helyzettel rendelkezünk, hogy mind a kettő templom a Buzsáknak, a Nagy Boldogasszonynak a titulusát élvezik. Tehát ez is Nagy Boldogasszony, kis Fehér kápolnánk, illetőleg a plébánia templomunk is. Egyébként ez régi Akcsnak volt a temploma. Buzsák melletti területen ugye két község volt, az egyik Akcs, a másik Magyari, és ez a régi Akcsi templomnak, illetve régi Akcs falunak volt a templomocskája. Jelenleg zarándokhelyként működik, rengeteg család látogat ide ki hétvégente, illetőleg hát nyáron pedig, illetve a kora őszi időszakokban a biciklizők, túrázók is erre járnak. Itt megpihennek, imádkoznak, illetőleg hát, hogyha szükséges, akkor előzetes bejelentés alapján Sekrestés néninek szólnak, és akkor vagy ő, vagy én jövünk, és bemutatjuk a templomot. Nagyon sok szertartási alkalom is itt kint kerül megtartásra, esküvők, keresztelők, épp környezet szépség, illetve a templomnak a tulajdonképpen jelenléte miatt.
0: Igen, igen. Mi miatt lett ez Fehér templom, vagy miért hívják Fehér templomnak?
1: A színe miatt.
0: Itt is van egy feszület hátul, 1861-es dátummal. Kereszt, harangja van?
1: Van neki, igen. Van.
0: Belülről lehet húzni, ahogy
1: igen,
0: néztem.
1: Igen, így van, így van.
0: Szoktak is harangozni, vagy ez is alkalmas?
1: Minden szert, misék előtt, amikor őszi búcsú, vagy éppen a cserajai búcsú van, akkor mindig megszólal a harang, vagy éppen az esküvők előtt is meg szoktuk húzni.
0: Ki kellett jönnünk a településről, de közigazgatásilag még a községhez tartozik?
2: Igen, a Buzsák községhez tartozik a terület. Minden számítjuk Buzsáknak a múltját.
0: Kara Lajos, Buzsák község polgármestere.
2: Két település volt, Akcs és Magyari, ami Buzsáknak az elődjét alkotta, és ez a kápolna 1250 körül épült, amire tudomásunk van. Én ettől számom a településnek a múltját, de nem biztos, hogy jók a számításai, mert ugye egy ilyen Fehér kápolna megépült, akkor már sok családnak itt kell élni, és valószínűleg 50-100 évet itt kell nekik élni ahhoz, hogy összegyűjtsenek annyit, hogy meg tudjanak egy ilyen építményt építeni, meg egy komoly közösséget alkossanak. Úgyhogy mi ettől számítjuk a településnek a múltját, és a két településből alakult Buzsák, ugye kettő köztet meg. Ez a mostani település viszont egy újkori település már. De attól megmaradt a Fehér kápolna, és megmaradtak mellett a pincesorok is, amit visszafele meg fogunk majd tekinteni. És ebből a három pincesorból adódik, ugye mivel Buzsákon három ilyen pincesorban a település régi nagysága véget, a régi elszórtsága véget inkább. Itt a Fehér kápolna az a jó hely, ahol van ivóvíz, van vizesblokk, és van elektromos áram, hogy minden évben itt tartanak a gazdák egy hegyi búcsút emlékezésképpen. Így emlékeznek meg a múltra és egymásra.
0: Mikor van a hegyi búcsú?
2: Hát minden augusztus végén, minden augusztus utolsó szombatján, vagy szeptember első szombatján. Attól függ, hogy településnek a többi ünnepe hogy van, de ez a két hétvégben meghatározza.
0: Hát gazdálkodtak, szőlőt termesztettek?
2: Igen, még ma is vannak, akik termesztenek szőlők, sajnos egyre kevesebben. Egyre több területet fogunk beszánt a föld alá, de azért vannak még olyan gazdák, akik a hagyományokat is őrzik, meg szeretik is azt, hogy szőlészkednek, borászkodnak, kijönnek a pincéhez, elbeszélgetnek, elvonnak, megtermelik azt a kis zöldséget, minden egyebet, ami télire kell, a bor mellett.
0: Hogy ahogy jöttünk a településtől egész idáig a Fehér Kápolnáig, kiépített, megosztott, aszfaltos kerékpárút vezet. Valamit köt össze valamivel, vagy ez egy ilyen települési kezdeményezés volt, és annyira szépen még fasor is van telepítve mellé, tehát nagyon szép úton lehet kijutni idáig.
2: Igen, ez biztos, hogy így van. Hát összeköti a települést, összeköti több települést. Ez úgy épült, hogy Balatoni Bringa körúttal csatlakozott rá Fonyódnál. Balatoni Bringa körúttal épült egy szakasz a Fonyód és Csisztapuszta között. Aztán a második szakasz volt a Csisztapuszta, Buzsák, Öreglak, Somogyvár, és Somogyvárnak Krisna völgyében van vége. Nem mindenhol épített sajnos, csak ott, ahol nem volt aszfaltút, ahol aszfaltút van, és a forgalom nagysága nem mindakolta, ott felfestett az aszfaltúton természetesen, de itt, ahol most mi eljöttünk, ez Buzsák és Öreg közti szakasz, nekem ez a legszebb, biztos azért, mert buzsáki vagyok, itt a kerékpárút megépült, és sikerült azt, hogy turisztikai látványosságként ide Fehér Kápolnára is egy ága legyen neki, a másik, a fasort pedig ültettük azért, hogy szép legyen, meg azért is, mert a kerékpárút helyén is volt fasor valamikor. Úgyhogy mindenképpen kellett, meg árnyékolásnak is, meg azért egy nagy szántó, hogy táblákat is védje egyiket a másiktól, nehogy a szél uralkodjon mindenhol.
0: És úgy látom, hogy uralkodó fa a hárs, itt vannak öreg hársak, és igen, a fasor is hársfasor a telepített.
2: Ebből 430 ilyen hársfát ültettünk. Néha van probléma, kidönt a vihar egyet, vagy történik vele valami, de azért úgy a 95%-a szerintem megmaradt, de maradjon is meg sokáig, utókornak talán majd jó lesz ez.
0: A buzsáki Fehér Mária kápolnánál Szalai Tamás plébánossal és Kara Lajos polgármesterrel beszélgettünk. A zene után a község népművészeti tájházában folytatjuk utunkat, ahol Sidlovszky György, a házgondnoka vár minket.

0: tornácot két irányból lehet megközelíteni, a frontról, a két utca felé néző ablak oldaláról, illetve az udvar felől. Egy galambdúcot, egy hagyományos galambdúcot látunk, illetve most ugye nyári időszakban piros muskátlik vannak a tornácnak a kis ablakaiban. Virágos előkert van, most ugye sima rózsa virágzik már. Ez mindig is így nézett ki? Tehát kié volt ez a ház,
1: igen,
0: lehet tudni?
1: Egy lengyel nevezetű családé volt, ők hagyományozták végeredménybe, hát akkor még nem önkormányzat, hanem tanács volt a tanácsra. Ez egy magtárépület, ebbe helyezkedik el most a pénztár is. Ez alápincézve van. Az érdekessége az, hogy a pince lejáró, az itt belül megnézzük.
0: Bejebb jövünk.
1: Csinálok egy kis
0: üvegot. Kis fényt. Én azt gondoltam, hogy ez a nyári konyha, de akkor ez egy ilyen gazdasági épület?
1: Nem, ez egy magtár volt. Ez egy magtár volt, a honbárok ott álltak, a pincébe pedig hát a boros hordók.
0: És
1: az érdekessége ez a pince lejáró.
0: Kívülről volt akkor a pince lejáró?
1: Igen, kívülről. Ez a fő érdekessége, mert ezt annak idején, hogyha halott volt a háznál, ilyen kereszt alakú terítőt terítettek le, és erre fektették ki a lemosott, felöltöztetett holttestet.
0: Nem is a tiszta szobában, nem. Hanem itt kint?
1: Nem, itt kint, ezen a részen.
0: Igen, mert ahogy megy le, majd kívülről ugye látjuk, ahogy vezet le a lépcső, gondolom, a pincébe, ennek itt a magtár részén van egy enyhe lejtésű, illetve egy vízszintes teteje, igen. Vagy hát itt nyilván lapnak láthatjuk.
1: Igen, ez úgy van direkt kiképezve, hogy vízszintes legyen, és erre tudják rá fektetni a halottat.
0: A házegyüttes a telekkel jelölte azt is, hogy ez egy viszonylag módosabb gazdái lehetett?
1: Igen, ez mindenféleképp, mert egy hatalmas területen fekszik az egész.
0: Több gazdasági épületet is látok.
1: Itt van olyan épületünk is, amelyik oldala nyitott, azaz faráccsal van ellátva, hogy azért a látogatók lássák a régi kézi szerszámokat, földművelési szerszámokat, és a gépeket.
0: Itt is látunk a szekrényben vasalókat, igen. Régi fémvasalókat, cserépedényeket.
1: Van egy szövőszék, aminek az érdekessége, hogy 60 centi széles anyagokat szőttek rajta össze-vissza, és ahhoz, hogy szélesebbé tudják tenni, összevarták őket. Középen. Lehet látni itt ezen is.
0: Összevarták, igen. És mindjárt 120 lett belőle.
1: És akkor mindjárt 120 centi lett.
0: Vagy ugye, nagyon szélesebb, függ, mert ugye több
1: igen,
0: is volt.
1: Igen, attól függ, hogy mennyit vartak össze. Így készültek a lepedők, így készültek a húzatok.
0: Na nézzük meg akkor a házat belülről. Most igen. Átmegyünk a fő épületbe. Keskeny tégla burkolású tornác, és akkor innen tudunk bejönni a konyhába, a füstös konyha, az egykori füstös konyhába?
1: Bizonyos füstös konyha.
0: Ez most is füstös, tehát hogyha át jövünk alatta, akkor azért látjuk, hogy elég fekete a mennyezet, és egész a kémény kürtőig látunk, besüt a nap most itt délen,
1: most
0: dél van.
1: Most már van kéménye, de nem.
0: Egy időben volt. Nem volt?
1: Nem, ez kémény nélküli volt, az élet füstös konyha. Ha megtetszik nézni, itt vannak az akasztók, amire föl tudták akasztani a füstölni való dolgokat. A sonka, a kolbász, a szalonna. Innen a konyhából fűtötték a két szobát. A szobákban cserépkályha van, és így a tisztaság az mindig megmaradt.
0: Két külön tűztérből fűtötték, igen. A tiszta szobát és a hátsó helyiséget.
1: Igen, sőt, ez a kemence volt a harmadik, a negyedik pedig a víz melegítő.
0: És itt a cserépkályha, egy szemes zöldkályha.
1: Eredeti, tehát az 1850-es évekből származik.
0: A falakon szentképeket látunk, berendezett a szoba.
1: Ugye ez egy keresztény település, így majdnem minden házban megtalálható, sőt mondhatom, hogy minden házban megtalálhatók a szentképek. A domináló a Szűz Mária, a csecsemővel és a Jézus Krisztus, valamint a feszület.
0: Az asztalon citerákat látunk, tükröt a falon, és ugye itt már visszaköszönnek a jellegzetes buzsáki hímzések, lakástextilek, párnák, ágyneműk.
2: Nagy Lajosné vagyok.
0: Igen,
2: ez a régi szőttesek. Ugye régen földolgozták a lent és a kándert, és akkor abból csináltak az asszonyok esténként ugye a házi munka mellett, és ugye avval díszítették a lakást.
0: De ezek még nem hímzettek? Ezek anyagában szőttek,
2: igen. Igen, először egybeszőtték az egészet, ugye akkora volt a szövőszék, vagy a tőle, és akkor ilyen csikokban nekem is van, még a nagymamám csinálta, és akkor úgy szőtték ezt az egészet. Ez is szövött, igen, ez három csíkból áll, ugye, mert akkora volt a szövőszékük.
0: 60 centis?
2: 60, ez na, hát egy kicsit kisebb, körülbelül, igen, és akkor a közepét, és akkor így dolgozták össze. És akkor mindenféle ilyen motivumot raktak bele.
0: Aha, és a párnák, ezek viszont?
2: Ezek vézás motivum már. Ez még ilyen pamut vonallal készült.
0: Tehát ez talán még az eredeti buzsáki, ez a régi, igen, buzsáki minta
2: is. Ez a nagyon régi buzsáki minta, igen. Található a rózsát, most már ez is meg kicsit másképp, a hajó, a kockás, a kagykaringó.
3: A tájház 75-ben
2: lett tájház. Akkor ez egy módosabb polgároké volt ez a ház, és emigráltak Amerikába, és azoktól vette meg a Siótúr. És akkor 75-ben rendezték be a tájháznak. Tehát ez minden az eredeti állapotában van, ahogyan itt volt. Hát ugye mostani lakásokon már ezek nem illenek bele, és akkor
0: jó helyen,
2: igen, a múzeumnak adományozzák.
4: A tájház hátsó szobájában a Nagyberek népművészete című állandó kiállítás látható. A buzsáki hímzések mellett a településen dolgozó fafaragók alkotásai is megjelennek. A muzsika után itt folytatjuk.

0: kezdjük itt az ötösekkel, ugye, mert azok voltak régen.
1: Milyen motívumok jelennek itt meg? Elsősorban a csíkokat és a virágokat
0: hát
1: látunk.
0: Igen, az a fő motívum, csíkok és a virágok. Gyertünk, itt összeettek az asszonyok, és akkor ott egy-egy háznál, és akkor ott csinálták.
1: Hát arról már volt szó, hogy ilyen 50-60 centi széleset szőttek. Milyen hosszú volt például? Itt föl vannak tekercselve.
0: Hát szerintem, hogy ment akartak. Amekkorát akartak, igen. Olyan hosszú. Asztalterítők, függönyök, mindenféle.
2: Ingek
0: is.
1: Igen, itt már megjelennek a ruhadarabok is, igen, és igen. Változik a minta.
0: De ezek a rátétesek, ugye? De már itt a régi szövésen is megjelenik.
1: Ez a rátétes, ez egy forma, egy hímzésmód volt? Vagy?
0: Igen, ez egy hímzésmód, ugye ez külön anyagból van kivágva, és akkor a tűhegyével van ráforgatva a minta. Tehát olyan ügyesek voltak az asszonyok annó, hogy azoknak nem kellett hozzá minta, az a kézzel vágták, csak sajnos a mai fiatalokat nem tanították meg, ez már teljesen kihalóban van.
1: Tehát akkor van egy alapanyag.
0: Van egy alapanyag, a szőttes fehér. Ez a piros Bécsinek mondjuk, és akkor abból vágtak ki különböző mintákat, mint például ott van a pávás, van galambos, szarvasos, szegfűs, tulipános, mindenféle minta.
1: És ezt a piros mintát mondjuk, amit kivágtak, ezt rávarták a fehérre?
0: Igen, ez rá van varva, be van forgatva tűhegyével a minta, mint például itt is a kagykaringó, és akkor először rá kell fércelni, ugye ki van vágva, és akkor rá van fércelve az anyagra, és akkor úgy van tűhegyével nagyon-nagyon apró öltésekkel rávarva.
1: Jön a következő, itt is látunk egyet, ez a fekete, vörös és fekete.
0: Ingeket már ezeket is kezdtek csinálni. Tiszta fehér tülrátét.
1: Tülre varták rá a mintát.
0: Igen. Tehát ez mindegy egybefüggő anyagból van kivarva, nincs elvágva sehol se. Tehát most ez egy három anyagból van kivágva. Például itt a közepe, és akkor ott azért meg a széle.
1: És hogy marad ez így meg a tüllön? Hogy nem is fodrozza meg, nem húzza meg? Tehát ez
0: hát
1: nagyon...
0: ez nagyon-nagyon aprólékos munka, és nagyon-nagyon nagy szakértelem kell hozzá.
1: És ez a fajta, kék-piros, vagy vörös?
0: Ez a vézás hímzésünk. Hát ez a horvát eredet, horvát beütésű szláv.
1: De ez viszont már rendes hímzés, tehát rá ez, varták.
0: Ez már rendes hímzés, de ez még pamukkal van varva, tehát nem rendes, nem hímzőfonnal, gyapjúfonnallal van még varva. A piros az általában a vérszínét jelzi, a fekete a gyászt, a piros kék meg szoktuk mondani dorvat beütés, ugye. De készül az tiszta fehérrel is elfogadott, öt színnel is.
1: Itt látunk egy színesebbet, ez
0: már más. Ez egy boszorkányos hímzés. Ezt én úgy tudom, hogy a Széchenyi gróf kisasszonyok hozták ide be 1902-be. Úri hímzéshez hasonlat, ebben a nagyon-nagyon színes az eredeti.
1: Miért van itt Buzsákon három különböző hímzésforma? Miért maradt fönn ez a három?
0: Hát én nem is tudom megmutatni.
3: Mert vannak népi iparművészeink, tehát élő
0: hagyomány, igen.
1: Ez és párhuzamosan egymás mellett ment?
0: Igen. Régen működött az ipari szövetkezet, oda voltak asszonyok, bedolgozók, voltak külön rajzolók, akik csak rajzoltak, vagy vágók, akik csak vágtak, és voltak külön hímzők, akik csak hímeztek.
1: És ez egy idős általában? Egy idősnek tudják ezt a három hímzés fajtát?
0: Hát úgy tudom, hogy igen. Ebből éltek, igen, sokan bedolgozók voltak a háziparhoz.
1: És hogyha valakitől megkérdezik, hogy mi a buzsáki hímzés jellemzője, akkor sorra veszi mind a hármat?
0: Hát igen, vézás, boszorkányos és a rátétes.
1: Ez a rátétes, ugye? Akkor most már megpróbálom elkülöníteni.
0: Ez pedig a boszorkányos.
1: Boszorkányos. Ez mi miatt lett boszorkányos?
0: Hát a színvilága és az öltés technikája.
1: Ez a legszínes.
0: Igen.
1: De nézzük meg egy picit közelebbről, hogy ez szálöltés, vagy hogy kapcsolódik?
0: Ez Margit öltés. Tehát a kontúr az mindig lánc, tehát ez is elő van rajzolva, színessel, vagy valamivel, én azzal szoktam, és akkor ugye először mindig a kontúrt csináljuk meg, az láncöltés, és akkor a töltés az meg Margit öltés. Tehát tulajdonképpen a 8-as öltés csak nagyon sűrűre varva, a szára pedig meg zsinórlánc.
1: Háromféle öltés minta már ugye van ezen most, amit felsorolt. Igen. És akkor a színek pedig színesen.
0: Ez változó, ki milyen hangulatban van.
1: Igen. A kiállító térben vagyunk, itt fafaragók is dolgoztak, és dolgoznak talán jelenleg is a településen. Nem csak fára faragtak, hanem itt a csont is megjelent, és a magok is.
4: Hát ha megtetszik nézni, itt a vitrínben látható, ezek az úgynevezett pásztorfaragások. Az érdekesség az, hogy a pásztoroknak a Szent Vendel volt a védőszentjük. Itt kint a fák között itt van a Szent Vendelnek a szobra. Csontfaragások, akkor a fafaragások, ezek mind jellemzőek voltak az a régi pásztorokra. Olyan titkos, nyithatóságú borotva tartókat készítettek, hogy a gyerek ne férjen hozzá semmi szín alatt. A szarút pedig, hogy az ökörszarvát, vagy a tehénszarvát, azt először kicifrázták, meg elkészítették, majd a kalapból a kalapzsírt rákenték, és így lett ilyen patinája az egésznek.
1: De ez színezve is van. Vörös, illetve fekete igen. Színeket láttok a mintában.
4: Igen, azt külön ráfesett. Tették, igen, de hogy ilyen érdekes régi patinája legyen, ezzel a kalapzsírral kenték be.
1: Látunk itt székeket és igen, faragott és székek.
4: Ez a tulipános szék, amit a tulipánokat ugye kézzel festették rá.
3: A bútorfestés is valamilyen szinten jelen van, mert a faluházban több szakkörünk működik. Az Éling Tiborné vezette, most éppen nem volt, de szokott lenni a bútorfestő szakkör, és ott is például szóba került, hogy vannak régi ilyen székeink, és hogy majd a szakkörön belül milyen jó lesz ezt felújítani, és akkor szép búzsáki mintákkal díszítve utána pedig tudjuk használni.
5: Az udvaron álló hátsó színben dolgoznak a hímző asszonyok. Nyitvatartási időben szívesen beszélnek munkájukról, mutatják be a változatos darabokra álmodott minta és hímzés típusokat.

0: Mekkora ez a telek? Ez mindig ilyen összefüggő nagy telek volt? Nagy porta volt?
1: Buzsáknak három nagy ünnepe van, ami most közeledünk, az a buzsáki búcsú. Ugye nagy boldogasszony ünnepe augusztus 16-án fogjuk tartani. Annak is helyet ad a népművészeti tájházunk. Akkor van a szüretünk, szüreti felvonulással. A felvonulás után itt ünneplünk, az szeptember 26-ára fog esni majd, illetve van a buzsáki pünkösdünk. Tehát minden nagy falusi rendezvénynek helyet ad a tájház, úgyhogy ez egy közösségi szintérként is működik abszolút.
0: Még egy galambdúcot látok, közben azt nézem, hogy egy gémes kutat én még el tudnék képzelni, de egy kerekes kút van helyette. Volt gémes kút?
2: Gémes kút állt eredetileg, de ugye az teljesen tönkrement, és újat építettek helyette egy kerekes kutat.
0: Szabad ide jönni, megnézni, hogy mit készít?
3: Ember Sándorné.
0: Ez a rátétes
3: igen,
0: talán?
3: Igen, a rátétes, igen.
0: Akkor ez amiatt is népművészeti tájház, mert éltetik ezeket a hagyományokat, és itt mind a mai napig vannak olyan alkotók a településen, akik ezeket a hímzés fajtákat készítik, ruhadarabokra, de még tojásra is úgy
3: igen,
0: nézem.
3: Igen, tojásra is, igen, tojásra.
0: Na nézzük
3: és
0: akkor.
3: Mindegyik hímzés fajta mintája előfordul a tojáson is.
0: Ez a boszorkányos,
3: igen, ez a boszorkányos, sok-sokféle szín, nagyon nagy kontrasztokkal, nincsenek kötött színek, és egy lazább szerkezetű minta. Még a vézásunk egy merev, mértanias forma. Több szín variáció létezik belőle, piros-fekete, piros-kék, ötszínű, nekem egy picitű párnám van ott ötszínű vézással, no meg itt egy kicsik ruha.
0: Ugye egy gyermekingecske.
3: Igen, igen, pontosan. És a tiszta fehér a vézásból is. Hát a boszorkányos ugye eredetileg a sok-sokféle szín, de most már készítjük egy picit elrugaszkodva a hagyománytól, legalábbis ami a színeit illeti, tehát készül fehérrel, mondjuk hagyománya annak is volt mindig, de most más színekkel is variáljuk.
0: Volt buzsáki népviselet, amin megjelentek ezek a minták?
3: Persze, leginkább régen a rátétes.
0: Itt akkor először tűl az alap, tehát ahhoz igen, nem nyúlnak, igen, és igen, kivágják a fehéret.
3: Tehát van egy összefüggő anyag mindenféle vágás nélkül, hogyha szimmetria van, akkor összehajtjuk az anyagot, ugye ez most lehetett négybe hajtani a rátét anyagát, összefércelni nagyon sűrűn, hogy az olló alatt el ne csúszson, és van, aki sablont használ hozzá, vagy a régiek azt mondták, hogy bele kell látni a mintát, és csak megvitték az ollót, és egy csoda volt, amikor kinyitották. Én sablont szerkeztek hozzá, annak a segítségével vágom ki, és aztán, mikor kinyitjuk, akkor rá a kívánt alapra, és ismét lefércelni, hogy össze ne csúszson, és ezekkel a nagyon apró öltésekkel körbe-körbe varogatni.
0: Most a kedves hallgatók úgy képzeljék el, hogy ugye nyilván gyermekek játszottunk olyannal, hogy összehajtottuk a papírt, és ollóval elkezdtük
3: végül
0: kivágni.
3: Ugyanaz.
0: Csak ez lényegesen bonyolultabb, sokkal szebb és sokkal szerte ágazóbb a minta.
3: Igen, hát attól függ, hogy kivágta. Volt, aki egyszerűbben vaskosabb mintákat, nem olyan finomakat vágott. Akik varták, sokszor olyan céllal mentek a vágóhoz, hogy most hozzá nem megyek, mert az ilyet meg olyat vág, inkább a másikhoz, mert az övé szebb.
0: Na most itt az aláhajtás, ugye, mert van ennek a kivágott mintarésznek egy széle, egyértelműen széle. Ezt itt mutatta a tüllön, hogy jóformán ilyen egy-két, éppen csak egy millimétert hajt alá. Pontosan. És ezt fogadja le szinte láthatatlanul a cérnával.
3: Igen.
0: Pontosan. Milyen tű, milyen cérna ez?
3: Ilyen piciketű. És a rendes fehérgép cérnával nagyon nagy szakító szilárdságú legyen, az fontos, és ne legyen műszálas cérna.
0: És melyik oldalán varja? A színén varja, és hajtja alá a kezével.
3: Pontosan, és akkor itt a motivumok között ugye megvan a kívánt távolság, hogy annak mekkorának kell lenni. Tehát nincs az előrajzolva egyáltalán, de azt érezni kell.
0: Úgy látom, hogy ez most nem a rátétes, hanem ez a boszorkányos.
4: Nem, ez a boszorkányos.
0: Kivel beszélgetek most?
4: Dörnyei Sándorné.
0: Boszorkányos ügyességet is kíván. Egy farmer anyagra készít egy virág, külszélt talán, hogy
4: igen,
0: lesz ez?
4: Igen, mobiltartó lesz. Ez a lánc öltés, És akkor először ki van láncolva, és utána van töltve. Itt is, itt is.
0: Én nem ilyennek ismerem a láncöltést. Ez valami egészen más, egy pici lyukacska is van a láncok között, tehát tényleg igen, kialakul a lánc
4: igen,
0: szem.
4: Igen. Megmutatom, hogy hogyan készül. Így ki van húzva, ki van feszítve, és erre az oldalra az
0: igen, és ott lesz a lyukacska, meg lesz a lánc.
4: És akkor így igazítjuk.
0: A széle pedig szépen le van zárva, az anyagszél,
4: igen.
0: És ez is elő van rajzolva.
4: Igen, igen, igen, saját magunk rajzoljuk is. Az iparhoz sokat dolgoztunk sílyofokra.
0: Mind a három hímzés fajtát megtanulta?
4: A rátétes nem. Nem is próbáltam, igaz. A boszorkányosat, meg a bézásat, azt tudom, az sokat rajzoltam az iparhoz is, meg hát amúgy is a falunak, mikor még nagy volt a kereslet.
0: Jövök önhöz is, mert ez a következő, a harmadik, amit még nem láttunk.
5: Ez egy bézásat forrok, ez egy tűpárna lesz, ez hamis lapos öltéssel készül. Ugye mindig csak a színén dolgozunk, most éppen egy virágot, egy hegyes virágot varrok ide, ezek a kocskaringók, ez pelenka öltéssel van.
0: Kocskaringó, ez a neve?
5: Igen, igen, kocskaringó, az általában
0: minden. De ilyen kocskaringós kis minta, kis csiga minta.
5: Igen.
0: És most a virág belső részét varja láncöltéssel,
5: és akkor majd még kocka lesz a közepébe.
0: Változtattak-e az évtizedek során a buzsáki mintákon, vagy általában maradt ugyanaz a szín, ugyanaz a motívum,
5: igen,
0: csak valahogy a mai világra formálva?
5: Hát egy kicsit mai világra formálva, most már rávisszük mindenfélére, nekem is vannak, csinálok olyan mindenféle használati tárgyat is, kis neszeszereket, bólókat, hímzek, telefontartó, könyvjelző.
0: Van-e a településen olyan hímzőkör, akik úgy időnként összejönnek, vagy mindenki otthon var?
5: Mindenki otthon var, de már sajnos nagyon kevesen vagyunk. Csináltunk szakkört is, de a gyerekeket megmondom, őszintén nem nagyon érdekli ez.
0: A települési értéktárban is benne van, mind a fafaragás, mind pedig a hímzés, a háromféle hímzés, hogy ez ugye tovább legyen víve. Vannak erre kezdeményezések, lehetőségek?
1: Nekem mindenképpen vannak terveim, ugye nem, ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú távú munka és kapcsolatépítés, meg a gyerekeknek ez egy, tehát ez a mi feladatunk nyilván, hogy bevegyük az iskolába is. Úgy gondolom, hogy nagyon hamar itt összeismerkedtem a hímzőasszonyokkal, tehát én próbálom felvenni a fonalat, és tényleg hosszú távban gondolkodni. Vannak szakkörök, nagyon szeretném, hogy a gyerekek érdeklődését felhívni. Keressük azokat az alkalmakat a településen. Most leginkább ez a buzsáki búcsú az, ami tényleg a népi hagyományokról kell, hogy szóljon, ahol lehet, ott megismertetjük a gyerekekkel. Tehát a hagyományőrző csoportunk nagyon aktív, nagyon sok helyre mennek buzsáki dalokkal, meg előadásokkal. Ezek ilyen apró lépések, de tényleg próbáljuk a gyerekekkel megismertetni, és szerintem ezt ilyen személyes, vagy én legalábbis abban hiszek, hogy ezt ilyen személyes kapcsolódásokban lehet megteremteni. Van egy tanárnőnk, akinek szívügye az általános iskolában, Kuzma Dóra, és neki van egy is Kincses Buzsák nevű mesterprogramja,

0: A faluház komplex épület együttesében van a könyvtár, a művelődési ház, a közösségi és színházterem, illetve egy állandó kiállítás válogatás a hímzésekből és fafaragásokból. Horváth Háncs Andrea, az intézmény közösségi szervezője.
1: Az hétköznap 8-tól 4-ig, ahogy itt nyitva van a faluház, ez szabadon, ingyenesen megtekinthető, valaki mindig van itt, és akkor fogadja a látogatókat. Itt Fehér Józsefnek a fafaragásai találhatóak. Látunk itt ilyen szobrokat gyerekekkel, ez pedig Buzsáki József, ő sajnos már elhunyt, itt a település táblájánál lakott, és akkor az unokáit faragta ki. És akkor itt, ha bejövünk, ez a kis termünk.
0: Ez is egy kiállító tér, de közösségi tér is, ahogy nézem.
1: Igen, és akkor itt van Szabó Bélának a pannója. Tehát volt a faluháznak egy korábbi épülete, és ott volt egy graffitó a külső homlokzaton. Erre sajnos nem vigyáztak az újjáépítés során. Ez 97-ben épült a jelenlegi faluház, és amikor Szabó Béla festőművész ezt megtudta, hogy tönkrement, itt van egy pár ilyen fotó a régi állapotról. Ez Buzsáki lakodalmasok című képez. Tehát amikor megtudta Szabó Béla, hogy ez tönkrement, akkor újra festette, csak ugye más technikával, viszont az eredeti nagyságában egy kicsit színesebb, és akkor itt is a lakodalmas ruhákon látszik a Buzsáki rátétes minta, itt is megjelenik.
0: Távolabb jövünk, sőt, távolabb is kell jönni, hogy a szembe tudja fogni ezt a jelenetet. Muzsikusok, a mennyasszony, a vőlegény, igen. Hát a jellegzetes lakodalom.
1: Így van, igen. Hát ez lényegében befoglalja az egész kistermet. Itt is régebben is jellemző volt, hogy akár házasságkötő teremként is tud funkcionálni. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy 2016-ba került ide ez a festmény.
0: Néztük az imént a hölgyek, ahogy készítették a buzsáki hímzéseket, különböző fajtákat. Én kialakítottam egy sorrendet, egy tetszési sorrendet magamban. Nekem az első a rátétes, második a boszorkányos, és harmadik a vézás. Szubjektív a dolog, de nekem ez a három, ami így megnyerte sorrendben a tetszésemet. Nagyon szépek. Neked melyik tetszik, hogy?
1: Hát abszolút, nekem is a rátétes az első. Szerintem azért is lehet ez, mert egyrészt nagyon szép letisztult, a másik meg az, hogy ilyennel máshol nem találkozunk. És igen, ezért is fájdalmas egy kicsit, hogy mivel ez a legbonyolultabb technika, hogy itt a népiparművészeink is elmondták, sajnos ez a leginkább kihalóban, de itt próbáljuk őrizni. Itt működik a faluházban a falunak a könyvtára is. Nekem például szívügyem, hogy a gyerekeket becsábítsam, és hát ahogy a könyvtárba vezet az út, tele van hímzésekkel, a gyerekek azért ezzel találkoznak.

0: elég sok kézműves foglalkozást, meseolvasást tartok a könyvtárba a gyerekeknek, úgyhogy, ahogy itt említettem is, ezek pici, apró lépések, de azt gondolom, hogy az ifjúság felé így vezet az út.
1: Igen, soha nem tudja az ember, hogy mikor jön ez elő majd az élete következő időszakában, hogy akkor elkezdek valamelyiket a három közül, megpróbálok vele megismerkedni. Igen. Életszakaszhoz is köthető a hímzés, mondjuk.
0: Igen, meg ha esetleg mondjuk nem is csinálják, de ismerjék, meg legyenek arra büszkék, hogy ők buzsákiak, és szerintem ez a közösségi programokban rejlik, hogy a közösség ereje valahogy így ott születik. Igen. A közös programokon, vagy egy kézműves foglalkozáson.
1: Látjuk a falakra fölrögzítve a hímzéseket, és itt van a kiállító tér, ahol ugyanezek a minták különböző ruhadarabokon jelennek meg. Nagyon sok mise ruhát látunk. Igen. Alkalmazták.
0: És mind a három technikával, tehát ugyanúgy van a vézás, a boszorkányos, illetve a rátétes, és itt pedig egy mennyasszonyi ruhát is láthatunk, ugye itt csipkére is készült ez a rátétes, tehát itt például meg tudjuk nézni a hátoldalán, hogy ez igazából gyönyörűen el van dolgozva.
1: Szintén egy miseruha, rátétes, világos kék-fehér mintával.
0: Igen, és hogyha följebb megyünk, akkor pedig itt is lesznek még a hímzések, ott egészen fönt.
1: Mintakincsekből egy válogatás. Itt a tető alatt leszünk hamarosan. Ó, de szép, és most érünk fel a tetőtérbe. Ez pedig a kedvencem, a rátétesből egy válogatás.
0: Igen, illetve itt egy ugyanolyan, hogy voltunk a tejházba, egy szőttes kombinálva rátétessel.
1: Igen, és 3x50 centi, ez ilyen jó bő 150 centi széles, és hát a hossza ez több, mint 2 méter.
0: Igen.
1: És a falakon végig a minták.
0: Igen, tulipán minta, ugye, a madarak.
1: Pávák is megjelennek.
0: Igen, és tudtam, hogy valahol van itt egy szarvasos, de igen, egy párnahúzat formájában a szarvas is megjelenik.
2: A buzsáki faluházban Horváth Háncs Andrea, az intézmény közösségi szervezője kalauzolt. Messzelátunk ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Elhangzott a Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re süllyedt Paks vízállása, az erőmű utolsó turbináját pedig további 5 cm-es csökkenés esetén kezdik lekapcsolni. Magyar Péter miniszterelnök szerint most jön az 5 legkritikusabb nap, és ha a helyzet megkívánja, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el, illetve a nagyfogyasztókat is lekapcsolhatják a hálózatról. Videó üzenetében kiemelte, hogy vasárnap a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és az intézmények 700 megawatt másfél paksi blokk teljesítményét takarították meg közösen. Magyar Péter közölte, hogy napok óta vizsgálják az erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult összetett engedélyeztetés szükséges, adta hírül az NTI. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre. Írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az NVM paksi atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője vasárnap este. A Sándor Palota is meghozta energiatakarékossági intézkedéseit. Az épületben többek között emelik a beállított hőmérsékletet. Délután 5 és reggel 7 óra között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat. Valamint kikapcsolják az esti épületvilágítást. Jelentette be a köztársasági elnök jogkörei gyakorlóházelnök vasárnap esti Facebook posztjában. Forsthoffer Ágnes azt írta, a zsalogáterek zárása és a home office munkarend alkalmazása a lehetséges helyeken, valamint a díszőrség tevékenységének szüneteltetése is jelentős víz- és árammegtakarítást eredményez, írja az MTI. Hétfőtől esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben minimálisra veszi digitális reklámfelületei világítását a Magyar Reklámszövetség, amelynek közterületi reklámtagozata az MTI-hez eljuttatott közleményében csatlakozásra kér minden magyarországi szereplőt. A vállalás értelmében nappal a közterületi reklámfelületek üzemeltetői minimálisra veszik a reklámok fényerejét, 17 óra után pedig teljesen lekapcsolják eszközeiket az ország egész területén. Jelenleg Magyarországon biztosított az ivóvízszolgáltatás, 15-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook oldalán. Hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök washingtoni idő szerint az esti órákban újságírók előtt beszámolt arról, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar mint szövetségesek kérték a katonai művelet leállítását, arra hivatkozva, miszerint elérhetőnek látnak egy megállapodást először a hormuzi szorosról, ami majd elvezethet az Irán nukleáris leszereléséről szóló egyességhez. Hazánk időjárásáról. Marad a kánikula, napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. A következő híradás 11 órakor lesz. A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Kamarai percek következnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fogyasztóvédelmi jogi tanácsadással segít a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a költséges jogsértéseket, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a cégek hatékonyan feleljenek meg a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A fogyasztóvédelem napjainkban már nem csupán jogi kötelezettség, hanem fontos üzleti érdek is. A problémák megelőzése, a megfelelő belső folyamatok kiépítése és a naprakész tudás jelentősen csökkentheti a kockázatokat, és a potenciális bírságok is elkerülhetőek. Ennek érdekében hozta létre a Kamara a vállalkozás fejlesztési projekt részeként az Országos Vállalkozói Munkacsoport hálózat és a Kamarai Workshop projektet Magyarország kormányának támogatásával. A kezdeményezés gyakorlati segítséget nyújt a vállalkozásoknak a jogszabályi megfeleléshez. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást, valamint ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is rendelkezésükre bocsátanak. A szolgáltatás az ország számos területi kereskedelmi és iparkamaráján keresztül érhető el. A budapesti, a Csongrád családi, a Hajdúbihar vármegyei, a Heves vármegyei, a Pest vármegyei és Érdi, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei, a Pécs baranyai, a Fejér vármegyei, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei kereskedelmi és iparkamaráknál. A fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően vehető igénybe. Az ügyfélfogadás a kamarák által meghatározott időpontokban történik. Egy apró hiba, legyen szó hiányos ASF-ről, késve megválaszolt fogyasztói panaszról, vagy pontatlan webáruházi tájékoztatásról ma már jelentős fogyasztóvédelmi eljárást vagy bírságot vonhat maga után. A hatósági tapasztalatok szerint a jogsértések nagy része nem szándékos, hanem a hiányos belső folyamatokból, elavult dokumentumokból vagy a jogszabályok nem megfelelő ismeretéből fakad. Gyakori problémák közé tartozik a panaszok késedelmes kezelése. A panasz és a minőségi kifogás összekeverése, a jótállási és szavatossági szabályok téves alkalmazása, valamint az ártájékoztatás vagy az online elállási jog hibás ismertetése. Az online kereskedők számára már kötelező az elektronikus elállási funkció biztosítása is. A tanácsadási időpontokról, a jelentkezés módjáról és további információkról az érintett területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Elhangzott a Kamarai Percek. Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: Heti zene. Magyar Kornél rovata következik.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Ezen a héten az augusztus 7-én 106 esztendeje született Kossuth Díjas érdemes és kiváló művészre, Radnai György operaénekesre emlékezem. Az 1920-ban világra jött művésznek nem adatott könnyű karrier, és az is túl rövidre sikeredett korai halála miatt. Ráadásul nem is kezdte ideje korán, mert közbeszólt a háború, amelyet hadifogsága még 2 esztendővel meghosszabbított. Csak 1947-es hazatérése után kezdte énektanulmányait dr. László Gézánál, akinek ajánlására aztán Nádasdy Kálmánnál és Pressz Lászlónál folytatta a Nemzeti Zenedében. A genfi nemzetközi zenei versenyen elért második helyezése bizonyára megkönnyítette operaházi szerződését. 29 éves korában, 1948-tól lett dalszínházunk magánénekese, egészen 1977. április 4-én bekövetkezett haláláig. Tónióként debütált 1949. február 6-án Leoncavallo a Bajadzók című operájában, Fricsai Ferenc új betanításában, a karmester egyik utolsó budapesti produkciójaként. Még ugyanabban a szezonban következett egy sorozatnyi Hoffmann meséi, Offenbach operájának egy kisebb szerepében, Luthert, a kocsmárost alakította. De néhány év múlva már megkapta a nehéz 4-es bariton főszerepet. Lindorf tanácsost, Coppelius ezermestert, Dapper tudtó varázslót és Miracle doktort, az ördög különböző karakterű megjelenéseit. Radnai György itt kiválóan kamatoztathatta színészi adottságait, amelyet korábban egy amatőr színjátszó csoportban is sikerrel gyakorolt. Kertész Iván írta róla a Muzsika című szakfolyóirat 1977-es évfolyama 6. számában. Arra a kérdésre, hogy melyik zeneszerző állt legközelebb egyéniségéhez, a legtöbb operavarát bizonyára azt válaszolná: Verdi. Valóban, Radnai György a nagy olasz mester számos operahősét jelenítette meg a színpadon, és talán ezekben a feladatokban volt a legmeggyőzőbb. Ki tudná elfelejteni Rigoletto alakítását, az apa gyengét szeretetét, tehetetlen dühét, könyörtelen bosszúvágyát. Sátáni jágóját, ahogy hideg logikával szövi a gonoszság hálóját a gyanútlan Otelló köré. Vagy aranyos derű övezte Falstaffját, aki minden nagyképűsége, hazudozása és gyávasága ellenére is elnyerte rokonszenvünket, mert Verdi öngunnyal ötözött finom öregkori lírájának méltó hordozója volt. A Verdi szerepeken kívül sikerrel mutatkozott be más komponisták, Puccini, Wagner, Mozart operáiban is, méltatásuk azonban túllépné rövid lélegzetű megemlékezésünk kereteit. De legalább még egy alakításáról hadd szóljunk, az ő Tiborca valóban méltó módon reprezentálta az évszázadokig súlyos terheket cipelő magyar parasztságot, öreg megtört figurája, mélyről jövő parasza sokáig emlékezetes marad mindannyiunk számára. Radnai rendkívül széles repertoárjának, több mint 60 szerepének fontos részeként feltétel említést érdemelnek sikerei a 20. századi operákban. A teljesség igénye nélkül hadd szóljak Alban Berg Vocekjének, Görsvin Porgy és Bessének címszerepéről, Petrovics Emil Szelager című egyfelvonásosának férj karakteréről. Túl azon, hogy túlnyomó részt a romantikus irodalmat énekelte, szívesen lépett át az opera színpadokról a koncertpódiumra, sőt más műfajukba is nem ritkán kirándult. Operettet, sanzont, népdalt, sőt még magyar nótát is szívesen énekelt, rendkívül hangulatosan. Szomorú dolog, ha egy nagy énekes fokozatosan elveszti a hangját és kénytelen befejezni pályafutását, idézem ismét Kertész Iván írását. Még szomorúbb azonban, ha a halál olyan művész karrierjét szakítja félbe, aki még sok szép élményt tudott volna szerezni közönségének. Radnai György az idei évad Rigoletto felújításának címszerepével búcsúzott. Csak 57 évet élt. Írta Kertész Iván a Muzsika 1977. évfolyamának 6. számában. Lamberto Gardelli 1976. novemberi felújításának címszerepe kedvencei közé tartozott évtizedek óta. Épp hogy drámai, szenvedélyes és megrendítő erejű volt, mint az addig közel 30 esztendő során több mint 200-szor. A Magyar Rádió archívuma őrzi a felvételt, továbbá számos hanglemezen is hallható, összehasonlíthatatlan baritonja. Radnai György felvételeiből a Dallamív mai adásában 16:30-tól hallhatnak.

0: Fél hatkor a lélek titkaiban Gőgedit a víz szimbolikájáról beszél, arról, hogy a víz több, mint H2O az ember életében.
1: Zsoltárok könyvében olvashatjuk. Anyám méhében alkottál engem, mint vízben növekvő magot. Az életünk elején vízben élünk, a magzat vízben, amely óv és táplál minket. Aztán a kereszt vízben belépünk a közösségbe, a hitbe. Mindennapjainkban a víz ad frissességet, tisztaságot, erőt. A víz, amikor úszunk benne, felfrissít, egészséget ad. És amikor elmegyünk, a víz kísér minket, utolsó utunkon is, hiszen szentelt vízzel hintik meg sírunkat. Vagyis a víz ott van születésünknél és halálunknál, ott van egész életünkben. Emberi életünk is olyan, mint a folyó. Forrásból ered, kanyarog, hullámzik, majd beleömlik a végtelen tengerbe.
0: A teljes beszélgetést fél hatkor a Lélek titkaiban hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10:30, Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Nyolcadik rész. Füstös szemét elkápráztatta a rózsaszínű fény, és kábultan nézett körül. Ámulatba ejtette az a tündéri pompa, ami elömlött a kerten. A kövér harmadcseppek felizzottak, amint a kelőnap első sugarai beléjük botlottak, és olyan káprázatos fény borított el mindent, hogy a kiskutya majd belevakult. Ámulva figyelte a pompás színeket, ahogy a rózsaszín fokozatosan egyre izzóbb arannyá vált, és sziporkázva tört meg a harmadcseppeken. Valósággal lángolt a kert a napsugarak gazdag áradatában. Füstös megilletődötten botorkált a ház felé, de minduntalan visszatekingetett, bár gyomra éhesen kordult, és húzta, vonzott a fehér tálkája felé. Így történt aztán, hogy váratlanul megbotlott, és felbukfencezett. Dünnyögte magában. Megbotlom a sima úton. Feltápászkodott, és gondosan körülnézett, miben is botlott meg. Semmit sem látott. Az útférről azonban halk jajgatás ütötte meg a fülét. Kíváncsian arra felé fordult, és követve a hangot, legnagyobb meglepetésére egy gömbölyted, csavarosan formált, nagyobb bacska kavicsszerűségre bukkant. Abból áradt a jajgatás. Orrával megszimatolgatta, megbögdöste, mire a hang egy pillanatra elhallgatott, de aztán újból erősebben hallatszott a jajgatás. Füstös el nem tudta képzelni, mi lehet ez. Ki sír itt? Ki jajgat? Kérdezte meghökkenve. Egy percre csend lett, aztán halkan, nyögdécselve megszólalt a kavics.
1: Még te kérdezed? Hát nem látsz a szemedtől? Goromba fráter! Jaj, beorpasztottad a házamat a nagy mancsoddal. Megnyomtad az oldalamat. Jaj, oda vagyok, meghalok.
0: Füstös megdöbbenve hallgatott, aztán akadozva megszólalt.
1: Te voltál az, akiben megbotlottam? Ne haragudj, nem akartam, nem vettelek észre. Most miattad nyomorék leszek, jaj, mi lesz velem?
0: Füstös bűntudatosan hallgatott. Mit is mondhatott volna? Nem tehetett róla, hogy ilyen nagy bajt okozott. Lehasalt, és figyelmesen nézte a kavicsot. A jajgatás lassan alább hagyott, végül egészen elhallgatott. Egyszer csak, mintha megmozdult volna a kavics. A kiskutya kíváncsian figyelt, mi lesz ebből. A kavics megrezdült, és kissé felemelkedett. Alóla kibudjant valami fehérség, ami lassan szétterjedt, mintha talapzat lenne. Egyre nagyobb lett, megvastagodott, és kitüremlett belőle valami nyálkás törzs, végül egy kis fej is. Most egy darabig mozdulatlan maradt, aztán a fejen lassan kinőtt két kis szarvacska, aztán előtte még kettő, de ezek kisebbek voltak. Füstös csendesen hasalt a földön, és észrevette, hogy a szarvacskák hegyén egy-egy kis fekete pont van. A fehéres nyálkás test most már nem növekedett tovább, hanem Füstös csodálkozására lassan, egészen lassan tovacsúszott az úton a zöld fű felé, és amerre elhaladt, fényes, szivárványos nyomot hagyott. Füstöst furdalta a kíváncsiság, vajon mi lehet ez? Egészen közel csúszott a furcsa teremtéshez, és megszólalt.
1: Már jól érzed magad? Nincs semmi bajod?
0: A szarvacskák megrezzentek, kezdtek betüremleni, és az egész alkotmány megállt.
1: Ne ijedj meg, nem bántalak, szólalt meg ismét Füstös. Csak folytasd az utadat, de arra kérlek, mondd meg, miféle teremtés vagy te. Ilyent még sosem láttam.
0: A szarvacskák újból kiegyenesedtek, és megszólalt egy halk hang, kissé kényeskedve, de már nem jajgatott.
1: Te még mindig itt vagy? Azt hittem, elmentél. Dehogy vagyok jól, dehogy. Hiszen majdnem halálra tapostál. De úgy látom, azért tudsz mozogni, felelte Füstös. Még egyszer bocsánatot kérek tőled, hogy nem vettelek észre, és ennyi bajt okoztam neked. Igazán nem akartam. Máskor jobban vigyázok. Szeretnélek megismerni. Mondd hát meg, ki vagy, és mi ez a kavics rajtad? Nem nehéz cipelni? De butákat kérdezel. Csak nem gondolod, hogy egy nehéz kavicsot fogok cipelni a hátamon? Ez itt rajtam nem kavics, ez az én házam, ebben lakom. Én vagyok a csiga. Ha pihenni vagy aludni akarok, visszavonulok a házamba. Jaj, még mindig, hogy fáj az oldalam, nyögdécselt keservesen a csiga. Füstös azonban nem törődött a jajgatással, látta, hogy semmi baja sincs a csigának, csak kényeskedik. De nem akarta megsérteni, és úgy tett, mintha elhinné a nagy fájdalmakat. Majd elmúlik, csak pihenj le gyönyörű házadban. Ilyen szép időben hamar elmúlik a fájdalmad. Mondd, mik azok a fekete pontok a szarvacskáidon? Azok a szemeim. A szarvakkal megtapogatózom. Ugye csinos szarvacskáim vannak? Igen, nagyon szépek, udvariaskodott Füstös. Nekem sohasem lehetnek ilyen szarvacskáim, pedig mennyire szeretném, ha lennének. Hova akartál most menni, amikor ilyen szerencsétlenül találkoztunk? Át akartam vágni az út túlsó felére, mert azt hallottam, hogy finom ropogós füvek vannak az első körtefa közelében. Nagyon megkívántam, ezért sietek most oda. Sietsz? Bámult el Füstös. Ezt nevezett sietésnek, hiszen estig sem érsz oda. Ne csúfolódj velem! Ha eddig még nem hallottad, most vedd tudomásul, hogy én vagyok a leggyorsabb csiga ebben a kertben. Több versenyt nyertem már, mert senki nem ír a nyomomba. Pontosan délre a körtefánál leszek, és mire megkondul a harang, én már ebédelek. Hát ez hihetetlen, mosolygott Füstös. És mit szólnál hozzá, ha 2 perc alatt odaszállítanálak? Nekem csak 3 lépés az egész. Na, engedd, hogy vigyelek. Legalább megtudod, mit nevezünk mi gyorsaságnak. Nem. Szó sem lehet róla, szabadkozott a csiga. Dehogy engedem, hogy hozzám nyúj. Úgy is tudom, hogy csak csúfolódsz, és nem mondasz igazat. 2 perc alatt senki sem tud odaérni. Eredj utadra, és ne sérteges. A csiga gőgösen elfordult, és tovább csúszott, Füstös pedig fejcsóválva nézett utána. De hirtelen belemart az éhség a gyomrába. Nem törődött tovább a csigával, hanem a ház felé igyekezett. Alig tett pár lépést, meghallotta asszonykája hívását. Füstös! Füstös! Szaladt, mintha puskából lőtték volna ki. Hau! Lihegte. Itt vagyok. Hol jártál, Füstös? Kérdezte az asszonyka. És milyen lucskos vagy, csapta össze a kezét. Nem hallottad, hogy már milyen régen hívlak? Már azt hittem, elcsavarogtál, és nem találsz haza. Füstös boldogan sürgölődött, ugrándozott asszonyka körül, hízelkedve nyüszögött neki. Hát mondd, kérdezte asszonyka, hogy aludtál? Ugye nem is volt rossz? Na, itt a reggelid, edd meg hamar, mert elviszi a cini. Nem kellett nagyon bíztatni Füstöst. Éhesen habzsolta fel, ami a tányéron volt. Még a cini részét is befalta volna, nemhogy az övét átengedje neki.

Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 8. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.

Móra Ferenc, az én dinnyeföldem. Világ életemben sok mindent láttam már. Olyan gyereket is láttam, aki a hideg vizet nem szereti. De még olyant nem láttam, aki a dinnyét nem szereti. Magam is éltem, haltam érte kisgyerekkoromban. Mikor édesanyám mosakodni kergetett a kúthoz, akárhányszor azt mondtam neki, inkább ennék dinnyét. De nem is álltam ám meg a jó szándéknál. Ami dinnye volt a kertünkben, azt én mind kivallattam, érette már. Amelyik a kopogtatásra nem akart vallani, azt a csillagos nyelű kis bicskámmal vontam kérdőre. Soha mi nálunk dinnye meg nem érhetett, mert mind meglékeltem feleérésében. Egyszer aztán az édesapám galléron kapott, éppen mikor a legjavában beszélgettem egy cserhajú sárga dinnyével. Hó, fiam uram! Maga nagyon rosszul gazdálkodik, nem szabad minnyájunk elől elpusztítani a dinnyét, ami másé, nem Tamásé. Fiam uram elszontyolodott egy kicsit, és szomorúan simogatta végig a szemével a zsendülő görög dinnyéket. Hát akkor mi a Tamásé? Ami az ő kertjében terem. Hát melyik a Tamás kertje? Éj, te mindent szeretnél tudni, lelkem, gyermekem, nevette el magát édesapám, és kézen fogva elvezetett a kert sarkába. Hány esztendős vagy te most, hékám? Kérdezte tőlem. Hat, édesapám. No, hát akkor lépj hatot, amekkorát kilépsz, akkora lesz a kerted. Léptem olyan a hatot, hogy az elég lett volna 12-nek. Akkor az édesapám a markomba nyomott 6 szem dinnyemagot. Minden lépésnél ültes egyet. 6 dinnyebokor csak neked teremje a dinnyét. Ástam 6 gödröcskét, a 6 dinnyemagot eltemettem, betakartam. Meglocsoltam, mégtán szép álmot is kívántam nekik. Annyi bizonyos, hogy én nagyon szépeket álmodtam, mint dinnyé és gazda. Akkor a dinnyéket láttam álmomban, mint a káposztás hordók, és minnyájának a hajába az volt belevésve. Ez a Tamásé, senki másé. Szaladtam is másnap reggel a kertemben nagy hegyesen, és visszakergettem a húgocskámat, aki kövér kis karjával belém csimpeszkedett. Ami Tamásé, az nem a másé. Eredj a magad kertjébe. Én nem adok a dinnyeimből. Be se bírnád őket gurítani. No, igaz is volt, mert nem volt ott semmi gurítani való se. A dinnyemagok igen jó ízűen aludtak, s eszük ágában sem volt fölébredni. Úgy is mentem én be, mint akit orron vertek. Mi baj, gazduram? Nevetett rám édesapám. Még most se teremnek a dinnyeim, tört el a mécsesem. Jaj, gazduram, odább lesz az az idábnál, csendesített édesapám. Beletelik egy hét, mire a dinnyemagok kikelnek. De ha nagyon letemetted őket, meg se fogják. No, majd kivárom én azt, gondoltam magamban. Vártam is türelemmel, vagy 3 nap. De a negyediken már kikapartam az első dinnyemagot a fészkéből. Hadd nézlek, megfogtad-e? Nagyon elszomorodtam, mert nem fogott bizasz semmit se. Inkább szétrepett egy kicsit a haja az oldalán. Ott bújt volna ki belőle a gyökerecskéje meg a száracskája, magyarázta az édesapám, mikor a panaszom hallotta. Hittem is én azt, meg nem is. Hogy bizonyosabb legyek a dolog felől, másnap megint előkotortam egy dinnyemagot. Ennek már vékony kis zöld bajúsza is fakadt az oldalán. Aztán minden nap kibontottam egy-egy gödröt, és egyre jobban elment a kedvem a dinnyeföldemtől.
Mit ér az, ha mind a föld alatt erednek meg a dinnyemagjaim? A hatodik dinnyemagnak nem kellett segítenem. Előbújt szépen magától is. Két szívformájú levelecskéje éppen akkor nyílt szét a reggeli napsugárban, mikor odaértem. Ami Tamásé, nem lesz a másé! Kiáltottam el magamat, és örömömben kiszakajtottam a parányi dinnyebokrot. Szaladtam be vele édesapámhoz, és már messziről dicsekedtem neki. De ez már csak megfogta, ugye, édesapám? Haragudott is, nevetett is édesapám, mikor a fejem búbjára koppantott. De hát minek téptet ki, te golyhó? Most már oda van az egész kerted. Már látom, soha se lesz belőle dinnyés gazda. Azóta nem is próbáltam meg a dinnye termesztést.

0: Mikola Péter és a Holdal a Nap zenekar egy-egy felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba, jó napot kívánok! Minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re süllyedt Paks vízállása, az erőmű utolsó turbináját pedig további 5 cm-es csökkenés esetén kezdik lekapcsolni. Magyar Péter szerint most jön az 5 legkritikusabb nap, és ha a helyzet megkívánja, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el, illetve a nagyfogyasztókat is lekapcsolhatják a hálózatról. Videó üzenetében kiemelte, hogy vasárnap a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és az intézmények 700 megawatt, másfél paksi blokk teljesítményét takarították meg közösen. Magyar Péter közölte, hogy napok óta vizsgálják az erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét, ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult összetett engedélyeztetés szükséges, adta hírül az NTI. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője vasárnap este. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be Facebook oldalán. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. A külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy elfogadta Gladen Papinnak, a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének lemondását. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselő csoportjához, jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn. Bóka János a Facebook oldalán rámutatott, Magyarország nehéz idő előtt áll, és olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik az energia- és gazdaságpolitika területén jártasak. Hétfőtől esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben minimálisra veszi digitális reklámfelületei vizsgálatát a Magyar Reklámszövetség, amelynek közterületi reklámtagozata az MTI-hez eljutatott közleményében csatlakozásra kér minden magyarországi szereplőt. A vállalás értelmében nappal a közterületi reklámfelületek üzemeltetői minimálisra veszik a reklámok fényerejét, 17 óra után pedig teljesen lekapcsolják eszközeiket az ország egész területén. Hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök washingtoni idő szerint az esti órákban újságírók előtt beszámolt arról, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar, mint szövetségesek kérték a katonai művelet leállítását arra hivatkozva, miszerint elérhetőnek látnak egy megállapodást először a Hormuzi szorosról, ami majd elvezethet az Irán nukleáris leszereléséről szóló egyezséghez. Hazánk időjárásáról: marad a kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Híreket legközelebb a déli imádság után mondunk. 11 óra 4 perc van. A következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségem és Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. mai vendégeik pedig, ahogy a múlt héten, Tóbis Bori és Nyúli Gábor, akik a Koret Lumen Christi közösségnek a magyarországi vezetői. Isten hozott benneteket itt ismét.
3: Örülünk, hogy ismét itt lehetünk.
2: És az előző héten ugye a közösségnek az alakulásáról és elindulásáról beszélgettünk. Ezen a héten pedig rátérnénk a közösségnek a szolgálatára, hogy mi az, amit ti csináltok, és mi az a különleges karizma meghívás, amire ti karizmák meg feladatok, amire ti meghívást kaptatok, és az első kérdés, Zsófi, te akartál mondani valamit első kérdésnek?
4: Nem.
2: Jó. És az első kérdés mindjárt az lenne, ugye arról már beszéltünk, hogy a talentum és a karizma között van különbség. Ugye a karizma az, amivel a Szentlélek már felismerhető, a Szentlélek már fúj a karizmában. A talentum az csak egy adottság. Mindenkinek van karizmája. Minden egyes embernek?
3: Én azt gondolom, hogy olyan mértékben, ahogy a Szentlélek működik benne, olyan mértékben igen. Tehát a keresztségben megkaptuk a Szent Lelket, jó esetben a bérmálásban kaptunk pont egy ilyen pünkösdi dimenziót hozzá, tehát mindenképpen az ott működik. Hogy ezt elfolytjuk az életmódunkkal, vagy azzal, hogy egyszerűen nem foglalkozunk el, vagy el se hisszük, hogy van ilyen, akkor az ottan szúnyad a parázsban, a hamu alatt, de mindenkinek van ilyen, aki a Szentlélekben él. Hogy a Szentlélekben való élet egy kicsit lángra kap, és élőbb lesz, akkor van esélye arra, hogy a karizmák előjöjjenek. Ez az egyik fele a dolognak. Másik fele, hogy a karizmákat azért kapja az ember, hogy szolgáljon vele. Tehát a közösség szolgálatára vannak. Ha az ember olyan helyzetbe kerül, hogy szolgálni van szüksége, és már elment a falig a saját képességei, saját adottságai, saját lehetőségei kevesek, akkor az Isten várja, hogy többet adjon, olyat adjon, amit nem tudott volna. Nem tudom én, aki a dzsungelben evangelizálja a vadakat, és akkor megkapja a nyelvek adományának rendkívüli fokozatát, hogy szót értsen velük. Tehát egyszerűen ez egy tapasztalat, hogy az Isten szeretné adni a karizmákat, mindenkinek szeretné. Az a kérdés, hogy valaki kerül-e olyan helyzetbe, hogy szüksége legyen erre, hajlandó-e olyan helyzetbe kerülni, hogy szüksége legyen rá.
4: De ezt a szolgálatot, ezt nevezhetjük úgy is, hogy például Szent Mónika, akinek az volt a szolgálata, hogy Szent Ágoston kiimádkozza
2: a bűneiből.
5: Igen, hát abszolút szerintem. Tehát ugye a karizmákat, ezeket a látványos dolgokat szoktuk érteni, vagy igen, a köznyelv így használja, de nem. Tehát van, akinek mit olyan vendéglátás adománya, vagy igen, az ima közbenjárás adománya. Mennyiszer kapjuk ezeket a profétai szlotokon, amikor, hogy a közbenjárása vagy meghívva, vagy te imáid többszörösét hozzák annak a eredménynek, amit mondjuk, mert ez a te karizmád. Még egyébként a Szentlélekről az jutott eszembe, hogy igazából a karizmák úgy bukanak föl, amennyire hagyjuk magunkat a Szentlélekkel. Tehát az is egy ilyen tévedés szokott lenni, hogy nekem megvan a Szentlélek, és megvannak a karizmák, én birtoklom, de igaziból kicsit ez is fordítva kell gondolkodni, hogy amennyire hagyjuk, hogy a Szentlélek birtokoljon minket, annyira tudnak a karizmák is megjelni. Ugye az a szőlőtőben való áramlás, akkor van a végén a gyümölcs, hogyha van folyamatosan, és nem, hogyha nincsen a szőlőtőhöz kötve, és nem engedi, hogy áramoljon rajta keresztül az életadó nedv, akkor nem lesz gyümölcs. És ezeket egész piciben lehet gyakorolni, például, amit a Szentlélek azt súgja, hogy nem tudom, vedd fel azt a szemetet az utcán az ember után, hogy az ember ezeket megtudja meghalani, megcsinálja, akkor hagyja jobban, egyre jobban keringeni ezeket a nedveket, és egyre jobban tud a Szentlélek vele dolgozni, vagy használni azt az embert.
4: A megkülönböztetés is egy karizma, és honnan tudjam azt, hogy ez tényleg a Szentlélek sugallta nekem, hogy vegyem fel azt a szemetet, hogy ezeket honnan, hogy érzi meg az ember.
5: Én azt gondolom, hogy amikor ezt szoktuk is tanítani, ugye például a prófétást, amikor elkezdik nálunk az újak, vagy a bármilyen adományban való belépést, hogy amíg nem csinálsz vele nagy bajt, addig nyugodtan gyakorolhatod, és majd a visszajelzésből, vagy a valamiből, tehát ha a szemetet fölszedted, nem fog semmi történni, akkor se, az itt nem a Szentlélek mondta neked. De hogyha ebben engedelmeskedsz egy idő után, meghallod, meg tudod különböztetni azt, hogy mi az, ami a Szentlélektől van, és mi az, ami mondjuk egy belső kényszeres szorongás, hogy én most keresztény vagyok, és fölkeszednem azt a szemetet az utcán.
2: Igen. Mert minden jó az Istentől származik, és tulajdonképpen minden rossz, az meg akár tőlem, vagy az ördögtől.
5: Igen, ellenségtől,
3: igen. Így van.
2: Amikor, ugye én így, és nagyon felszólító volt egyébként készülni erre, tehát tényleg nekem egy ilyen, rengeteg aha élményem volt, tehát hogy amikor készültem erre az adásra, akkor a jelek kapcsán, önvizsgálatot tartottam, és rájöttem arra, hogy én sokáig úgy, a lelkem mélyén, nem volt ez így kimondva, de a lelkem mélyén úgy éltem meg, hogy jeleket kérni az Istentől az Isten kísértés valójában. Tehát, hogy mintha én olyasmit kérnék tőle, amit Jézus azt mondta, hogy a templom tetején, hogy nem. Már pedig én nem fogom kísérteni az Istent, mert nem. És én is valahogy így gondolkoztam arra, hogy nem szabad jeleket kérni, mert hogy az ember ez. És itt van, és ráadásul, hogy szabad, és hogy ráadásul az ember képes rá, és hogy magam is képes lennék, meg hát ugye mások is, akik a Szentlélekben élnek, ahogy ezt előbb említettétek, hogy találkoztok ezzel az attitűddel, hogy az emberek nem hiszik el, hogy képesek rá, vagy nyitottak rá.
5: Hát igen, tehát azért eléggé, én azt gondolom, hogy eléggé racionális korban nevelődtünk ti is, meg igen. Mi is bele, tehát hogy egyrészt csodák nincsenek, az a múlté, egyébként az egyházon belül is van ugye ez a fajta cessationist, megint ezt most nem tudom magyarul, hogy van ez a szó, de hogy akik azt mondják, hogy jelekre és tudákra nem volt szükség csak az ős kereszténység korán, igen. És van az a teológiai és az katolikus egyház, hogy de a Szentlélek ugye a második vatikáni zsinatban ki is lett mondva, hogy a Szentlélek adományait mindig örömmel, a karizmákat mindig időszerűek és mindig hálaadással kell, hogy fogadjuk. Csak ez itt Kelet-Európa, itt valahogy ez nem nevelődött bele a társadalomba. Például Afrikában, amikor elmenek evangelizálni, vagy egy ilyen kurzus tartani a közösségnek a tagjai, ott olyan szinten hisznek ebbe az egész szellemvilág, meg minden, hogy a rosszban is, tehát ott nagyon sok ezek a witchcraftok, ezek a boszorkánymesterek tartják elnyomásuk alatt az embereket, hogy ott például sokkal nagyobb jelek és csodák is tudnak emiatt történni, mert az embereknek sokkal nagyobb az ilyen hite is, tehát hogy így simán bibliai csodák így egymás után kinyílnak a szemek meg stb. Szóval...
2: Nem lehet, hogy Európában ez a szenzum fideje, az a hitérzék gyengült meg, vagy vesztettünk el, és azért nem tudunk úgy hinni. Pont talán a ráció miatt, amiről
3: az... Ráció túlértékelése túl, miatt. Aha. Igen, tehát, hogy ez így van. Meg a jólét, én azt gondolom, igen, hogy a jólét, hogy mindent meg tudok oldani magam. Hogy
2: én oldom meg.
3: Én oldom meg, az Istenre nem is annyira van szükség, ezt vagy kimondom, vagy nem, de hogy így minden gurul szépen. És akkor nemtől fogva az egyik fele, hogy akkor vagy nincs szükség csodákra, vagy ez egészet elutasítom. Ezen szoktam gondolkodni, hogy a csodákról van szó, akkor olyan, mintha két hatalmas mágnes között egy vasgolyót szeretnénk elgurítani, hogy nagyon nehéz, mert vagy az egyikhez, vagy a másikhoz megy oda. Az egyik az, amikor az van, hogy az ember elutasítja a csodákat. Ó, ilyen ez régen volt, nincs ilyen, vagy nem elérhető, nincs rá szükség, mi hiszünk, a szeretet a fontos, és nem tudom, valamilyen szempontból ez igaz, de mégis valahol sántít, hiszen ha Jézus szolgálatát megnézzük, a jelek és csodák nagyon nagy részét tették ki.
2: Bocsánat, a lelkem meg én is ezt hittem, tehát én is ebbe a beállítódásba voltam.
3: Ez. Igen. Tehát úgy van, hogy mi hiszünk, megtesszük, amit igen. Meg kell tenni, és ne, nincs. De ez nem igaz. Tehát Jézus nem félt csodát tenni, nem félt meggyógyítani a betegeket, nem félt kenyeret szaporítani, ördököt űzni, egyszerűen az Isten országa berobbant fel a történelembe, és fontos volt neki az, hogy megmutassa azt, hogy az Isten országában, hogy történnek a dolgok. Tehát nem fél csodát tenni, és ezt bízta rá az apostolaira, ezt bízta rá a tanítványaira, és ezt is gyakorolta az ős egyház. Tehát ez tovább ment az egyházban, és semmi okunk nincs arra, hogy úgy viselkedjünk, mint hogyha erre nem lenne szükség a mai világban, ami miről szól, minden okkultizmus, minden tombol, mindenki hamis spiritualitást lenget az ászlón is ígérget, tehát a mi Istenünk erősebb, és ez az, amit meg kell mutatni, hogy igen, nem a csodák jelentik az egyetlen lényeges részét a egyházunknak, vagy a vallásunknak, de igenis része, szerves része a katolikus vallásnak, a kereszténységnek az, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki erősebb minden másnál, és valóban tud csodát tenni, és ugye ez a másik fele, hogy akar is csodát tenni, tehát, hogy ez nem valami jutalom a nagyon szenteknek, hanem a keresztényeknek a meghívás arra, hogy igen, menjél, ott vagyok veled, ahogy a evangélium vége mondja, hogy az apostolok hirdették az igét mindenütt, és az Úr velük munkálkodott is jelekkel és csodákkal megerősítette az ige hirdetést. És ez az, amit mi szeretnénk gyakorolni.
2: Gábor, egy dupla mágnest említettél, az egyik. És akkor mi a másik? Igen.
3: Az egyik fele volt az, hogy nincs szükség csodára, igen. A másik fele pedig az, hogy csak a csoda. Most akkor minden csoda központú, és elfelejtjük azt, hogy mi a keresztény élet lényege, hogy az életünket meg kell tisztítani. Tehát, hogy ez a másik, hogy fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket, és csak a csillogóra megyünk, csak a csodás elemekre megyünk. Tehát ez a másik fele a másik mágnes. De el lehet gurítani azt a golyót középen, azért csak figyelni kell. És szerintem ebben segít egy közösség. Pont a karizmáknál nagyon-nagyon fontos, hogy közösségben gyakorolja az ember. A közösségnek van egy kontrollja, hogy figyelj, ezt nem jól csináltad, ez nem így jó, mert magányos szolgálóknál nagy a kísértés, hogy elmegy valamilyen irányba, és a gonosz elhúzza, és egyedül észre sem veszi azt, hogy most már valami nagyon furcsát csinál. Tehát emiatt fontos, hogy ezek közösségben gyakorlódjanak.
2: És a közösségetek ugye a karizmája, a két kiemelt karizmája, nyilván az egyedi embereknek minden különböző karizmái vannak, de hogy a közösségnek is ugye van saját karizmája, és az pedig a profitálás és a gyógyítás, ugye, ha jól tudom.
5: Hát nem teljesen így van.
2: Tehát
5: a közösségnek az a karizmája, hogy a keresztény katolikus embereknek megmutassa, hogy mi az örökségük, amit te is hallottál, Démián Szténnel való interjúban. Tehát összességében az, hogy amit Varga Laci atya is szokott mondani, hogy aranyhegyen üldögélő koldusok vagyunk, tehát hogy mi az örökségünk. Igaziból a közösségnek ez a karizmája, vagy ez a hivatása, hogy ez most így mutatódik meg, hogy a karizmák aktív használata, amik ugye látványosak, a látványos, az a gyógyulások, a látványosak, a proféciák, a látványosak, igen, az, hogy valaki vendéglátás karizmáját gyakorolja a közösségem, mert az nem annyira látványos, vagy nem tudom, távolról közben jár, de hogy ezeken tudjuk megmutatni, ez úgy tűnik, mintha ez lenne, igen, a lényeg, igen. És ezek fontosak is, de nem ez a fő karizmája. A fő karizma az, hogy egy radikális keresztény életet élni, egymással szeretetben, Istennel szeretetben, aminek a gyümölcseiként jönnek azok, amit minden keresztény embernek élnie kéne, hogyha elmész valahova, akkor ott Isten országát képviseled, és akár egy profétai szót szóljál, akár imádkoz a munkatársad, ez meggyógyul, tehát ez.
3: Igen, összefoglalóan ez is van a statútumunkban, Isten országának profétai jelei legyünk. És ennek tehát ez a hivatásunk.
2: Tehát akkor van statútumotok?
3: Van, nekünk statútumunk, amiben a közösségnek így a lelkisége le van írva, és hát erről szó, az Isten országának profétai jelei legyünk, hogy demonstráljuk az Isten országát. Ennek a gyógyítás fontos része, és a szabadítás is, meg a profécia is, ahogy mondjuk az evangéliumokat végigolvassuk, hogy Jézus életében is ugyanezek jelentek meg, számos proféciát mondott, végtelen sokat, nagyon sokat gyógyított, és megszabadította az ördögtől megszállottakat. Tehát ezek akkor is kiemelt jelei voltak az Isten országának, és ma is így van, tehát ezen kívül azért még van más is, amely kevésbé látványosak talán.
4: Hogy valahol ebben a legelején ebben kellett erősödnötök, és ebben kellett hűségesek lenni. Meg ahogy mondtad, hogy valahol ez az engedelmesség indít el erre az egészen természet feletti, vagy dolgokra, hogy te nem magadnak találod ki, hogy akkor én most ezt és ezt szeretném csinálni, hanem például neked mondtad, hogy megmondtad Demián, hogy akkor ez most a következő lépés, és meghívott erre téged, és hogy ez nagyon vonzónak tűnik, hogy na hát akkor én ezt mind akarom, és szeretném, és akkor én leszek a nagy keresztény, de hogy akkor ennek mik a lépései, hogy tud ez igazából felépülni?
3: Nagyon jó dologra tapintottál, és ez, azt hiszem, hogy nagyon fontos. Tehát nálunk a közösségben azért tényleg úgy van, hogy mind a szolgáló biztonsága, mint azok biztonsága miatt, akik felé szolgálunk, ez egy növekedési folyamat, és ahogy valaki hűségesen megéli az elköteleződéseit, megvan a rendesen felépített élete, az élete tiszta, hűséges az imádságban, engedelmes, tehát ahogy így növekszik, úgy folyamatosan kapja a képzést és a jogokat arra, hogy bevonódjon a szolgálatba. De hogy ez fontos, hogy ez folyamatosan és olyan mértékben kapja, ahogy neki a karaktere kialakul. Ez a Bill Johnsonnak a nagyon, nagyon jó mondása, ami már az egész világot bejárta, hogy az adományok ingyenesek, de az érettség drága. És erről van szó, hogy ezt az emberek szeretik elfelejteni. Azt gondolnák, hogy jön a Szentlélek, akkor mindent megold, de nem. Tehát az embernek a karaktere milyen, hogy az élete milyen, ez egy hosszas út, az Istennel bejárt út, amin végig kell mindenkinek menni, ezt nem lehet megúszni. És aki nálunk a közösségben ezt az utat szépen hajlandó járni, ez egy egyszerű, de rögös út, tehát hogy ez napi pici lemondásokkal és küzdelmekkel jár, aki ezt hűségesen járja, azután tud növekedni a karizmákban, és utána kap is a szolgálati lehetőségeket, hogy ezt gyakorolja. de hát olyan mértékben, ahogy ez működik.
4: És amikor ti meghívtok embereket így, akkor ők elsősorban az a gyógyítás, a gyógyulás az, ami a leginkább a hívó szó nekik, hogy lehet ezt a fajta éhséget erre a hűséges, kis dolgokban hűséges életre ezt kívánatossá tenni, és erre meghívni őket emellett.
5: Hát szerintem ez úgy van, mint Jézus korában volt, hogy Jézus is ugye az emberek azért jöttek hozzá, mert hallották, hogy ez meg az meggyógyult. És tehát ez egy ilyen isteni mézes madzag, hogy mert igen, és akkor utána meg hallják a tanítást is, és éhségébred bennük többre, éhségébred arra az Istenre, aki ilyen, aki egy ilyen erős Isten, a minden guruk fölött álló erős Isten, és többet akarnak tudni. És akkor már, amikor Gábornak van ez, vagy nem is tudom honnan szedted, hogy amikor egy kutya tart egy csontot a szájába, azt megpróbál tőle elvenni, akkor azt nem fogja engedni. De ha kínálsz neki egy sonkát, akkor önként kitátja a száját, és kiejti a csontot, és jön. Tehát, hogy körülbelül ez történik egy ilyen gyógyító alkalmasan. Az emberek látják, hogy az Isten él, az Isten törődik velük, és akkor meg akarják ezt az élő és szerető Istent ismerni. És ezért utána azért hajlandók is, ők maguk is lépéseket tenni. Tehát megértik igaziból.
2: Hogy itt azért ott kell hagyni a csónakot, és vízre kell lépni. Hogy milyen volt vízre lépni, hogy milyen volt az első olyan, amikor úgy, na jó, akkor most megpróbálom gyógyítani, és hogy menni fog-e.
3: Nehéz.
5: Hát
3: nehéz.
5: Nem mi gyógyítunk, hanem Jézus.
3: De akkor is nehéz.
5: Hogy Jézus fölbukkan-e.
3: Ez valóban nehéz, hiszen az ember ül kényelmesen, hogy igen, milyen jól csinálja a DBN, kiáll, parancsol, elmegy a fájdalom, meggyógyul. De amikor az, hogy nekem kell kiállni, akkor valahogy az ember magára húzza a feladatot, és nem tud teljesen felszabadulni, hogy én csak itt állok, és majd az Isten. Tehát valahogy úgy magáinak. Ez nehéz megtenni, de nehéz megtenni ezt ma is, vagy egy proféciánál, vagy bár mindig ez küzd az ember belül, hogy vajon ez most tényleg csinálja az Isten, most is megadja az Isten. Tehát ez nem válik biciklizésé, hogy ezt már nem lehet elfelejteni, de azt hiszem, hogy azt viszont meg lehet tanulni, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy ebben a szent bizonytalanságban, ebben a szent lélektől való függésben éljen az ember, és azért, hogyha van tapasztalat, akkor az ember vissza tud gondolni, hogy múltkor is segített, most akkor is segített, akkor is segített, bízzunk benne, hogy most is fog segíteni. Tehát azért a tapasztalat valamit segít, de nem teszi egyszerűvé a dolgot.
2: És arra emlékeztek, hogy milyen érzés volt, amikor először meggyógyult valaki a ti hatásotok által, vagy a ti közvetítésetek által?
3: Emlékszünk, hát, igen, de igaziból nagyon nehéz fölfogni.
5: Tehát, igen, nagyon nehéz fölfogni.
3: Hozzá, tehát, fölfogja az ember.
5: Az első az a meglepetés, hogy tényleg.
2: Hogy igen.
5: Hogy igen. Te szinte te se hiszed
2: el. Ez igaz.
5: Igen, és akkor a másik az én imámra. Mert akkor a másik imára meggyógyult, olyan természetes, de te imádra is meggyógyult. Na, az már nagyon izgalmas.
3: Igen, és nehéz is felfogni a súlyát a dolgoknak. Ugye az első ilyen gyógyító alkalmunkon volt ez a Béla bácsi, aki valami agy...
5: Volt egy jóindulatú agydaganata volt, ami miatt a másik oldali, ugye most már is vettem, az hemiparetikus volt, tehát a bal keze, bal lába nem mozgott. És ott a gyógyító meggyógyult, és mind a két, a keze is, lába is teljesen futott a villamos után. De hogy ez tényleg... Mi most is emésztjük, nem?
3: Tehát, hogy ez fölfogni, hogy ez mit jelent, hogy...
5: Meg az, hogy Isten ma is bibliai csodákat tesz, az egészen elképesztő. Tehát, hogy amikor valakinek a süket füle megnyílik. És úgy, tehát nem lehet ezt fölfogni tényleg, ez így...
4: Azt, hogy a Demiennek pedig a felesége, ő agytumorban halt meg, hogy...
5: Neki is volt három jóindulatú agydaganata, de nem abban halt meg igaziból, hanem egy agyvérzésben. Egy hirtájött agyvérzésben.
4: Igen, hogy ott vagytok több ezer ember, vagy több száz ember előtt, és akkor ott történnek csodák. De amikor ott vagytok a családban, vagy a munkahelyeteken, és hogy ott hol nehezebb helyt állni, ott a tömeg előtt, vagy a hétköznapi életetekben?
5: A hétköznap nehezebb.
4: És ott eszetekbe jut, hogy kérjetek csodákat, meg hogy imádkozzatok?
5: Hát most volt ilyen tapasztalatom, hogy általában az szokott lenni, hogy a munkahelyemen, ugye tudják rólam, nem is nagyon lehetne levegadni.
4: Ezt hordjátok? Ezt akarom is kérdezni,
5: Sportoláshoz, és ezt levesztük, de meg alváshoz.
2: Igen. Tehát reggel fölveszitek, és akkor látok az egész napra.
5: Igen, tehát ez egy kicsit nagyobb kereszt, mint ami az embernek úgy jól esik. Ez egy provokatív kereszt egész konkrétan, de egyébként nagyon sok pozitív visszajelzés.
2: Franciaországban lehet, hogy le is vetetnék.
5: Igen, lehet, hogy most már levetetnék. Igen. Szóval így rá mindenki ilyen ugye fáj, az akkor felajánlom, hogy imádkozom érte, és akkor sokszor nem történt semmi. És akkor ilyen szelid elnézéssel, mégiscsak én vagyok az orvos, csak nem fognak ott szemtől szembe hülyét mondani. De most az utóbbi időben így elkezdtek meggyógyulni, úgyhogy most az a tendencia, hogy így oda settenkedik, hogy hallotta, nem tudom kit, hogy ő meggyógyult, hogy nem imádkozni kell érte is, hogy mert neki meg ez fáj, meg az fáj. És most így elkezdett egy ilyen, hát egy pici ráncreakció, vagy egy pici ilyen lánc így kialakulni, de vártam rá x évet, és addig nehéz volt, hogy akkor azt mondom, hogy Isten gyógyít, és nem történik semmi. De szóval miatt mondom, és akkor utána másnap utam ész ugyanarra a munkahelyre, és ugyanazokkal nézel szembe, az nehéz. Az nehéz szerintem, igen. Mert a színpadon imádkozom, meg valaki meggyógyul, valaki nem gyógyult, te elmész haza, és másút van a felelősség, hogy mondjam, nem kell másnap találkozni velük.
2: Tulajdonképpen azt mondtad, hogy ha jól értem, hogy így egyre jobban belekerülsz ennek a gyakorlatába, így már az élet, a hétköznapi életedben is megmutatkoznak a gyümölcsei annak, hogy az imádságra gyógyulnak emberek?
5: Hát tulajdonképpen tehát, ez lenne a cél, igen.
2: Tehát gyakorlat teszi a mester.
5: Hát inkább azt mondanám, hogy így most már úgy vagyok, hogy kevésbé, ez valószínűleg kortól is függ, meg lehet ajándéka is Istennek, hogy kevésbé érdekel, hogy mit gondolnak az emberek.
2: Aha.
5: Igen. És ezért gyakrabban kilépek, gyakrabban fölajánlom, gyakrabban, és az is több alkalmat adok Istennek, hogy cselekedjen, és így aztán többet is cselekszik. De például pont az emlegetett Manó, a papunk,
2: igen,
5: ő most valami, igen, Emmanuel visszarepült Angliába, és előtte egy imádkozott, hogy ha Isten akar neki mutatni valakit, akkor. És akkor mutatott neki az Isten nőt, aki így meg így volt öltözve, és hogy melyik, hogy mellette fog ülni a repülőn, és kiderült, hogy Manó rossz helyre ült, és mindegy, ilyen tipikus Manó. És a nő is valahogy mindegy, így kerültek egymás mellé, tehát Isten, Manó személyiségét is belekalkulálja Isten, tehát azt is annyira szeretem, hogy annyira a személyiségünk keresztül. És akkor így felismert, és akkor Manó is kilépett, és mondta, hogy hát ne haragudjon, keresztény vagyok, én imádkoztam előre, és önt láttam ilyen meg ilyen ruhában, megmutatta ugye az e-mailt, amit elküldött magának, ilyenkor ezt szoktuk bizonyítani, hogy nem most találja ki. És akkor ezt üzeni önnek Isten, és akkor ő örömmel fogadta, és ilyenkor azért nagy dolgok tudnak történni, szóval ilyen megtérések is, akár meg életátadások is, ha erre van úgy idő. De mindenképp egy érintés Istentől, ami hát azért jó.
4: Hogy és neked, Gábor, hogy így a mérnöki közegben, hogy mit szólnak a keresztethez, mit szólnak ehhez az egész szolgálatotokhoz, mit szólnak, hogy ti egy ilyen közösségnek vagytok a vezetői?
3: Aki tudja, a keresztet respektálják. Az ember az előtt fél a hű, mit fognak
2: igen,
3: szólni.
2: Igen.
3: Semmit nem szólnak. Az nem szólnak, inkább pozitívat szólnak, valamit szólnak. Az ember mehet kipába, mehet zöld hajjal, mehet minden. Az emberek elviselik, de inkább szokott pozitív reakció jönni a keresztre, mint bármi negatív. És aztán ugye, nem tudom, az ember, vannak kollégák, akik a YouTube-on keresnek ezt, azt, és akkor találnak tőlem olyat, ami ilyen vallási jellegű, és nagyon megdicsértek, meg mondta, hogy beteszi este, és akkor ezt hallgatja el alvás előtt, meg nem tudom mi, és elalszik rá, hát ez de hogy ilyen szempontból inkább pozitív visszajelzés szokott csak érkezni. Viszont a másik fele, ami anyabori így imádkozik betegekért, én is szoktam néha napján, de hogy én azt érzem azért, hogy az a fő hívásom, vagy a hívásunk, hogy az ige hirdetés kontextusában történnek a gyógyítások. Tehát, hogy nem én vagyok a csodagyógyító, hogy ide jön hozzám bárki, ráteszem a kezemet és meggyógyít. Létezik ilyen, tehát sok embernek van, vagy szóval vannak emberek, akinek van így gyógyító karizmája, hogy oda jönnek, ez szép, én nem mondok magamnak ilyet, hogy legyen, de azért szoktam imádkozni emberekért szeretetből. Tehát, hogy amit a Bari mondott, hogy tényleg egyszerűen a saját hírnevemet ne helyezzem az elé, hogy most a másik rászorul az imára. Ha nem történik semmi, akkor nem történt semmi, de én megpróbáltam. Tehát, hogy így szoktam azért imádkozni. És volt azért már olyan, amikor valaki meggyógyult ilyen kollégális kontextusban.
2: Ezek egyértelműen csodák, hogy a csodák, de mert te azt mondtad, hogy az ige hirdetés kontextusában, hogy azon, nyilván azon kívül is történnek azért csodák,
3: persze,
2: nem? Tehát, hogy az ember,
5: igen.
2: És hogy azért, hogy miért nem veszük észre a körülöttünk levő csodákat, vagy miért megyünk el mellette olyan könnyedén?
5: Nekem egyrészt az, hogy igen, csodák történnek, például amikor bekapcsoltam a Mária Rádiót, és mindig jöttek ilyen visszajelzések, hogy a rózsafűzőr ima után, tehát nagyon sok, tehát egyszerűen igen, hogy az embereknek kiéleződik rá a figyelme, akkor hallja, nem akkor egy Lumen Krisztinek a sajátossága, hanem tényleg Isten aktívan működik akárhol, akármikor. A másik fele az, hogy egy kicsit szerintem a rációnk befogadja velünk a fülünket, mert egyszerűen nem tudunk arra mit kezdeni, és azt is láttuk, hogyha történik egy csoda, akkor az emberek ugyanúgy megosztódnak, mint Jézus korában. Tehát akkor vége a langyos víznek, akkor állást kell foglalni, most vagy elhiszem minden rációm ellenére, vagy nem hiszem el és keresem. Tehát ez egy egyszerű menekülési mód, hogy egyszerűen nem veszük észre, és a harmadik pedig az a gonosznak a stratégiája is szerintem, hogy az ilyeneket olyan szépen, hogy megpróbál, ez nem is úgy volt, nem, tehát elkenni ezeket a dolgokat, hogy nem olyan nagy dolog ez, nem is fájt a lábam annyira, nem is nem tudom mi, úgyhogy ez is az a kipróbáltatásos történet, meg amikor lehet, akkor azért begyűjtjük az orvosi dokumentációt is, hogyha olyan gyógyulás van, hogy ne lehessen ellopni.
2: Hát pontosan is azért nagyon jó, mert mit tudom én, olyan helyzetekben is emlékszem rá, hogy amire én azt gondoltam, hogy ez egyértelmű csoda volt, ami velem történt. Fél múlva meg már, ez nem történhetett így, én biztos rosszul emlékszem, vagy rosszul gondolom ezt az egészet.
5: Pedig nem, valószínűleg nem.
3: Ez a gonosz egyes számú stratégiája ilyen esetben, hogy megpróbálja lekicsinyíteni, vagy teljesen kitörvendő dolgot nálunk. Pont emiatt van az a javaslatszabály, hogy ilyen gyógyító alkalmak után bárki, aki valami gyógyulást tapasztalt a saját imája hatására, le kell írni füzetbe. Mert én magam is elfelejtem, hogy mennyi minden történt, és egy hét múlva az mondja, hát nem is tudom, történt valami, csak egy kis, és most meg gyógyító alkalom előtt olvasom vissza a füzetemet, és akkor olvasom, hogy 8 térd meggyógyult azon az alkalommal, és egyszerűen ledöbbenek. Ha nem lenne leírva, akkor nem maradt volna meg. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon egyszerű dolog, de mégis nagyon fontos. Nagyon fontos.
5: Meg még a másik fele, hogy általában a kicsit nem becsüljük. Tehát, hogy amikor kicsi dolog, tehát nem tudom, amíg az emberek mit, hogy nem fáj a foga, vagy a kisúlya, vagy a válla nem fáj, ami addig, hogyha valakinek meggyógyul a válla, akkor úgy Ez is valami, tehát egy kicsit így lekicsinyeljük meg például van egy gyógyító alkalom, és akkor meggyógyul 10 embernek a nem tudom szeme füle, de a kerekesszékes nem áll fel a kerekesszékből, akkor mindenki arra, tehát ez is a gonosznak érzi, mindenki arra az egyre koncentrál, de az nem állt föl. És akkor az összes többi már el is van felejtve, hogy de ez meggyógyult ebből, abból, amabból, nem tudom, 15 ember gyógyulást tapasztalt, azt elfelejtjük, és csak arra az egyre, ez is az ellenség stratégia, arra az egyre koncentrálunk, aki éppen nem gyógyult meg. Szóval vannak az ellenségnek ilyen taktikái, igen, hogy ezt úgy elszürkítse. Vagy úgy hátra tolja, hogy...
2: Figyeljetek, és te milyen lelkülettel készültök egy ilyen gyógyító alkalomra, vagy mit tudom, ki kell aludni magatokat, vagy mi az, amiben Démientől hallottam egyszer, hogy készült valami nagy nemzetközi konferencia vagy kongresszusra, és nem tudott aludni, meg kávét, megívott előtte egy kávét, talán Szlovákia volt ez. Igen, és egész éjszaka egy merett szemben, mert sosem iszik kávét, és így feküdt, és a végén már nem tudott mit csinálni, akkor letérdelt és imádkozott 2 órán keresztül. Vagy akkor 4, igazad van, tényleg 4 órán keresztül, és a végén azt kapta, hogy akkor bemegy az emberek közé, és aki hozzáér meg az árnyék, rábetül, hogy azon keresztül fog gyógyítani, és gyógyított.
5: Igen. Akkor volt, hogy egy szobában aludt a lányával, és akkor amikor azt így megkapta Istentől, akkor fölrázta a Miriamet, és mondta, hogy Miriam, ezt mondta nekem Isten, Miriam egyik mondta, hogy sok szerencsét. És aludt tovább, good luck. Good luck, Daddy.
2: Szóval ti hogy készültek, hogy mi az a lelkiség, vagy lelkület, ami ilyenkor eltölt, vagy kell, vagy nem tudom.
5: Hát igaziból egy enyhe feszültségen kívül, ami amúgy sajátunk, semmi. Tehát igaziból a hétköznapokban gyökerezik, amit te is mondtál, a szürke hétköznapokban gyökerezik annak a gyümölcse, hogy aztán, tehát nem ilyen kampányszerűen szoktunk készülni. Tartunk azért 9-et, meg szoktunk extra böjtöket vállalni, de nem szoktunk.
3: De szoktunk.
5: Hát nem
3: szoktunk. Azért, hát az, hogy pont mondjuk egy gyógyítóra, gyógyító olyan videókat nézni, amint meggyógyul valaki. Tehát egyszerűen én hitem is növekedjen, igen, ez meg fog történni. Elolvasni a saját füzetemet, amiben le vannak írva a gyógyulások. Tehát, hogy az én hitem legalább megpróbáljon ott lenni, ahol tud lenni, hogy igen, itt és most az Isten gyógyítani fog. És hát persze könnyek között imádkozni azért, hogy legyen, tehát, hogy de az abban igaza van a Borinak, hogy a nagyja az a mindennapokban van. Tehát nem úgy van, hogy most nulláról maraton futunk, hanem az van, hogy minden nap futunk egy adagot, és emiatt edzésben vagyunk. Tehát, hogy ez a nagy hátország, ez az, ami előre visz elsősorban, és nem pedig az, hogy egy ilyen tüskeszerű felkészülési kampányt végzünk.
5: Mind a kettő igaz.
3: Igen, mind a kettő kell.
2: Ez azért borzalmasan érdekes, mert ugye nemrég tudatosodott bennem, hogy pár száz évvel ezelőtt mondjuk a középkorban, hogy ez a keresztény kultúra átjárta az egész Európát, akkor az emberek még úgy élték a hétköznapjaikat, még hogy az Isten folyamatos jelenlétében vannak. Még akkor is, ha bűnt követnek el, vagy akkor is, ha rosszat tesznek, de az Isten jelenlétében vagyunk, és így élünk. Ma nem így élünk. Tehát az, hogy ez az Isten meghalt, az ezt jelenti, hogy az ember elfelejtette, hogy az Isten jelenlétében van. És tudom, hogy a Damien is az egyik prédikációban erre biztatott mindenkit, hogy próbáljon meg állandóan az Isten jelenlétében élni. És így végig gondoltam, hogy én naponta hányszor gondolok az Isten, tehát már maga az, hogy hányszor gondolok egyáltalán, nem az, hogy folyamatosan az Isten jelenlétében élek, hanem hogy a világunk olyan lett, hogy egyszerűen elfelejtjük azt, hogy az Isten jelenlétében vagyunk. És ugye amiről beszéltetek, tulajdonképpen ez kell ehhez, nem? Tehát, hogy az ember egyszerűen megpróbáljon annyira az Isten jelenlétében maradni, megélni a hétköznapokban is, amennyire lehetséges, ugye?
5: Igen.
3: Tehát erre vagyunk hívva, a szüntelen imádságra, már nem csak mi, mint Corvette Lumen Christi, hanem minden keresztény, hogy Szent Pál mondta, tehát nem a mi közösségünknek mondta, hogy szüntelen imádkozzunk, és ez a szüntelen imádság, amire mi is törekszünk. És erre lehet stratégiákat csinálni, tehát mondjuk nálunk a Jézus ima egy, ami egy nagy divat a közösségben, hiszen a keleti keresztények lelkisége őrizte meg ezt leginkább most itt a 21. század számára, de valakinek a rózsafüzér, mindegy, hogy mi, csak valami olyan imádság, amit még tevékenység közben is lehet végezni. De csak a rendkedvéért mondom, hogy megvan a rendes imaidőnk, az akkor csak imádkozunk. Aha. Tehát ez nem úgy mondjuk, a buszon imádkozunk, hanem a rendes imaidőn túl próbálunk mindig visszatérni az imádsághoz. Damien mondta, és nagyon jó példa, hogyha az ember imádkozott egy órát, utána eltelik egész nap, akkor sokkal hosszabb idő, amíg olyan mélységbe visszajut az ember, mint hogyha óránként, fél óránként, három percenként, vagy tehát mindig próbálna visszatalálni az imádsághoz, akkor nem szakad el úgy az Istentől. Tehát küzdünk ezzel mi is, és szeretnénk az Isten jelenlétében élni. Ez kihívás a mai világban. Ez kihívás mindenkinek.
2: Hiszen a kultúránk nem támogatja. Tehát egészen más kultúrában élünk, sőt egy olyanban, amelyik valószínűleg inkább ellenségesen, mint támogatva ezzel az egészen.
4: És ami még mondhatok, hogy nem csak ez a szüntelen jelenlét, hanem a szüntelen öröm. Egy olyan kultúrában, ami a magyaroknál, ez a keresztények sírjatok, és hogy
2: ez nem bántja Jóf, mert szerintem annak megvan a maga
4: nem
2: értéke.
4: Abszolút, megvan az, csak az, hogy valahogy ennél sokkal könnyebben engedelmeskedünk, hogy sírjunk, meg panaszkodjunk, meg elvárjuk az Istentől, hogy az Istent akkor nevezzük jónak, hogyha gyógyít, hogyha megteszi azt, amit mi szeretnénk, és hogy ezt az örömet hogy lehet föléleszteni, hogy az nem csak egy ilyen, hogy az valahogy nyilvánvaló legyen, és az emberek felé is nyilvánvaló legyen, hogy nekem van örömöm, és hogy mi a forrása.
5: Ezt mi is tanuljuk, de ami egy nagyon jó módszer, az, hogy hálát adni. Tehát meglátni, amikor mi tartunk megint csak a fiataloknak akár szemináriumot, az egyik feladat, hogy minden nap össze kell írniuk 10 dolgot, amiért hálások. És ez lehet olyan, és az ember megtanulja tényleg azt is értékelni, amikor mondjuk összetöri a kocsit, utána a következő sokáig hálát tudok adni. Ma nem törtem össze a kocsit, köszönöm uram, hogy hazaértem épségbe, hogy otthon vannak a gyerekeim, otthon alszanak mindenki, tehát nagyon sok mindenért lehet hálát adni, és ez tényleg előhozza a hálás lelkő, tehát a hála pedig előhívja az örömet. Tényleg, én ezt magamon tapasztalom, hogy én is egy elég melankolikus alkat vagyok, és könnyen busongok, meg nem tudom mit, de kezdem érezni magamban azt az állandót, tehát hogy tényleg, hogy Istenre gondolok, hogy mennyi jót tesz minden nap, akkor mi, akármi van a felszínen, de mélyén ott van egy ilyen biztonságos öröm, vagy nem tudom, béke, amihez vissza lehet nyúlni.
2: Ezt most hallottuk a portugál atyától, aki azt mondta, hogy gondoljuk úgy a világra, háladás kapcsán mondta, hogy gondoljuk úgy a világra, hogy ma azok a dolgaid lehetnek, amikért tegnap hálát adtál. Mi lenne, mennyi mindened lenne ma? Tehát miért adtál hálát? Az egészségedért, az életedért, amit tudom én, hálát adtál a feleségedért, hálát adtál a gyerekeidért, és kiderül, hogy nem. De az ember egy csomó minden olyan ajándékért, amit egyébként ki a természetesnek vesszük, nem adtam hálát, noha simán hálát kéne adni. Mert és nagyon, szerintem ez egy nagyon jó dolog így gondolni rá, hogy figyelj, az lesz ma, amiért tegnap hálát adtál, adjam a hálát, és akkor az lesz holnap, amiért ma hálát tudsz adni.
4: Hogy mindig beszélünk a testi gyógyulásokról, de hogy a lelki gyógyulásokat, hogy azok tényleg nem olyan látványosak, és manapság tényleg olyan sokat beszélünk arra, hogy mennyire sérültek vagyunk, hogy mindenben sérülünk a kapcsolatainkban, meg mindenben, és hogy például házasságokért, családokért imádkozni, azoknak a gyógyulásáért, azoknak ezekért a lelki megkötözöttségeknek az oldásáért, hogy ezeket külön veszitek, vagy abszolút része
2: a... Ezek nem látványosak. Igen,
3: ezek nem látványosak, nem érhetők olyan gyorsan tetten ott helyben, sokszor egy lassú folyamatnak az eredménye, hogy meggyógyuljon. De szoktunk imádkozni, tehát gyógyító alkalmon, amikor testi gyógyulásokért imádkoztunk, meg voltak a tanúságtételek, hogy itt most ezek az emberek gyógyultak meg, mindenkinek még egy kicsit nő a hite, vagy lám, és utána szokott lenni egy ilyen blokk, amikor szenvedélybetegségek, házasságok, és pont ilyen belső dolgok javulásáért, gyógyulásáért, szabadulásáért szoktunk imádkozni. Tehát, hogy ez fontos, nem látványos, de nagyon fontos dolog. A testi gyógyulásoknak az a jelentősége, hogy ezt látják az emberek. Látják az emberek, és akkor növekszik a hitük, hogy akkor másik is meg tud gyógyulni.
2: Meg a profétálásnak a karizmája az nagyon látványos megint. Tehát, hogy de is ennek van valami protokollja, mert mondtátok, hogy e-mailt kell küldeni magatoknak. Ez hogyan zajlik, vagy hogyan készültök fel, és hogyan megy ez a profétálás? Amikor valakinek valami üzenet van.
3: Tehát úgy szokott lenni, hogyha ha készülünk, vagy a közösségnek vannak ilyen nyilvános profétai, online profétai alkalmai, ahol időpontot lehet kapni, és akkor van 2, 3 vagy 4 ember, megkapja, hogy nő 12-kor. Tehát semmi más nem tud, mint hogy a nemét, meg hogy mikor jön. Tehát se nevét, se nemzetiségét, semmit nem kap meg. És akkor ez a 2 vagy 3 vagy 4 ember, mindenki önállóan elkezd imádkozni, még egy fél órát, vagy rossz esetben egy órát, amennyi ideje van ma, hogy mit üzen az Isten, hogy fog kinézni az illető, amikor a online felületen megjelenik, tehát hogy ilyen konkrét ismeretekért is, meg hát azért, hogy mit üzen neki az Isten, miben szeretné építeni, buzdítani, vigasztalni, megerősíteni az élet különféle területen, munka, család, lelki élet, bármi más, és amiatt küldjük el ezt, amikor kész van egy e-mailbe magunknak, mert azon látni az időbélyeget, hogy ezt el lett küldve, még mielőtt láttuk volna az illetőt. Tehát, hogy ez meggyőzi az embert, hogy nem az van, most én látom, és akkor elkezdek így. Igen, tehát, hogy ez, és számunkra is ez egy szabály, hogy amit elküldtél, abból főzöl, tehát, hogy nem lehet utána ügyeskedni, és utána az alkalommal ugyanez van, hogy egy konferencián imádkozunk valakiért.
5: Akkor megkapjuk a
3: konferencia előtt elküldjük magunknak, hogy a 8. sor 4. széken fog ülni egy hölgy, aki szőke haja van, kék pulóver, nem tudom mi, hogy fog kinézni, és a konferencián itt vadásszuk, hogy akkor ott ül-e az illető, és ha ott ül, akkor utána elmondjuk neki ezt a proféciát. És ugye ez mindig egy ugrás az ismeretlenben, hogy pláne konferencián, hogy ott másik, nem tudom én, 600 ember nézi, hogy most akkor igaz vagy nem igaz, mert még a külsejét azt lehet ott ellenőrizni, de azt, hogy az üzenet, amit az Isten akart neki mondani, az releváns vagy nem, és meg szoktuk kérdezni, hogy ez mond neki valamit, vagy nem, tehát derüljön ki ott is. De általában működni szokott, tehát az Isten irgalmas, és hogy ezek pont olyan dolgok, ahol egy proféciában, egy igazi proféciában az Isten szól a másik emberhez, és olyan mélységben szól, tud hozzászólni, ami annál a sebzettségnél, amit kapott valamikor, annál mélyebben van, és emiatt meg tudja gyógyítani mindezt, ami utána jött. Tehát nagyon, nagyon sok gyümölcse van az ilyen proféciáknak, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép dolog.
4: Igen, a Szent Pálnál is van érdekes, hogy mondja, hogy a lelki adományokról, amikor beszél, hogy a profécia az, ami a közösséget építi, ami az egyházat így erősíti. De hogy van a nyelvek adománya is, amíg a dicsőítéshez, ami szintén egy nagyon meg az a szentségimádás is egy nagyon fontos része, nem a szolgálatotoknak, hogy az hogyan...
5: Hát az eukarisztia központuságból fakad, és Démiennek van ez a találmány, ez a tűz és fény szentségimádás, amit nem voltatok még.
2: Nem. Még nem voltunk.
5: Igen. Ami, hát abból áll tulajdonképpen, az elején van egy kis bevezetés, egy néhány ilyen felkeltő, ébresztő, gondolatébresztő mondat, és akkor utána igaziból egy gyakorlatilag másfél órás szentségidás, ami alatt megy a végig a dicsőítés, és a közösség tagjai szolgálnak az emberek felé, tehát közben járnak értük, imádkoznak értük, és ilyenkor például nagyon használjuk a profécia adományát, és akkor, hogyha úgy érzünk, hogy amit kapunk Istentől, akkor átadjuk, és hát annak az, hogy mindig mindenki hoz magával még egy embert, tehát, hogy már kinövünk minden templomot, ez mutatja, hogy találkoznak Istennel, különben nem jönnének, tehát, hogyha nem találkoznának Istennel.
3: És egy hatalmas gyümölcs, hogy az égvilágon mindenféle ember, tehát ez nem egy karizmatikus jelenség, hanem mindenféle katolikusok és reformátusok,
5: és ezoterikusok is.
3: Hittel küzdők, és ezoterikus ismerő, mindenki jön, és valamit megtapasztal az Isten jelenlétéből. Tehát, hogy van ezen egy olyan kegyelem, hogy tényleg az, hogy minden hónapban, nem tudom én, 6-7-800 ember eljön, tehát nagyon-nagyon sokan eljönnek, valamikor vidékről, valamikor külföldről jönnek csak ezért, tehát az Isten valamit cselekszik ott, és ez a lényege, hogy ezt a találkozást Jézussal, ezt katalizáljuk, nem mi csináljuk, de hogy valahogy ezt elősegítsük, hogy ez a találkozás létrejöjjön, és ott nagyon sok embernek megváltozik az élete, úgyhogy még akár nem is imádkoztak érte, csak eljött.
2: Egy fantasztikus, mert a Damien fogalmazott úgy, hogy ami nekem nagyon tetszett, hogy a katolikus egyháznak nincsen privilégium a Szentlélekre, mert ezzel olyan finoman és olyan ügyesen fogalmazta meg azt, hogy ugye nem vont le semmit a katolikus egyháznak az értékéből, viszont elismerte azt, hogy mások is igenis a Szentlélek keresztül tudnak tevékenykedni, vagy gyógyítani, vagy végezhetik a szolgálataikat, szóval szerintem zseniális megfogalmazás, tehát egyáltalán nem bántotta az én katolikus identitásomat, meg tudom én szóval, és nagyon szépen fogalmazta meg. És hogy azt akartam még megkérdezni, bocsánat, így a profitálás kapcsán, hogy amikor ott vannak, ott vagytok, tehát lehet százalékot mondani, hogy hány százalékban ül ott az az ember, akinek az az üzenet releváns?
5: Hát úgy szokott lenni, hogy mondjuk van egy 4-500 fős konferencia, és akkor hát mindegyünknek mindig készülni kell, tehát akik a bennlakóházat vezetik, Zsuzsi és Isti, meg nekünk, tehát ez így ki van.
2: Adva, ja, Ferenci,
5: igen, és akkor általában az szokott lenni, hogy két proféciával készüljünk, és azért általában abból egy mindig ott szokott lenni, van, amikor kettő is, és a közösség már érettebb tagjainak is ki van adva egyébként, hogy ők is csinálhatnak, ez a seat and row, tehát hogy nevű profécia.
2: Igen.
5: És ők privátba átadják, de ők is nagyon sokszor megtalálják az emberüket, és teljesen releváns, amit mondanak, szóval úgyhogy elég magas százalékkal működik szerintem.
2: Döbbenetes.
4: És hát a nyelvek adományával hogy találkoztatok? Mert arról az egy olyan izgalmas dolog, hogy azt a határt, hogy lehet átlépni, hogy egyszer csak addig az alázatig, hogy én már a szavaimat sem kontrollálom. Hogy...
3: Igen, hát ezt még a Kovács Gábor atya idejében, tehát, hogy, és ő is mondta, de azóta számtalan helyen olvastam, hogy ugye a nyelvek adománya az ilyen szempontból talán a legegyszerűbb adománya. A nyelvek adományának a rendes fokozata, tehát amikor egyszerűen érthetetlen nyelven dicséri az ember az Istent, itt kell a legkisebb küszöbet átlépni. Tehát kiállni a színpadra, gyógyulásért imádkozni, sokkal nehezebb, vagy proféciát átadni. Tehát a nyelvek adományánál, ha van az embernek beszédkészsége, és átadja ezt a Szentléleknek, és hajlandó kimondani az első érthetetlen szótagot, akkor ez idézőjelben menetrendszerűen működik. Tehát mindenki megkaphatja a nyelvek adományát. Azt szokott csak átadnom jelenteni, amit te is mondtál, hogy jaj, de ez most csak halandzsa, jaj, de most akkor... Tehát, hogy az ember belül küzd azzal, hogy gyerek legyen, és úgy gügyögjön, mint egy gyerek az Istennek. De ezen túljut, ha ezt akár akaratlagosan csinálja, és a Szentlélek működik benne, tehát nem valami hitetlen ember, vagy bűnben él, tehát működik benne a Szentlélek, akár akaratlagosan csinálja, egy idő után visszatekintve rá fog jönni, hogy ezt már nem én csinálom. Én mondom a szavakat, de mégis van benne az a többlet, amit a Szentlélek ad. És erre számos tanúságtétel van.
5: Sok történetünk van, nem tudom, hogy most belemenjünk.
4: Igen, mindenképpen.
5: Nekem nagyon sok, mert tényleg, amikor az ember elkezdi, akkor Ezt most én úgy szoktam magyarázni, amit már mondtam korábban is, hogy a mi atyánkot elszavarod, vagy elimádkozott. Körülbelül ez a különbség a nyelvek halandzsázás és a nyelveken való ima elkezdése közt. És Gábor, hogy azt is mondta, hogy ez az alázat kapuja is, amikor az ember ezt átlépített, tényleg az első. De annyi pozitív ilyen dolgot hallottunk, például most három dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy volt, amikor ilyen karizma gyakorlat címszóval a közösségben olyat csináltunk, hogy mindig egy valaki imádkozott nyelveken, a többiek meg próbálták értelmezni, tehát hogy mit hallanak ki belőle. És akkor például egy lány, aki nagyon nem hitt ebben az egészben, imádkozott nyelveken, de ő tovább ezzel küzdött, ezzel a kísértéssel, hogy ezt csak ő csinálja. Többen is ugyanazt írták le, hogy jön a vőlegény, és nem tudom, tehát ugyanazt hallották ki az ő imájából, tehát ez például egy megerősítés volt. Vagy egy másik, egy fiú, aki ez nem a mi közösségünkben volt, elment egy paphoz, és mondta, hogy ő nem hisz ebbe, és akkor a pap mondta neki, hogy akkor imádkozz nyelveken, és akkor én majd mondom, hogy mit értek. És a fiú elkezdett nyelveken imádkozni, a pap meg elkezdett olyan dolgokat mondani, hogy a fiú azt mondta, hogy ez az ő szíve mélyén benne volt, de soha senkinek nem merte elmondani. Tehát tényleg a Szentlélek kiimádkozta azt, ami az ő szíve mélyén, amit Jónásba sem merte elmondani soha, meg föl se. A harmadik pedig, ami első kezes történet, az egyik orvoslátogatóm története, aki egyébként hídgyülekezetés. És ugye ők is imádkoznak nyelveken, és azt mesélte, hogy egyszer voltak ők külföldön, egy pár kollégámat kivittett, hogy gyógyszercégek még régen vihettek, mindegy, és Isztambulban voltak. És akkor elvitte a két kolléganőmet, vagy jöttek vissza a konferencia helyszínre a szállásra egy taxival, ugye ő volt a szponzor, mert

0: És akkor mondta úgy utólag, hogy ő is érzékelte, hogy most más a nyelvi mája, mint ami szokott lenni, tehát ez amikor a természet a rendes fokozatból rendkívül emelkedik, ugyanis a török sofőr az így leszállt róla, elkezdett sírni, kinyitotta a kocsit, elvitte a szállodába az Erikát, és akkor az Erika így megkérdezte, hogy most akkor ez mégis így mi volt, és azt mondta neki ez a pasi, hogy egy ótörök himnuszt imádkozott ótörök nyelven. És hogy ez annyira, nem tudom, miről szólt ez a himnusz, vagy micsoda, de hogy ez tehát így működik a Szentlélek, amikor, és ez arra is jó példa tényleg, amikor a természetes fokozat, vagy rendes fokozatú karizmát Isten a szükségben felemeli rendkívüli fokozatúvá, tehát hogy ő egy élő nyelven, vagy hát ótörök, az már nem biztos, hogy élő, de egy olyan nyelven imádkozott, amit a másik megértett, és amit ő soha nem tanult. Úgyhogy van a nyelvek imájának bizony. Meg hogyha napi, ugye a Jézus ima mellett ez is, ami a napi állandó Isten jelenlétben való tartásban, a napi állandó imában segít a nyelvima. Úgyhogy erre is mindenkit biztatunk.
1: És a dicsőítés mennyire része a napotoknak, vagy mennyire, vagy ezek csak ilyen egyszeri, vagy ilyen havi egy alkalom, vagy pedig ez egy rendszer a közösség életében?
0: Hát a közösségi alkalmak mindig dicsőítéssel kezdődnek. Tehát és azért a hálaadásnak legalább van helye a napi imánkban is. Igen, ezek nagyon fontos dolgok, tehát az Isten dicsőítése. Nagy dolgok tudnak történni.
2: És van-e értelme? Ugye meséltetek itt, beszéltetek a csodákról, hogy ahogy mondjam, racionálisan megközelíteni a csodákat. Tehát mit tudom, elkezdeni azon gondolkodni, de milyen mesélt arról, hogy egy idegsejtek lettek ott, ahol addig nem volt semmi. Hogy ennek van-e értelme azon gondolkozni, hogy kerültek oda az idegsejtek, hogy akkor mit tudom, elkezdett az egyik osztódni, vagy nincs értelme ezen egyáltalán.
0: Hát van azon értelme gondolkodni, hogy hogyan lesz. Nekem engem már az is megdöbbent, hogy van egy petesejt, meg egy megtermékenyített petesejt, hogy honnan tudja az a sejt, hogy én még körön vagyok, én már bőr vagyok. Tehát, hogyha ezen...
2: Ez is csoda.
0: Igen, tényleg. Ezek csodák. Tehát, hogy hol van hogy akkor az egyik, ugyanabból a sejtből lesz, nem tudom, tényleg haj, meg lesz belőle egy, nem tudom, bél, vagy vese, vagy... Igen, tehát honnan? Tehát, ha ezen van értelme gondolkodni. Ja. Ha nem törik bele az agyad ebbe, akkor...
3: De szerintem beletörik, és néha az Isten meg is mutatja, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Ugye Pió atyának volt egy közismert csodája, amikor a kis Gemma nevű lány, ugye pupillák nélkül született, tehát nincs luka szemén, nem láthat. És utána meggyógyult, és szintén nincs pupillája, nem láthat, és mégis lát. Ugye ezt nagyon egyszerű megnézni, hogy valaki lát vagy nem lát, és nem láthat, és mégis lát. Tehát, hogy itt az Isten azt mutatja, hogy varjatok rá gombot, tehát, hogy nincs értelme keresni, az Isten bármit megtehet. Tehát innentől fogva újjáteremthet egy fület, amiben hiányoznak a csontok, tehát bármit megtehet az Isten, és ez kár, olyan szinten boncolgatni, ahol nem tudjuk megoldani. Tehát valami meghaladja már képzelőben.
0: Én hoztam nektek pont egyébként egy ilyen orvosi papírt, amiben az orvosok is így le is írták, ezt szívesen megmutatom nektek, az illető engedélyével.
2: Köszönöm szépen.
0: Ő egy leukémiás lány volt, aki eljött a gyógyítóra, nem akart eljönni, mert csak addig nyaggatta valami rokon, hogy jöjjön már el, amíg végül is eljött, csak azért, hogy már rokon hagyja békén. És ott meggyógyult, és ugye a döbbenetes az egészben az, hogy a vércsoportja megváltozott, ugye ilyen nincs. Tehát ő AB vércsoport volt, és nullás lett a vércsoportja a végén. Ezt orvosi igazságügyi vizsgálatta mindene nagy balhé volt belőle, de és le is van írva itt az orvosi papírokba, hogy elmondása szerint Damien Stein, hogy nincs orvosi magyarázat, és hogy elmondása szerint Damien Stein gyógyító alkalmán gyógyult meg. Hát ezen is lehet gondolkodni, ugye a vércsoport az nem változik, ha csak nem transzplantálnak valakit, de őt nem transzplantálták, bár arra készültek, csak nem volt donor. Úgyhogy ez a sztori is egy jó sztori.
2: Tehát akkor azt mondjátok, hogy van értelme azért, hogy az ember csodákért imádkozzon.
0: Hát persze.
2: Van. És jeleket kérjen az Istentől.
3: Van értelme, van. Tehát, hogy és az a fő üzenet, hogy ez minden keresztény meghívása. Ez nem a kevés kiválasztotta ki, hanem ez a normális kereszténység. Ez volt az ősegyház, és hogy ez elcsitult, és ma nem működik ennyire, ez csak rajtunk múlik, tehát nem az Isten, nem Isten szeretné adni. A szükség megvan, a szükséghelyzet, mert az orvostudomány most se old meg mindent, és a sarlatánok, meg az okkultok, meg csinálnak minden, tehát szükség van arra, hogy az Isten csodákat tegyen, és ő készen áll.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Na, örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük.
2: Önöknek te pedig a figyelmet, ez volt a Lélekszavú Podcast. Ezt az epizódot, és mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának a honlapján,

0: valamint a közösségi média felületein. A hitallásból fakad.
1: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Tobis Borbálával és Nyuli Gáborral, a magyarországi Koret Lumen Christi közösség vezetőivel beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Georg Friedrich Händel D-moll koncertó grosszójának második tételét hallották. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Kedves hallgatóink, a déli harangszó után imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióból. Imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Minden korábbinál mélyebbre mínusz 137 cm-re süllyedt Paks vízállása, az erőmű utolsó turbináját pedig további 5 cm-es csökkenés esetén kezdik lekapcsolni. Magyar Péter szerint most jön az 5 legkritikusabb nap, és ha a helyzet megkívánja, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el, illetve a nagyfogyasztókat is lekapcsolhatják a hálózatról. Videó üzenetében kiemelt, hogy vasárnap a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és az intézmények 700 megawatt másfél paksi blokk teljesítményét takarították meg közösen. Magyar Péter közölte, hogy napok óta vizsgálják az erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét. Ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és bonyolult összetett engedélyeztetés szükséges, adta hírül az MTI. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre. Írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője vasárnap este. Utolsó hónapjaiban több mint 100 titkos vagy nem nyilvános határozatot hozott az Orbán kormány, amelyek közül 11 olyan minősített döntés is volt, amelyről csak egy szűk kör tudhat, tartalmukat pedig akár 30 évre is titkosíthatták. A Tisza kormány ezzel szemben összesen 8 titkosított határozatot hozott. A döntésekből egyik sem jelent meg a magyar közlönyben, a 3000-es típusúak még titkosabbak, csak egy szűk kör tud róluk, és ők sem beszélhetnek róla. A határozatok esetében 4 titkosítási szintet alkalmaznak, írja az MTI. Hortai Olivér és Palócz André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn. Bóka János a Facebook oldalán rámutatott, Magyarország nehéz idő előtt áll, és olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik az energia- és gazdaságpolitika területén jártasak. Csatlakozva Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármesterének kezdeményezéséhez ingyenesek a strandok, szoldokon a helyieknek. Hétfőtől péntekig délutánonként a nagy hőség miatt, jelentette be Szolnok polgármestere Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső úti strandon szolnoki lakcímkártya felmutatásával hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között térítésmentesen strandolhatnak a szolnokiak. Írja az MTI. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincsen vízkorlátozás, ugyanakkor takarékoskodásra kérik a fővárosiakat, mondta a főpolgármester hétfőn Budapesten. Karácsony Gergely egy más témában tartott sajtóeseményen kérdésre válaszolva közölte, a fővárosi vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára. Elmondta még, a növények locsolására vonatkozóan a főkert ad ki részletes tájékoztatót. Hazánk időjárásáról marad a kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Híreket legközelebb 13 órakor mondunk.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után mindnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 14. fejezetéből a 22-től a 36. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kána Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivien, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
3: De a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
2: Ez a Kána Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
3: Tehát idén kerül legelőször megrendezésre, igen, a Kána Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc itttel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
2: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
3: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne, tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül. Nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
2: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsél nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
3: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez egy nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul, illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
2: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
3: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
2: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
3: Ez szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ezt úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
2: Nemzetközi ez a pályázat?
3: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
2: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
3: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogyha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
2: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
3: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos értékeket képvisel elő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesél nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukadhassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehetnek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem elérezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, hogy a kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött az a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is a önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez egy nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez. Még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek, Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak meg pláne, hogy itt a nyári szünetben ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a kanalvarc.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Kana Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül a Kana Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az ó vagy új szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák: a boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk. Kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel. A hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések. A művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: A Vatikáni Rádió tegnapi adását ismételtük meg. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Fél egy van. A mai Guzsolyasban Köles Éva és zenekara muzsikál.

Embernek ének őrzi az időt, azt tartja számon minden eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket, szíve járását hallod az időnek.

0: A mai Guzsolyosban Kölesi Ivai zenekara muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhárom óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Minden korábbinál mélyebbre, mínusz 137 cm-re süllyedt Paks vízállása, az erőmű utolsó turbináját pedig további 5 cm-es csökkenés esetén kezdik lekapcsolni. Magyar Péter szerint most jön az 5 legkritikusabb nap, és ha a helyzet megkívánja, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el, illetve a nagy fogyasztókat is lekapcsolhatják a hálózatról. Videó üzenetében kiemelte, hogy vasárnap a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és az intézmények 700 megawatt másfél paksi blokk teljesítményét takarították meg közösen. Magyar Péter közölte, hogy napok óta vizsgálják az erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét. Ugyanakkor a nukleáris biztonság megtartása miatt a legtöbb ilyen beavatkozáshoz hosszú és a bonyolult összetett engedélyeztetés szükséges, adta hírül az NTI. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre. Írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője vasárnap este. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára a Debrecen önkormányzata hétfőtől. A rendelet visszavonásig érvényes, az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város, írták. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezésekkel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a díszkő felületek tisztítása és hűtése, az automosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a vízi közmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra, közölték. Csatlakozva Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármesterének kezdeményezéséhez, ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek hétfőtől péntekig, délutánonként, a nagy hőség miatt, jelentette be Szolnok polgármestere Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső utcai strandon szolnoki lakcímkártya felmutatásával hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között térítésmentesen strandolhatnak a szolnokiak, írja az MTI. Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincsen vízkorlátozás, ugyanakkor takarékoskodásra kérik a fővárosiakat, mondta a főpolgármester hétfőn Budapesten. Karácsony Gergely egy más témában tartott sajtóeseményen kérdésre válaszolva közölte, a fővárosi vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára, elmondta még a növények locsolására vonatkozóan a főkert ad ki részletes tájékoztatót. Hazánk időjárásáról. Marad a kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. A következő híradás 14 órakor lesz. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal dr. Csókai András idegsebész agykutatóval beszélgetek hitvallásáról és munkája szeretetéről. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban, a mustár magadásában a gyulafehérvári és temesvári család pasztorációval ismerkedünk meg. Végül válogatásunkat a napi májával lezárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dr. Csókai András idegsebész agykutatóval beszélgetek.
5: Annak idején tudatosan választottam ezt a pályát, vagy ahogy sokan szoktak fogalmazni, véletlenül került erre a pályára, bár jól tudjuk mi istenhívők, hogy az ember életében nincsenek véletlenek.
6: Igen, nincsenek véletlenek, de hogyha az ember elfordulva él Istentől, akkor bizony ki van téve a véletlen játékának. Megmondom őszintén, olyan 16 éves koromra tehető, amikor jött a tinédzser vagy fiatalkori gőg, és bizony elfordultam a katolikus neveltetésemtől, így elfordultam a jó Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy valami átkozott rossz dologba kezdtem, de azért azt jelenti, hogy elkezdtem öntörvényűen gondolkodni. Sok jó dolog kijött ebből, de aztán egyre több rossz, és végül mindent elborított a rossz. Például emlékszem, hogy nem gondoltam át, hogy a pályaválasztás egy komoly dolog. Nem hallgattam meg a szüleim vagy idősebbek tanácsát, hát, hogy mihoz van kedvem, melyik egy jó pofa egyetem. Na, én a Műszaki Egyetemre kerültem el. Hát elvégeztem, nem volt ebben probléma. De azért nagyon kedveltem azt a könnyed egyetemista életmódot, a lazaságot. És mire elvégeztem a Műszaki Egyetemet, hát bizony azt vettem észre, hogy olyan különösebb jó mérnök nem lettem, és nem éreztem valóban egy hivatást. Nem éreztem egy hivatást. De az úgy bennem volt, hogy én közvetlenebből szeretnék emberekkel foglalkozni, mert most már tudom, a mérnök ugyanúgy emberekkel foglalkozik, mint az orvos vagy a óvónő, szóval semmi különbség nincs, csak még nem találtam meg a hivatásomat a szakmámba. Akkor ennyit éreztem, hogy közvetlenebből szeretnék emberekkel foglalkozni, és ugye tanár vagy orvos szerettem volna lenni. És addig-addig erősödött bennem ez a tudat, lévén műegyetemet végeztem, megpróbáltam műszaki tanárként elhelyezkedni, az nem sikerült, de ugyanakkor jelentkeztem az orvosi egyetemre, ami nem kis kávária volt akkoriban, kellett hozzá egy külön miniszteri engedélyt, amit megszereztem. A lényeg, hogy már egy teljes családdal és két gyermekkel, kisgyermekünk volt a feleségemmel, felvettek az orvosi egyetemre, hát bizony nem volt könnyű elvégezni az orvosi egyetemet. De így utólag visszagondolva azt kell mondanom, még ez is csak egy romantikus életérzésből született, hogy orvosi egyetemet végeztem, és ezt onnan tudom retrospektíve igazolni, hogy amikor mire már elvégeztem az egyetemet, persze azt már egy azért jócskán erősebb hozzáállással csináltam és sok szenvedéssel, de mire elvégeztem az akkori egészségügyi viszonyok, amik nem sokat javultak azóta, bizony a rossz helyzet az orvoslásban, az egészségügyben elkedvetlenített, és nagyon hamar kiégetté váltam az orvosi pályámon is. Tehát nem jutottam lényegesen messzebbre a nagy romantikus életérzésemmel, mint korábban a mérnöki pályán. Bizony ez egy érdekes dolog, és akkor jött meg az igazi hivatástudat, és most már akkor nyilván én már egy orvosi munkába voltam, tehát bolond dolog lett volna visszamenni a mérnökséghez. Amikor visszafordultam és újra megtaláltam 42 éves koromba a gyermekkoromnak a én saját hibámból elvesztett hitét.
5: Visszaemlékszik arra, hogy mi volt az a pont, mi volt az az élethelyzet, életszituáció, ami kiváltotta önből ezt a felismerést, ezt a ráismerést?
6: Az Istentől elforduló, önmagát istenítő ember egyre nagyobb bajba keveredik. Ez nem csak egy emberre igaz, hanem egy közösségre, egy falura, egy városra, sőt egy országra, sajnos jelen pillanatban egészébe véve, hát nem tudom, hogy Magyarország igazán Isten felé fordul-e. Mert ha nem, akkor nem lesz jó a további sorsunk se. Az Isten felé fordulás az hozza meg az átütő sikert az életünkben is. Na, tekintettel arra, hogy én egy Istentől elforduló ember lettem szépen, annak ellenére, hogy nevelgettük úgy a gyerekeinket, meg úgy szép házasságban éltünk egy darabig, de végül én minden ilyen evangéliumi kérést, irányulást fölrúgtam, mint a magánéletembe, mint a munkámba, ezért egyre boldogtalanabbá és boldogtalanabbá váltam, és egy nagyon boldogtalan, nagyon-nagyon sikertelen, vergődő ember voltam, teli bűnökkel, súlyokkal a nyakamba, nagyon rosszul éreztem magam. Szerencsére mindenkibe bele van ültetve a lelki ismeret, Isten ezen keresztül próbál beszélgetni a halálos bűnben élő emberrel. Az embereknek az a feladata, hogy ezt a gyönyörű isteni adományt, ami mindenkibe benne van, a legnagyobb gonosztevőbe is a lelkiismeret, az a feladata, hogy élezgesse. És bennem is élezgették, bizony rossz úton jártam, a házasságomban rossz úton jártam, mint családapa rossz úton jártam, és említem, hogy a szakmámba se tettem le különösen komoly dolgokat az asztalra. És ez a helyzet elvitt újra vissza a gyermekkoromnak a templomaiba, újra elkezdtem visszafordulni a gyermekkor hit felé, és ez a pici kellett, hogy oda másszak, csúszszak ahhoz az ajtóhoz, ahol az Úr Jézus kopogtat, de a kilincs csak belül van. Kívül nincs, nem töri rám az ajtót, nem tudja, mert szabadságot adott. És végül oda kúsztam, másztam és kinyitottam ezt az ajtót, és onnantól fogva egy csapásra megváltozott az életem. Ez 42 éves koromban történt, pillanat alatt rendbe jött a házasságom, született még egy negyedik, ötödik gyermekünk, visszaérkeztünk a feleségemmel abba a diák szerelembe, abba a csodálatosba, amit mindig vágy az ember, hogy egész életébe kitartson. Munkámba sikereket értem el, új eljárásokat dolgoztam ki szakmámba az idegsebészetbe. Tehát közvetlenül láttam, hogy micsoda hatással van az ember életére az, hogy újra fölveszi a kapcsolatot az Istennel. És ez azért van így, hát részben nyilván ad egy erkölcsi magatartást, hogy én visszatérek az evangéliumhoz, de van ennek egy tudományosabb magyarázata is, ami nem baj, mert a tudományt is a Jóisten teremtette, az is egy megismerési rend az emberek számára. Az a gazdag belső világ, ami feltétlen kell a kreatív ötletekhöz, hogy ne csak okos legyek, sok-sok könyvet megtanulok, okos lehetek, de bölcs nem. És a kreativitáshoz bölcsesség kell, új ötletekhöz bölcsesség kell, emléknyomok kellenek, amelyeket fel kell idézni. Na most az agykutatók ezt kimutatták, hogy ez egy gazdag belső világ nélkül nem megy. Egy gazdag belső világ nélkül egysikúak vagyunk, ötleteink sincsenek, ötlettelenül éljük az életünket, a magánéletünket, meg a szakmai életünket, mindenünket. Ez nagyon sok esetben meglátszik. De hogyha gazdagodik a belső világunk, akkor a kreatív ötletek tárháza jön. És én is ezt megtapasztaltam. És mitől gazdagodik legjobban a belső világunk? Napi beszélgetés a szűzanyával, az Úr Jézussal és a Szent Háromsággal, benne élni. Ugye az oltári szentség vétele, egy vallásos, mély, keresztény, katolikus élet, igenis ez úgy gazdagítja a belső világot, hogy valóban az ötletek tárháza jön elő, a jó megoldások tárháza, és ez az egyedüli lehetősége az országunknak is, mert ha sok embernek sok jó ötlete van, azt az Isten úgy rendezi, hogy azok egymásba illenek, mint a puzzle, és létrejön a szép kirakó. Hát ezt éreztem meg, és bizony ezt aztán sok siker, külföldi sikerek fémjelzik, és mindenféle. Egy dolog viszont igaz. Erről ma beszélni Magyarországon, a tudományos világban, hát hogy mondjam, nem népszerű. És ezért látom azt, hogy külföldön jóval nagyobb sikereket érek el. Na, nem azért nem beszélek ott, mert nem akarok tanúságot tenni, hanem egyszerűen a, úgymond a teológiai angolom nem olyan erős, hogy én egy külföldi kongresszuson ebbe vitaképes legyek. De Magyarországon vitaképes vagyok, és itt is azért is mondom el, tehát nincs tudomány mélységes vallásosság istenhit nélkül. Ezért mondja Einstein azt, hogy a tudomány vallás nélkül sánta.
5: És akkor legyen olyan kedves, beszéljen nekem arról, hogy szakmájában, hivatásában, az idegsebészetben hogyan éli meg ön a vallásosságát, a Jóisten hitét.
6: Nyilvánvaló, próbál az ember a betegekkel, akik nagyon szorongatott helyzetben vannak, tehát próbálja az ember a kínokat csökkenteni. Erre ugye az a legjobb példa, a példakép, Krisztus vagy az apostolok vagy a szentek, akik bizony mind képesek voltak lemondani, és mindig csak annyit használni, amire szükség van, nem annyira, amennyire vágyakozik az ember. Tehát ez az attitűddel kell hozzáállni. Persze ez nehéz, ehhez erő kell, mindig föl kell nézni a keresztre, mindig a példaképre kell nézni. Ez az egyik. A másik, ahogy az előbb itt kifejtettem, hogy a kreativitást hogy növeli az imádság, hogy erősíti az imádság, bizony én megtapasztaltam azt, hogy nekem az olyan tudományos ötletek, amelyek külföldön nagy sikert arattak. Például nemrég egy új mikrosebészeti módszert, melyet kifejlesztettem, amelyen robotpontossággal tudunk operálni, 3 nap alatt fogadta el egy komoly nagy amerikai szaklap. Hát ez egy borzasztó nagy siker. De azt meg kell mondjam, hogy ennek a sikernek jó, lehet, hogy részese vagyok, mint kivitelező, na de ez Isten segítségével történt, konkrétan a rózsafüzér imádság közben találtam ki az ötletet. Tehát azt is el kell mondanom, Isten nem azt kéri tőlünk, hogy mi bárgyú szolgalelkűen mindig csak azt mondjuk, hogy én semmire nem vagyok képes, csak Isten, csak Isten, csak Isten. Nem, ő azt kéri, hogy társak vagyunk a teremtésben, ő örül a mi sikerünknek, de azért az illendő dolog, hogy én elmondjam, hogy ezt neki köszönhetem. És olyan irgalmas, hogy akkor se haragszik, ha nem mondom el. Tehát, ha én nem teszek tanúságot, avval ő nem fog engem meginteni, nem fog nekem rosszat akarni, ennyire irgalmas, türelmesen vár. Én avval kizárólag magamnak teszek rosszat. És megmondom, hogy hogy. Ugye Szent Pál azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nagyon idejön, ha szüntelenül imádkozok, jönnek a jó ötletek, amit a gyógyításba megvalósítok. Ha szüntelenül imádkozok, nyilvánvalóan ezt el fogom mondani. Hogyha nem verbalizálom ezt, hogy bizony mennyit számít az imádság a gyógyításban, a tudományos ötletekben, a tudományos munkában, akkor előbb-utóbb elfelejtem, és az ember ilyen, ha nem mondja, akkor elfelejti, és azt hiszem, hogy az az én érdemem, és itt jön már a probléma. És abban a pillanatban, hogy azt hittem, hogy az én érdemem, magyarul abban a pillanatban, hogy elhittem azt, hogy egy tudományos igazságot én kinyilatkoztatok, nem pedig csak feltárom azt a tudományos törvényt, amit a Jóisten beleteremtett a világ mindenségbe, a világ folyásába, és lehet ez egy erkölcsi törvény, de lehet egy tudományos törvény, tehát ha én azt úgy kezelem, mint az én kinyilatkoztatásomat, abban a pillanatban hatástalanítom, előbb-utóbb elveszik a gőgöm miatt. Tehát illik tanúságot tenni arról, amit a Jóistennek köszönhetünk az életünkbe. És a másik példa, amit még szeretnék elmondani, hogy hogyan lesz az ember, hogyan válik jó orvossá? Hát úgy válok jó orvossá, ha mélyen megélem a beteg szenvedését. Hogy élhetem meg mélyen a beteg szenvedését? Hát nem élhetem meg. Hát ha én annyi beteg szenvedését megélem, hát belehalok. Vagy úgy adom ki magamból a stresszt, hogy összeveszek a családommal, iszom, egyéb testi élvezetekbe rohanok bele, hogy oldjam ezt a feszültséget. Akkor ez hogy vezet előre? A másik, nem élem át a beteg szenvedését. Hideg maradok, kőszívű maradok, azt mondom, ez egy tárgy, ez egy munkaeszköz, kész. Akkor meg rossz orvos leszek. Mi oldja fel ezt a kettős ellentétet? Hát az, hogy megélem a szenvedést, együtt szenvedek vele, de ezt a szenvedést nem mások emberekre nyomom rá, hogy megszabaduljak tőle, hanem fölajánlom az Úr Jézusnak, még oda teszem a kereszt lábához, úgy, ahogy azon a képen van, ott kúszik az az alak, tetszik látni itt az ajtón fölött, egy kereszt felé, és a felhőből szemléli a mennyei atyánk. Így föl tudom vállalni, melyen meg tud érinteni a betegnek a szenvedése, ami sarkal engem újabb és újabb gyógyító ötletek, tudományos ötletek, sebészeti technikák kidolgozására, ezt megtapasztaltam. Ugyanakkor nem gebedek bele, és másokat se gebeztek bele, mert ezt is oda teszem a keresztlábához. Tehát ezért van egy óriási helyzeti előnye annak az orvosnak, aki mélyen elmélyül a vallásosságába.

0: Önnek a személyes megpróbáltatásokban, nehézségekben hogyan sikerült megbékélni a Jóisten akaratával?
1: Hát ugye az embert érik elszenvedések, betegségek, bajok. Hogy maradjunk a tudománynál, én két részre osztom a bajok eredetét. Az egyik az jó definiált, amit mi magunk hozzunk össze. Ebből ugyanolyan szenvedés lesz, mint a sorscsapás-szerű szenvedésből, de azért valahogy az ember ezt érzi, hogy én ezt magam csináltam meg. Tehát igazán szerintem az alkoholista, aki már leszokott az alkoholról, de bizony 65 évesen rájön, hogy májcirrózisa van, és be fogja fejezni földi életét, igazán meg kell békülnie az Istennel, de nem haragszik a jó Istenre, mert tudja, hogy Istenem, ezt én magam csináltam, örülök, hogy egyáltalán leszoktam. A másik viszont, amikor olyan sorscsapás szenvedésérel, amiről nem tehetünk, amiről vagy az emberek tehetnek, vagy egyszerűen jön természeti katasztrófa, így is hívjuk. Ebben az esetben viszont ugyanúgy ki kell tartani, tehát ki kell tartani az Istenben, és be fogja bizonyítani, és nem is hosszú ideig tart, hogy Isten szeretőknek, de tényleg az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az Istent nem szeretőknek nem válik minden a javukra. De az Isten szeretőknek igen, és én ezt megtapasztaltam, nem panaszképpen mondom, mert közelebb kerültem Istenhez a saját kisgyermekem nagyon tragikus elvesztése által. Tehát nem távol kerültem tőle, sokkal mélyebben hiszek, mivel mélyebben hiszek Istenben, empatikusabb orvos vagyok, tehát jobb orvos vagyok, azáltal több emberen tudok segíteni, hogy a kisfiam ilyen tragikusan elment az Úrhoz, de jó helyen van. Tehát tudom, hogy jó helyen van.
0: Kulcsgondolatokat is megemlítettünk, lelkiismeret és lélek jelenlét. Ezek a gondolatok is nagyon fontosak, és nagyon találóak a magyar nyelvünkben. Sok mindent kifejeznek.
1: Csodálatos nyelv a magyar. Én most a lélek jelenlétben szerettem bele, mert ahhoz, hogy neked lélek jelenléted legyen egy kritikus pillanatban, legyen ez egy nagyon kemény üzleti tárgyalás, egy nagyon nehéz műtéti helyzet, egy nagyon nehéz párkapcsolati probléma, egy nagyon nehéz gyereknevelési probléma, ahhoz az kell, hogy állandóan jelen legyen benned a lélek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy legyen egy napi párbeszédes megragadottság a benned lévő Úr Jézussal. Mert az a lélek, az maga az Úr Jézus, illetve az ő lelke, ami bennünk van, csak nem akarjuk felfedezni. De attól még ott van. És ugye ezért szükséges a mély imádság, és az azt megsegítő, ezt a kiüresedési folyamatot, hogy lejussunk az önmagunk legmélyére. A böjt, az is jó. Tehát ott van a megoldás. Nagyon sokan vagyunk hívő emberek, azt mondjuk, hogy sokat imádkozunk, rengeteg rózsafűzért, mindent. De próbáljunk nem a felületen maradni, hanem elindulni önmagunkba, vállaljuk azt, hogy frontálisan ütközünk önmagunkkal, ne térjünk ki, ki kell bírni. És akkor oda lejutunk, és ott megtapasztalod a teljes békét, teljes szeretetet és teljes irgalmat.
0: Fontos a mindennapi imádság, de ezzel kapcsolatosan milyen jó tanácsot tudunk adni a minket hallgatóknak? Hogyan találjanak a mai rohanó világban egyfajta minőségi időt, olyan időt, amelyet a jó Istennel együtt kettesben tölthetnek el?
1: Igen, erre két módot tudok, ez személyes tapasztalat. Az egyik az a reggeli órák, ott azért ki lehet szorítani, semmi korábban kell felkelni. A másik az, azt úgy megtapasztaltam, ha állandóan imádkozom, állandóan, és egy egyszerű imát mondok, lehet az, hogy Isten jó, ezt ismételgetem, vagy Jézus Krisztus, Uram Jézus, könyörülj rajtam, a keleti imádság, de azt is lehet, hogy szűzanya, vagy szóval ezeket így egyszer csak mondjuk így, hogy beesik a minőségi idő. Tehát sokáig úgy érzettem, csak úgy mondom, de egyszer csak hopp, és azt hiszem, a kutyafáját, most ez egy minőségi két perc volt. És akkor szeded össze azt az érzelmi megerősítést, megtapasztalást, ami stabilizálja a hitedet, mert az a lényeg, hogy ne vicsorgó, lebigyeztett szájú keresztények legyünk, mert az elérhető ésszel és akarattal, tényleg elérhető, nagyszerű teljesítményeket lehet nyújtani, de nem vonzó. Az a vonzó, akinek megvan az érzelmi stabilitása, az tud a legnagyobb szenvedések közepette is örömmel hívni a másikat, és akkor már azt mondják, hogy a kutya fáját. Azért ez már így nem stimmel. Tehát itt valami van. Na, szóval így gondoltam valahogy.
0: És legyenek olyan pillanatok, amikor csendben tudunk maradni, és a csendben el tudunk mélyülni a gondolatainkkal.
1: Igen, ehhez szükséges a csend. Itt nem feltétlenül fizikális csendre gondolok, mert nagy igazságtalanság lenne, hogy az a munkás, aki egy zakatoló gépgyárba dolgozik, utána hazamegy, és az 5 gyerek ott ordít mellette, ő neki nem lehetne tapasztalása. Nem olyan az Isten. Tehát inkább itt egy lelki csend, attól még zúghatnak melletted a kamionok, mert egy olyan utcában laksz.
0: Béküljünk ki Istennel. Milyen útravalót próbált itt megfogalmazni nekünk?
1: Igen, mivel sok a stressz a mai világunkban, ezt, amit egy kicsit itt előbb már tárgyaltunk, hogy a lélek jelen léte, a Krisztus, a szűzanya jelen léte benned, az adja meg neked a félelem nélküli életet, a lélek jelenlétet.
0: Dr. Csókai András, idegsebész, agykutatónak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Gyulafehérvárra és Temesvárra látogatunk, és megnézzük, hogyan működik ott a családpasztoráció.
3: Kertész Marika vagyok, a Gyulafehérvári Főegyházmegyének vagyunk a férjemmel együtt a családreferens házas párja Szénégető István atya mellett. És én most rövid 3-4 percben azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan indult úgymond a semmiből nálunk az egyházmegyében a családpasztoráció. Igazából talán azzal kezdeném, hogy az ifjúsági pasztorációból nőtt ki, ott fogalmazódott meg bennünk az a vágy néhányunk szívében, hogy de jó lenne, hogyha nem csak az ifjúságnak lenne pasztorációs vonala, vagy nem csak rájuk figyelnénk, hanem tudatosabban, szervezettebb formában a családokra is. Így hát 2003 tavaszán sor került az első kis, mondjam úgy, magcsoportos találkozónkra, amit még akkor nem neveztünk tudatosan magcsoportos találkozónak. Igazából arról volt szó, hogy néhány házaspár és Szénégető István atya összeültünk, imádkoztunk, együtt ünnepeltük a legszentebb áldozatot, és hát álmodtunk, terveztünk. Innen egy mozdulatot szeretnék kiemelni, ami nagyon szép volt számomra. Emlékszem, hogy teleírtunk egy nagy lapot, és amikor a végére írtunk, István az egyet fordított, és azt mondta, hogy ha ebből nem lesz semmi jövő ilyenkora, nem baj. Ha Szentlélek másképp indít, akkor azt tesszük. És ez adott egyfajta szabadságot is, hogy lépjünk, hogy álmodjunk, figyeljünk a lélek indítatására, hogy merre vezet bennünket. Hát ez volt a kezdet. 2003 őszén sor került az első rendezvényünkre. Ez egy családkonferencia volt házaspárok számára megrendezve. Következő évben folytattuk a munkánkat, és rákövetkező évben újabb programokkal, rendezvényekkel gazdagodtunk Istennek a kegyelméből. Jegyes oktatóképzőt tartottunk, hisz nagyon sok helyen, Gyergyóban, Kézdivásárhelyen és más helyiségekben is működtek jegyes kurzusok, ahol házaspárok, papok hol együtt, hol külön-külön próbáltak a jegyesekhez szólni. Ezt próbáltuk összefogni, őket próbáltuk lelkesíteni ezeken a jegyes oktatóképzőkön, amint említettem, 2005-ben indult el. Ugyancsak ebben az évben sor került az első családos tábor megrendezésére. Hát ez abból az igényből nőtt ki, hogy ne csak házaspárok lássuk egymást, hanem a gyerekeinket is vigyük, és a családok együtt ünnepeljünk, együtt örüljünk, együtt vegyünk részt imádságban, közös beszélgetésben, meg hát egyáltalán, hogy együtt legyünk. Aztán 4 évvel ezelőtt ismét nagy örömünkre, Istennek a kegyelméből bővült ez a sorozat, hisz megrendezésre került az első női hétvégem. Ez abból az igényből született meg, hogy néhány feleség és édesanyja összefogtunk, és azt mondtuk, hogy hát mi szeretnénk erősödni felvállalt hivatásunkban, szerepünkben, Isten akarata szerint megélni a feleség és anya szerepünket. Így jött létre ez a rendezvény. Aztán a férfiak azt mondták, hogy ők sem maradnának lejjebb, hát akkor már legyen férjek, édesapák lelki hétvégéje is, így hát lett. Ugyanebben az évben indult az elváltak hétvégéje, hisz erre is rájöttünk, hogy ők sem maradhatnak a periférián, velük is foglalkozni kell, hozzuk is szólni kell. Ezek a rendezvények mennek mind a mai napig. Az idén bővül ismét ez a repertoár az özvegyek hétvégéjével. Amire törekszünk, vagy ami a célunk, az az, hogy az evangélium igazságukba belegyökerezzünk, hogy abból táplálkozzunk. Hát ez nem ilyen sima út, nem így kell elképzelni, nekünk ez mindig olyan jól ment, mert sokszor letértünk erről az útról. De mindig volt közöttünk valaki, aki azt mondta, hogy stopp, nem jó irányba megyünk, vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni az imádsághoz, bőthöz, fogjunk össze és újuljunk meg, és kezdjük újra más alapokon. Hát így törekszünk mind a mai napig folyton újból és újból megújulni, együtt lenni, szeretett közösségé alakulni.
4: Évente 3 jegyes kurzus van, 10 találkozó egy-egy jegyes kurzus, tehát a házasságkötések száma a két plébánián az 50 fölötti, most nem is tudom, de olyan 70 körül van, és így érthető, hogy szükséges 3, ennyi fér bele az évbe. Azt mondtam vasárnap a gyerek ifjúsági mise után pár házas párral találkoztam, hogy nézzétek, megszorult Magyarország, kell valamit írjatok, estére legyen meg, mit csináltok ti családosok? És akkor ezt írták, úgyhogy olvasom, rövidebb lesz. Gyergyői fiatal családosok közössége 2007. októberben jött létre. Nekem nem volt időm, akkor kerültem oda, annyi munkám volt, és az egyik munkatársamnak azt mondtam, elosztottuk a munkát, te fiatal házasokkal foglalkozz, csinálj valamit. Összehívta őket, egy pár családot, és így született meg a családos találkozó közösség. A közösség megalakulását követően közvetlen időszakban hetente találkoztunk a plébánián, amelyen részt vettek gyermekek is. Később a családoknál kezdtünk találkozni, mert a gyerekeket, foglalkozásait könnyebben meg tudtuk oldani, és kényelmesebbnek tűnt családi szempontból is. Mindmáig ebben a formában találkozzunk, sorrendben más-más családnál, hogy lelki napon külön részt vettek, amelynek következtében új alapokra helyeztük a közösséget. Sikerült egy új struktúrát felállítani, 2 hetente teljes családos alkalom van, és a közbelső heteken felváltva csak nők, női est, vagy csak férfiak, férfi est találkoznak egyelőre megbeszélt helyszínen. Ezeken a speciális alkalmakon megfelelő témák kerülnek megbeszélésre. Feleség, anya, férj, apa szerepek, jobb vállalása Istenben és Istennel, illetve egyes alkalmak a közösségépítést segítik elő, filmnézés, sportolás, teázás, vacsora, csaták. Teljes családi részvétel, a különböző témákat tárgyaljuk meg, különbözőségek, szexualitás, gyermeknevelési feladatok, családi konfliktus kezelés, házastársi kapcsolat, fejlesztés, stb., amelyek segítenek a családi problémák megoldásában, illetve gyermeknevelésben nyújtanak támpontot számunkra. Az estéket többnyire imával kezdjük és zárjuk, a téma felvezetése és megosztása alatt a gyermekek játékkal töltik az időt. Úgy gondoljuk, hogy a közösséget Isten formálta, amelynek következtében már 9 család tartozik a családos közösséghez. Istenhez fohászkodva lassan céljaink is megfogalmazhatóvá válnak számunkra. Talán az egyik legnagyobb célunk, hogy a mai erkölcstelen világ viszontagságai mellett olyanott életet éljünk meg házastársi viszonyban, családi, baráti és munkaközösségben, hogy a gyermekeink számára példa értékű legyen, amelyet méltóképpen tudjanak az ők életükbe beépíteni, megélni és továbbadni, majd saját gyermekeik számára. Ezáltal is megpróbáljuk fenntartani a helyes Istentől megáldott szent családi életformát. Jövőre nézve célunk, hogy Istenhez közelebb vigyük gyermekeinket különböző játékos módszerekkel. Mit jelent számunkra a családos közösség? És akkor itt egy pár család röviden ír egy-egy megjegyzést. Az I és család, 2 gyerekes család, ezek mind fiatal gyerekek, úgy. Számunkra a családos közösség egy építő kocka, úgy a házastársi életünkben, mint a gyermeknevelésben. Közösségnek köszönhetően úgy érezzük, hogy közelebb kerültünk Istenhez, és megtapasztaltuk a házasság szentségének a megtartó erejét, amely által gyermekeink is fejlődni tudnak a hit életben. Bernát család, 2 gyerek szintén. Mi voltunk az utolsó láncem ebben a közösségben, az utolsóként csatlakozó család, egy Istent életünk központjába helyező közösséghez való tartozás által nagyobb biztonságot érzünk a világban. közösségnek köszönhetően megújulhattunk, és továbbra is megújulhatunk, immár családként keresve az életet Istenben és Istennel. Gyermekeink számára úgy szintén alapközösség, ez a családos gyermekközösség, ahol felszabadultan játszhatnak és imádkozhatnak velünk. Szegletkő karizmatikus közösségen belül is megérett az igény a családokkal való külön találkozókra. Így 2010 májusától két heti rendszerességgel szervezzük családos összejöveteleket. Öt család részvételével szervezzük ezt. Minden alkalmat egy-egy családnál tartunk, ahol a családot érintő kérdések, problémák, helyzetek kerülnek megbeszélésre. Találkozások célja az, hogy a Szent Család példájából kiindulva Jézus tanítását beépítsük önmagunk és családjaink életébe, valamint egymást hitben, lelkileg, szellemileg, és akár anyagilag is támogassuk. Tehát ez a második családos közösség, amely frissen született, és innen két családnak a rövid összefoglalója, Erdős család, két gyerekes, hétköznapokban megtartó erőt képez, eligazítást ad a házasság, illetve a gyermeknevelés útvesztőiben. Egy olyan közösség, ahol számunkra kedves emberekkel együtt tudunk Isten felé közeledni. Fontosnak tartjuk Isten bevonni családi és közösségi életükben, hiszen ő általa maradhatunk meg azon az úton, amelyet Isten megálmodott az emberről. Balázs Kercsó család, valaki számára különösen ismerős jelenlevő magyarországiak közül, mert nevelgette az egyik felet itt Magyarországon. Számunkra a családos közösség erős kapocs, amely családias légkörben összeköt más keresztény családokkal, segít minket a kommunikációs hitbeli növekedésben, felelősségteljes életvitelben, iránytű ahhoz, hogy családi életünk Istenre találjon, és Istenre tájoljuk be, és ügyes-bajos dolgainkban helyes látást, jó tanácsokat kapjunk.
5: Szilvágyi Zsoltnak hívnak, Temesvár, józsefvárosi plébános vagyok. Ma is hallottunk a kisebbségről, és hogy milyen fontos a kisebbségnek a szerepe, hát mi ezt sokszorosan megéljük. Temesvár, a bánságnak a központja, közel 400 ezer lakósa van, és ebből körülbelül 15-16 ezer katolikus él 7 plébánián. Mindenféle szempontból szorvány, vallási és annál inkább nemzeti szempontból. Több mint 7 évet ifjúsági lelkipásztorkodásban dolgoztam, egyházmegye ifjúsági lelkészként, egyetemi lelkészként, és 5 évig voltam főállásba iskola lelkész. Nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem a fiatalok területén. Még működésem első éveiben elsősorban azt kötött el a figyelmemet, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, egy közösségbe vonni és megtartani őket. Amint telt az idő, egyre inkább az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi lesz a fiataljainkkal, kiknek adjuk át igazán őket, és arra a következtetésre jutottam, hogy családpasztoráció nélkül semmiféle ifjúsági pasztoráció igazából nem éri el a célját, és nem túlzok, azt mondom, hogy a lelki pásztorkodásban igazából minden a családpasztoráció körül forog. A gyermekek, fiatalok, idősek pasztorációja, előbb-utóbb oda jutunk vissza. Hogyan kaptam én ajándékba a családokat? Hát úgy, hogy lassan kezdtek nőni a fiataljaink, házasságra készültek az egyetemistáink, egyre gyakrabban tartottam jegyesoktatást, tartottunk együttjáróknak hétvégét, ahol családok készültek és tettek tanúságot, majd az egyik ifjúsági csoportunk átalakult családos csoporttá. Mivel akkor elég sok munkám volt az ifjúság területén, igazából meg sem mertek szólítani, hogy valaki figyeljen már rájuk, hanem úgy kezdődött, hogy 2-3 család vasárnap esténként egymásnál találkoztak, kerestek maguknak egy-egy beszélgetési témát, először a Schönstatti mozgalom családos témáit beszélték el át, és körülbelül másfél évig ők így a maguk módján próbáltak közösséget tartani, ameddig egyszer végül is kimondták, hogy egy kis időd nem lenne nekünk is, és rájöttem, hogy még akkor is, hogyha mást elhanyagolok, nagyon fontos, hogy rájuk legyen időm. Így alakult ki a magyar családos csoportunk, a román családos csoport, akik a kármelita lelkiségben éltek, ők a román családos csoportunknak a kezdete. Úgy érzem, a gyermekcipőben járunk, de fő, hogy járunk. És ezen tapasztalatok szerint néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani. És elsősorban tényleg mindenkit bátorítani. Nagyon jó, ha fiatalok mernek kezdeményezni. Családosoknak azt szeretném mondani, hogy merjenek kezdeményezni. Hiszen vannak barátaik, vannak ismerős családjaik. Két-három család elég ahhoz, hogy egy családos közösség szülessen. Paptestvéreimnek és a szerzetes testvéreknek azt mondanám, hogy legyen fülünk meghallani a családoknak a kérését, amit néha kimondanak, néha nem mondanak ki. És ha nem mondanak ki, akkor merjük mi meghívni őket. A tapasztalatom az, hogy nagyon sok a magányos család. Még fiatal korban a fiatalok jelen vannak az ifjúsági közösségben, házasságkötés után annyira leköti őket a munkahely, majd a gyermek születése után a gyermek nevelése, hogy a családok nagyon könnyen elmagányosodnak. Merjük meghívni őket. Persze vannak negatív tapasztalatok is, hogy egyedül vannak, de mégis azt mondják, nincs időm. Sok-sok türelemre és szeretetre van szükség. A tapasztalatom az, hogy a közösség megtartja az embert. Főleg a kisebbségi létben, de most már azt mondjuk, hogy ha kereszténységet nézzük, mindenhol kisebbségben vagyunk. Isten működésének a jele és a közösség ereje nálunk a gyermekvállalás. Hát ez nálunk sincs másként, mint Magyarországon. Nagyon-nagyon nehéz, hogy a családok átlépjék azt a bűvös küszöböt, hogy két gyermeknél többet vállalnak. Főleg a magyar családos csoportunkban az idén több helyen megszületett a harmadik gyermek. Ez nekem annak a jele, hogy a közösség bátorítja, megtartja az embereket, és van egy hatgyermekes családunk, az apa filozófia tanár, egyetemen is tanított, és jelenleg a felnőtt katekézist vezeti a plébániánkon. Fontos, hogyha családos csoportok között kapcsolatok alakulnak ki. Nem lehetünk szigetek, és egy nagy veszélyt látok abban, hogyha egy családos közösség csupán egy baráti közösség marad. Egy olyan haveri közösség. Annál több kell legyen. Mi két évente szervezünk lelki gyakorlatot Adventben és Nagybőtben. Meghívtunk két aradi családot, ők hoztak még egyet, és jelezték, hogy ők is elkezdtek Aradon találkozni. Egy közös lelki napot szervezünk, és ezek a lelki hétvégéken három fő előadás zajlik le, hangzik el. Egyet a lelkipásztor vállal, egyet, hogyha van szerzetes nővér, a Schönstatti nővérekkel dolgozunk együtt, és egyet kötelező módon az egyik családosunk. Még egy gondolat, a liturgikus ünneplésnek a fontossága. A családos szentmiség, ahol a közösség előtt tanúságot tudnak tenni, már azzal a ténnyel, hogy ott vannak. Gyerekek minisztrálnak, ők az első sorba kapnak helyet, és például amikor ők tettek tanúságot, én 2 percig prédikáltam, és a 10 percet átadtam nekik, biztos hatásosabb volt, mint az én prédikációm. Így beszélt a hatgyermekes család, legutoljára azonban beszélt az a családunk, akiknél a második gyermek fogyatékos. Mit jelent úgy családosként élni és Istenben gyökerezni? És utolsó gondolat a személyes törődés. Nem lehet névtelenül pasztorálni. Nem lehet csak összehívni, és utána megint egy hónap múlva találkozunk, hanem úgy lelki pásztorok és családok, fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ami számunkra kihívás a nagy szorványban, házasságaink 80%-a vegyes házasság. Ez egy új kihívás mindannyiunk számára. Például az egyik családos közösségünkben van egy család, akik járnak, és nagyon aranyosak, sőt azt mondhatnám, hogy igazi vallásos emberek. És a gyermek 1,5 éves, de még nem keresztelték meg, mert nem tudtak megegyezni, hogy katolikus vagy ortodox legyen. És ez nem az egyetlen család. Ez egy egyedi helyzet. A vegyes házasságok azok segítenek ugyan az egységbe, de egy új kihívás elé helyeznek bennünket. Nagy-nagy tapintatra és nagy-nagy szeretetre van szükség. És a másik, ami nagyon próbára teszi a családjainkat, az a külföldön vállalt munka. Fiataljaink nagy része külföldön dolgozik, ami egyházközségünkben is kétharmad az egyházközségünknek idős ember, de ami sokkal fájóbb, amikor csupán az egyik családtag megy el külföldre. Röviden ezt szerettem volna megosztani, és annyit, hogy valóban mi egyáltalán nem a számokban gondolkozunk. Nem tudunk felmutatni nagy tömeget, és nem tudunk felmutatni óriás és nagyon sok családos, ifjúsági közösséget. Hat első áldozónk lesz az egyik csoportban, másik csoportban 12 magyar és román gyermekek, 4 bérmálkozónk lesz, kicsik a számok, de valójában ez a mustármagnak a reménye, és igazán bátorság, mert 2-3 család által is születhet valami szép dolog. Meg kell próbáljunk egy kreatív kisebbség lenni, mert Európában keresztényként mindenhol kisebbségben vagyunk.

0: A nap imája.
1: Erős Alfréd, könyörgés. Uram, nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság, nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőtönt belém a bizalom. Láncszem vagyok, velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve eléd lép. Uram, az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, legyen az mindennapi kenyerünk.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Papp Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Kvaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: Vangelis felvételét hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Krisztus a háború és a gők pusztaságában is a szeretetre tanít minket, mondta Leó pápa. A Szentatya augusztus 2-án az Úrangyala elimádkozása előtt a vatikáni apostoli palotából beszélt a Szent Péter téren összegyűlt tömeghez, írja a Magyar Kurír. A kenyérszaporítás evangéliumáról elmélkedve azt mondta, Krisztus nem csak a testi éhséget enyhíti, hanem az igazság és az élet utáni vágyat is betölti. A pápa arra buzdított, hogy a kapzsiság helyett a testvéri szeretet vezesse az embereket. Aggodalmát fejezte ki a Ceutában kialakult helyzet miatt, és a békéért imádkozott. A rendkívüli hőséghelyzet miatti egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök a Sándor palotába. A meghívást az ellenzéki pártok is elfogadták, írja az MTI. Az energia és vízbiztonságunk nincs veszélyben, de a következő 5 nap továbbra is kritikusnak ígérkezik. Összefogásra és spórolásra van szükség, mondta Magyar Péter miniszterelnök, megköszönve a magyaroknak az eddigi példátlan egységet. Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is, vasárnap közölte a Hungaromet ZRT hétfőn a honlapján. Azt írták, vasárnap a Jánoshegyen 25,8 Celsius fokos hajnali minimumot mértek, ezzel megdőlt a fővárosi rekord. Lágymányoson délután 39,4 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord is. A korábbi rekord 38,9 fok volt, amelyet 1949-ben Budatétényben mértek. Vízkorlátozást vezettek be Pécsett. Az MTI hétfői beszámolója szerint augusztus 3-ától első fokú korlátozás lépett életbe a város teljes területén, a tartós hőség és az aszály miatt. Tilos vezetékes ivóvízzel kerteket és közparkokat locsolni, medencéket tölteni, autót mosni, valamint automata locsoló rendszereket működtetni. Péter Fiatilla, a város polgármestere a víz takarékos használatára buzdított mindenkit. Energiatakarékosság miatt a home office bővítését javasolja az IVS. A Digitális Vállalkozások Szövetsége hétfői MTI-hez eljuttatott közlése szerint a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt arra kéri a vállalatokat, hogy minél több dolgozó számára tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést. A szervezet szerint az irodák légkondicionálása, világítása és eszközei jelentős energiát fogyasztanak. Becslésük alapján az intézkedéssel naponta akár egy paksi blokk termelésének 10-15%-a is megtakarítható lenne. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer hétfőn Budapesten. A hétfői bemutatón Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, a MOL-Bubi 3.0 a korábbinál több kerékpárral és több elérhető ponttal működik tovább. Ráadásul már most elektromos biciklik is használhatók. A főpolgármester szerint az új rendszer könnyebben kezelhető alkalmazással és egyszerűbb használattal segíti a városi közlekedést. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, kisebb záporra, zivatarra az északi középhegység térségében lehet némi esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a hőség. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
0: 14 óra 4 perc, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és kedves régi barátunkat, Bese László Zsozét, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét, fesztiválszervezőt, zenei producert és kiadót, aki egy nagyon szép és nemes, igazi, nagy elvel emberi produkcióról mesél most nekünk, arra emlékezünk, egy jubilálást tartunk, és a minőségi muzsikák mellett egy komoly emberi nagy kezdeményezés történt, amelyre visszaemlékezünk és átbeszéljük, mert ebből soha nem elég, és az ő ötletei, fő szervezése és a Szent László Kórház megsegítésére történt erőde bedobása kapcsán van most velünk, és mesélünk a Leukémia Fesztiválról, mely 20 éve indult. Bese László Zsozé, átadom a szót. Szia!
1: A szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Amit most hallhattunk zenét, illetve ami még lesz a adás folyamán, ez a Leukémia Fesztivál, ez egy országos jótékonysági fesztivál sorozat volt, annak a társult válogatás sorozatáról néhány felvétel. Úgyhogy, ahogy mondtad, körülbelül 200 hazai és külföldi zenészt és zenekart sikerült megnyerni ennek az ügynek, ami nagyjából arról szólt, hogy a Szent László Kórházban a hematológián kezelt leukémiás betegeknek az életminőségét javítani. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy olyan biopsziestűket vásároltunk a fesztivál meg a lemez bevételeiből, amivel a mintavételezés kevésbé fájdalmas, illetve hát az alapítványnak, a leukémiás betegekért alapítványnak adtuk az összeget, amiből lehetett további eszközöket vagy olyan dolgokat vásárolni, amire például szüksége van valakinek, amikor steril szobában ül, és hát nem nagyon tud semmit csinálni, és hát mit tudom, mi legyen egy DVD játszó, most ugye 20 évvel ezelőtti korról beszélünk.
0: Igen.
1: És akkor ilyesmi. Nyilván nem a mi kis összegeink váltották meg a magyar egészségügyet, úgyhogy ennek volt egy jó nagy része, ami inkább a figyelemfelhívásról szólt. Tehát nagy nevű hazai és külföldi művészek, Kossuth díjasok, világsztárok is beleálltak ebbe, és miután ezeket a neveket lehetett egy darabig a médiában turnéztatni, hogy válogatáslemezt, illetve fesztivál szereplést vállaltak, vagy műsorvezetést, vagy bármiféle más a Szent László Kórháznak a támogatására, így ennek a hírnek a kapcsán gyakorlatilag több átutalás és adomány született, mint amit maga a fesztivál közönség, mint belépőt vagy adományt odaadott.
0: Hogy álmodtad meg ezt a
1: ott voltam a kórházban.
0: Segítő akciót?
1: Ott voltam a kórházban, volt egy lábbetegségem, aminek nem tudták az okát, és a belgyógyászaton voltam kivizsgáláson hosszasan, tehát ez egy több hetes tortúra volt, és szemben voltam, illetve most is szemben van, de amikor én ott voltam, akkor szemben nézegettem a hematológia osztályt. Beteg volt a lábam, nagyon nehezen tudtam mozogni, úgyhogy a nap nagy részét ott a bejáratnál az osztály bejáratánál töltöttem egy tolókocsiba, és onnan néztem ezeket a betegeket, és hát mondtam, hogy hát valamit tenni kell. Ugye hát mit csináljon egy rocker, aki ilyen Live Aid-en meg hasonlókon nevelkedett, megismeri a fél szakmát különböző mindenféle korábbi projektekkel, koncertekkel, lemezekkel, stb. Kapcsolatban, hát csináljunk jótékonysági koncertet. Elkezdtem telefonálgatni, SMS-elni, és körülbelül 5 perc alatt fölállt a váza. Akkor még úgy nézett ki, hogy ugye hát leukémiás beteg, hogy a leukémia együttes föllépne, hogyha már ilyen hülye nevet választottak maguknak, akkor fordítsunk
0: most
1: ezen egyet.
0: Most akkor aktualizálódjon.
1: Ráadásul ugye 2006-ban voltak 20 évesek, és akkor milyen érdekes lett volna, hogy a születésnapi koncertjükön nem ők kapják, hanem adják az ajándékot, ebben azonnal benne voltak. Hát ennek nyilván volt egy komoly szakmai előzménye, vagy inkább hát nem is szakmát mondanék, ilyen barátkozás, tehát hogy én csináltam nekik honlapot, csináltam nekik DVD-t a visszatérő koncertjükről, bedigiztük az összes régi kazettás demójukat, meg ilyen bootlegeket, tehát komoly értékmentés volt. Ugye a régi munkahelyemre behozták ilyen cipős dobozokba az összes fényképet, meg újságcikket, ezeket egyesével beszkenneltem, retusáltam, Tehát volt egy ilyen jó viszony akkor köztünk, és hát gondoltam, hogy ott ülve a tolókocsin, hogy mi volna, hogyha hát nekik is mondja, érdekes volna, hogyha a szülinapi koncertjük egy ilyen dolog lenne. És akkor ők ráálltak, aztán ráállt gyakorlatilag az egész haveri kör, tehát mondom, körülbelül 5 perc alatt állt a dolog. És akkor utána történt, hogy kiment egy vonalas hír, tehát egy ilyen minimális hír, akkor még volt ilyen, hogy Tarzan Site, már megszűnt ilyen zenei portál volt az interneten, az egyik legelső. Nem is tudtam róla, azt hiszem. Mit kiment a hír, hogy leukémia zenekar és barátai csinálnak egy ilyen jótékonysági bulit, és elkezdett égni a telefon, ömleni az e-mail fiókba az e-mail, hogy néhány nap leforgással több mint 50 fellépő volt, aki ajánlkozott, kínálkozott, tehát már akkor állt egy 3 napos, 2 színpados fesztivál. És onnantól gyakorlatilag az események így szinte saját medrükbe léptek, tehát olyan fokú áldás volt ezen, hogy én nem tudtam volna ennyi zenekart, meg ennyi nagy nevű fellépőt egyesével ösztönözni, megkeresni, rávenni. Ők akarták, vagy hát mondhatnám úgy is, hogy Isten csókolt homlokon sok embert, hogy menjünk most egy irányba egy darabig.
0: Hát akkor ez a 20 éve zajlott nyarad, ez meglehetősen mozgalmas volt, mert fogunk még beszélni a következő részben ugye a részletekről és ennek a jótékony kihatásáról a jövőre nézve máighatóan ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy természetesen itt nincs vége. Egy biztos, itt a zenék is, és mindenki szívvel, lélekkel ezt a célt szolgálta, amit kitaláltál, és köszönjük neked és nektek. Majd beszélünk a zenekarokról is, miközben persze hallgatjuk őket, hiszen 20 éve indult, és az, hogy indult, ez azt jelenti, hogy nincs vége, nincs lezárva, nem egy egyszeri fecske volt. A Leukémia Fesztivál, ugye országos jótékonysági fesztivál sorozat a leukémiás betegekért, és hozzá tartozóan az emberekért jótékonysági válogatás sorozat, hiszen ezért tudjuk zenével díszíteni a szép történetet, amit köszönhetünk neked. Úgyhogy Bese László, Zsozét visszavárjuk, és természetesen zenével köszönünk el. Köszi!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balog Tibor volt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
5: 14 óra 30 perc. Rádiós legénytár.
6: Móra Ferenc. Hannibál feltámasztása. Első rész.

0: Ahogy a magyar határól leszedtek bennünket a vonatról, a nyakába ugrottam az első fináncnak, és akkor átcuppantottam a képére jobbról-balról, hogy beletántorodott. Ugyan nem tudom, fináns volt-e, én tőlem lehetett fegyőr, postás, tűzoltó, akármilyen fegyvernem, a színes posztón akkor se igen tudtam eligazodni, mikor magam is azt hordtam. Dia, aki tudta, hogy mennyire utáltam a továrisokat az örökös csókolódzásuk miatt, kerekre nyitotta álmosan hunyorgó szemeit. Testvéred talán? Kérdezte oroszul. Hogy ne volna testvérem, hiszen magyar ember, feleltem neki én is oroszul. Mert akkor még kevés volt a magyar tudománya, hogy a magunk nyelvén értethettem volna meg vele, micsoda förgeteges öröm lehet az, amely egy magyar emberrel még a fináncot is megcsókoltatja. Ó, te szegény ember, simogatta meg Dia gyöngéden a bal karom helyét, mert a bal karom ott maradt a taganrogi kórházban. Éppen a Dia apja vágta le. Az volt az utolsó operációja, másnap sürgős idézőt kapott a csekához, és sose jött többet vissza. Mielőtt elment volna, odahozta Diát az ágyamhoz, elmagyarázta neki, hogy mikor kell levenni a kötést, és ránk parancsolt, hogy csókoljuk meg egymást előtte is, ha már a háta mögött egymásra akadtunk. Azt mondta, igen okosan tettük, mert így mégiscsak lesz kettőnknek három keze, és az több, mint külön az egy, meg a kettő. Ha nekem csak a ruhámhoz ér is Diának a keze, mindjárt zúgni kezd a vér a halántékomban. Magamhoz szorítottam a simogató karját, megkerestem az ujjammal az ütőerét, ugyan nem kellett keresni, egyszerre odataláltam a prémkesztyű alatt lüktető halk folyóra, és együtt skandáltam a vére ütemével. Hoc erat in votis. Mögöttem hétesztendős pokol, előttem a hazai paradicsom, Ázsia után Európa, a vérszagú szkíták után a kalácsszagú civilizáció, a börtön után a szabadság. A karomon a világ legdrágább asszonya, a csizmámban hír, dicsőség, akadémiai levelező tagság, és talán a hetedik fizetési osztály is. Ugye meg lehet érteni, hogy egy rokkant klasszika filológusnak Horácius szaladt ki a száján élete legboldogabb pillanatában. A fináns azonban nem volt hajlandó megérteni. Kirántotta a karomat a diájéból, és valami silbakos bódé felé lódított. Ne beszéljenek itten zsidóul! De kedves szemlész úr, próbáltam felokosítani. Hát nem ismer rá, hogy ez diákul van. Mondja maga, sose volt minisztráns gyerek? Jó, jó, tesékelt tovább a könyökével, ismerjük már az ilyesmit. Majd, ha a vizsgálat megvolt, akkor virginálhatnak, ahogy akarnak, de azt nem engedhetem, hogy előre összebeszéljenek. Csekály, haladjunk csak befelé. 7 év alatt a fülem elszokott egy kicsit a hazai indulatszavaktól. A csekály nem a malacokat igazgató kanász gyerekeket juttatta eszembe, hanem az orosz alkotmány támaszát és talpkövét. Csöndes megadással ballaktam a bódé felé, amelynek ajtaját egy csillagos fináns támogatta. Csak a küszöbről fordultam hátra. Hát a feleségem? Aztat is viszi az illetékes, nyugtatott meg a mérges fináns. Az illetékes, aki egy másik bódé felé terelte Diát, egy marcona öreg némber volt. Az orosz népmeségben Baba Jagodinának hívják az ilyent. Magyarul is meg tudnám mondani, de hatósági szeméről nem akarok tiszteletlenül nyilatkozni. Szegény asszonykám kergetett galamb módjára pihegett új honfitársnője előtt. Oda kiáltottam neki, hogy fölbátorítsam. Csak férfiasan, Profimova! Úgy lett, ahogy vártam. Mosolyogva intett vissza. Ha meg akartam nevettetni, csak a vezeték nevén kellett szólítanom. Sokat öltem vele, hogy milyen furcsa etimológiájuk van az orosz neveknek. Valahol azt olvastam, hogy a Turgenyev tevebőrt jelentett eredetileg, és a Dosztojevszki sapka leffentyűt. Mások szerint üstborítót. Mit tudhatom én most már, mit mondok neki, mikor Profimovának hívom? Azt jelenti-e az, hogy macska farkinca, vagy azt, hogy medvetalpacska? Akár egyiket teszi, akár a másikat. Én ilyen csúnyát nem mondok, csak annak, aki rosszat tesz. Például te a főzéskor a mahorkás skatujába csippent bele a teás helyett. Vagy Nikolaj Buharin helyett Ciceróval támasztja föl az asztallábát. Mindig csak ilyen komoly vonatkozásban szólítottam a családi nevén. Különben Diának hívtam, mert Lídia Alekszejevna volt a keresztneve, és otthon Lidovkának hívták. De én ezt csak szembehúnyva tudtam kimondani, és akkor is mindig olajos káposzta szagát éreztem, mert az orosz nőneveket nem tudom elválasztani az óhítű naptártól és a böjtös eledelektől. A Dia egészen más. Abban benne ragyog az egész Olimposz, és azt hiszem, hogy négy szem közt Horácius is csak Diának hívta a maga Lídiáját. Sajnos a Bódéban megint meggyőződtem róla, hogy hazámban nem nagy becsülete van a klasszikus kultúrának. Mennyi pénze van készlétben? Kérdezte tőlem a csillagos pénzügyőr. Őszintén szólva jól esett ez a kérdés. Azt láttam belőle, hogy feléből, harmadából se lehet az igaz, amit a muszkák közt a hazámról beszéltek. Nem lehet az olyan veszni tért ország, ahol a hivatalos nyelv ilyen szépen megmaradt a maga régi integritásában. Nincs nekem, barátom, egy megveszekedett garasom se. 156 korona 40 fillér tiszti lénunk volt nálam, mikor hadifogságba estem, azt őrizetbe vették Perekopban, kaptam róla írást is, de a pénzt nem adták vissza. Azt hiszem, az az arany alapja az orosz állami banknak. Az írása megvan róla? Nem vagyok én szemétláda, uram, hogy ilyesmit tartogassak. Akkor ez irányú bejelentése nem vehető figyelembe. Egy darabig imponálóan harsogott a toll a papíron, aztán következett a punctum saliens. Tiltott írások, propagandanyomtatványok, izgató röplapok, stb. Vannak önnél? Vannak a hóhérnál, hiszen azok kergettek haza. János, motozni! Nem vagyok csiklandós, nyugodtan álltam, hogy János kicsip-csip csókázza magát rajtam. Csak hogy a vakvarjúcska még hátra volt. Vetkőztesse le! Csak most jutott eszembe, hogy micsoda kincseken járok én a csizmámban. Odaléptem az asztalhoz önkéntes vallomástételre. Kérem, előadom én úgy is, ami nálam van. Régi latin pergamenekről való másolatok vannak eldugva a csizmámban. Tessék elhinni, nincsen semmi aktualitásuk. Majd elválik, intett a csillagos ember, és a csillagtalan János gyakorlott kézzel lekapta a csizmáimat. A bélés közül kiszedegette az apósom receptpapírjaira írt jegyzeteimet, és mint gyanús objektumokat előállította őket az asztalon. Persze, muszkabetűk, villant föl diadalmasan a hivatalos ember szeme, ahogy fölemelte az egyik kutyanyelvet. Ne úgy, könyörgöm, lábbal tetszik fölfelé tartani. Mindegy az, muszkaírás, ez akármerről nézem. Engem nem tesz bolondá az úr, gyerekkoromban, zomborban is ilyenek voltak a mi tetszik boltosnak a siltjén. A dolog csak annyiban lepett meg, hogy az én írásomat rendesen török írásnak szokták nézni, orosznak még nem mondta senki se. De nem vettem sértésnek a dolgot, hidegvérrel felhúztam a csizmámat, és elmagyaráztam a fináncoknak, hogy az újkori klasszika filológia legnagyobb szenzációjában turkálnak. Egy kaffai karaita zsinagóga padlásán régi római pergameneket találtam, amiket valószínűleg még az arabok hurcolhattak el az alexandriai könyvtárból. Az egyik pergamen Hannibál haláláról szól, akiről eddig úgy tudtuk, hogy arra a vidékre menekült, Prusziász királyhoz, Bitíniába, és ott mérgezte meg magát, mikor a rómaiak a kiadatását követelték. Ebből a pergamenből azonban, amit én szó szerint lemásoltam, az derül ki, hogy Hannibál tulajdonképpen egy kartágói forradalomnak esett áldozatul, mikor az arisztokraták sérelmére új alapokra akarta fektetni az adórendszert. Tehát tévedett Wiegand kollégám, mikor 20 évvel ezelőtt a Fekete-tenger partján Hannibál sírját vélte megtalálni. Ellenben közel járt az igazsághoz Dodge kollégám, aki már a 90-es években azt sejtette, hogy Hannibál felett nem Scipio aratott győzelmet, hanem a forradalom. Éppen a kartágói adórendszer igazságtalanságait akartam kifejteni, mikor vizsgám elnöke nagyot ásított.
1: Ez a hely nem arra való, hogy itt forradalmi propaganda előadást tartson, és én különben se vettem részt a forradalomban. Az öreg apjának meséljen ilyeneket az úr, ne nekem.
0: De ember, csaptam össze a kezemet, hát magának ez mese. Hát maga sose hallott Hannibáról.
1: Maga akar engem vallatni? Nézett rám szigorúan. Hát, ha tudni akarja, igenis, hallottunk Hannibálról. Benne van a kislányom emlékkönyvében is, hogy ki önmagának ellen áll, nagyobb vitéz, mint hajdan Hannibál. Nem beszélne az úr inkább arról, hogy mit mászkált ott pokolegyházán a zsidó templom padlásán?
0: Nem beszéltem már én semmit, csak azt kérdeztem, hogy ezek után szabad-e elajánlanom magamat. Azt felelték, hogy sose volt jó az a nagy sietség, így a barakban várjam meg szép nyugodtan, míg folyamatba tett ügyem elintéződik. Mikorra várhatom ezt?
1: Kell neki 2 hét, mert komplikált az ügy. Örüljön neki az úr, mert addig az állam kosztolja.
0: Hát a feleségemmel mi lesz addig?
1: Ne tessék félni, az is a mi vendégünk lesz.
0: De legalább összezárják velem?
1: No, még csak az kellene, nevetett össze a csillagos János a csillagtalannal. Hát minek tetszik nézni a vesztek zárt? Ő a női barakban lesz. Vagy az is lehet, hogy már ott is van, az nem mi hozzánk tartozik. Mink csak jelentést teszünk a felsőbb hatóságnak.
0: 5 hetes házasok voltunk, és abból 5 órát se töltöttünk egymástól külön diával. És most a hazai nászút azzal kezdődik, hogy elválasztanak bennünket 2 hétre asztaltól és ágytól. Sose voltam káromkodós ember, legfőjebb azt szoktam mondani, ha nagyon megharagítanak, amit az öreg Neptunusz az éneizben. Quos ego! Most azonban kiszaladt a számon, amit a Zlotalipánál tanultam a polyák testvérektől. Jasna strela gladova! Ami magyarul nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy üssön meg benneteket a magas mennykő.
1: János, hozza csak vissza a jegyzőkönyvet!
0: Persze, hogy be kellett venni a gyanús tény körülmények közé azt is, milyen muszkául káromkodtam.

Ha jól utána gondolok, be kell ismernem, hogy a legnagyobb jótevőm mégiscsak az volt nekem ebben az országban, aki ezt a 2 hetes karantént kitalálta a lelki lepra gyanúsak számára. Soha életemben nem voltam akkora úr, és nyilván nem is leszek többet. Kvárté, koszt, kifogástalan. Mikor először kaptunk gulyáslevest, belecsordult a kanálba a könnyem. És a társaságban se volt kivetni való ember. Orvosok, ügyvédek, tanárok hamar összemelegettünk, és csak annyiban volt köztünk pártkülönbség, hogy az egyik felekezet alsós párti volt, a másik felekezet durák párti. Én természetesen durák párti voltam, mert szerény véleményem szerint ez jobban megfelel a klasszika filológus elmélyedésre hajlamos pszichéjének, és őszintén szólva az én politikai felfogásomnak is. Láttam én azt a muszkáknál, hogy mit tesz az, mikor az alsók ütik a felsőket. Ezt azonban nem mondtam senkinek, mert nem nagyon szerettem osztani, már pedig ki volt mondva, hogy egész nap az oszt, aki a politikát szóba hozza. Mikor ezt a törvényt hoztuk, akkor az egyik májbajos doktor azt találta mondani, hogy ez odakint is így lesz, az oszt, aki politizál. Azzal büntettük meg, hogy aznap kizártuk a görög dinnye élvezetéből, amit valamelyik János gurított be hozzánk. Mert hamarosan kiderült, hogy a Jánosok nem olyan kutyahitű emberek ám, mint amilyennek hivatalosan mutatják magukat. Más az, mikor rubrikás papírosokat töltenek ki a felsőbb hatóság használatára, és más az, ha nem az előírásos szemükkel néznek körül a világban, hanem az Isten teremtette szemükkel. Például az a csillagos János, aki oly kevés megértést tanúsított Hannibál adóreformjaival szemben, amin őt legfőjebb természetrajz professzorokban vagy filozófusokban tételeztem volna fel, pár nap múlva a tulajdon gyíklesője hegyében nyársalt, sült kukoricával ütött oldalba. No, nevetett hozzá, tudom, hogy ilyet se evett a komenisták közt. Ha a lotofagoszok asztaláról csend gyümölcs lett volna, nem haraphattam volna mohóbban bele. Mégiscsak a mi földünknek az édessége pattogzott ebben ki. Hát még, ha diával osztozhatnék rajta. Úgy, ahogy minden falaton osztozni szoktunk, most én harapok, most te harapsz. Kétfelé törtem a kukoricacsövet, és fölágaskodtam a kerítésre. Így át lehetett látni a női barak udvarára, és egyszer már át is telegrafáltam Diának. 200-szor nyitottam szét, és csuktam össze a tenyeremet, ami 1000 csókot jelent a világ minden nyelvén. Gondoltam, megpróbálom a fél kukoricacsövet áthajítani neki. Könnyebb lesz-e sokkal, mint mikor kukoricagránátot haigáltam, ette volna meg, aki kitalálta? Elkeseredve kushattam vissza, mert a terepviszonyok nagyon kedvezőtlenre fordultak. 2 kötél volt az akácokhoz kötve a barakkok közt húzódó töltésen, és azokon mindenféle fehér vásznak száradtak. Persze ezt az intézményt nem csak a lelkek fertőtlenítésére találták ki. Még egyszer fölkapaszkodtam, hogy ha már Diát nem láthatom, legalább azt találgassa, melyik lehet az övé az asszonyi himmi-hummik közül. De aztán megint csak visszatottyantam, mert Polifémosz legyen az, aki ekkora fehér nyájban egy bárányt ki tud választani. Kedvetlenül rágicsáltam a csutkát, mikor rám szól valaki. Édese, uram, édese! Hát a János volt. Nem a csillagos, hanem a taszigálós János. Micsoda konfidencia ez, mikor itt nem is Oroszországban vagyunk. Feleljek, ne feleljek neki. De olyan bizodalmasan mosolygott rám a becsületes barna szemével, hogy muszáj volt emberséggel felelnem. Tudnék én ennél édesebbet is, fiam. Teszem azt, például ezt-e? Nyújt felém egy lapulevélbe takart valamit.
Hát a valami egy fél cső sült kukorica volt. Nézek Jánosra, int a lapulevére, hogy azt nézzem csak. Nézem a lapulevelet, hát számok vannak belevakarva. 1001. Már erre megint csak meg kellett ölelgetnem a félkarommal a taszigálós Jánost. A feleségem. Ember, a feleségem küldte. Csak is, bólintott János. Kóstolja, no, édesebbe ez. Egy kicsit megszégyeltem magamat. Én a kukoricámnak a vékonyabb végét tettem el Diának, ő meg az övének a vastagabb felét küldte el nekem. Lemondás. Asszony a neved. Igaz, hogy beleharapott, de azt csak azért tette, hogy a fogacskája helyét benne hagyja. Persze, hogy ott folytattam az istenek lakomáját, ahol az ő szája érintette. Két szerelmes szív, a kukorica csutkán is megtalálja egymást. De én tudok ám édesebbet ennél is, kacsintott János a kerítés felé. Az előbb, hogy eljövök a női barak előtt, látom, hogy nyitva van az ajtó. Hát ez miért van nyitva? Kérdem attól a fehér cselédtől, aki ott ácsinkózik. Azt mondja, nyitva felejtette a Mári néni. Hát hol a Mári néni? Azt mondja, bement a faluba egy guriga sejemcérnáért. Hát aztán kinek kell az a sejemcérna itten? Azt mondja, ő neki. Akkor nézek jobban a szemébe, hát látom, hogy ez meg az úrnak a menyecskéje. Az ám azt mondja, ő az, és nagyon megköszönné, ha ezt a konfektet elhoznám az úrnak. Hát miért ne vinném, mondok. Csak el ne csellengjen ám az asszonyság messzire innen.

Móra Ferenc Hannibál feltámasztása az első rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Ideiglenesen még elkerülhető a paksi atomerőmű teljes leállítása. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli Facebook videójában azt mondta, hétfőn és várhatóan még kedden is működhet az utolsó 240 megawatt teljesítményű turbina. A kormányfő szerint így a rendszer nem esik el további áramtermelő kapacitástól. Hozzátette, a Duna rekord alacsony vízállása miatt már korábban az erőmű teljes leállításával számoltak, amire 44 éve nem volt példa. Szükség esetén azonnal indíthatók a mostanában használaton kívüli erőművek, közölte a miniszterelnök hétfőn, miután részt vett a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és annak kormányzati kezeléséről szóló egyeztetésen Forstsoffer Ágnessel, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnökkel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor Palotában. Magyar Péter közölte, a régi, mostanában használaton kívüli erőművek, így a téri erőmű és a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkjának felkészítése, ellátása tüzelőanyaggal, üzemanyaggal megtörtént. Ezek szükség esetén azonnal indíthatók. A nyári hónapokra jellemző, visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb. Közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Dunahouse hétfőn az MT-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlan piacon, a vevők és eladók egy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Több mint 320 kórházban maradt gyermek helyzetének rendezésére indult vizsgálat. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hétfői Facebook videójában jelentette be, hogy célvizsgálatot rendelt el az érintett csecsemők sorsának rendezésére. A miniszter szerint országosan átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban azok a gyerekek, akiket nem tudnak családjukhoz hazavinni. A tárca a csecsemő ringató programot is kiemelt ügyként kezeli, amelyben önkéntesek járnak be rendszeresen a kórházakba ringatni a gyerekeket. Idén 4000 kisgyerek iskola kezdését segítheti a Baptista Szeretetszolgálat. A szervezet hétfői közlése szerint ismét elindították a Sulipak kampányt, amelynek keretében iskolaszerekkel megtöltött csomagokat osztanak ki hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. Azt írták, szeptember 6-áig várják támogatóik segítségét a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában, a Hungária körút 69-es szám alatt, illetve az adományok a segélyszervezet Pákozdi logisztikai központjában is átadhatók. Hozzátették, hogy a honlapjukon, a www.sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Végül a várható időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, kisebb záporra, zivatarra az északi középhegység térségében lehet némi esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul, késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a hőség. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
3: Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramona, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszöntöm Önöket. Lázár Csabát hallják. A mai adásban ellátogatunk a Képzőművészeti Egyetem nemrég nyílt kiállítására, amely a legendás magyar szobrászművész Strobl Alajos életművébe enged betekintést. Ezen felül ismét válogatunk a Barabás Villa nyári színházi kínálatából, amelynek keretében ezúttal egy úgynevezett színházi párbajt ajánlunk figyelmükbe Láng Anna Mária és Szabados Mihály előadásában. Mindenek előtt azonban bővebben hallhatnak az immár 5. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Cigánydal napjáról, amelynek kapcsán Csúcs Judit készített interjút Rostás Mihállyal, a rendezvény ötletgazdájával és művészeti vezetőjével.

0: Rostás Mihály Mazsival a Magyar Zeneháza előtt beszélgetünk itt a Városligetben, és ez nem véletlen, hiszen az 5. Nemzetközi Cigánydal napjának volt itt a sajtótájékoztatója, annak apropóján, hogy a budapesti helyszín az a Magyar Zeneháza lesz. És hát egy eseménydús, színes sajtótájékoztatón vagyunk túl zenével. Ha ennyi személyes élményt elmondhatok, azért is szeretek mindig itt lenni, mert mindig más egy kicsit a zene, de lehet rá számítani, hogy már itt a sajtótájékoztatón is. Zenével hangolódunk rá a Nemzetközi Cigánydal napjára, ami ugye augusztus 8-án lesz idén is, és hát mi más csinálhatna ehhez jobban kedvet, mint a zene?
1: Így van, szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is azt gondolom, hogy talán a zene az az egész világon, amely úgy tudja összehozni az embereket, hogy közös érzéseket vált ki az emberekből, és közös emléket kert is tud nyújtani. Ezért is örülök annak, hogy a Nemzetközi Cigánydal napját egyre több városban és egyre több országban tudjuk megszervezni, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Cigánydal napját, és még azon is túl.
0: Tulajdonképpen ez a nemzetközi esemény, ami idén 7 ország, 11 helyszínén 30 zenekarral zajlik majd, ez ugye az ön kezdeményezésére indult el, és augusztus 8-a pedig Esma Redzepova, észak-macedon énekesnőnek a születésnapja, és a halálának 10. évfordulója van idén, de azt kiemelte ezen a sajtótájékoztatón is, hogy ez nem egy emléknap, hanem egy ünnep.
1: Így van, most is szeretném hangsúlyozni, hogy ünnepnapot tartunk augusztus 8-án, amikor először eszembe jutott, hogy mennyire jó lenne egy cigány dalnapja is a magyar dalnapja után. Nem titok, nekem Presser Gábor adta az ötletet a cigány dalnapjához, tehát a magyar dalnapja után. És én szerettem volna egy olyan nemzetközileg is elismert személy születésnapjához kötni a cigány dalnapja dátumát, akire méltán büszke az egész világ, így esett a választás Esma Redzepovára.
0: Melyik az a másik 6 ország, amelyik még részt vesz az 5. Nemzetközi Cigánydal napjában, illetve hazánkban pedig 5 helyszínen lesznek programok, méghozzá ezek ingyenes koncertek. Cigányzenekarok és nem cigány zenekarok is fellépnek majd. Ön például vagy a Romengóval, vagy a Majimó Gypsimóval vesz részt rendszeresen ezeken az eseményeken. Idén mire számíthatunk?
1: Több országban is megvalósul a cigánydal napja, többek között Franciaországban, Spanyolországban, Szerbiában, Romániában, Lengyelországban. Én a Romengóval fogok fellépni természetesen a főhelyszínen itt a Magyar Zeneházában. Ugye Magyarországon Budapest, Százhalombattán, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Beremend a helyszín, mindenhol este 7 órakor kezdődnek a koncertek, és mindenhol ingyenes a belépő.
0: Ha már a kezdés szóba került, akkor azt is mondjuk el, hogy minden helyszínen ugyanúgy kezdődik majd a koncert, méghozzá nemzetközi cigány himnusszal. Ez az elmúlt években is így volt. Például meg lehet nézni egy összefoglalót, mert utána ezekből a helyszínekből készül egy ilyen összevágott verzió, ahol soronként egy-egy új előadó előadásában lehet hallani ezt a dalt.
1: Így van, én azt gondolom, hogy ez a része talán az egyik megható pillanat, amikor a koncerteket megelőzően minden fellépő, minden helyszínen közösen elénekli a Nemzetközi Cigány Himnuszt, a Gélem-Gélemet, és ahogy mondta, ugye ezekből készül egy vágott videó, megvan adva adott esetben egy hangnem, amiből énekelje mindenki, és ugye ami nagy előny, hogy ritmustalanul van előadva a himnusz, így a vágás is sokkal egyszerűbb, hiszen hogyha ritmusosan lenne játszva, az nagyon nehéz lenne BPM nélkül összevágni, úgyhogy az élvezhető legyen. És a cigányzenén belül ugye a hallgatókra nagyon jellemző ez a balladákra, hogy ritmustalanul hangzanak el. Ilyen a Nemzetközi Cigány Himnusz eleje is egyébként.
0: Ezen az ünnepen cigány és nem cigány előadók együtt vesznek részt, és a nem cigány előadók beépítenek olyan dalokat, olyan cigány dalokat a repertoárjukba, amik lovári cigány nyelven hangzanak el. Ez is egy fontos része vagy üzenete ennek a fesztiválnak, ennek a nyelvnek ez a fajta ápolása is.
1: Pontosan. Valójában a saját fiataljainknak, tehát a cigány fiataloknak is szeretnénk ezzel üzenni, nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten is, hogy mennyire fontos a romani nyelv megőrzése és annak továbbadása. és erre a legmegfelelőbb talán az az, hogy nem csak a cigán zenekarok adnak elő dalokat cigány nyelven, hanem cigány zenekarok is. Én azt gondolom, hogy annak talán nagyobb súlya van, hogy cigányul énekelnek, mint mi, akik beszéljük a nyelvet.
0: Nem csak ez az egyetlen lehetőség van a nyár folyamán. Idén először a Balaton környékén, Balaton-Bogláron is lehet majd találkozni a Balaton Gypsy Festtel, ami 3 napon keresztül várja majd az érdeklődőket, tulajdonképpen közvetlenül, majd hogy nem közvetlenül a Nemzetközi Cigánydal napját megelőzően. Ehhez mi adta az ötletet?
1: A Budapest Gypsy Fest rendezvényünk ugye idén már 3. alkalommal került megrendezésre. Valójában a távlati célunk az, hogy nem csak a cigánydal napja bővüljön a helyszíneket illetően, hanem a Gypsy Fest hívószóval a város megelőző nevével, tehát például Budapest Gypsy Fest, aztán most első alkalommal a Balaton Gypsy Fest. Igyekszünk minél több városban megszervezni a Gypsy Festjeinket is, és ennek égisze, amely már tárgyalások alatt van, ez a Europe Gypsy Fest lesz, amely igazából minden évben más országban kerül majd megrendezésre. Ez egy 4-5 napos összművészeti cigány fesztivál lesz. Én azt gondolom, hogy idővel talán tényleg sikerül így egész Európába elvinni a cigányzene jó hírét.
0: Ezúttal tehát a Nemzetközi Cigánydal napja kapcsán Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, Beremenden, Budapesten és Szászhalombattán lesznek a hazai helyszínek, illetve ahogy elhangzott, ezt megelőzően Balaton-Bogláron pedig augusztus 4-e és 6-a között lehet majd részt venni különböző koncerteken. Rengeteg fellépőről beszélünk, amit most nem is tudnánk itt végig sorolni, az már elhangzott, hogy Romengo például biztosan lesz, de a többi, akár balatoni, akár a többi helyszínek a fellépőjét hol tudják átböngészni a hallgatók?
1: Az internetes felületeinken az adott fesztivál hívó szavával minden programunkat részletesen megtalálnak az érdeklődők, de azért a teljesség igénye nélkül megemlítenék párat. A nem cigán zenekarok közül például ott lesz Pálházi Bence és bandája, Szalóki Ági, Bognár Szilvi világzenei koncertje is hallható lesz. A cigán zenekarok között ott lesznek zömében mindazok a zenekarok, akik jelenleg aktívak, ilyen például a Kájjeg, a Ternipe, a Kamoró Gypsy Band, a Karaván Familia, a Kanizsa Csillagai, Lakatos Mónika és a Cigány Hangok is hallható lesz, a Masimo Gypsy Mo természetesen, és még rengeteg zenekar, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki talál majd kedvére valót.
0: Ez már az 5. alkalom, hogy megrendezik a Nemzetközi Cigánydal napját augusztus 8-án. Az eddigi években sikerült a saját koncerten túl más programokra is ellátogatni?
1: Az a helyzet, hogy szervezőként én vagyok a legjobb helyzetben, hiszen lehetőségem van az általam kedvelt zenekarokat is meghívni. Ugye Balogusti nagyon sokat segít nekem, Vermes Laura is, a munkatársaim. Viszont az a hátrányér, hogy a fellépők egy időben lépnek fel, ugye este 7 óra és 10 óra között, így nem tudok minden helyszínen ott lenni, de a videóknak köszönhetően azért jó párat vissza tudok nézni, és tudom picit élvezni. De hát ezeket a zenekarokat azért zömében ismerem, viszont vannak olyan zenekarok is, akiket a jelentkezések által ismerünk meg, és nagy örömmel léptetjük fel az ilyen zenekarokat is. Bízom abban, hogy egyszer talán sikerül egy olyan cigánydal napját szervezni, ahol 5 napig tart, mint ahogy egy jó cigány lakodalom is néha eltartott a régi szép időkben, és lesz lehetőségem minél több zenekart meghallgatni.
0: 5. Nemzetközi Cigánydal napja tehát augusztus 8-án 7 országban, 11 helyszínen, 30 zenekarral, ezek ingyenes koncertek, a budapesti helyszín pedig itt lesz a Magyar Zeneházában, itt a Városligetben, ahol most az eseményt életre hívó Rostás Mihály Mazsival beszélgettünk. Én köszönöm, hogy mindenről hírt adhattunk, és természetesen mi is cigány muzsikával próbálunk kedvet csinálni a hallgatóknak ehhez az eseményhez, és sok sikert kívánunk!

0: Csúth Judit interjúja után egy különleges színházi program ajánlásával folytatjuk az akvarelt. A VV, mint veszedelmes viszonyok, már a címével is felkelti az ember kíváncsiságát. Nem véletlenül a történet filmen és színpadon is hatalmas sikert aratott. De vajon mi ragadta meg az alkotókat ebben a klasszikus levélregényben? És mitől lesz más a mostani két szereplős előadás, mint az eddigi színpadi vagy filmes feldolgozások? Ezekre is még sok más izgalmas kérdésre keresi a választ Kovácsiva Rebeka, aki a Baravás villában látható produkció két főszereplőjével, Láng Anna Máriával és Szabados Mihállyal beszélget.
1: Egy kétszereplős verzióját csináljuk meg ennek a történetnek. Egyrészt abban a korba léptünk, amiben a két főszereplőnk van, ami személyesen engem ebben érint nyilván, hogy valami lezárul, és akár, hogyha valaki nem tudja elengedni a korosodást, akkor ez egy elég súlyos beakadás is lehet, és egy ilyen pánik, és valahogy én ebben a történetben ennek a két főszereplőnek, a Valmonnak és a Mertői Márkinénak a viselkedésében ezt a pánikot látom, hogy nem tudják elengedni, hogy valaha nagyon nagy vonzerővel bírtak, és nagy manipulációs készséggel, de ezt az erotikus vonzerőt már nem tudják olyan szinten produkálni, ez elviszi őket egy ilyen manipulációs irányba inkább, és ebben aztán egy ponton megállíthatatlanok lesznek, és teljesen korlátok nélkül kezdenek el pusztítani.
2: A másik dolog még tényleg az volt, hogy kerestünk valami olyat, amit nekünk kettőnknek megfelel, amit soha senki nem osztana ránk. Tehát ez volt a másik olyan dolog, hogy egy olyan kihívást keresni, amivel mi meg tudjuk mutatni, hogy mi mit tudunk, mint színészek. Filozófia, meg a gondolat szerintem, amit Anna Mari olyan szépen elmondott, az igaz, de az a másik, hogy egy színész vagy, rendező vagy, hogy ki akarod fejezni, meg akarod mutatni magad ebbe a dologba, és a VV azért tettük elé ezt, mert hogy ez nem a darab, ez nem a film, ez nem a regény, hanem ennek az összegyúrt változata lesz, és különböző szerepeket fogunk játszani, beleteszünk kicsit angol szövegeket, német szövegeket, amitől még izgalmasabb, még frissebb lesz, tehát váltunk jeleneten belül is majd a szövegben, tehát ezek mind nagyon izgalmas, nagyon érdekes kihívások.
3: A veszedelmes viszonyok, ahogy te is mondtad az előbb, alapvetően a manipulációról, a hatalomról, a vágyakról szól. Szerintetek melyik témája a legaktuálisabb ma?
1: Számomra mindenképpen a hatalommal való visszaélés. Valamilyen manipulációs során olyan helyzetbe hozni valakit, hogy aztán a végtelenségig vissza lehessen élni a rajta gyakorolt hatalommal. Aztán ez egy ördögi kör, mert minél inkább belekerül valaki ebbe a játékba, annál mélyebbre kerül, annál gyengébb lesz, annál jobban kiadja magát, és a másik, aki ezt a játékot játsza vele, egyre erősebb, egyre jobban fölötte van, és tulajdonképpen megállíthatatlan.
2: Igen, és szerintem, ami még ehhez hozzáadhatnék, hogy szerintem, hogy nem veszik észre. Tehát nem veszik észre, hogy ők maguk is már elvesztették ezt a játszmát, és még jobban, még durvábban, még inkább próbálják kihasználni és fölülkerekedni egymáson, és saját magukat is ez alá sodorják, tehát az ő maguk szenvedélye tulajdonképpen teszi tönkre őket, és a nagyra akarás, és a másik, hogy milyen kegyetlenek és milyen durvák a fiatalokkal, az ártatlan szereplőkkel, ez a kivagyiság, ez a harc a fiatalokon csattan a leginkább, és aztán magukat is elpusztítják.
3: Ez egy kétszereplős előadás, ahol nincs hova bújni. A Baravás villának a tere pedig ebből a szempontból is nagyon speciális, mert ott sincsen sehova bújni, ugyanis az egy kert. Mit jelent számotokra ez a fajta színészi kiszolgáltatottság?
1: Számomra ez eléggé természetes, mert a pályám eleje óta nagyon sokszor voltam ilyen helyzetben, nagyon sokszor játszottunk, különösen még a Krétakör színházzal olyan terekben, ahol nem lehetett hova elbújni.
2: Én ezt nem kiszolgáltatottságnak érzem, hanem hihetetlen felszabadítónak. Az, hogy az ember így tud találkozni a nézőkkel, és ilyen közel, ilyen egyszerűen őszintén ott, tehát volt olyan, hogy 12 embernek játszottam az előadást, például a Cyranót. Az, hogy a nézők veled együtt élnek, reagálnak, vagy szeretik, vagy nem szeretik, ezt mind be tudod építeni az előadásba, és szerintem ez fantasztikus. A Barabás villa mellett játszani fogjuk még Mindszent Kálán a Varoda színházban, aztán Pécsen fogjuk játszani, meg egy ilyen
1: lovardot.
2: Igen, ilyen Pajta színházban. És nagyon izgalmas lesz, és meghívtak bennünket, amire nagyon büszkék vagyunk, a Ördögkatlan Fesztiválon.
3: Misi, Anna Mária hosszú évek óta nemzetközi produkciókban dolgozik. Éreztél rajta olyan színészi gondolkodást vagy munkamódszert, ami más?
2: Hát én szerintem ő már egész pályáján egy Magyarországtól teljesen különleges munka, mert ugye a krétakör az egy szerintem minden fölött volt, tehát mindenki csak, aki emlékszik, csodálattal emlékszik a krétakörre, hogy milyen fantasztikus előadásokat hoztak. Az, hogy ő mit tanult Bécsben, meg milyen új munkamódszerek lesznek, az majd most fog kiderülni, mert most a szövegen dolgozunk, és utána fogunk egymásnak nekiesni, úgymond, akkor lesz a pár baj, tehát ez tényleg hihetetlen jó, hogy lesz egy párbaj a darabon belül, a mi párbajunk is, és ezzel sokat húzzuk egymást, meg hülyeskedünk, de szerintem ez nagyon izgalmas lesz, és nagyon érdekes, mert kint külföldön magyar színész, akik ott élnek, nem találkoztam olyannal, akivel azt gondolom, hogy egy szinten voltam, és a Vajer Tamás, drága díszlettervező barátom, aki már nincs köztünk, ő mindig mondta, hogy mindig magad fölé válasz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha az ember mindig maga fölé válasz, akitől tud tanulni.
1: Én is ezt tanultam, bocsánat, egy zseniális fotóművész barátnőmtől, hogy mindig a leggyengébb legyél a csapatban. Olyan helyre menj, ahol te vagy a leggyengébb. És ez nagyon megmaradt bennem, nagyon tiltakoztam ezzel a gondolat ellen először, és aztán rájöttem, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít. Egyrészt alázatra tanít, másrészt mindig van hová fejlődni, harmadrészt csodálatos olyan környezetben dolgozni, az ember tisztelni tudja a többieket.
3: 2019 óta a Burg Teáterben dolgozol, mint színésznő. Több interjúban is mondtad, hogy szerinted nem a nyelven múlik a színház, hanem a figyelmen és a jelenléten. Ez a gondolat ebben az előadásban is igaz szerinted?
1: Már csak azért is, mert én úgy gondolok erre az előadásra, mintha trapézon lennénk, tehát mint egy cirkuszi szám, ahol egymást kell megtartanunk, és nem csak megtartani, hanem lehetőséget adni a másiknak, hogy megmutassa, hogy milyen truvályokat tud.
3: Misi, én emlékszem, hogy amikor együtt játszottunk a Művész Színházban, ami ma a Thália Színház, nagy reményekkel tanultad az angol nyelvet, mert szerettél volna kimenni, pedig akkor már több film és több színházi előadás hatalmas nagy sikere volt mögötted. De most Kanadában élsz. Mennyire más ott színésznek lenni, mint most itt Magyarországon?
2: Ez inkább ott egy ilyen hobbi, és az ember próbálja megtalálni a saját útját. Tehát így születtek meg az én előadásaim is, hogy próbálom megtalálni a saját utamat. Az, hogy ott milyen színésznek lenni, amit én látok, nagyon nehéz. Sokkal nehezebb, sokkal nagyobb országban vagy, és sokkal kevesebb pénz jut kultúrára, sokkal kevesebb színház van, sokkal kevesebb lehetőség van. Tehát azt mondom, hogy nagyon nehéz. Tehát én rendeztem kisebb darabokat, független produkciókat, játszottam is, forgattam, 40 kis filmbe játszottam. Tehát sok munka van mögötte, de igazán úgymond a bizniszbe bekerülni nagyon nehéz. Ha nem találod meg a te Tarantinódat, mint ahogy a Christoph Waltznak szerencséje volt, hogy el akarta hagyni a pályát, ugye, és megtalálta a Tarantino, és utána fölívelt a karrierje. Tehát nagyon nehéz szerintem ott áttörni azt a falat egyébként. De hát én meg pont olyan, hogy nem tudom föladni, tehát hogy ha 10 ember, ha 150-nek, ha egy tornateremben, ha egy teraszon, bárhol az embert hívják, akkor megy és játszik. Tehát, hogy ez tényleg így van, hogy az ember saját maga próbál kreálni dolgokat.
1: Viszont az biztos, hogy gondolom, ott nincsenek társulatok. Eleve nincs ez a társulati létezés, hogy az ember leszerződik egy társulathoz, és onnantól kezdve annyi dolga van, hogy eljátsza rábízott szerepeket, hanem mindent, nulláról, ugye? Ki kell találni, hogyha valamit szeretnél.
2: És te se tudsz egy társulatot létrehozni, mert mindenki mindent egy ugródeszkának használ. Tehát, hogy nem látják azt be, hogy érdekesebb lenne, mondjuk mi 10 évig együtt dolgoznánk, és valamit fölépítenénk, hanem mindenki minden egyes munkát egy ugródeszkának használ, hogy majd oda eljut, aztán abból a 100-ból 2 oda eljut esetleg. Én szerintem izgalmasabb lenne, és jobb lenne, hogyha mi is önerőből, mint hogy mi is ezt csináljuk, összeállna egy kis társulat, és fölépítené magát, de ebbe az emberek nem hisznek. Mindenki sikert akar, és ezért legtöbb ember abba is hagyja 50 éves korára, vagy 40 éves korára azt az egészet.
3: Hazajönni, játszani Magyarországra inkább ünnepet jelent számodra, nosztalgiát, vagy egyszerű munka?
2: Mind a három. Tehát úgy, hogy nem fogja, ez mind a három. Tehát ez nosztalgia is, és nagyon féltem egyébként. Tehát én nagyon féltem, hogy mi lesz ezekkel az én kis, pici előadásaimmal, amiket otthon fabrikáltunk és összeraktunk, hogy mit fog szólni egy magyar közönség, ugye, akik már minden járnak, a katonában járnak mindenhova, tehát ők egy olyan szemmel fogják ezt nézni. És amikor megcsináltam az első kis próbámat itt egy pár sarokkal, arrébb egy kis műfázba, és eljöttek kollégák, meg barátok, hogy ezt ők ilyen szeretettel és nyitottsággal fogadták, az nagyon-nagyon klassz volt. Tehát nekem az, hogy én nekem ennyire hiányzott, és ennyire szenvedélyesen szeretem a színházat, ettől más lett az előadásom, mint másoknak. Tehát azt gondolom, hogy ezt a szenvedét, meg ezt a bohócságot, ami bennem van tényleg, hogy ezt a kettőt tudom keverni, meg az ember tényleg tud szigorú is lenni a színpadon, egy kicsit egy szenvedéllyel tud előadni valamit, szerintem ettől különlegesek az én előadásaim, és hogy nem egy ilyen önéleti kabaré van, hanem egy nagyon komoly művet egyedül próbálok színházba tenni, amit ráadásul mindenki ismer. Ezzel szerintem a nézők is vagy azért jönnek el, mert drukkolnak, vagy azért lássák, hogy fogok ebbe belebukni. Tehát bárki jön, és szeretettel látom mind a kettőt. És valakinek lehet, hogy belebuktam, valaki más meg tényleg azt mondja, hogy klassz volt, amit látott.
3: Van olyan szerep, amiről mindketten azt érzitek, hogy egyszer még szeretnétek eljátszani?
2: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy most ezt csináljuk, amiről beszéltem, tehát pont ezzel a veszedelmes viszonyokkal ezt csináljuk, és ugye az is izgalmas ebbe, hogy én is lehetek a Torvelné, vagy lehetek a Madame de Törvel, tehát hogy mi játszunk ezekkel a szerepekkel, tehát hogy nem minden kőbe van vésve, az, hogy milyen szerep. Én nem mondhatta lenne, és én nem mondanám el babonából.
1: Nekem nincs ilyen.
2: Én most dolgozok egy másik darabon a lányommal. Írok egy darabot kettőnknek, amit jövőre próbálunk majd megcsinálni. Ez a Dracula lánya, tehát ott én a Draculát fogom játszani, és az sem biztos, hogy rám osztaná bárki is, úgyhogy ez vicces lesz majd.
1: Igen, ez egy nagy csapda, hogy az ember mit adna magának, mert általában az nem annyira fantáziadús, mint amikor valaki más ad neked valamit, ami eszedbe sem jutna.
0: Láng Anna Mária és Szabados Mihály színművészekkel Kovács Éva Rebeka beszélgetett a VV mint veszedelmes viszonyok című különleges kétszemélyes előadásról, amely augusztus 9-én vasárnap 20 órakor várja az érdeklődőket a Barabás villa kertjében.

0: Strobl Alajos a magyar szobrászat meghatározó alakja volt. Nevéhez olyan ikonikus alkotások fűződnek, mint a budavári Szent István lovasszobor, a Mátyás kút vagy a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János emlékmű. A Magyar Képzőművészeti Egyetem az Epreskerti várúrként emlegetett szobrászművész gazdag életművét mutatja be, olyan műveket is a nagy közönség elé tárva, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, és akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkáiként azonosítani. Hogy mi hívta életre a nagyszobású kiállítást, és miért kapta a Halhatatlanság forrása címet, először ezekről kérdezte Szent Imrei Kristóf, Borovi Dániel művészettörténészt, a tárlat egyik kurátorát.
1: A kiállítás egy kettős évfordulóhoz kapcsolódik. Strobl Alajos 170 évvel ezelőtt 1856-ban született, és 100 évvel ezelőtt 1926-ban hunyt el. A címválasztásnak többféle oka is van. Van egy konkrét oka, 1897-ben a Műcsarnokban, tehát a Hősök terén rendezték meg azt a művészestét, amelynek az installációját Strobl Alajos tervezte, tanítványaival, művésztársaival, és ennek a központi eleme volt az Út a halhatatlanság forrásához című kompozíció, ahol azt ábrázolták Strobl és a tanítványai, hogy a Pegazus hátára próbálnak felmászni a magyar művészek, hogy eljussanak ahhoz a forráshoz, amely a művészeknek ihletet ad. Ugye ezt a görög mitológia szerint a Pegazus szárnyas ló rúgta a patájával. Emellett a címadásnak az is az oka, hogy ez az épület, ahol most vagyunk, eredetileg szintén műcsarnokként épült, tehát amíg nem épült meg 1896-ban az új műcsarnok, addig 1877 és 1896 között ez az épület volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat műcsarnoka, tehát azok a magyar művészek, akik szerették volna az alkotásaikat bemutatni, itt jelentkeztek a társulat különböző tavaszi és téli tárlatain, tehát ebben a szűk két évtizedben Strobl Alajos is itt mutatta be az új munkáit a budapesti közönségnek, tehát ilyen módon maga az intézmény vagy az épület, ahol vagyunk is, a halhatatlanság forrása. És nyilván az, hogy ebben az épületben kerül a kiállítás megrendezésre, ami ugye azért is örvendetes, mert Strobl 40 éven keresztül az egyetem elődjének volt a tanára. Szóval mivel itt kerül megrendezésre, ezért igyekeztünk olyan alkotásokat válogatni a rendkívül gazdag életműből, amit Strobl itt mutatott be először, tehát több olyan szobor is szerepel most a Barcsai teremben, amit mondjuk 1886-ban ugyanebben a teremben láthatott először a budapesti közönség. Úgyhogy hát ilyen módon nem egy hagyományos best-of-ot igyekeztünk csinálni, hanem egy olyan kiállítást, ami minél többféle módon reagál az épületre, vagy a mi jelenünkre, vagy az intézmény jelenére és múltjára, és összekapcsolódnak ezek a különböző idő- és térsíkok.
2: Ugye Strobl Alajos úgy is ismert a magyar képzőművészetben, mint az Epreskerti várúr. Avassuk be a hallgatókat szerintem, hogy mit is takar ez a megnevezés.
1: Igen, ugye kezdjük az Epreskerten. Az Epreskert itt az Andrássy út közelében volt egy olyan terület, ami a nevét arról kapta, hogy a 18. század végén egy budai selyemgyár itt eperfákat ültetett, abból a célból, hogy itt tenyésszék a selyemhernyókat, akiknek ugye az eperfa levél egy kedves eledelük, és aztán a főváros, illetve a magyar állam az 1870-es években döntött arról, hogy ezt a területet felhasználja és felparcellázza. Egyrészt művészeknek ad lehetőséget, hogy itt a saját maguk számára műteremvillákat építsenek, illetve itt tervezték felépíteni a szobrászati és festészeti mesteriskolát is, amelyek egyébként a mintarajztanodához, tehát a szomszédos épület Andrássy út 71-hez kapcsolódtak volna, és egy magasabb szintű művészeti felsőoktatást jelentettek akkor elsőként Magyarországon. Strobl Alajost 1885-ben kérték fel, hogy legyen a mintarajztanodának a szobrásztanára, tehát innentől kezdve volt a szobrászképzésnek a vezetője, majd pedig ezt a szobrászképzést igyekeztek akadémiai képzéssé átminősíteni, tehát így hamarosan létrejött a szobrászmesteriskola. Ennek az iskolának egy önálló épületet is emeltek az Epreskertben, amely egyrészt oktatási célokat szolgált, másrészt pedig ez volt Strobl Alajosnak a saját műterme is, tehát ebben az épületben épületben tanított és dolgozott 1889-től egészen haláláig 1926-ig, és ő ezt a környezetet, az Epreskertet igyekezett minél gazdagabban berendezni, nem csak úgy, hogy egy példatár legyen, vagy egy inspirációs forrás legyen a hallgatók számára, hanem valóban egy rendkívül gazdag szövetet alakított ki különböző szobrokból, szobormásolatokból, kőtöredékekből, egy hunyadi kápolnát létesített, mert ugye Mátyás király nagyon fontos az ő életében, és ebbe eredeti töredékeket épített be a Mátyás templomból, amit ugye ekkor építettek át, és cseréltek ki a középkori kövek egy részét, tehát gyakorlatilag egy ilyen saját birodalmat alakított ki a tanítványa is, és saját maga, és most az utókor számára is, és neki a történelmi múlt nagyon fontos, nem csak témaválasztásában, hanem ő is nagyon szeretett személyesen belehelyezkedni ezekbe az időszakokba, tehát gyakran rendezett különböző középkori vagy más korszakokat megidéző jelmezes mulatságokat, amikor maga is jelmezt öltött, úgyhogy az Epreskerti várúr gyakorlatilag ezt a téralakítást, illetve ezt a szerepet is idézi. És gyakorlatilag az Epreskert a mai napig is őrzi Strobl kéznyomát, tehát bár nagyon sokat változott, de nagyon sok olyan fontos monumentum található meg benne, amit még Strobl helyezett itt el, és hát maga egyébként a szobrászati iskola épülete is jelenleg is oktatási célokat szolgál, hiszen a Képzőművészeti Egyetemnek most ebben az épületben működik a szobrász tanszéke.
2: Ha rátérünk a mostani életmű kiállításra, akkor milyen kihívást és érdekességeket tartogatott ennek a tárlatnak a létrehozása, hogy egy ennyire monumentális és sokrétű életművet mutassanak be?
1: Hát ugye az életműkatalógus összeállításakor is szembesültünk azzal, hogy több mint 400 alkotásról van szó, tehát ha akarnánk se, és hogyha ötször ennyi területünk és tízszer ennyi pénzünk lenne, akkor sem lenne elegendő az egész életmű bemutatására, úgyhogy inkább személyesebb közelítéseket alkalmaztunk. Kerestük azért a lehetőséget arra, hogy bemutassunk nagyobb alkotásokat, tehát például itt az intézménynek az aulájában, ami az egykori zárt belső udvar, egy olyan installációt alakítottunk ki, ami gyakorlatilag egy virtuális sétára hívja a látogatókat, és az Andrássy úton kíséri őket végig különböző Strobl alkotások után kutatva, tehát a Bazilikától eljutunk az Operán, a Zeneakadémián, a Régi Zeneakadémián, a Képzőművészeti Egyetemen, az Epreskerten, a Műcsarnokon, a Vajdahunyadvárán, a Városligeti Tavon, a Millennium házán át egészen a Teleki Blanka gimnáziumig és Szabó József utcában Róna József öntödéig, tehát gyakorlatilag megpróbáltunk egy metszetet bemutatni az ő köztéri munkásságából is. Fókuszban a halászlány szobrával, ami eredetileg az Andrássy út 28 udvarán helyezkedett el kútszoborként, majd később múzeumba került, és gyakorlatilag most ismét visszatérhetett az Andrássy útra egy hasonló neoreneszánsz palotának az udvarára. De ez csak az egyik szegmense a kiállításnak, ugye már a bejáratnál egy elég hangsúlyos elem fogadja a látogatókat, ez pedig a kiállítás másik kurátorának, Erős Apolka a szobrászművésznek volt egy nagyon izgalmas projektje. Itt egy konkrét Strobl emlékmű figurát helyeztünk el egy 3D-s print formájában, tehát ez egy olyan nagyon izgalmas alkotás, ez a Mechvárt András emlékműnek az egyetlen megmaradt figurája, ami jelenleg az Öntödei Múzeum, a zárt Öntödei Múzeum kertjében látható, és ezt a szobrot szkennelték be, nyomtatták ki 48 darabból 3D-s nyomtatóval, és ez lett most a bejáratnál elhelyezett tulajdonképpen egy kortárs installáció, amely igyekszik összekapcsolni a kintit a bentivel, a jelent a múlttal, a kiállítást a járókelőknek a hétköznapi életével.
2: Mi mindent tárolnak el az eddig ritkán, vagy akár egyáltalán nem látható, és éppen ezért kuriózumnak számító művek arról az alkotói folyamatról, amelyek Strobl Alajost jellemzik. Mit adnak hozzá a róla alkotott képhez?
1: Nagyon sokat és nagyon sokféle új forrást igyekeztünk bevonni a kiállításba. Ugye Strobl Alajos környezetében sokan fotóztak, ami a századforduló még nem volt egy olyan mindenki számára hozzáférhető és jellemző tevékenység, mint napjainkban. De szerencsére Stroblnak a bátyja is fényképész volt, illetve a felesége is rendszeresen fotózott, és eznek a hagyaték ajándéknak a jelentős része ma is megtalálható a családnál, úgyhogy ezekből is bőségesen igyekeztünk válogatni, hiszen ezek az alkotói folyamatnak olyan aspektusait mutatják be, amit maguk a műtárgyak esetleg nem közvetítenek, vagy a korabeli híradások, leírások nem adnak át. Úgyhogy például így sikerült, mondjak egy példát, kideríteni azt, hogy László főhercegnek a mellszobra szolgált mintaként a Bazilika Szent Imre figurájához. Ugye a bazilikában helyeztek el század előn egy Szent Gellért és Szent Imre szoborcsoportot, ami ma is ott látható Carrarai márványból kifaragva a bazilika egyik négyezeti pillérében kialakított fülkében. És Strobl Alajosnének a sztereófotói között találtunk egy olyat, ahol azt látni, hogy éppen Strobl ezt a szoborcsoportot mintázza az Epreskerti műtermében, és a Szent Imre figura mellé ugyanabban a szögben le van fektetve László főhercegnek a mellszobra, tehát egyértelmű a szituáció, hogy a mellszobor szolgált Szent Imre modelljéül, ami egyébként nem is olyan meglepő, ugyanis László főherceg József Nádor unokája volt, és fiatalon 20 éves korában hunyt el egy vadászbalesetben, tehát valószínűleg ez a vadászbaleset halál téma is inspirálhatta, hogy ő legyen Szent Imrének a modellje, és ez is egy olyan összefüggés, amit összerakhattunk volna a két figura hasonlósága alapján a korábbiakban is, de ez a fotó volt most az, ami megindította a fantáziánkat, és azt mondtuk, hogy ja igen, ezt látni a képen, hogy ez a szobor a modell, akkor nézzük csak meg ezt a két szobrot jobban. Úgyhogy nagyon sok ilyen új összefüggésre segítenek rávilágítani a fotók is, de gyakorlatilag szobrok esetében is volt olyan pont az épület előtt álló installáció kapcsán is, hogy amikor kikerült erről híradás a Facebookra, akkor egy festőművésznő jelentkezett azzal, hogy a szobornak a kis változata nála van otthon. Úgyhogy szerencsére ezt is sikerült még az utolsó pillanatban bevonni a kiállításra, és ugye így ennek a szobornak a történetét is sokkal komplexebben látjuk, mert kiderült, hogy ez a kis változat nem egy vázlat, hanem egy utólag készült kis változat, mert ez Strobl fia, Strobl Mihály is leírja a visszaemlékezésében, illetve Strobl Alajosnének egy fotóján is látjuk, és a korabeli sajtó is leírja, hogy a Ganz gyár, amelynek a vezetője volt korábban Mechvárt András, megbízta Stroblt azzal, hogy a Mechvárt emlékmű figuráit kis méretben is készítse el, hogy ezzel aztán a gyárnak különböző helyiségeit, irodáit díszítsék, és Strobl ezzel tanítványát, Faki Csernőt bízta meg, hogy az elkészült nagyméretű plasztikáknak készítse el a kis változatát, és egy Strobl Alajosné fotón is látjuk azt, hogy Faki Csernő mintázza Poszpisül Mihály öntőmunkásnak a kisméretű szobrát, és ez az, ami egyszer csak egy Facebook kommentből itt volt előttünk, és kikerülhetett a kiállításra is.
2: Hogyan látja, mi az a legfontosabb dolog Strobl Alajos örökségében, amelyből a mai művész generáció is inspirálódhat?
1: Az nagyon fontos kiemelni, hogy egy szobrászati alkotómunka, különösen, hogyha ilyen léptékű és ilyen nagyságrendű alkotásokról van szó, mint amilyeneket Strobl készített, sosem egy magányos tevékenység. Ezt a kiállításon is igyekeztünk bemutatni, hogy egy ilyen jellegű szobrászati munka mindig egy nagyobb alkotócsapat, egy közösség összehangolt munkájával jár, tehát igyekeztünk felhívni a kiállításon is a figyelmet arra, hogy itt nagyon sok tanítvány, munkatárs, gipszöntő, bronzöntő, modell, családtag, fotós is ugyanúgy részese volt ennek a munkának, és ez a közösségben való létezés például egy olyan dolog, ami egy nagyon fontos tanulságú szolgálhat, akár egy mai alkotó számára is.
0: Borovi Dániel művészettörténésszel a Strobl Alajos életművét bemutató kiállítás egyik kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A Halhatatlanság forrása című tárlatot szeptember 19-ig tekinthetik meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületében, azon belül is a Barcsai teremben és az aulában.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bixa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is. Köszönöm figyelmüket. Lázár Csabát hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor a Lélek titkaiban Gőg Edit a víz szimbolikájáról beszél. Arról, hogy a víz több, mint H2O az ember életében.
6: Zsoltárok könyvében olvashatjuk. Anyám méhében alkottál engem, mint vízben növekvő magot. Az életünk elején vízben élünk, a magzatvízben, amely óv és táplál minket. Aztán a keresztvízben belépünk a közösségbe, a hitbe. Mindennapjainkban a víz ad frissességet, tisztaságot, erőt. A víz, amikor úszunk benne, felfrissít, egészséget ad. És amikor elmegyünk, a víz kísér minket, utolsó utunkon is, hiszen szentelt vízzel hintik meg sírunkat. Vagyis a víz ott van születésünknél és halálunknál. Ott van egész életünkben. Emberi életünk is olyan, mint a folyó. Forrásból ered, kanyarog, hullámzik, majd beleömlik a végtelen tengerbe.
5: 17 óra 30 perckor a Lélek titkaiban Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos a víz szimbolikájáról beszél. Lelki, pszichológiai és spirituális jelentőségét járja körbe, szentírási idézetekkel fűszerezve.

0: Maurice Ravel G-dur zongora versenyének második tételét Kocsis Zoltán játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő szerint reggel óta Paksnál és Budapesten is stagnál a Duna vízszintje, az atomerőmű utolsó működő turbinája pedig továbbra is termel. Hozzátette, minden érintett azon dolgozik, hogy fenntartsák a működést. A nyári hónapokra jellemző visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb, közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Duna House hétfőn az MTI-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlanpiacon, a vevők és eladók egy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. A Zala-Szentiváni delta vágány és az új megálló kivitelezésével elkezdődik a közvetlen vasúti kapcsolat építése Szombathely és Zalaegerszeg között, közölte közösségi oldalán hétfőn Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint a mintegy 12 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően 2028-tól közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Szombathely és Zalaegerszeg között. Megszűnik a menetirányváltás Zala-Szentivánban, javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. Több mint 320 kórházban maradt gyermek helyzetének rendezésére indult vizsgálat. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hétfői Facebook videójában jelentette be, hogy célvizsgálatot rendelt el az érintett csecsemők sorsának rendezésére. A miniszter szerint országosan átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban azok a gyerekek, akiket nem tudnak családjukhoz hazavinni. A tárca a csecsemő ringató programot is kiemelt ügyként kezeli, amelyben önkéntesek járnak be rendszeresen a kórházakba ringatni a gyerekeket. Ma lejárnak a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. Az igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, írja az MTI. Újraindulhatnak hétfőn az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások a hormozi szorostóról és az iráni atomprogramról, jelentette be Donald Trump a közösségi oldalán. Az amerikai elnök szerint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar a katonai műveletek leállítását kérte, mert esélyt látnak egy megállapodásra. Közlekedési hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! A főváros 13. kerületében a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sávban tudnak közlekedni, és a Tahi utcát is lezárták. A Pozsonyi utcában, tehát az újpesti szakaszon, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között a korlátozások miatt pótlóbusszal utazhatnak, a 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A várható időjárásról. Tovább fokozódik a forróság, kisebb záporra, zivatarra az északi középhegység térségében lehet némi esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a hőség. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 5 perc. Pesti Mesék című műsorunk következik.
4: Vajon hol és hogyan nyaraltak a budapesti polgárok a 19. század közepén? Nagyon megváltoztak szokásaik a 20. századra? Családdal vagy barátokkal töltötték az időt? Milyen járművel utaztak? Hol szálltak meg, és melyek voltak a legnépszerűbb úti céljaik? Esetleg nyaralt valaki a fővárosban is? Köszöntöm Önöket, Hámori Kinga vagyok. Ezekre a kérdésekre a választ abból a magánirati iratgyűjteményből, fotókból és levelekből kaphatjuk meg, amelyet a levéltár az utóbbi évtizedekben budapesti családoktól vett át, s most egy kiállításban közkincsé tett. Budapest főváros levéltárában dr. Nagy Ágnes főlevéltárossal, a magánirati font főcsoportok referensével tekintettük meg a Budapest nyaral című tárlatot.
5: A fővárosi levéltár lényegében 15-20 éve gyűjt intenzíven magánirathagyatékokat. A ide történő költözésünk után vált intenzívé ez a munka, addig csak úgy szorványosan érkeztek be ilyen anyagok, úgyhogy lényegében már második generációs levéltárosként csináljuk ezt a munkát nagyerővel. És jó pár évvel ezelőttől kezdve már a fotóhagyatékok is nagyon nagy szerepet kaptak ebben, mert korábban inkább iratokra koncentráltunk, illetve még az előző kollégám Horváthy András, és utána ugye egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a fotóhagyatékok is. És hát az ötlet az a kolléganőmnek volt az ötlete, Lukács Anikói, ketten vagyunk a kurátorai a kiállításnak, hogy akkor egy ilyen nyári könnyed kiállítás legyen nyaralás témában, aztán ebből lett egy nagyobb kiállítás, és tulajdonképpen akkor megszülettek a tematikus taglók, és az egésznek ez volt az elgondolása, hogy a személyi családi irategyütteseinkre, amik ide hagyatékként, vagy még élő személyek irategyütteseiként bekerülnek, hogy ezekre alapozzunk, és főleg képekre, hogy ez ne a szokásos levéltári irattömeg legyen. És igazából azt kiderült a gyűjtés során, hogy rengeteg téma, illetve az iratokon keresztül megfogható egyköri szokások, gyakorlatok, nyaralási divatok, az milyen tömegesen vannak jelen a magánirati fondjainkban, és hihetetlen sok ilyen átfedés, ismétlődés, hasonlóság vált megfoghatóvá, és lényegében egy nagyon nagy hozadéka számomra legalábbis a kiállításnak, hogy ilyen kutatási terepek nyílnak, hogy hol vannak azok a tendenciák, divatok, szokások, amik nagyon jól megfoghatóvá váltak az összegyűjtött iratoknak és fényképeknek köszönhetően.
4: Milyen merítésből látunk rá a korabeli társadalomra, budapesti polgárokról van szó, illetve pesti és budai polgárok különböző nyaralási szokásairól, de a címből talán arra is gondolhatnánk, hogy Budapesten is nyaraltak családok, akár Budán, vagy Pesten a budaiak.
5: Igen, két irányba megy a dolog pont, ahogy így mondta. Az egyik az, hogy mivel fővárosi levéltár vagyunk, így amilyen irat, magánirat hagyatékbe kerül ide, muszáj, hogy a családnak legyen budapesti kapcsolódása. A másik, hogy akik nagyobb, komolyabb irathagyatékokat hagynak maguk után, azok egy bizonyos ponton már középosztálybeliek voltak, és annak akár az alsó, középső vagy legfelső rétege. Igazából felső, középosztály, nagypolgárság nem igazán jelenik meg a fondjainkban. Az alsó, középosztály itt van olyan téma, ahol megjelenik, hogy ők bekapcsolódnak a két háború között a nyaralási szokásokba, de alapvetően, ahogy mi így időben végig lefedi az egészet, az inkább a középosztály középső vagy a felső része, akik tudtak nyaralni, és akik egyáltalán irathagyatékokat hagynak maguk után, és amik bekerülnek hozzánk. Tehát igazából az, amit itt látunk, az lényegében a fővárosi lakosságnak csak ez a szelete, és ez az a szelet az, ami leginkább a magánirati fondjainkban is megjelenik, és az ő szokásaikra látunk rá. Viszont valóban Budapesten is nyaraltak, és van olyan tablónk, ami kimondottan erről szól, hogy hogy nézett ki a budapesti nyaralás. És igazából így a tematikus felépítésre a kiállításnak az a forrásainkból, a fondjaink átnézése során előkerültek témák, onnan adták ki magukat azok az egy-egy bemutatott szokás vagy jelenség, ami nyaralás kapcsán előkerült, és így jött elő, hogy lám, van olyan levelezésünk, amiben a budai nyaralóbérlés jelenik meg, akkor ezt be tudjuk életközelien mutatni.
6: A korszakot tekintve, hová repülhetünk vissza az időben?
5: 1867-ben kezdődik a legelső ilyen történetünk, ami azért érdekes, mert ott az egyik illető, aki utazik, még esztergomi, viszont a családja utána már Budapesten él. Tehát az, hogy budapesti családok, az azt jelenti, hogy mindenki ide került valahonnan egyszer. Tehát itt a több generációs családi hagyatékoknál arról van szó, hogy egy ponton kapcsolódnak be a budapesti életbe. Tehát időben 1867-ben kezdődik, és ott elmegy a szocialista korszak Kádár rendszerig 1960-70-es évekig. 80-as évek már nincsen benne. Tehát, hogy markánsan megjelenik az is, hogy hogy nézett ki a nyaralás a szocialista Magyarországon, és hogy lehetett utazni egyáltalán.
6: Akkor utazzunk vissza az időbe. Megkérem, hogy vezessen oda ahhoz a tablóhoz, abba a korszakba, ahová önnek szimpatikus, hiszen aki ide látogat, bárhol kezdheti az utazást.
5: Igen. A kezdet az biztos, hogy az a legkorábbi, 1867. Onnantól kezdve viszont a tematikus felépítésnek, illetve a utazási célirányok, országonkénti célirányoknak köszönhetően az időrend az felbomlik, tehát hogy nincs ilyen időrendi kronológikus rendje a kiállításnak, bárhonnan kezdhető.
6: Jó, hát mi most itt megálltunk akkor éppen egy családnál. Itt három tablót is kaptak, gerendaiék nyaralnak. Mi volt az ő nyaralási szokásuk?
5: A gerendai család lett itt a kiállításon az a család, ami családként lett bemutatva, hogy az ő nyaralási szokásaik milyenek. Ők a középosztálynak a felső részét mutatják. A társadalmi státusukkal függ össze, hogy nagyon komoly hagyatékuk van, több generációs családi hagyatékuk, és a tablók is lényegében a 20. század elejétől hát a két háború közöttig biztos bemutatja, több generáció nyaralási szokásai jelennek meg. Felső középosztálybeli státusuk alapja az volt, hogy ők sírkőkészítők voltak, tehát vállalkozók, és egyébként utazási szokásaik ezzel össze is függtek, mert sírkőkészítőként utaztak Olaszországba, a Carrarai márványbányákhoz, és valószínűtől kezdve eleve, meg a sírkőkészítés miatt is eleve tágabb volt a horizontjuk, plusz felső középosztálybeli család voltak. Ami nagyon szerencsés, hogy rengeteg mindent megőriztek maguk után, nagyon komoly fotógyűjteményük van, egyéb forrásaik, levelezésük, illetve naplóik is vannak, volt saját nyaralójuk is Piszkén, és mindez a gazdag irathagyaték és fotóhagyaték az elég jól feltérképezhetővé és kitapogathatóvá tette, hogy ők hol és miként nyaraltak, illetve hogy változtak a szokásaik időben. Ami nagyon érdekes, hogy itt is megjelenik, és más forrásainkban is, ami már egy szokásra utal, itt valamelyik idézetben olvasható is talán, hogy a generációknál ismétlődnek az utazási szokások, már amíg ezt a politikai körülmények lehetővé tették, és mindig visszaemlékeznek arra, és le is írják levelekben vagy naplókban, hogy ahol vannak, ott a mama vagy a papa volt egykor, fiatalkorában, és hogy ezt felidézik, hogy az előző generáció hogyan nyaralt ott. És ez egy fontos támpont, hogy akkor ők is elmennek ugyanoda.
6: Tehát fontos volt így a kapcsolódás a generációk között, és ha jól látom, akkor fénykép is készült róluk, ezt gondolom ők készítették, tehát a fotózási szokásokról is akkor kapunk egy kis betekintést, illetve levelezésüket látjuk, napló részleteket, vagy mi ez a hagyaték tulajdonképpen, amiből önök kiindultak?
5: Ez egy nagyon komoly több generációs hagyaték. Ők maguk fényképeztek, tehát itt nem arról van szó, hogy ők fényképeztettek, azt is csinálták, mert vannak olyan képeik, amik ott a nyaralóhelyeken a szokásos módon ott volt a fotográfus, a műterem, és akkor oda elmentek, vagy nem tudom, kint a szabad téren is a fotográfusok felálltak és gyártották a ilyen értelemben tömegfotót. De ők maguk is fotóztak, 1890-es évek végétől már biztosan, és az akkori családapa lehetett az, aki gazdag városi polgárként ebbe az új szokásba beletanult, akkor már a technika lehetővé tette, hogy amatőrök is tudjanak jól, könnyen fényképezni, és ennek köszönhetően nagyon komoly fotóalbumaik vannak, illetve negatív gyűjteményük, amiben a nyaralási fényképeik is benne vannak, vagy a gyerekük élete dokumentálva van a piszkei nyaralójukban töltött életüknek a fotóalbumaik, kutató dokumentációja, a nyaraló belső, lakás belső is nagyon jól látszik benne, és a családtagok is megjelennek. Tehát itt egyértelműen arcot kapnak az emberek.
6: Akkor mentünk tovább egy másik tablóhoz. Itt most nem családot látunk, hanem szokást. Ugye? Egy utazási szokást.
5: Igen, ez a két világháború között robbant be, azért is használtuk ezt a címet, hogy az automobilizmus berobbanása autós és motoros utazás szokássá válik, ami nyilván a technika, illetve az autó elterjedésének köszönhető, és ami ezen a tablón igazán érdekes, nem is az autós utazás, hanem a motoros utazás, mert ezen keresztül válik láthatóvá egy olyan társadalmi réteg itt, akik a kispolgár alsó középosztály réteget képviselik, akik egyébként nem feltétlenül jelennek meg abban, hogy akkor elutaznak a mabáziai fürdőhelyre és a egyéb drága helyekre, ami akkor annak számított, hanem itt egy másik társadalmi réteg jelenik meg, akik viszont szintén fényképezkedtek, és feltétlenül ők maguk készítették a képeiket, mert a motoros utazásaikat végigkísérik albumokon és egyéb albumokon kívüli fényképeken. Ami a motoros utazásaikban még érdekes, hogy ez viszont teljesen beágyazódott a hagyományos útirányokba, mert Ausztria volt az egyik fő terepe, és azok a túrák, amiket egyébként a korabeli autós újságok is reklámoztak, illetve motoros túrákat is szerveztek, nyilván akkor, akinek volt motorja, saját maga is meg tudta csinálni, anélkül, hogy egy ilyen csoportos van, amihez csatlakozott volna, és jellegzetesen ezeket az utakat járták be, ami a fényképeken látszik is, mert ezek a képek mind hozzájuk tartoznak. Tehát ez a tipikus alpesi utazás.
6: És akkor egy egész család motorra pattant?
5: Nem. Itt szerintem egy házaspárról van szó, én úgy emlékszem, az illető adóhivatali tisztviselő volt, és szerintem barátaival utazott, mert sohasem egyedül van a képen, az látszik is, hogy csoportosan utaztak, és több motorral keltek útra.
6: Tehát akkor itt a kiállításban nem csak családokról van szó, hanem akár egyéni vagy baráti társaságokról, magáról a kiruccanásról, a nyaralásról, ahogy budapestiek től a hagyatékuk alapján tulajdonképpen következtetni lehet.
5: Igen, sőt, az, hogy baráti társaságuk az úgy is megjelenik, hogy nem feltétlenül utaztak együtt, de az is nagyon jellemző volt, hogy mivel itt a középosztály felső rétegeiről volt szó, mindenki utazott, és a nyaraló helyeken, ami lehet akár Balatonfüred, de lehet akár egy külföldi ausztriai divatos üdülőhely, ott tulajdonképp újra összetalálkoztak, mert elmentek, tudták, hogy ott vannak, vagy nem is tudták, és amikor megérkeztek, rögtön fölmérték a terepet, hogy na hát ők is itt vannak, mivel nagyon gyakori volt, szokás volt, hogy útinaplókat vezettek, ami lehet akár egy tenyérnyi notesz, de lehet akár egy komolyabb füzet, akár lehet elbeszélő jellegű, de csak információfeljegyzés, ott visszaköszönnek a nevek. És ebből akár össze lehetne rakni egy kapcsolathálót, hogy akkor, amikor ők elutaztak valahová, milyen ismerőseikkel találkoztak. És lényegében ott élték a Budapesten megszokott társas életüket az ismerőseikkel együtt, anélkül, hogy ez meg lett volna beszélve feltétlenül.
6: Kisgyerekekkel Karintiában 1930-ban itt álltunk meg most egy ilyen tabló előtt.
5: Ez nekem egy nagyon, nagyon érdekes téma volt végignézni, hogy hogyan működött. Tehát tipikus úti célpont Ausztria, két világháború között, középosztály, a családapa egy építész, és elmennek egy egész hónapra. Tehát akkor az utazás nem feltétlen arról szólt, hogy akkor nem tudom, egy hét szabadságot kiveszünk, és elmegyünk egy városba, és akkor ott körbenézünk, hanem arról szólt, hogy akár ahogy Magyarországon is megcsinálták, arról is szólt tablunk, hogy a vidéki nyaralás hogy nézett ki, vagy ahogy a Budapesten belüli nyaralás, hogy hónapokra kivettek egy budai villát bérbe, és akkor májustól szeptemberig ott voltak. Ugyanezt Ausztriában is meg tudták csinálni, hogy elmentek egy hónapra, vagy két hónapra. Ennél a családnál ez látszik, hogy két évről is tudunk, hogy ez volt a gyakorlatuk. A családapa itthon maradt, mert közben kereste a pénzt, a családanya elment a gyerekekkel, és ebben az esetben konkrétan tudjuk, itt a nagy csoportképen látszik is, hogy két család utazott együtt, mindkét esetben a család fő nélkül, de gyerekekkel, és vitték a cselédet, és az itt fennmaradt levelezésből, ami annak köszönhető, hogy az apa nincs velük, a feleség Ausztriában van, leveleznek, mert abban az időben nagyon komoly volt a levelezés, mert így lehetett kapcsolatot tartani, és ez a szerencséje a történésznek. megmaradt a levelezés, és ebből kiderül, hogy a családanyának Ausztriában a cselédjével együtt lényegében az otthoni háztartást kellett újra legyártania, és leírja a panaszkodó leveleiben, hogy neki ez egyáltalán nem nyaralás, hanem hihetetlen erőfeszítés és fáradtság, mert 3 kisgyerekkel van ott, amiből az egyik még 1 éves sincsen, és hogy neki naponta 6-kor föl kell kelni, és végigcsinálni az egész napot, hogy itt mindenkinek legyen mit enni, és hogy a gyerekek rendben legyenek, hogyan szereznek be babakocsit, hogy tudjanak közlekedni a kisgyerekekkel, és lényegében itt teljesen jól rekonstruálható és átélhető a feleség keserű leveleinek köszönhetően, hogy hogy nézett ki egy ilyen nyaralás. És ez az a típus, amikor 2 család kapcsolódik így össze egymással.
6: Igen, tehát akkor csak a helyszín változott, Budapest helyett Ausztriában élték meg a nyarat.
5: Ez lényegében igen, ez nagyon nagy hozadék a kiállításnak, hogy átláthatóvá vált, hogy mik a célpontok, és hogy tulajdonképpen a különböző célpontokon ugyanazt a szokásrendszert hozzák létre, hogy budai nyaraló, Ausztria, hová több hétre el tudtak utazni, ez a 2 ugrikből, hogy ez nagyon tipikus, de fürdőhelyekre is így jártak, ott még ráadásul a téli, télvégi kúra is fontos volt, hogy hetekre elmennek mondjuk egy idős nagyszülőházas pár, és akkor ott vannak hetekig a Báziában vagy a Isztriában, hogy kúrálják a nagyapa rossz légzőszervi problémáit, tehát ugyanez a több hetes nyaralás, és akkor ott legyártják az itthoni életformájukat.
6: És akkor nekik fix nyaraló házuk volt ezeken a helyszíneken, vagy pedig mindig egy ilyen időszaki, szezonális kiruccanás volt?
5: Arról, hogy nyaralójuk lett volna külföldön, sehol sem tudunk, ezek szállodák voltak. Azt, hogy külföldön házat béreltek volna, én ilyennel nem találkoztam, mert ugye ez ma egy bevett szokás, hogy lakást bérelnének, de a szálloda vagy lakásbérlés az volt. És az, hogy fix helyre mentek, szerintem igen, tehát igazából egy ismétlődés van, hogy minthogyha lenne egy nagy zsákunk, amiben benne vannak a megszokott célpontjaink, és akkor adott évben ebből valahogy összerakjuk. De hogy akkor megvan, hogy Karintiába megyünk, megvan, hogy nem tudom, Steyerországba megyünk, megvan, hogy hegyet mászunk, megvan, hogy a tengerparti fürdőhelyre megyünk, és ezek szerintem ismétlődnek. De van olyan házaspár, ahol tökéletesen látszik, hogy minden évben megvan, hogy akkor elmennek tavasszal ide, nyáron oda, akkor ősszel amoda, de egy évben legalább 2-szer elutaznak több hétre.
6: Van egy nagyon jó honlapja a kiállításnak, ott böngésztem én is, és ott például egy családnak a levelezésére bukkantam. Ők éppen egy nyaralót fixen meg szeretnének vásárolni Budán, mondjuk itt akkor arra reflektálva, hogy Budapesten belül is igényük volt egy jó levegő nyaraló házra.
5: Igen, hát itt igazából 2 tablót szentertünk a budapesti nyaralóvezeteknek, amiből az egyik egy konkrét családi eset, a nyaraló keresésnek az esete. Erről az egész történetről megint annak köszönhetően tudunk, hogy távol vannak egymástól a családtagok, mert itt utaztak el a nagyszülők tél végén valamilyen dalmáciai helyre, kúrára, és a fiatal generáció a kisgyerekekkel viszont itthon van, és ők kezdik el már tél végén, ami a sajtóban is visszaköszön, hogy így működött a budapesti szokás, hogy tavasszal elkezdik a nyaralókeresést. A középosztálybeliek Budán, kiderül, hogy voltak ingatlan közvetítők, akik kimondottan ezzel foglalkoztak is, vagy ismerősök többe érkezett információkra támaszkodtak, vagy egyszerűen elmentek arra a helyre, ami másik tablón be van mutatva, hogy mik a nyaralóvezetek, a budai nyaralóvezetek, sétáltak, kinéztek valamit, utána jártak, és akkor eldöntötték, hogy mit szeretnének. Tehát ennek köszönhetően, hogy a nagyszülők nincsenek itthon, ez a téma megjelenik a levelezésben. És nagyon részletesen lehet tudni, hogy akkor melyik vidékeken kerestek nyaralókat, milyen házcímeket kaptak az ingatlan közvetítőtől, melyik mennyibe került volna, és hogy mik az ő keresési szempontjaik, mert az ő esetükben a feleség éppen kisbabát várt, és készültek arra, hogy augusztusban lesz a szülés, és nem lehetnek túl messze a várostól, illetve szempont volt az is pont emiatt, hogy amikor majd a nagyszülők hazajönnek, és nyáron ők is itt lesznek Budapesten, mert ők is budapestiek voltak, akkor ne legyenek egymástól távol, hanem ők is benne legyenek a nyaralóban, tehát elég nagyot találjanak ahhoz, hogy beférjenek, viszont ne legyen túl drága, mert az meg kiderült, hogy nagyon komoly probléma volt, hogy drága volt a nyaralóbérlés. És ezekre a szempontokra ez a levelezés így mind rámutat, amit levelezés nélkül soha nem tudnánk, hogy ez hogyan történt.
6: Érdemes tehát megtartani a leveleket,
5: igen,
6: igaz?
5: Ez nagyon fontos. Ez egy nagyon érdekes kérdés, magánirat gyűjtés kapcsán, hogy a családi levelezéshez való viszonya az embereknek, hogy a legelső reakció az, hogy ó, hát ez úgysem érdekel senkit, hiszen csak azt mondják el, hogy mit tettek, mit csináltak tegnap, de pont ez az érdekes, mert ez így sehol máshol nincsen leírva, és ebből rakható össze, hogy hogy működött egy korábbi világban a hétköznapi gyakorlat az embereknek. Pont az elképesztő hétköznapiságuk és mindennapiságuk az, ami nagyon informatív.
6: Üzenet a múltból.
5: Igen. Ez, amit sehon máshonnan nem tudunk, és ami nagyon nagy szerencsénk, és hát a mai világban, ahol írásban nem levelezünk ilyen formában, ez nem hagy nyomot. Az, hogy amint eltávolodtak egymástól a családtagok, a kapcsolatot akarták tartani, úgy barátokkal is, és ennek köszönhetően keletkezett a rendkívüli mennyiségű levelezés, ami lehet írott levél, vagy pedig képes lap is, hihetetlen információ gazdag, mert kapcsolatrendszereket is ki tud rajzolni. Tehát igazából a boríték is fontos, amit szintén nagy erőszeretettel dobnak ki a levelek mellől, mert hogy a borítékon van a címzés, és hogyha ezt nem látjuk, akkor ott lehet, hogy a megszorításban van egy becenév, az aláírásban egy másik becenév, és soha nem fogjuk tudni, hogy kik azok, ha esetleg még dátumot sem írtak rá, akkor a boríték viszont tele van információ, mert ott a postabélyegző, ott van a címzés, feladó a hátoldalán, tehát hogy ez mind olyan információ, ami elveszett, ha ezeket kihaigálják azzal, hogy ó, hát ez úgysem érdekes.
6: Most egy fotótabló előtt álltunk meg, ezek is árulkodnak. Ugyanolyan sok információról, mint a levelek?
5: Igen, és itt az a borzasztóan érdekes, hogy itt két időszak van, egy 1930-as évek, amikor tudjuk a noteszeknek, útinaplóknak köszönhetően, hogy egy házaspár évente hogyan utazott, de ugyanakkor mellette van egy 1958-as utazás, tehát lényegében a Kádár rendszer legeleje, és hogy hallatlan érdekes a kettő, bár a tabló csak félig van, meddig van erre kihegyezve, hogy itt egész más politikai társadalmi közökben látjuk, hogy a mediterrán utak azok hogyan néznek ki. És ami borzasztóan érdekes, hogyha mind a kettő utazás után maradtak fotóalbumok, hogyha ezeket egymás mellé tesszük, hogy hihetetlen párhuzamok vannak, hogy mennyire nem változik, hogy az emberek mit fényképeznek. És igazából a két fotós tablónk, ami két külön tabló, azról pedig egyértelműen visszaköszön, és borzasztóan érdekes lenne ezzel is foglalkozni, hogy a amatőr fotózás, vagy úgymond privát fotó, vagy más kategóriákat is lehet erre használni, ott mennyire meghatározóak ezek a képi sémák, vagy toposzok, amiket az emberek újra és újra megcsinálnak, és biztos, hogy ma is ugyanígy fényképezünk.
6: Igen, tehát ugyanaz érdekes most is a 21. Igen. Században, igaz?
5: Igen, és ugyanazok a beállítások, tehát ahogy az ember nagyon sok képet átnéz a kiállítás kapcsán, akkor látja, hogy a képkomponálás szokása semmit sem változik, tehát hogy kell kinézni egy hegyi képnek, hogy kell kinézni egy tengerparti képnek, ez így évtizedek semmit nem változtatnak rajta.
6: Mert sokat mesélt arról, hogy mi az ön számára érdekes levéltárosként, meg hát is izgalmas is tulajdonképpen az ön munkája, meg az önök munkái. De mi az, ami ennek a kiállításnak a kapcsán azért önt is meglepte?
5: Számomra a legnagyobb hozadéka, mert amellett, hogy levéltáros vagyok, társadalomtörténészként kutató munkát is végzek, bár eddig más irányú kutatásaim voltak, hogy ezeknek a forrásoknak köszönhetően, amik egy magánirat hagyatékban megmaradnak, hihetetlenül jól össze lehet rakni a hétköznapi szokásokat, és bár itt a hozzánk beérkező iratok mindig egy-egy családhoz vagy egy-egy személyhez tartoznak, de ha ezt a nagyon sokat, ami most már van, mert most már több száz magánirati fondunk van, most ha ezeket egymás mellé tesszük, ezek a elképesztő ismétlődések, amik megjelennek. És hogyha ezeket elkezdjük összekapcsolni, akkor lényegében egy budapesti társadalmi képet tudunk megrajzolni, ami egyébként egy-egy család emlékhagyatékaként és ilyen értelemben a saját múltjának az emlékeként és értékeként elkezd működni egy olyan kontextusban, amit anélkül, hogy ezeket tömegesen átna néznénk, ez nem fog kirajzolódni. Tehát igazából számomra ez volt a legnagyobb élmény, hogy ezek az egyedi esetek, hogy kezdenek el kontextusba illesztődni, és mindegy az, hogy ez egy utazási napló, egy fénykép vagy egy levél, onnantól kezdve sok van belőle, és különböző családoknál ismétlődik, ez egy nagyon tág terepet kezd kirajzolni, hogy hogy működött ez a nyaralási rendszer, akár az úti céljaikkal, akár a bérléssel, vagy hová utazunk, hol szállunk meg, mit csinálunk, mit fényképezünk, kivel megyünk, kivel találkozunk, milyen az időjárás, hogyan reagálunk rá, milyen érzéseket fejezünk ki, az is több két helyen is visszatérő elem, hogy a hegyek láttán sírnak, amit ma nem biztos, hogy megteszünk, mert ugye egész más a érzelem kifejezésünk, de hát ugye nagyon-nagyon apró dolgok megjelenhetnek, amik nagyon sokat elmondanak egy adott korszakról.
6: kedves hallgatóink, a Budapest nyaral című kiállításon dr. Nagy Ágnes főlevéltárossal, a magánirati font főcsoportok referensével beszélgettem. Az ingyenes tárlat hétköznaponként 8 és 18 óra között 2027 május közepéig várja a téma és a múltidézés iránt érdeklődőket Budapest főváros levéltára aulájában. A kiállításhoz honlap is készült korabeli fotókkal és levélrészletekkel, melyet a budapestnyaral.bparchiv.hu oldalon tekinthetnek meg. Köszönöm figyelmüket! 4 hét múlva egy újabb pesti mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. A viszonthallásra!

0: Pesti Mesék című műsorunkat hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamív mai adásában az augusztus 7-én 106 éve született Kossuth Díjas érdemes és kiváló operaénekesre, Radnai Györgyre emlékezünk Verdi ária felvételeivel. Hallgassák először a Rigoletto részleteit a második felvonásból.

0: A Rigoletto második felvonásának részletei után az Állarcos bálból következik Röni áriája a harmadik felvonásból.
1: Menj oda, ott van a fiad, nem tiltom azt, hogy őt meglásd.

Az állarcos bál harmadik felvonásából elhangzott René áriája után Radnai György az Otelló híres részletét, Iago krédóját énekli a második felvonásból.

Verdi Otellójának részletét befejezésül a szerző utolsó dalműve, a Falstaff részlete követi, Ford áriája és jelenet a második felvonásból.

szörnyű csúfság, milyen förtelmes szó kering az agyamban, az a kancs. Ököl, vagy kecske, az leszek!

0: A Falstaff részletével véget ért a dallamív. Verdi áriákat hallottak a 106 esztendeje született Radnai György archív Verdi felvételeiből. Szerkesztette Magyar Kornél.
1: A következő műsorszám 12 éven

0: Aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 17 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Szükség esetén azonnal indíthatók a mostanában használaton kívüli erőművek, közölte a miniszterelnök hétfőn, miután részt vett a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és annak kormányzati kezeléséről szóló egyeztetésen, Forsoffer Ágnessel, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnökkel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter közölte, a régi, mostanában használaton kívüli erőművek, így a litéri erőmű és a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkjának felkészítése, ellátása tüzelőanyaggal, üzemanyaggal megtörtént. Ezek szükség esetén azonnal indíthatók. Ma lejárnak a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, írja az MTI. Energiatakarékosság miatt a home office bővítését javasolja az IVS. A Digitális Vállalkozások Szövetsége hétfői MTI-hez eljuttatott közlése szerint a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt arra kéri a vállalatokat, hogy minél több dolgozó számára tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést. A szervezet szerint az irodák légkondicionálása, világítása és eszközei jelentős energiát fogyasztanak. Becslésük alapján az intézkedéssel naponta akár egy paksi blokk termelésének 10-15%-a is megtakarítható lenne. Csatlakozva Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármesterének kezdeményezéséhez, ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek hétfőtől péntekig délutánonként a nagy hőség miatt, jelentette be Szolnok polgármestere a Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a Tiszaligeti élményfürdőben és a Vésőúti strandon szolnoki lakcímkártya felmutatásával hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között térítésmentesen strandolhatnak a szolnokiak, írja az MTI. Országos vizsgálatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására. Az ellenőrzések a termékbemutatókra, házkörüli javításokra, egészségügyi szolgáltatásokra és az online értékesítésre is kiterjednek. Emellett országszerte fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak, hogy segítsék az idősek tájékozódását és megelőzzék a visszaéléseket. Újraindulhatnak hétfőn az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások a hormuzi szorosról és az iráni atomprogramról, jelentette be Donald Trump közösségi oldalán. Az amerikai elnök szerint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar a katonai műveletek leállítását kérte, mert esélyt látnak egy megállapodásra. Közlekedési információk következnek. Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban. Emiatt, aki személyi autóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M5-ös autópálya a Budapest felé vezető oldalán két baleset történt, a 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le. Itt Újhartyánnal 10 kilométeres torlódás alakult ki, aki teheti, az legkésőbb az 53-as jelű őrkény csomópontban letérve az 5-ös főúton kerülhet, írja az Útinform. Végül az időjárásról. Továbbra is kitart a forróság, kisebb záporra, zivatarra az északi középhegység térségében lehet némi esély. Késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a hőség. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Magvetés. Hitéletünk krónikája.

0: zarándoklat több, mint utazás. Találkozás Istennel, önmagunkkal és azokkal a helyekkel, ahol a hit évszázadokon át formálta a népek történelmét. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az idei baltikumi zarándoklat úti célja Lettország, Litvánia és Észtország legismertebb kegyhelyeire és történelmi városaiba vezette a résztvevőket. Az út során felkeresték többek között az Isten irgalmasság vilniuszi szentélyét, Szilúva Mária kegyhelyét, a Keresztek hegyét, valamint Rigai és Tallinn történelmi belvárosát is. Kuzmány István állandó diakónus, a Magyar Kurier főszerkesztője, úti könyvíró, idegenvezetőként kísérte a zarándok csoportot. A riporter Tóth Kata arra kereste a választ, milyen lelki és emberi tapasztalatokat adott ez a 9 napos út, mit üzennek ma a Baltikum keresztény emlékhelyei. Kuzmány Istvánt hallják.
1: 2005 és 2007 között egy bő 2,5 évet éltem a feleségem oldalán a Baltikumban, Litvániában és Vilniusban, és akkor csodálkoztam rá arra a gazdagságra, ami akár kulturális, akár épített, akár nemzeti, akár földrajzi, bármilyen területen ott megtalálható. És aztán, mikor láttam, hogy idehaza szinte tabula rasa ez a terület, tehát nagyon-nagyon kevesen ismerik, vagy hallottak róla, akkor kezdtem elírni úti beszámolókat, ismeretterjesztő írásokat az Új Emberbe és a Népszabadság utazás rovatába, utána pedig 2 úti könyvem is megjelent a térségben, és akkor kezdtem el belevágni, hogy jó lenne ide elhozni embereket, és megmutatni ezt a gazdagságot.
2: Mi volt az, ami erre az útra leginkább vonzotta, és volt-e olyan helyszín, amit különösen várt?
1: Én szerelmes vagyok ebbe a területbe, nagyon könnyen tudok lelkesedni, azért is merek így fogalmazni, és a feleségem is ezt megbocsájtja nekem. Első pillanat óta szerelem első látása, és úgy gondolom, hogy számos olyan katolikus szempont van, különösképpen Litvániában, amiről kevésbé tudunk. Például ott van az Isten irgalmasság kegyképe, amit Szent Faustina festett meg még életében, hiszen a krakkói Isten irgalmasság bazilikájában már csak egy olyan képet láthatunk, amit ő már nem ért meg, hogy az elkészüljön. Ez ott megőrződött, nagyon kalandos a története, ez egy igazi unikum. És nekünk magyaroknak aztán végkép, illetve egy nagyváradi származású vagyok, a Szent László városáról beszélünk, kétszeresen is elkezdett dobogni a szívem, amikor megérkeztem Vilniusba, és rájöttem, hogy a Székesegyháznak a titulusában benne van Szent Szaniszló mellett Szent László királyunk, és van a bazilikában egy Szent László kápolna, ami ma újra látogatható.
2: Az előbb említette az Isten irgalmasság szentélyét, ugye itt indult az zarándoklatok is. Milyen élmény volt az eredeti irgalmas Jézus kép előtt imádkozni?
1: Ugye most, amikor idén kint voltunk, ugye Martos Levente Balázs püspök vezette a zarándoklatot, úgy csináltuk, ahogy szoktuk is ezt máskor is, hogy szentmisét ünnepeltünk ott, hiszen nekünk katolikusoknak, keresztényeknek a legfőbb csúcspont minden zarándoklaton a szentmise ünneplése, és utána ott maradtunk egy bő fél órát, szűk órát, csendben kihelyeztük az oltári szentséget, és ott a kegykép előtt imádkoztunk, és hát hogyha van tényleg megszentelt idő a szentmisén, illetve a szentségimádáson, az ott mindenkinek a szívét eltöltötte, és persze, hát ezt tettük úgy, hogy előtte ismertettem azt a történetet, ami több mint kalandos, hiszen ha emberi logika szerint gondolkodunk, itt volt cári Oroszország, aztán szovjet megszállás, tehát hogy ennek a kegyképnek már nem is kellene léteznie, és mégis ilyen-olyan emberi furfang, de én úgy gondolom, hogy isteni gondviselés révén megmaradhatott, amit II. János Pál, amikor arra jár, 1993-ban ő is csodaként emlegeti, hogy megmarad ez a kegykép, és hát több, mint kegyelem volt ott imádkozni.
2: Mit jelent az, hogy Szent Faustina itt kapta a látomást, illetve ezen kívül, amit az előbb említettünk, volt-e olyan pillanat, ami különösen mélyen megérintette, akár lelkileg, akár hitben. Erről tudná egy picit mesélni nekem?
1: Igen, nagyon emberi az ő története, hiszen halála előtt 3 évig ő Vilniusba kerül. Hát nem túl kegyes okból, hiszen amikor ő elkezdi a naplóját megírni, amikor elkezd beszélni a nővértársainak a közeli, ma Fehér Oroszországhoz tartozó Grodno városába, akkor a rendi elöljáró azt gondolja róla, hogy pestiesen úgy mondhatnánk, hogy kettyós, tehát biztos képzelődik. És mivel nincs pszichiáter az adott településen, és a legközelebbi hely az Vilniusban volt, ezért a rend úgy dönt, hogy akkor kerüljön ő át oda. Egy nagyon lelkiismeretes, de szigorú papra, Szopocskó atyára, akit azóta boldogok között tisztelünk, ő a Vilniuszi egyetemen tanár, és abban a kápolnában misézik, ahol ma a kegykép található, rábízzák, és Szopocskó atya látja, elkíséri pszichiáterhez, hogy ez nem csak egy képzelgés, hanem ő valóságosan találkozik Jézus Krisztussal, beszélget vele, leírja az üzeneteit, és így indul el ez a történet. A másik történet, amikor Jézus azt kéri tőle, hogy festesse meg ezt a képet, akkor is egy nagyon emberi történet mutatkozik meg. Méghozzá az, hogy mikor meglátja a képet, mikor elkészül, akkor bemegy a kápolnába, és sírva fakad, és azt mondja, hogy hát Uram, ki az, aki téged meg tud úgy festeni, ahogy látlak. És akkor ennek a történetnek az egyik kegyes vége az az, hogy Jézus mondja neki, hogy hát nem az ecsetvonásokban, hanem magában a képben, Isten irgalmasságában van az a lényeg, amit szeretne nekünk embereknek elmondani. Illetve utána szoktam is ott mondani egy picit viccesen, hogy mit tesz az Úr Jézus, hogyha a könnyező hölgyekkel találkozik, hogy utána úgy jelenik meg élete végéig Faustina nővérnek, ahogy a kegyképen ábrázolva van.
2: Vilniuszra tekintve több jelentős kegyhelyet és történelmi emléket is tapasztalatunk, hogy ez őriz ez a város. Mit hozott magával ebből a városból? Például a hajnalkapuja milyen benyomást tett őre?
1: Ugye az óvárosnak a csúcspontján található a hajnalkapu, ami az óvárosnak a falánál lévő kápolna, tehát úgy tudok kimenni az óvárosból, hogy át kell menjek alatta szó szerint, és olyan szép, hogy ott úgy szoktak szentmisét bemutatni, hogy nyitva van, ez egy picurka kis kápolna, de nyitva van a francia ablaka, és akkor kvázi így egybeolvad a városnak a milliójével. Ma is úgy mennek el az emberek alatta, hogy keresztet vetnek. De ahogy kilépek a hajnalkapun, ott van egy nagyon fontos magyar vonatkozás. Ugye 1956-ban, november 1-én Minden Szentek ünnepén hallottak a magyarországi forradalomról. Az akkori városi egyetemi fiatalság úgy döntött, hogy a közeli temetőben gyertyát gyújt, énekel, imádkozik a magyar forradalomért, és hát ezt a karhatalom abszolút nem nézte jó szemmel, és hát ezért van, hogy az 50. évfordulón Sólyom László ott egy emlék plakettet, vagy kis emlékművet helyez el az óváros falán. Tehát nekünk egyfelől a szűzanya miatt is nagyon fontos, mint kegyhely, másfelől pedig ez a fontos magyar emlék is hozzá kapcsolódik.
2: Volt-e olyan templom vagy történet, ami különösen közel került önhöz, illetve mennyire érezhető ma is a városban ez a mély keresztény hit?
1: A mély keresztény hittel kezdenék, beszélgetve helyi püspökökkel, papokkal, világiakkal, az a benyomásom, hogy ugyanazok az örömök és ugyanazok a bánatok vannak jelen a litván egyházban, hiszen az országnak több mint 90%-a katolikus, ami bennünket is jellemez ma. Nagyjából ugyanannyian járnak templomba, ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe. Nekem személy szerint még kiemelten fontos a városba a Szent Szaniszló és Szent László királyról elnevezett székesegyház, hiszen nagyváradiként, amikor ott kezdtem élni, és rájöttem, hogy te jó éket ez a székesegyház, erre a titulusa van felszentelve, sőt, aki elkezdi ezt így építeni, illetve benne az első Szent László kápolnát, ahol most is szentmisét ünnepeltünk, azaz Jagelló litván fejedelem, aki elveszi később Szent Hedvigünket. Ő elzarándokol kétszer is luxemburgi Zsigmond oldalán Nagyváradra, hiszen Szent László király pártfogását kéri akkor, amikor pogányból keresztény lett. Tehát ez nekem különösen fontos az életemben.
2: Van-e olyan templom vagy történet, ami különösen közel került ezen kívül önhöz?
1: Van a flamboyán gótikának a gyöngyszeme, a Szent Anna templom, és ott mindig el szokták azt mondani, hogy a templomnak az alsó részét, ami sima téglákból van építve, azt egy morcos édesapa építész építette. Volt egy inassa, aki segített, ahogy lenni szokott, beleszeretett a mesterünknek a leányába. A mester nem nézte ezt jó szemmel, elküldte a fiút, elzavarta. Aztán meghal az édesapa, a fiú visszajön, beteljesedik a szerelem, és akkor a templomnak a felső kétharmada pedig 33 fajta pálca díszítésben pompázik, tehát ezt úgy is hívják, hogy lángoló, ugye francia flamboyán gótika stílusában, tehát látszik, hogy a fiatalok szerelme ami ott helyben megtapasztalható, az kivetül a templomra.
2: A zarándoklat egyik legfontosabb állomása Szilúva volt, ahol ugye Európa első elismert Mária jelenése történt. Mitől különleges ez a hely?
1: Ugye a jelenés 1608-ban történik egy olyan területen, ahol már harmadik vagy negyedik generáció óta protestáns emberek élnek akkor Észak-Nyugat-Litvánia területén. Hát abban is jelentős ez a Mária jelenés, hogy ez egy protestáns területen történik, tehát ott már nincs több ideje katolikus templom, és a helyi katekéta jön ki, és nekik mondják el a gyermekek, hogy mit láttak. És nagyon hamar elterjed ennek a híre, és ugye Róma, a pápa, amikor koronát küld, és megkoronázzák a helyben lévő kegyképet, ez az első Európában történt Mária jelenés, ami ilyettén elismerésre került.
2: Érezhetően ma is, hogy ez egy élő, tapintható zarándokhely.
1: Silúvában mi nem szentmisét ünnepeltünk, hanem II. János Pál nyomán, hiszen amikor ő is 93-ban ott volt, rózsafüzért imádkozott, mi is ezt tettük Balázs püspök atya vezetésével a jelenések helyén. Ugye ez kint van egy természetvédelmi területen, tehát maga a hely is festői, egy ilyen erdős, dombos részt képzeljünk el, gyönyörű szép maga a helyszín, van egy jelenések kápolnája, ami egy szép szecessziós stílusban épült, van egy óriási tér, ami különösen Mária ünnepekkor, itt a búcsút kisasszony napján, szeptemberben tartják, akkor megtelik több tízezer, több százezer ember, és el tud ide látogatni, és van egy kegytemplom. Tehát ott helyben kézzel tapintható mindaz a fajta rejtettség, ami akár a Szent Családra, akár azokra a titkokra mind jellemző, hogy akár a megtestesülésről, akár a megváltó keresztalára gondolunk, vagy Jézus feltámadására, hogy minden titokban, csendben, a világtól elrejtve történik, hát ez ott mind adott.
2: A Keresztek hegye sokak szerint a Baltikum legmegrendítőbb helyszíne. Hogyan élte meg ezt a látogatást? Milyen érzés volt először meglátni ezt a rengeteg keresztet?
1: Ugye ez az a hely, ahová mindenki, aki a Baltikum területére téved, akár tudatosan, akár nem, el szeretne jutni, vagy elviszik oda. Abban különbözik az összes többi kegyhelytől, ami akár Magyarországon, akár a világ más pontján felelhető, hogy itt nincs egy felülről való építkezése ennek a kegyhelynek, tehát nincs egy helyi földesúr, nincs egy jelenés, nincs egy helyi püspök, aki elrendeli, hanem nagyon szomorú a történet, de alulról kezdődik az építkezés. Először az 1800-as évek végén, amikor a cári Oroszország idején először elkezdenek deportálni embereket, akkor ugye 40-ben a szovjetek újra elkezdenek deportálni embereket, államfőtől püspökig, plébánosig, pedagógusokig mindenkit elvisznek, aztán 45-től újra történik ez, és úgy döntenek a helyi emberek, hogy ez egy város határában lévő terület, hogy oda kimennek, és azoknak az embereknek az emlékére, akik elhurcoltattak, mindenkinek az emlékére egy keresztet állítanak. Tehát, hogy ez egy hát nagyon-nagyon megrázó hely. Ma már, hál' Istennek, a történelem ugye úgy alakul, hogy nincsenek ilyen vértanúságok, nincsenek ilyen megpróbáltatások, de viszont ma már ugye egyfelől emlékből járnak oda, akár a litvánok, akár a külföldiek, és akár olyan dolgok is történnek, hogyha megszületik egy gyermek, akár hálaadásképpen oda elviszik, vagy hogyha valaki házasságot köt, akkor először oda megy el a párjával, és vannak ilyen dolgok, amik úgymond élővé teszik mind a mai napig ezt a helyet. Ma van egy olyan szokás, hogy mindenki hoz egy keresztet, és elhelyez, akár legyen zarándok csoport, vagy egyéni látogató. Én szeretek arra gondolni, hogy sokszor szeretnénk letenni a keresztjeinket, de szerintem ez a hely ad erőt arra, hogy ne letegyük, hanem felvegyük a keresztünket.
2: Vittek csoporttal is most keresztet ide?
1: A csoporttal most keresztet önmagában nem vittünk, de láttam, hogy egy-két ember ott vásárolt, hiszen ott van egy nagy kegytárgy, árus lehetőség, és akkor ezeket a kereszteket egyénileg elhelyezték.
2: A zarándoklat nem csak spirituális élmény, hanem természeti látvány szempontjából is maradandó lehetett. Melyik táj ragadta meg leginkább?
1: Ugye most ebben a zarándoklatban igyekeztünk arra figyelni, hogy mind a három országba, egy-egy nemzeti parkba eljussunk, de ezek közül kiemelkedik a litvániai Kurföldnyelvnek a nemzeti parkja, ami UNESCO világörökség rész is egyébként. Tehát, hogy a jóisten jó kedvében, jó pár ezer évvel ezelőtt ilyen túrzás hegyeket, dombokat épített, ami nagyon türelmes munkából áll. Hát ezek semmivel össze nem cserélhető élményt adnak. Ugye ez a romantika, a német romantika idején számtalan festőt megihletett. Thomas Mann ugye ott élt 3 éven keresztül, mielőtt disszidált Németországból, a családjával ott írta meg a József és testvérei regényt, és egy olyan millió van ott a halászházakkal, ezekkel a megmászható homokdűnékkel, ami hát ugyancsak egy ilyen égi élményt ad minden zarándoknak. Ugye egy másik nemzeti parkba is eljutottunk északon, Észországban, Lahama nemzeti parkba, ami egy tőzegláp, tehát egy ilyen mocsaras, tavas, ilyen holdbéli táj. Tehát egyfelől láttuk azt a fajta, mintha úgy tűnt volna, hogy nincs az életnek nyoma sem. Láthattuk talán egy pillanatra azt, hogy milyen lehet a teremtés előtti pillanat, és láthattuk azt, hogy ez a pillanat, ahogy bekövetkezik, gyönyörű szépséggel van, tehát akár a helyi madár állományba, akár ahogy visszacsillan a tavak, vagy tó rengeteg víztükréről a kék ég, a napsugár, tehát ez mind-mind-mind egy olyan pluszt adott akár a zarándokoknak, miért emlékeznek majd erre.
2: 3 ország, 3 főváros. Vilnius, Riga és Tallinn. Miben különböznek egymástól? Melyik városnak volt a legkülönlegesebb a hangulata?
1: Hú, tehát én azonosan szeretem mind a hármat, tehát ez olyan, mint hogyha most 3 gyermekről kellene az embernek azt mondani, hogy melyiket szereti jobban. Mindegyiknek megvan a saját értéke. Hogyha ugye Vilniusszal kezdünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ott egy több száz éves, olyan kulturális, történelmi, akár magyar vonatkozásokban gazdag helyet találunk, ami számunkra katolikusoknak nagyon fontos, sőt magyaroknak is. Ha tovább megyünk Rigába, akkor egy igazi világias, nagyon sok szecessziós épületet látunk, de ott már megjelenik a téglagótika, egy igazi nagyváros, igazi lélegző nagy fővárost látunk, és ha meg elmegyünk Tallinnba, akkor mintha egy mesés könyvnek az oldalaira csöppennénk, ilyen mézes kalácsszerű házak, hanzakor, egyebek. Tehát mindegyiknek megvan a saját értéke, és mindegyiket érdemes a saját helyén kezelni is, és meglátogatni.
2: A zarándoklat során minden nap szentmisén vettek részt. Volt-e olyan homília vagy ima, ami különlegesen mélyen érintette és megmaradt?
1: Mondtam is a zarándokoknak, hogy ez nem csak egy zarándoklat, hanem akár a püspök atya személye miatt, Martus Levente Balázsról beszélünk továbbra is, ez egy lelki gyakorlat lett, és ő tényleg arra figyelt, hogy nem csak a napi ige szakaszok kapcsán fogalmazta meg a gondolatait, hanem nagyon szépen felépítette, tehát szó szerint ilyen lelki gyakorlatos punktákat, úgy hívjuk latinul, ezek ugye pontokat, tehát minden nap adott egy pici, apró kis fogódzó pontot, ami nem csak a zarándoklat idejére, hanem későbbiekben is elkísér bennünket. Engem az fogott meg, és most ez jut leghirtelenebb így eszembe, hogy az utolsó napon, vagy napok egyikén beszélte arról Balázs püspök atya, hogy olyan jó lenne, hogy amikor érezzük, hogy most már kezdünk gyászolni, hiszen mindjárt vége ennek az szép 9 napnak, hogy simogassuk meg egyfelől az emlékeinket, nézzünk akár a kis apró gyászunkra, és hogy engedjük, hogy a Jóisten megszólítson bennünket, hogy az, amit kaptunk ezen a zarándoklaton, ez elkísérjen bennünket a következő napokban is.
2: A Baltikumnak a történelme tele van megpróbáltatásokkal, megszállásokkal, üldöztetésekkel, ugyanakkor rendkívül erős keresztény hagyományokkal is. Mit tanult ebből az útból? Mi lepte meg leginkább a 3 ország történetében?
1: Hát amit leginkább el lehet tanulni a baltiaktól azt, hogy ugye mi nagyon sokszor úgy tekintünk a saját történelmünkre, hogy hát nálunk nehezebb történelme senkinek nem volt ezen a világon. Hát ha elmegyünk a Baltikumba, akkor nagyon könnyen belátjuk, hogy nem jól gondolkoztunk erről, mert a baltiaknak akár többszörösen nehéz történelmük volt, akár csak a 20. századra gondolunk. És azt, hogy a legnehezebb helyzetből is, tehát amikor tényleg úgy tűnik, hogy már betiltják a latin betűsírást, nem lehet templomba járni, bezárják a templomokat, a templomokból akár autószerelő műhelyt csinálnak. Tehát, hogy ezekből a mélypontokból is mindig van mód és lehetőség felállni, és hogyha jó Istenbe és egymásba kapaszkodunk, akkor ezekből a tényleg reménytelen tűnő helyzetekből is sikerül felállni.
2: Tudna olyat mondani, hogy hogyan őrizték meg a hitüket ezek a népek, és van-e olyan történet, amely különösen megérintette?
1: Most az észtekhez mennék, hogyha elmegyünk Észtországba, azt látjuk, hogy Csehországhoz hasonlóan az egyik legszekulárisabb államról beszélünk. Ugye akik ott még vallásosnak tartják magukat, a többség az, vagy ugye az orosz kisebbséghez tartozó ortodoxiához tartoznak, kisebb rész, nagyobb rész pedig evangélikusok. Ugye szám szerint olyan 8000 katolikus él ebben az országban, olyan 1,5 millióan élnek ma, tehát nem túl sokan. Ha elmegyünk a brigittákhoz, akkor azt láthatjuk, ők egy nagyon kedves rend, ugye Svécen Brigitta nyomány vannak, az ő kolostorukban szoktunk mindig megszállni a zarándok szállásukkal, ahol ők vetik az ágyunkat, főzik a reggelinket, vacsoránkat, ahol tudunk együtt szentmisét ünnepelni. Tehát az ő álhatatosságuk és az ő hűségük azt szerintem példát ad mindannyiunk számára, hogy ugyanazzal a szeretettel, ami áldozatokat kíván, hogyha tudunk valamit tenni a másikért, ők megvetik ugye az ágyat, kitakarítják a szobáinkat, imádkoznak értünk akár a zarándoklat végén, akkor ebből csodák születhetnek, aminek a jegye az a lecserélhetetlen mosoly, amivel ők ezt teszik.

0: A Baltikum kegyhelyei, templomai és történelmi városai nem csupán múltjuk miatt különlegesek, hanem azért is, mert ma is élő tanúságot tesznek a hit erejéről és a reményről. Ahogy hallottuk, egy zarándoklat során nem csak új tájakat fedezünk fel, hanem sokszor önmagunkat is. A csendben, a közös imádságban és azoknak az embereknek a példájában, akik a legnehezebb történelmi időkben is hűségesek maradtak Krisztushoz. Kuzmányi Istvánnal, a zarándoklat idegenvezetőjével Tóth Kata beszélgetett. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a magvetés. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Éltető vizet adok én neked, öleljen körbe, mint a szeretet. Érintse lágyan érző szívedet, éltető vizet hoztam te neked. Írja Aranyosi Ervin, Adom az életet című versében. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A víz ott van születésünknél és halálunknál, ott van egész életünkben. A víz több, mint H2O. Hogyan jelenik meg a víz szimbóluma a kultúrában, vallásban? Mi a lelki, pszichológiai és spirituális jelentősége? A Szentírásból vett idézetekkel fűszerezi előadását dr. Gőgerit, neurológus, pszichiáter főorvos.
1: Valamit visz a víz. De mit? A víz szimbolikájáról és fontosságáról gondolkodunk ma együtt. A víz több, mint H2O. Képzeljük el a világot víz nélkül. Se tenger, se folyó, se felhő, se eső. Nem lenne kenyér az asztalunkon. Nem lenne gyümölcs a fán. Nem lenne élet sem bennünk, sem körülöttünk. Leonardo da Vinci írja, a víz az élet anyja és hordozója. Igen, az emberi test 60-70% víz. Minden sejtünkben ott van. A föld felszínének több mint kétharmada víz. De a víz nem csak egy molekula, és nem csak a kémiai képlet, hogy H2O, annál sokkal több. A víz az élet, érzelmek, a megtisztulás, a születés és halál kísérője. Ős elemként az egyensúlyt és az áramlást jelképezi, amely áthatja egész életünket. Mielőtt belemélyednék, csak nagyon röviden összefoglalnám a víz spirituális jelentését és szimbolikáját. Ugyanis a víz a tisztulás, megújulás szimbolikája is. A víz képes lemosni a fizikai és spirituális szennyeződéseket, így a megújulás, a keresztség és bűnbánat jelképe is. De az érzelmek és tudattalan szimbolikája is benne van. Az álmokban és a pszichológiában a víz gyakran az érzelmi állapotot, a tudatalattit, a mélyebb intuíciót is tükrözi. De szimbolikája a termékenység is. A teremtés történetekben az ős óceán, amiből az élet fakad. Népszokásokban például a csalkodás, szintén a termékenység és a bőség közvetítője. Ez a kedves, de már feledésben merülő néphagyomány. De a víz szimbolikájához tartozik az áramlás és az alkalmazkodás is. A víz ugyanis felveszi az edény alakját, ha beleöntjük, jelképezve az élethelyzetekhez való alkalmazkodást, a rugalmasságot és az áramlást. A víz tehát az ősi energiák hordozója, amely összeköti a testet a lélekkel, a tisztaságot pedig az élettel. Nézzük meg a vizet a Bibliában. Noé történetéhez megyek vissza. Noé története Krisztus előtt 2300 évvel volt. Nem csak a Bibliában, hanem a Gilgames eposzban is szerepel. Tehát az akkor élő népek egyetemes megtapasztalása volt a vízözön. Mezopotámia és a Szentföld környékén terjedt ki, ez volt az emberiség bölcsője. Döbbenetes élmény lehetett, hiszen emberek százezrei pusztultak el. És akkor nem volt fényképezőgép, nem volt média, hogy ezt meg tudta volna örökíteni. De Isten tudja, hogy mi az, ami javunkra válik. Amit Isten alkotott, az mind jó, addig, amíg az ember bele nem nyúl. Isten elhatározta, hogy lemossa mindazt, ami szennyes a földön. 40 napon át nyitva voltak az ég csatornái, és jött a vízözön. 40 napig éjjel-nappal szakadt az eső. Nem maradt életben egy növény sem. Akkor Isten letekintett, és meglátta a rendíthetetlenül hűséges Noét és családját. Így szólt az úr Noéhoz. Építs bárkát! Noé nem értette, miért kell a sivatagban a bárka, de követte Isten akaratát. Az emberek is kigúnyolták, kinevették érte. Ha mi is építjük saját családi bárkánkat, lehet, hogy sokan megmosolyognak bennünket is, vagy maradinak tartanak. Ma, idézőjelben, modern lett az értéktelen, és ízléstelen lett a kultúra. Ma sokan lumpen értékeket hordoznak. Sajnos ez lett az új divat. Aki normálisabb életet él, azban nem kell. De ez Noé korában is így volt. De Noét és családját összehozta a közös munka, és szeretetben az Isten tenyerén éltek. Ezt mi is megtehetnénk, ha szimbolikusan közös bárkánkat építenénk. Noéhoz visszatérve, Noé elkészítette a 140 méter hosszú, háromszintes bárkát megfelelő raktárakkal. Emberfeletti erőt kapott hozzá Noé. Noé és családja az állatokkal együtt beszállt a bárkába, és 40 napig szakadt az eső. Aztán kisémult minden. Igaz, 365 napig várni kellett, hogy visszahúzódjon a víz. Noé elengedett egy galambot, de visszatért, mert nem talált száraz földet. 2 nap múlva újra elengedte, és akkor egy olajággal a csőrében tért vissza. Vagyis ami volt, már elmúlt. Noét igazolta a bárkaépítés. A látszat értelmetlenség értelmet nyert, de csak Istennél. Azóta az olajág a békejelképe, és szivárvány került az égre. A bárka fennmaradt az Ararát hegyen, 1300-ban Marco Polo is látta. Majd 1840-ben a nagy földrengés volt arrafelé, és később egy nagy hajó orrát találták meg, valószínű, hogy ez már egyértelmű, és a török hatóság le is zárta a környéket. Mire tanít bennünket Noé története? A víz özönnel megtisztított a rossztól. Ez tulajdonképpen előképe annak, amikor Jézus a Jordán folyóban megkeresztelkedett. Vízbe merítkezett. A víz tisztító hatása lelki és morális tisztulást is jelent. Noé nem adott az emberek véleményére, ment a maga saját útján, és őt igazolta a történelem. Érezzük Noé bárkájának megtartó erejét? A mi bárkánkat is meg akarja fúrni sok búvár kund. Az erkölcsöt sárba akarja taposni, de mi kibírjuk azt a 40 napot. A bibliai víz története után most nézzük tovább. A víz további, idézőjelben funkcióját vagy jelentőségét. Nézzük meg a vizet a természetben. Smetana, Moldva című darabja csodálatos. A folyó zenéje a forrástól a tengerig kíséri az útját. A Moldva folyó a hangok csörgedezésének finom játékával indul, amelyből mágikus folyam lesz végül, és a víz lassan erőre kap. A víz az élet bölcsője. Minden élő lény a vízhez kötődik. A növény nem él meg, és nem nő meg víz nélkül. Az állat nem él meg víz nélkül, de mi emberek sem létezhetünk víz nélkül. A vízkör forgása felhő, eső, folyó, tenger önmagában is tanít. Tanít a világ rendjéről, a megújulásról, az állandó körforgásról. És gondoljunk bele, ugyanaz a vízkering a földön évezredek óta. Lehet, hogy amit ma megiszunk, az egyszer egy óceán hulláma volt. vagy egy ős régi jéghegynek a része. Khalil Gibran mondja, minden csebben ott van a tenger végtelensége. És ez így van. A víz szimbolikájáról az elején már szólottam, most egy idézetet mondanék a Zsoltárok könyvéből. Tisztítsatok meg, és tiszta leszek. Mossatok meg, és fehérebb leszek a hónál. Vagyis a víz nem csak biológiai valóság, hanem szimbólum is, amely minden kultúrában jelen van. A víz szimbolikája a kultúrákban és vallásokban hasonló. A tisztaság szimbóluma. Gondoljunk csak a fürdőkre. A rituális mosakodások, kézmosás, evés és ima előtt. Mindez szimbolizálja. Újjászületés a keresztvíz által. Amikor a víz új életbe vezet be bennünket. Vagy gondoljunk a Jordán folyó jelentőségére. Esküvőn a gyűrűk megszentelésére. A ház szentelése szentelt vízzel. A határ és titok jelképe a víz. A tenger, amely vonz és félelmet kelt egyszerre. A halál és a további élés kísérője. A szentelt víz, amellyel szeretteink sírját meghintjük, és amely az eltávozott lélek útját kíséri. Határ. De nem csak kereszténységben. Más vallásokban is szent a víz. Hindu Ganges folyó a megtisztulás forrása. A buddhizmusban az áramlás az élet természetes rendjét mutatja szintén. De nézzük meg a víz lelki, pszichológiai jelentőségét, vagy szimbólumát. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, a víz úgy tükrözi az arcot, ahogy a szív tükrözi az embert. Igen, a víz nem csak kívül, hanem bennünk is jelen van. Gondoljunk a tó tükrére. Ahogyan a víz visszatükrözi az eget, úgy tükrözi lelkünk és a világot. A pszichológiában a víz gyakran az érzelmek, tudattalan jelképe. Álmainkban a mély víz sokszor a lélek mélyét mutatja. Álmunkban a koszos víz befelé tekintésre inspirál. Valamit a lelkünkben meg kell tisztítani, mert ott valószínű valami hibázik. A víz áramlik. A modern pszichológia is beszél áramlásról. A már említett Csíkszentmihályi Mihály flow élményére gondolok, amikor annyira benne vagyunk valamiben, hogy megszűnik az idő. Ez is kapcsolódik a vízhez, az áramláshoz, a sodráshoz. És ott van a víz nyugtató, megnyugtató ereje. Gondoljunk arra, milyen érzés hallgatni egy patak csobogását, vagy nézni a tenger vizét, hallgatni a hullámok áramlását. A víz oldja a feszültséget, gyógyítja a lelket. Ezért jó egy vízparton megpihenni. Nem csak tenni, hanem lenni, rácsodálkozni a víz csendjére, fodrozására, hullámzására, szépségére. Az ember érzelmei is olyanok, mint a folyó. Hol csendesen hömpölyög, hol vadul árad.

Nézzük meg a vizet az ember életútjában. Hogy szerepel? Hogy vesz részt? Hogy van része benne? Zsoltárok könyvében olvashatjuk. Anyám méhében alkottál engem, mint vízben növekvő magot. Az életünk elején vízben élünk. A magzat vízben, amely óv és táplál minket. Aztán a kereszt vízben belépünk a közösségbe, a hitbe. Mindennapjainkban a víz ad frissességet, tisztaságot, erőt. A víz, amikor úszunk benne, felfrissít, egészséget ad. És amikor elmegyünk, a víz kísér minket, utolsó utunkon is, hiszen szentelt vízzel hintik meg sírunkat. Vagyis a víz ott van születésünknél és halálunknál, ott van egész életünkben. Emberi életünk is olyan, mint a folyó. Forrásból ered, kanyarog, hullámzik, majd beleömlik a végtelen tengerbe. A folyó sohasem lép kétszer ugyanabba a mederbe, mondja Hérakleitosz. Igen, mert az élet olyan, mint a víz, ha áll, megposhad, de ha áramlik, megtisztul. Most kiemelnék néhány népszokást, ami a vízzel kapcsolatos. A paraszti kultúrákban a természet erőinek kitett ember számára a víz egyszerre volt áldás és átok. Az eső, amely megtermékenyítette a földeket és bőséges termést ígért, az életet jelentette. A forrás, amely tiszta ivóvízzel látta el a közösséget, az egészség záloga volt. Ugyanakkor az asszály, a víz hiánya éhénységgel fenyegetett. A pusztító árvíz vagy jégeső percek alatt semmisíthette meg egy egész év munkáját. Ez a kettősség, asszály és árvíz, ez a kettősség alapozta meg a vízhez fűződő hiedelmek és ritmusok rendszerét. De a termékenységgel kapcsolatos vízi praktikák is vannak a népi hagyományban. Ilyen volt a hajnali harmadszedés. Régen Szent György napján, április 24-én hajnalban a harmadban való mezítlábas séta, vagy a harmattal való mosdás nem csak szépséget, hanem termékenységet is jelentett. Vagy a patakban mosdás. Ez általában új év, vagy húsvét hajnalán volt divat, a lányok ilyenkor titokba lementek a patakhoz, hogy idézőjelben aranyvízben mosakodjanak, ami széppé és kelendővé tette őket. De ismerjük a vízbe dobott virágkoszorút is. Szent Iván éjjel a lányok a folyóba dobták a koszorójukat. Amilyen irányba a víz vitte, onnan várták a kérőt. De ismerjük a folyók megszentelését, a Balaton megszentelését vízkeresztkor. Szintén népi hagyomány volt a kútba öntött bor. Bizonyos vidékeken a lakodalmas menet a kútnál megállt, és a menyasszony egy kevés bort öntött a kútba, hogy a házassága egészséges és termékeny legyen. És ha az esküvő napján eső hullott, ezt jó jelnek tartották, mert azt mondták, esik az áldás, ez pedig bőségre utal. Ezek már kihalóban lévő népi hagyományok. Ami megmaradt, ez is hézagosan, a húsvéti locsolkodás, és néhol még a pünkösdi vízzel kapcsolatos hagyomány, ugyanis a pünkösd a lélek kiáramlásának, a tavasz teljes pompájának, a természet virágba borulásának az ünnepe. A víz a termékenység és a vegetáció serkentésével kapcsolódott össze a pünkösdi királyné járáskor is. Ugyanis a királynét vízzel is meglocsolták, ami egyértelműen egy esővarázsló, termékenységet serkentő rítus maradványa volt. A szokás célja az volt, hogy a természet bőséges termést hozzon, és a közösség élete virágzó legyen. De élő és létező a gyógyító vizek hatása.
a szent kutak tisztelete. Gondoljunk Mátra Verebély szent kútra, még a nevében is benne van. Jézus mondta, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, soha nem szomjazik. Gondoljunk a szamáriai asszonyra, akivel a kútnál találkozott Jézus, és azt mondta, adj innom. Mit üzen a víz ma minden korosztálynak? A gyermekeknek játékot, csobbanást,

Összefoglalva, a víz egyszerre anyag és szimbólum, egyszerre élet és jel. Ha jobban megbecsüljük a vizet a természetben, életünkben és lelkünkben is, közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, egymáshoz, természethez és az Istenhez. Nagyobb harmóniában kellene élnünk a természettel, magával az élettel. Egy ismeretlen mondást valahol olvastam, azt írja, legyetek olyanok, mint a víz, alázatosak, tiszták, és mindig utat találtok. Kérdezem most önt, kedves hallgató, mit jelent önnek a víz? Életet? Emléket? Sportot? Megpihenést? Kirándulást? Megtisztulást? Vagy valami egészen személyeset? Mert a víz több, mint H2O. Ha a víz ennyiféle módon jelen van életünkben, hogyan tudnánk jobban megbecsülni? Természetben is, életünkben is, és lelkünkben is. Hiszen a víz maga az élet. Nem véletlen, hogy Handel épp a vízhez, a vízről írt örömteli, felemelő zenei művet, amikor megalkotta a vízi zenét.

A vízről, az éltető erőről, mint szimbólumról spirituális megközelítésben beszélt dr. Gőgerit, neurológus, pszichiáter főorvos. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is a szerkesztő Kékes Jenikő.

Georg Friedrich Händel A-dur szonátájának második tételét Pauk György, Frank Mária és Sebestyén János előadásában hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó estét kívánok! Megújult belülről a Göllei templom, írja a Magyar Kurír. Varga László kaposvári megyés püspök július 26-án mutatott be ünnepi szentmisét, amelynek keretében megáldotta a Göllei Urunk színe változása templomot. A Fekete István író somogyi szülőfalujában található templom a közelmúltban belső felújításon esett át. A szentmisén a főpásztort és a híveket Szász Gyula plébános köszöntötte. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások, az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT hétfőn a honlapján. Azt írták, vasárnap a Jánoshegyen 25,8 Celsius fokos hajnali minimumot mértek, ezzel megdőlt a fővárosi rekord. Lágymányoson délután 39,4 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord is. A korábbi rekord 38,9 fok volt, amelyet 1949-ben Budatétényben mértek. Ingyenesen strandolhatnak a szolnokiak hétköznap délutánonként a nagy hőség miatt, írja az MTI. Györfi Mihály polgármester bejelentése szerint hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand is térítésmentesen látogatható szolnoki lakcímkártyával. Az intézkedéssel Szolnok csatlakozott Székesfehérvár kezdeményezéséhez, amit egyre több nagyváros követ, írja az MTI. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A hétfői bemutatón Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, a MOL-Bubi 3.0 a korábbinál több kerékpárral és több elérhető ponttal működik tovább. Ráadásul már elektromos biciklik is használhatók. A főpolgármester szerint az új rendszer könnyebben kezelhető alkalmazással és egyszerűbb használattal segíti a városi közlekedést. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki a Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti, írja az MTI. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kúlán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt, vagyis 837 millió forintot különített el a sürgősségi intézkedésekre. Végül a várható időjárásról. Továbbra is kitart a forróság, kisebb záporra, zivatarra az északi középhegység térségében lehet némi esély. Késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a hőség. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 18 óra 30 perckor a hírtükörben jelentkezünk. A teljességünk felé következik.

0: Köszönti önöket a szerkesztő Csúcs Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőink segítségével, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket. A mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal. Vendégünk Polányi Viktória, tanácsadó szakpszichológus, aki édesanyja is egyben, és akivel az imént feltett kérdéssel azonos című 2025-ben megjelent kötete alapján vesszük majd sorra azt, hogy hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal. Ez a kötet főként X és Y generációs szülőknek szól, de azt gondolom, hogy talán mindenkinek érdekes lehet, aki jobban szeretné érteni a világunkat, jobban szeretné érteni a kamaszokat, tehát mielőtt még azt mondanánk, hogy csak a szülőket érinti mindaz, ami ebben a könyvben olvasható, én azt gondolom, hogy ezért ez sokkal tágabban értelmezhető és egy hasznos tudás lehet azoknak is, akik nem szülőként veszik kézbe.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és valóban ez a kötet tulajdonképpen mindenkinek egy jó kiadvány lehet, nem csak a mostani friss generációkhoz, Z-hez, alfához, bétához, mert már béta generáció is van, hanem mindenkinek, aki tulajdonképpen a harmonikus együttélés módozatait keresi, azt pedig, hogy ez a mi generációink specifikumaihoz, hogy igazítható, az egy külön habatortán igyekeztem ezt is összefoglalni, vagy ezt is nagyító alá venni a kötetben. Érdekesség egyébként, hogy ez tulajdonképpen egy második kötet, ami első kötetként jelent meg az én kéziratomban, ugyanis az első kötet ennek a párja volt. Nevezetesen, ha címet nem is adtunk neki, de úgy fogalmazhatnánk meg, hogy hogyan éljünk kamaszként harmóniában a családunk többi tagjával, valami ilyesmi volt az alapvető koncepció, amivel elindultam, hiszen a rendelőmben a munkám során rengeteg olyan Z és alfa generációs gyermekkel találkozom, akik nem érzik jól magukat az otthonukban, nem érzik magukat érzelmileg biztonságban, és aztán keresik ők maguk a saját kis megoldásaikat arra, hogy hogyan lehetne ezeket a begyöpösödött Y, X és boomer generációs felnőtteket egy kicsit gatyába rázni, és közelebb hozni a saját nézőpontjukhoz. Az általam először megírt kiadvány tulajdonképpen ez a verzió volt. Ennek a tükörfordítása az, amit most az olvasó végül a kezében tarthat, mert 2025-ben megjelent. Tehát valahol ez egy híd volna a generációk között, egy szótár, felnőtt gyermek, gyermekfelnőtt kézi szótár, valahogy így.
0: Nem véletlen, hogy a kötetet egyébként a hátoldalán Steigerwald Krisztián generációkutató ajánlja. Mi adta az ötletet a kötet rendhagyó tagolásához, amely az otthon különböző helységei szerint tagolja az írást, ami valóban még egyszer erősítsük meg, hogy ezért jóval több kérdésre keresi a választ, mint a címadó kérdés, hogy hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal. Az előszobából indulunk, és így jutunk el a kötet során a hálószobákig, és ugye a különböző helységek különböző hívószavakat taglalnak, de nem csak ezeknek a kifejtése található meg ebben a kötetben, hanem vannak tippek, vannak kérdésfeltevések, vannak nagyon jó egymondatos, elgondolkodtató, figyelemfelhívó oldalak, ahova grafikával csak ezek a figyelemfelhívó gondolatok kerültek.
1: Van egy feladat a pszichológiában, az a neve, hogy az otthon érzelmi alaprajza, amikor gyakorlatilag, hát most ellövöm a poént, lerajzoljuk az otthonunk alaprajzát, és különböző témák mentén kiszínezgetjük ezt, akár a saját érzelmeink, saját adott helyekhez kötődő megéléseink, tapasztalataink kapcsán. Magát az olvasót is egy ilyen feladatra hívom a kötet elején. Azért fontos, hogy struktúrában lássuk ezeket a kérdéseket, mert szülőként nagyon könnyű elveszni abban az egész nagy kérdéskörben, hogy hogyan legyünk jó szülők, hogy hogyan tartsuk fenn a kommunikációt, a jó viszonyt a gyermekeinkkel, és egyik kérdés hozza a másikat, mázsás súlyként nehezedhet a vállunkra az egész terhe, és könnyen fel is adja az ember egy ilyen szétszálazás, majd az egész gombolyag magunkkal húzása után, hogy hát tulajdonképpen ez egy véget nem érő történet. Maga a struktúra, az alaprajz mentén való haladás és az egyes helyiségekben való kérdésfelvetések taglalása két célt is szolgál. Az egyik az eligazodás, a kapaszkodó. olyan standard helyzeteket próbál meg megfejteni, és olyan kérdésekre keresi a választ egy-egy helyiségben a kötet, amik általában ott merülnek fel. Tehát abban az esetben, hogyha éppen most vágta ránk a szobája ajtaját a kamaszunk, akkor érdemes a gyermekhálószobája résznél kutakodni egy kicsit valami jó kis gyógyító mondat, vagy jó kis tipp, trükk, taktika után. Még hogyha éppen nem jutottunk be reggel a fürdőszobába, akkor arra is vannak remek ötletek az adott fejezetnél. Tehát, hogyha valaki nem lineárisan szeretné olvasni ezt a kötetet, akkor az adott helyiségek mentén aztán tud egy kicsit navigálni. A másik, amiben fontos ez a kapaszkodó, az talán pont a vizualitás, annak a megjelenítés, hogy tulajdonképpen minden családban ugyanez van. Minden családban előszoba van, nappali van, hálószobák vannak, fürdőszoba van, konyha van. Nagyon hasonló problémákkal küzdünk mindnyájan. Én a gyermekpszichológus és a klienseim egyaránt, meg aztán mindenki, akivel az utcán találkozunk, szembe jön. Nem velünk, nem a mi otthonunkkal van a probléma. Ezek generációs helyzetek. Ezek általános kérdések, amiket nekünk most élő felnőtteknek, gyerekeknek kell együtt megoldani.
0: Legyünk egymás jó otthona, ez a kötetnek a mottója, ez a borítón is megtalálható ez a mondat. Na, például ez egy olyan mondat, amit akár, ha nem is teszünk ki a falra, de eltehetünk magunkba. És nagyon sok hasonló ilyen rövid gondolat található még ebben a kötetben, és nagyon sok jó tanácsot kapunk például a kommunikációhoz is, hiszen a családon belüli konfliktusok 80-90%-a, és most, ha nem is szó szerint, de idézek a könyvből, nem elvi, hanem pusztán kommunikációs hiba, és azért van feszültség, mert rosszul fejezzük ki egymás felé azt, amit szeretnénk. Ez egy nagyon magas szám, ez a 80-90%. Tehát, hogy többségében egyetértünk, de ennyire nem tudjuk jól egymás nyelvén kommunikálni, vagy ennyire nem jutunk el egymáshoz, elveszik az üzenet az úgynevezett kommunikációs zajban.
1: Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor egy-egy helyzetben nem ugyanazt érti felnőtt és gyerek, és mindnyájunknak vannak olyan élményei, olyan alapvetései, olyan háttértudásai, háttértapasztalatai, amik már átszínezik az adott helyzetet. Csak hogy egy teljesen klasszikus és éppen tegnap előtti példát hozzak a saját kamasz gyermekemmel, megkértem őt, hogy amíg együtt autózunk, addig ne használja a fejhallgatóját, hiszen hogyha mindig úgy utazunk, hogy nem tudok hozzászólni, hiszen zenét hallgat, akkor könnyen kerülhetek egy sofőr szerepbe, holott én szeretnék egy partner lenni, akivel lehet beszélgetni abban a szituációban, akit esetleg ébren tartanak, hogyha elfáradt, szeretnék egy együttműködést a kiszolgáló személyzet pozíciója helyett, és először nem szépen, hanem már feszülten jeleztem ezt a problémámat korábban, míg nem, egyszer csak megtaláltuk azt a kommunikációs csatornát, ahol én ezt a nehéz érzésemet el tudtam mondani, ő pedig el tudta mesélni azt a nehéz érzését, hogy de hiszen ő nagyon szeret így zenét hallgatni fejhallgatóval, csak hát sehol máshol nem teheti meg, hiszen otthon egyszer nagyon összevesztünk állítólag ezen, én erre már nem is emlékeztem, hogy nem hallotta, amit mondtam, és én mérges lettem ettől. Tehát neki is van egy alapélménye azzal, hogy miért csak az autóban lehet fejhallgatóval zenét hallgatni. Így aztán már elindultak a tisztázó kérdések, felvetések, és megegyeztünk abban, hogy hogyan lehet máshol is fejhallgatót használni, mi a kritérium az autóban való fejhallgató használatra, és mi az a varázsmondat, amit nekem kell mondanom akkor, hogyha éppen az elalvás szélén vagyok valahol az autópályán, vagy hogyha nagyon-nagyon szeretnék én is elmesélni most egy történetet, és szükségem van az élénk hallgatóságra a másik ülésen. Hogyha bele tudunk menni egy-egy ilyen kommunikációs helyzetbe, és mi magunk felnőttek tudatosan a saját érzéseinket, nem indulatainkat, érzéseinket megfogalmazva, nem a másik emberről, nem a gyerekről beszélve, hanem saját magunkról beszélve vagyunk képesek jelen lenni, az egyrészt egy hiteles alapot teremt, mi is sérülékenyek, mi is emberek vagyunk ebben a helyzetben, nem felülről, hanem oldalról, egy egyenrangú oldalról beszélgetünk. Másrészt elindulhat annak a felfejtése, hogy vajon a másik oldalon milyen érzések vannak, megtanítjuk a gyermekünket arra, hogy hogyan kell érzésekről beszélni, és aztán tudunk biztonságos hátteret adni ezek megéléséhez egymásnak. És nekem sem kell többé sofőrnek éreznem magamat, és a gyermeknek sem kell azt megélni, hogy soha nem hagyják zavartalanul a saját kis buborékában elmerülni a zenéiben.
0: Egyébként ez a folyamat, amit most itt ennek a példának a kapcsán így végigelemeztünk, ezek olyan lépések, amit bármilyen kapcsolódásban beiktathatunk. Tehát legyen szó akár egy baráti kapcsolatról, legyen szó akár a társunkról, legyen szó akár egy munkahelyen történő kapcsolatteremtés, vagy akár konfliktus során. És nagyon tetszett például az, hogy a tisztázó kérdések, hogy jól értem-e, tehát, hogy ne egyből az indulatba váltsunk át, talán ez egy ilyen lényegi kérdés, és hát ezáltal egyébként közben meg is érkeztünk a nappaliba, hiszen a kommunikáció, az indulatok leválasztása és ezek a bizonyos, még egyszer elmondom, tisztázó kérdések, ez annyira tetszik nekem, ezek mind a nappali fejezetben olvashatóak.
1: Nagyon sokszor kaptam azt a visszajelzést a számtalan könyvbemutató után, hogy tulajdonképpen lenne igény, hogyan éljünk harmóniában a munkatársainkkal, hogyan éljünk harmóniában a szüleinkkel. És akkor a sor végtelen sokáig folytatható. Valóban, hogy kivel hogyan élhetünk harmóniában, annak azért azt hiszem, hogy pszichológiai szempontból is vannak alapvetései. És a tisztázó kérdés az nyilván a pszichológiának magának egy eszköztára, tehát egy eszköze arra, hogy hogyan ne értsen félre a beszélgető partneremet. Az én esetemben gyakran a klienseim a beszélgető partnereim, de bármilyen beszélgető partnerrel nagyon jó stratégia, hogyha ahelyett, hogy mögé képzelem a saját verziómat az ő mondandójának, a nem teljesen precízen pontos részleteket akár kétszer-háromszor újra beszéljük, hogy ugyanazt értjük-e. Egyébként nagyon fontos, hogy az írásos kommunikációban, mert nagyon sokszor írásban kommunikálunk napjainkban, a mindenféle instant üzenetküldőkön, szóval ezeken a platformokon még gyakoribb az, hogy elképzelek egy hangsúlyt a mögé, a mondat mögé. És hogyha nem vagyok benne biztos, ez persze emojikkal aztán finom hangolható, de hogyha nem vagyok benne biztos, hogy az adott ember milyen hangsúllyal mondja, írja azt a mondatot, nagyon könnyű elcsúszni, és a gyerekeinkkel is sokszor kommunikálunk ilyen formában is. Tehát, ha megtanuljuk azt, hogy saját érzéseinkről beszéljünk, ne indulatokat, hanem érzéseket jelenítsünk meg, és merjük felvállalni azt, hogy te figyelj, most elbizonytalanodtam, ezt most szarkasztikusan érted, vagy egyenesen érted ezt a mondatot, ami elhangzott, most ebben iróniát kéne sejtenem, vagy tényleg így gondolod? Nekem a legközelebbi emberi kontaktjaimmal is nagyon gyakran előfordul az írásos kommunikációban, hogy visszakérdezek, hogy ugye jól hallom az iróniát. Persze, persze. Vagy nem, ezt most komolyan mondtam, és akkor ennek a kapcsán kell tovább menni. A nappali, én azt gondolom, hogy azért egy ilyen fókuszpont, mert azért az egy közös tér. Tehát ott történik a leggyakrabban az a jelenség, hogy többen vagyunk jelen, többünknek ugyanaz az érdekszférája, ugyanazokat az erőforrásokat szeretnénk megragadni, úgyis, mint kanapé, tévéműsor, vagy egyáltalán csak magának a térnek a csendben, vagy hangzavarban, vagy egyedül, vagy többen való használata, és pont ezek miatt nagyon-nagyon fontos, hogy itt jól körül tudjuk határolni, hogy egészen pontosan mi a szükségletünk, mi a vágyunk, kinek van esetleg szükséglete az én vágyaim előtt, és akkor ezeket hogyan tudjuk összehangolni.
0: Mi az, ami még a nappali kapcsán felmerül, mint kérdés, akár mondjuk, mint olyan jelenség, ami tényleg egy újdonság lehet, például a mi gyerekkorunkhoz, illetve hát az X és Y generációs szülők gyerekkorához képest?
1: Én azt gondolom, hogy mivel nagyon-nagyon sok olyan média elérhető már, amit akár egyénileg, vagy akár a gyerekek világában megszokott módon saját igényekhez igazítva tud használni egy gyermek, a nappali egy olyan ütközési tér is lehet, ahol egy készüléken lehetne híradót nézni, filmet nézni, esti mesét nézni, hallgatni, játszani, tehát nagyon-nagyon sok dolog összpontosul egy helyen, míg a mi időnkben azért a mese egy mesekönyvből érkezett, a híradó a tévében volt, játszani meg a társas játékkal játszottunk, vagy akár a Tetrisen, ami egy külön kis készülék volt. Tehát nagyon-nagyon sok minden van egy helyen, mint ahogy egyébként a mobiltelefonjainkban is nagyon-nagyon sok minden van egy helyen. Ettől van egy óriási inger áradat, és nagyon nehéz megteremteni azt a minőségi időt, teret, ahol ezt ki tudjuk zárni, és aztán egymásra tudunk figyelni. Tehát a nappaliban nagyon sok a versengő igény, és nagyon sok a versengő inger. És megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hogyan legyünk jelen emberként ebben az óriási inger áradatban, hogy hogyan ne egy autósztrádán hasító inger tömegben kelljen valahogy elnavigálnunk egymáshoz, hanem hogy tudjuk ezt egy kicsit lecsendesíteni és lelassulni együtt. Aztán utána esetleg közösen felpörögni, vagy megosztani ezeket a nagyon izgalmas élményeket egymással. Szóval ez egy újszerű kihívás. És azt hiszem, hogy a mostani generációk idegrendszere nagyban kódolódott már erre, és várja el ezt az impulzivitást, még a szülők idegrendszere nagyon gyakran túltelítődik ezzel a sok mindennel, és ez már egy konfliktusforrás lehet, amit aztán kell tudni kezelni. Nálunk ez mindig az elinduláskor, nem is a nappaliban, hanem az erőszobában jelenik meg ez a helyzet, amikor végre a gyermek kilépett a digitális tartalmak közül, és szeretné nekem elmesélni az összes élményét, amit ott tapasztalt, amikor végre indulásban vagyunk, és nem a kezében van a telefon, vagy nem a mese előtt ül. Az én fejemben pedig nyilván ilyenkor egy lista van, hogy lekapcsoltam-e a villanyt, kihúztam-e a hajvasorót, nálam van-e a kulacsom, és betettük-e az edzőcipőt. És akkor ez a kettő, hogyha úgy találkozik, hogy mind a ketten túl vagyunk ingerelve, akkor ez egy ingerültségbe fordulhat át, míg hogyha meg tudjuk fogalmazni, hogy ez most nem a megfelelő hely és idő, akkor aztán egy jó beszélgetés kerekedhet belőle, miután kiléptünk a küszöbön.
0: Ebben a nappali című fejezetben lehet tehát olvasni arról, hogy mi a különbség annak a generációnak a szocializációja között, aki még az offline világban szocializálódott, és hogy mi a különbség a digitális benszülöttek szocializációjában. Ez önmagában egyébként tényleg gondolkozom rajta, hogy egy önálló műsort is megérne, mert azt hiszem, hogy mindennek az origója lehet a mai világban az, hogy ezt megértsük, hogy mennyire más az, amiből a mostani gyerekek jönnek, és hogy eleve másképp működik az idegrendszerük is, ugye azt hiszem, hogy így fogalmaztál.
1: Úgy szoktam képileg megjeleníteni ezt a különbözőséget, hogy amíg a mi idegrendszerünkhöz kezdetben, kiskorunkban egy ilyen kedves kis erdei ösvényen érkeztek az impulzusok. Tehát érkezett egy, aztán vártunk egy kicsit, aztán jött a következő, és nagyjából erre kalibrálódott, erre húzalózódott az idegrendszerünk, addig a mai gyerekek idegrendszeréhez, hát egy ilyen 8-sávos autópályán érkeznek az ingerek aprókoruktól. Csörög, zörög, csillog, villog, mindenki egyszerre beszél, a tévében van kapcsolva, a rádió szól, egyébként 3 kijelző világít itt-ott-amott. Ők nem máshogy akarnak viselkedni, mint mi, vagy nem türelmetlenebbek, vagy nem élhetetlenebbek, vagy nem kielégíthetetlen az ingerészségük, hanem egyszerűen ez a nulla, ez az alapszint, amire húzalozva vannak. És hogyha ennél kevesebb az inger, akkor azt meg kell tanítani, befogadni. Meg kell tanítani, mert maguktól ők ezt nem tudják befogadni. Nagyon gyakran járunk ki a természetbe túrázni gyerekekkel, és van egy nagyon klassz élményem erről a megtanításról, áthúzalozásról. Egy 9 éves kislány azt mondta nekem egy túra 30. percénél, hogy hát olyan unalmas csak itt sétálni. És mondtam neki, hogy nyugodj meg, még egy picit sétálunk, és már nem fogja keresni az agyad azt, hogy úristen, hol van a következő izgalom, kaland, hanem meg fogod szokni azt, hogy fú, ez nagyon klassz, most ez olyan nyugi, és csak zsicseregnek a madarak, csak úgy besüt a nap a fák között, és fú, de klassz. És később, egy fél nappal később hazafele tartva, amikor megkérdeztem tőle tenger sok élmény után, hogy mi volt a legjobban abban, akkor ő azt válaszolta, hogy amikor sétáltunk. Meg lehet szokni, és meg lehet mutatni ezeknek a gyerekeknek is azt, amikor sétálunk, vagy amikor egy kicsit lassabban és puhábban, és kevesebb ingerrel működünk, de nem parancsszóra megy, hanem nekünk felnőtteknek is vissza kell vonulnunk akkor a digitális térből, nekünk is egy kicsit visszább kell vennünk a hatékonyság kultuszból, ami körülvesz minket, nekünk is egy kicsit lazítanunk kell a nyakkendőkön, meg az ütemterven, és nekünk is egy kicsit kell tudni kevesebb ingerrel működni. Nekünk sem könnyű, és mi nem csak az elejét nem tanultunk meg ennek a folyamatnak, hanem a végét sem tudjuk, hogy hogy kell csinálni, hiszen minket már felnőttként ért ez az egész jelenség. Szóval mi sem vagyunk benne ügyesek.
0: Még van egy kis időnk, jussunk el a konyháig, ami szintén egy fontos közös tér. Itt is rengeteg érdekes dologról lehet olvasni, például a testképről, házi munkáról, a szeretett nyelvekről, tehát hogy a konyhában is mennyi olyan dolog koncentrálódik, ami aztán hova el nem visz minket, vagy min el nem tud gondolkodtatni.
1: A konyha és a hozzá kötődő étkezéssel kapcsolatos kérdések talán éppen pontosan egy nagyon sarkallatos pontját képezik a generációk közötti különbségeknek, hiszen más az alapvetésünk szintén. A korábbi generációk még megélték azt, hogy nem mindent lehetett kapni a boltban, hogy nem mindenféle élelmiszer volt hozzáférhető, hogy nagy ünnep volt, amikor végre ehettünk egy jó tortát. Még ezek a mai fiatalok tulajdonképpen bemennek a boltba, a cukrászdába, az étterembe, a gyors étterembe, és bármit bármikor tudnak enni. Így hát az ételhez való kapcsolatuk is teljesen más, illetve az ételt körül lengő, felnőttek irányából érkező emelkedettséghez, vagy különleges érzésekhez is máshogy kapcsolódnak, mint mi azt esetleg elképzelnénk, vagy elvárnánk. Nem olyan nagy ügy ez az egész étkezés kérdés az ő szemükben, mint a mi szemünkben volt. Nem olyan nagy ünnep enni egy finomat, mint amilyennek mi érezzük, és ennek kapcsán aztán gyakran tiszteletlennek, vagy flegmának, vagy elutasítónak tűnnek, amikor nem esnek hasra attól, hogy a mama finomat sütött, vagy nem gyülekeznek ki azonnal a konyhában, amikor azt mondjuk, hogy meleg az étel. És természetesen aztán a saját kis világuk kérdései is begyűrűznek ide, azt, hogy milyen testkép a megfelelő, amit a médiában látnak, vagy azt, amit körülnéznek maguk körül, és mindenki egy kicsit hasonlít, vagy azt, amit a világ másik oldaláról sugároz az internet. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz eligazodnunk nekünk felnőtteknek abban, hogy mi is történik a konyhánkban, és hogy miért pont úgy vannak a dolgok. Ha kérdezünk, az tulajdonképpen nagy bajt nem csinálhat. Természetesen, hogyha tapintattal és tisztelettel tesszük azt.
0: Szöget ütött a fejemben az iménti példa kapcsán, ugye, hogy ha beszélgetünk az autóban, akkor nem csak sofőr vagyok. Ha beszélgetünk a konyhában, akkor pedig nem csak a mama vagyok, vagy az a családtag, aki főz, mert ugye nem mindenhol az anyukák főznek, tehát nem csak az a családtag vagyok, aki leteszi az asztalra az ételt, aki utána elpakol, elmosogat, és aztán utána még azt is kitalálja, hogy másnapra mit főzzön, ugye ez még tud egy sarkalatos kérdés lenni, hogy mit szeretnétek enni, és erre az a válasz, hogy mindegy.
1: Az étel tisztelete, és az étellel való bánásnak a tisztelete talán ott indul, hogyha be tudunk vonódni, tudunk kapcsolódni ez az egész folyamathoz. Én hiszem azt, hogy egy konyhai folyamat lehet terápiás, vagy lehet egy jó meditáció akkor, hogyha szeretem csinálni, hogyha olyan ételt készítek, amit egyébként szeretnék megenni is, és akkor, hogyha nem zupás őrmesterként áll a fejem fölött valaki, aki az orromra koppint, hogyha valamit rosszul csinálok, hanem ez egy közös alkotás, ez egy játék, ez egy kaland együtt. Konyházni jó, én legalábbis nagyon szeretek, szerintem nagyon jó kapcsolódási pont is a mai fiatalokkal, hiszen ők annyira máshogy látnak egy csomó mindent, és még én a Horváth Ilonából főzök, ők a TikTokról. Tudunk tapasztalatot cserélni. Nekem gyakran küld a gyermekem ilyen receptes videókat, hogy készítsük el, és van, amelyik aztán nagyon bejön, és a kedvencünké válik, van, amelyik kipróbáljuk, és nem is működik úgy, ahogy a receptben írták. Szerintem, hogyha egy gyermek otthonosan mozog a konyhában, hogyha van tapasztalata azzal, hogy ellátni magamat, és saját magam jó otthonának lenni, saját magam jó szülőjének lenni azzal, hogy táplálom magamat, meg gondoskodom magamról, az nem egy nagy ügy, az tulajdonképpen egy klassz élmény, akkor már egy óriási eszköztárat adtunk nekik az életben való boldoguláshoz. Ehhez természetesen nekünk is hitelesen jól kell lennünk a konyhában. Ha csak egy tojásrántott erre ég, akkor addig, de érdemes így felfogni szülőként is ezt, és akkor tudok valami nagy ívűt mutatni a gyerekemnek is benne.
0: A teljességünk felé mai vendége Polányi Viktória, a tanácsadó szakpszichológus volt, akivel Hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal című kötete kapcsán beszélgettünk, innen folytatjuk a jövő héten. Tartsanak velünk, akkor is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit.

0: elhangzott a teljességünk felé.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. augusztus 3-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Sándor palotában a Hőség és a Paksi atomerőmű helyzete miatt. Idén 4000 kisgyerek iskola kezdését segítheti a baptista szeretetszolgálat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában is. Bátor és hiteles tanúságtételre buzdította a fiatalokat 14. Leó pápa a perui katolikus ifjúsági találkozóra küldött videóüzenetében, írja a Magyar Kurír. A Szentatya arra kérte őket, hogy lépjenek ki az individualizmus komfortzónájából, és erősítsék a barátság, valamint a közösség kötelékeit. Hangsúlyozta, élményeiket ne csak fényképeken és videókon őrizzék meg, hanem életükkel is tanúsítsák Krisztus örömét, és élesszék újra a reményt a szenvedőkben. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások, az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Energiatakarékosság miatt a home office bővítését javasolja az IVS. A Digitális Vállalkozások Szövetsége hétfői MTI-hez eljuttatott közlése szerint a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt arra kéri a vállalatokat, hogy minél több dolgozó számára tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést. A szervezet szerint az irodák légkondicionálása, világítása és eszközei jelentős energiát fogyasztanak. Becslésük alapján az intézkedéssel naponta akár egy paksi blokk termelésének 10-15%-a is megtakarítható lenne. A rendkívüli hőséghelyzet miatti egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök a Sándor palotába. A meghívást az ellenzéki pártok is elfogadták, írja az MTI. Az elhangzottakat Szávó Mária foglalta össze.
3: Magyar Péter miniszterelnök szerint válsághelyzetben félre kell tenni a pártpolitikai vitákat, és nemzeti összefogásra, szakmai alapú döntésekre van szükség. A kormányfő arra kérte a politikai szereplőket, hogy ne terjesszenek dezinformációkat, mert az pánikot kelthet és akadályozhatja a védekezést. Frosthoffer Ágnes hangsúlyozta, a hőség és az aszály mindenkit érint, ezért közös felelősség a nyugalom megőrzése és az együttműködés. A kormány szerint az előttünk álló 5 nap lesz a legkritikusabb, az abszolút melegrekord újra megdőlhet. A paksi atomerőmű 8 turbinájából jelenleg 1 működik, amely egyelőre biztosítja a paksi lakosság melegvízellátását. Ha ezt is le kell állítani, a melegvízellátást akkor is megoldják. A miniszterelnök azért is jó hírnek nevezte, hogy működik még egy turbina Pakson, mert az az ideális, ha minél rövidebb idő telik el az atomerőmű leállítása és újraindítása között, mert ha teljesen kihűlnek a reaktorok, nehezebb az újraindítás. A nukleáris biztonság nincs veszélyben, a mérnökök urai a helyzetnek, a biztonsági hűtéshez szükséges víz rendelkezésre áll. A kormány felkészítette a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkját, amelyek szükség esetén azonnal indíthatók. Több száz vállalat vállalt önkéntes áramfogyasztás csökkentést, amely akár 500 megawatt megtakarítást is jelenthet. Ha ez nem elegendő, kötelező korlátozások is jöhetnek az ipari fogyasztóknál. A kabinet szerint lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Magyar Péter közölte, a paksi leállás költsége előzetes becslés szerint akár 50 milliárd forint is lehet, de ezt nem a lakossággal akarják megfizettetni. A kormány hosszú távon energiatárolók, szélerőművek és új vízstratégia megvalósítását sürgeti uniós források bevonásával. A miniszterelnök szerint a jövőben olyan műszaki megoldásokra van szükség, amelyek egy hasonló rendkívüli helyzetben nagyobb üzembiztonságot biztosítanak Paks számára.
0: Erős integrált víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter hétfőn a Facebookon. A tárcavezető szerint Magyarország biztonsága egyre inkább függ a vízkészletek mennyiségétől, minőségétől és megtartásától. Az új intézmény egységes adatpolitikával, hosszú távú kutatásokkal, korszerű mérésekkel és modellezéssel segíteni a vízgazdálkodást, valamint az asszály és az árvizek elleni védekezést. A nyári hónapokra jellemző, visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon, közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb, közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Dunahouse hétfőn az MTI-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlan piacon, a vevők és eladók egy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Idén 4000 kisgyerek iskola kezdését segítheti a Baptista Szeretett Szolgálat. A szervezet hétfői közlése szerint ismét elindították a Sulipak kampányt, amelynek keretében iskolaszerekkel megtöltött csomagokat osztanak ki hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. Azt írták, szeptember 6-áig várják támogatóik segítségét a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában a Hungária körút 69-es szám alatt, illetve az adományok a segélyszervezet Pákozdi logisztikai központjában is átadhatók. Hozzátették, hogy a honlapjukon a www.sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Országos vizsgálatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására. Az ellenőrzések a termékbemutatókra, házkörüli javításokra, egészségügyi szolgáltatásokra és az online értékesítésre is kiterjednek. Emellett országszerte fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak, hogy segítsék az idősek tájékozódását és megelőzzék a visszaéléseket. Az ukrán elnök szerint a légvédelem az ország egyik legnagyobb sikertörténete a háborúban. Volodymyr Zelenszkij úgy véli, Oroszországnak nem sikerült megszereznie a légifölényt Ukrajna felett. Nyíri Kata jelenti.
4: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán légierő és a légvédelem az egyik legfontosabb tényezővé vált a háborúban. Az államfő úgy fogalmazott, hogy Ukrajna megakadályozta, hogy Oroszország megszerezze az uralmat a légtere felett, miközben a nyugati légvédelmi rendszereknek és a katonák munkájának köszönhetően a cirkáló rakéták jelentős részét, valamint a támadó drónok több mint 90%-át is sikerült elfogni. Az ukránok nem adták át és nem is fogják átadni légterüket Oroszországnak. Ez nemzetünk egyik legnagyobb eredménye ebben a háborúban. Nem engedtük, hogy légierünket megsemmisítsék, és olyan szintre fejlesztettük, hogy Oroszország rendszeresen veszíti el a repülőgépeit. És most, amikor Putyinnak már csak egyetlen dologra maradt reménye, nevezetesen az Ukrajna elleni hatalmas támadásokra, a légierő, a harci repülésünk megsemmisíti az orosz cirkáló rakétákat, és megpróbálja a ballisztikus rakétákat is megsemmisíteni. És amikor a Patriot rakétarendszereink nem merülnek ki, ez sikerrel is jár, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök kiemelte, hogy az európai együttműködésnek köszönhetően az IRIST, a HAVK és a NASAMS légvédelmi rendszerek is szolgálatban állnak Ukrajnában, illetve folyamatos erőfeszítéseket tesznek a szükséges rakétakészletek biztosítására. Az ukrán elnök elismerte, hogy a ballisztikus rakéták komoly kihívást jelentenek, de hangsúlyozta, hogy a cirkáló rakéták jelentős részét sikerül megsemmisíteni. A támadó drónok elleni elfogási arányunk is meghaladja a 90%-ot, és ez valóban jelentős eredmény Ukrajna számára, mondta Volodymyr Zelenszky.
0: Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú Duna-Tisza-Duna csatornarendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti, írja az MTI. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kulán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt, vagyis 837 millió forintot különített el a sürgősségi intézkedésekre. Korlátozhatják a szlovéniai Kriskói atomerőmű termelését is a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt, közölte az üzemeltető. A folyó napi felmelegedése már megközelíti a környezetvédelmi határértéket. Az erőmű hétfőn még teljes teljesítménnyel működött, de a hűtőtornyok használata növeli az energiafogyasztást és rontja a hatékonyságot. A legkedvezőtlenebb esetben a blokk fokozatos leállítására is szükség lehet. Felrobbantottak egy sziklát az öreg Duna medrében, hogy a csernavodai atomerőműhöz terelhessék a vizet a másik Duna ágból, hogy ne kelljen leállítani mindkét reaktort, és ezzel előkészítették a hajózás feltételeinek a javítását is, nyilatkozta a román védelmi miniszter. Gáspár Sándor tudósít.
5: 180 kg robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé a Pürzsaja szikla felrobbantásával, hogy a Bülle ágból vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tábláló öreg Duna medrébe, jelentette be hétfőn Rádu Miruca védelmi miniszter, aki 100 katonát és buvárokat is mozgósított az akcióhoz. Elmagyarázta, hogy a két Duna ág között 4 méter a szintkülönbség, amit civil ésszel elég nehéz megérteni. De az meggyőző adat, hogy a Bülle ágban folyik a vízhozam 85%-a, az öreg Duna csak 15% vizet vezet, ami nem elég viszont az atomreaktor hűtővízének biztosításához, sőt jelenleg a hajózás is akadozik. A jelenlegi vízhozam az 1985-ből ismert történelmi minimummal, az 1400 másodpercenkénti köbméterrel majdnem azonos. Tehát, ha a hétfő reggeli robbantás nem lett volna sikeres, legkésőbb csütörtökön le kellett volna állítani a második reaktort is. Előbb 30 kg robbanóanyaggal próbálkoztak, majd 180 kg-ra emelték az adagot, ami a vártnál nagyobb, 4 méter magas sziklát repesztett le a tömbről. Most az elágazásnál ideiglenes víz alatti torlaszt alakítanak ki a Bülle ág vízhozamának csökkentésére. Ehhez előbb el kell távolítani a sziklát, illetve a törmeléket, ami amúgy is nehezítette az öreg Duna kotrását. Ezután várhatóan szerda reggel 500 tonna kővel rakott 3 uszályt süllyesztenek el a Bülle ág nyílásánál. Így terelik a vizet Csernavoda felé. A miniszter elmondta, hogy a beavatkozás az atomerőmű helyzetétől függetlenül is időszerű volt, hiszen javítja a hajózási feltételeket és megkönnyíti az öreg Duna későbbi kotrását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy versenyt futnak az idővel. A beavatkozás nélkül a csernavodai erőművet a legkedvezőbb forgatókönyv szerint is már szerdán vagy csütörtökön le kellett volna állítani a kritikus vízhiány miatt. Hadd tegyük hozzá, hogy a Duna használhatóvá, elsősorban hajózhatóvá tételét robbantásokkal Széchenyi István kezdte 1834-ben, tehát 192 évvel ezelőtt.
0: Teljes körű vizsgálatot követel Marokkótól Spanyolországa a Ceutában történt tömeges határsértés miatt. Margarita Robles, spanyol védelmi miniszter humanitárius tragédiának nevezte a történteket. Bírálta azokat, akik a közösségi médiában azt terjesztették, hogy a tengeren érkezőket nem küldhetik vissza azonnal Marokkóba, ezzel veszélyes átkelésre ösztönözve őket. Többen megfulladtak, másokat a tömeg nyomott össze. Robles szerint a felelősöket el kell számoltatni.
6: Kárpát-medencei lapokból. Augusztus 1-én és 2-án rendezték meg Ipolyvalogon a 22. Szent Korona ünnepet. Az ünnepség részeként zajlott az Árpád-kori Szent Miklós templomban a Palócföld összefogását is jelképező ünnepi szentvise. A vasárnapi ünnepség a Szent Erzsébet parkban vette kezdetét. Mint a nyitányban elhangzott, a hagyomány szerint Ipolyvalogon egy éjszakát átőrizték a Szent Koronát. Ennek a hagyománynak a legfontosabb üzenete számukra az, hogy egy kis palóc közösség is részese lehetett a magyar történelem nagy pillanatainak. Fogalmazott beszédében Cibulya Márk, Ipolyvalog alpolgármestere. Kiemelte, a Szent Korona nemzetünk összetett jelképe, amely egyszerre fejezi ki a földi hatalmat és az isteni rendet. Maga a Szent Korona jelképezi a nemzet egységét és folytonosságát, hangzott el Ipolyvalogon. Köszöntőjében kitért az 500 évvel ezelőtti Mohácsi vészre is. Mint mondta, a magyar történelem nem ért véget Mohácsnál. A Szent Korona ünnepe minden évben arra hív bennünket, hogy megálljunk egy pillanatra a mindennapok rohanásában, és feltegyük magunknak a kérdést, mit kezdünk azzal az örökséggel, amelyet elődeinktől kaptunk, fogalmazott a szónok. Arra biztatott, hogy őrizzük meg a Szent Korona üzenetét, hitünket, anyanyelvünket, hagyományainkat és közösségeinket. Mint elhangzott, az ünnep nem csupán az emlékezésről szól, hanem a példaképek előtti tisztelgésről is. Ezt követően a jelenlévők megkoszorúzták Eszterházy János mellszobrát. A parkból a Szent Korona hitelesített másolatával indult körmenet az Árpád-kori templomhoz. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Parák József, a Beszterce-bányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke volt, aki a szentmise után átvehette a Szent Korona emlékérmet, amelyet azoknak adnak, akik áldozatos munkájukkal segítik a határon túli magyarságot, a régiót és a helyi közösséget. Számol be a felvidék.ma. A Kárpát-medencei lapszemlét Lázár Csabától hallották.
0: A várható időjárásról. A nappali csapadék gócok lecsengését a késő esti óráktól száraz idő követi. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, a vízpartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken melegebb lesz a hajnal. Nagyrészt derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 37 és 41 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Sándor palotában a hőség és a paksi atomerőmű helyzete miatt. Idén 4000 kisgyerek iskola kezdését segítheti a baptista szeretetszolgálat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Készült a Média Tanács támogatásával. A Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
7: 2026. augusztus 3-a hétfő van. Isten éltesse Hermina és Lídia nevű kedves hallgatóinkat. A Hermina női név, a Hermann férfi név női párja, amelynek jelentése hadsereg és férfi. A Lídia görög eredetű bibliai név, jelentése az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő. Bár nem élte meg, mégis a kiegyezés megteremtésében és Magyarország századfordulós felemelkedésében is jelentős szerepe volt, a mai Budatétény egyik legnagyobb kisugárzású emberének, Klauzál Gábornak, aki 160 évvel ezelőtt 1866-ban ezen a napon hunyt el Kalocsán váratlanul. A reformkori politikus, az első felelős magyar kormány földművelés, ipar és kereskedelmi minisztere volt, de az 1848-as szeptemberi válság idején, amikor a bécsi udvarral kiéleződött ellentét a szabadságharc kitörésével fenyegetett, lemondott posztjáról. Az 1850-es években szőlőbirtokot vásárolt Kistétényben, és visszavonult birtokára. Feleségül vette az aradi vértanú Nagy Sándor József tábornok jegyesét, Schmidt Emmát. Házasságukból három gyermek született, s mindhármuknak Deák Ferenc volt a keresztapja. Ez a komaság Klauzál Gábor és Deák Ferenc eszmei rokonságának és barátságának bizonysága. Egyben a kistétényi szájhagyomány alapja, miszerint Klauzál kistétényi házában gyakorta vendégeskedő Deák részben itt fogalmazta meg a kiegyezés szövegét. Minden embernek meg kell írnia a maga életét, mert nincs érdektelen élet, és nincs haszontalan életleírás. Minden életnek megvannak a maga nagy tanulságai, vallotta Gárdonyi Géza, író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, aki 1863-ban ezen a napon született Agárd pusztán, Ziegler Géza néven. Pályafutását 18 évesen népiskolai tanítóként kezdte, majd újságíróként folytatta. 1897 után egri remeteként alkotott visszavonultan, és szépírói munkásságának szentelte életét. Fiatal korában írt népies hangvételű novellái és elbeszélései hozták meg számára a kortársak elismerését, de az utókor elsősorban a századfordulót követő évtizedeiben keletkezett történelmi regényei révén ismeri. 1990-ben ezen a napon választotta meg az országgyűlés köztársasági elnökké Göncz Árpádot, aki a szabadon választott országgyűlés első elnöke volt. A legmagasabb közjogi méltóságra 310 képviselő adta le szavazatát, közülük 295-en igennel Göncz Árpádra. Az elnöki posztot kereken 10 évig, 1990-től 2000. augusztus 3-áig töltötte be, ugyanis 1995-ben újra választották. 1952-ben ezen a napon ért véget Helsinkiben a 15. nyári olimpia, mely a játékok történetének eddig legsikeresebb magyar szereplése volt. 16 arany, 10 ezüst és 16 bronz éremmel tértek haza sportolóink, amivel az összesített lista 3. helyén zártak az éremtáblázaton. Itt lett bajnok Székely Éva, Homonnai Katalin, Gyenge Valéria, a női 4x100 méteres gyors úszóváltó, valamint a vízilabda csapat. Csermák József kalapácsvető világcsúccsal nyert aranyat, Pap László ökölvívó megvédte Londonban szerzett bajnoki címét, a birkózásban Szilvási Miklós és Hódos Imre győzött. A kardvívók itt is nyertek csapatban és Kovács Pál egyéniben. A dobogó tetején állhatott még Takács Károly, sportlövészet, Korondi Margit, Felemás Korlát, Keleti Ágnes, Talaj, valamint a férfi öttusa csapat és a labdarúgó válogatott.
0: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

0: Kövi Szabolcs felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyának jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Első titok, akit te szent szű szent lélektől fogantál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szű szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szű szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szű szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszű, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszű, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszű, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszű, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszű, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszű, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk hazánk lelki megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Második titok, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a családok békéjéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Következő titkot a magyar ifjúságért imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Következő titkot papjainkért és papi hivatásokért ajánljuk fel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessél meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk orráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja,
2: könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Ima szándékukat kérjük jelezzék a 061-255-3333-as telefonszámon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Megújult belülről a Göllei templom, írja a Magyar Kurír. Varga László kaposvári megyés püspök július 26-án mutatott be ünnepi szentmisét, amelynek keretében megáldotta a Göllei Urunk színe változása templomot. A Fekete István író somogyi szülőfalujában található templom a közelmúltban belső felújításon esett át. A szentmisén a főpásztort és a híveket Szász Gyula plébános köszöntötte. Eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli az Orbán kormány által már kifizetett több mint 300 milliárd forintot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebookon. Közölte, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő átvilágítása számos szerződés szegést tárt fel, a zárási feltételek csaknem fele nem teljesült. A kormányfő szerint hosszadalmas jogi eljárásra is számítaniuk kell. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook oldalán. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. A külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy elfogadta Gadden Papinnak a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének lemondását. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn. Bóka János a Facebook oldalán rámutatott, Magyarország nehéz idő előtt áll, és olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik az energia- és gazdaságpolitika területén jártasak. Az Európai Bizottság a Roma Holokauszt emléknapján arra figyelmeztetett, hogy a cigányellenesség továbbra is sok romát érint Európában. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európai Uniónak egyszerre kell megőriznie a múlt emlékét és fellépnie a jelenben tapasztalható diszkrimináció, rasszizmus és gyűlölet ellen. Augusztus 2-án tartják a Roma Holokauszt emléknapját, annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 cigány származású szemét gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A megemlékezésről a Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusán született döntés. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti, írja az MTI. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kúlán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt, vagyis 837 millió forintot különített el a sürgősségi intézkedésekre. Végül a várható időjárásról. A nappali csapadék gócok lecsengését a késő esti óráktól száraz idő követi, gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, a vízpartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken melegebb lesz a hajnal. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Nyolcadik rész. Füstös szemét elkápráztatta a rózsaszínű fény, és kábultan nézett körül. Ámulatba ejtette az a tündéri pompa, ami elömlött a kerten. A kövér harmadcseppek felizzottak, amint a kelőnap első sugarai beléjük botlottak, és olyan káprázatos fény borított el mindent, hogy a kiskutya majd belevakult. Ámulva figyelte a pompás színeket, ahogy a rózsaszín fokozatosan egyre izzóbb arannyá vált, és sziporkázva tört meg a harmadcseppeken. Valósággal lángolt a kert a napsugarak gazdag áradatában. Füstös megilletődötten botorkált a ház felé, de minduntalan visszatekingetett, bár gyomra éhesen kordult, és húzta, vonzott a fehér tálkája felé. Így történt aztán, hogy váratlanul megbotlott, és felbukfencezett. Dünnyögte magában. Megbotlom a sima úton. Feltápászkodott, és gondosan körülnézett, miben is botlott meg. Semmit sem látott. Az útférről azonban halk jajgatás ütötte meg a fülét. Kíváncsian arra felé fordult, és követve a hangot, legnagyobb meglepetésére egy gömbölyded, csavarosan formált, nagyobb bacska kavicsszerűségre bukkant. Abból áradt a jajgatás. Orrával megszimatolgatta, megbögdöste, mire a hang egy pillanatra elhallgatott, de aztán újból erősebben hallatszott a jajgatás. Füstös el nem tudta képzelni, mi lehet ez. Ki sír itt? Ki jajgat? Kérdezte meghökkenve. Egy percre csend lett, aztán halkan, nyögdécselve megszólalt a kavics.
1: Még te kérdezed? Hát nem látsz a szemedtől? Goromba fráter! Jaj, beorpasztottad a házamat a nagy mancsoddal. Megnyomtad az oldalamat. Jaj, oda vagyok, meghalok.
0: Füstös megdöbbenve hallgatott, aztán akadozva megszólalt.
1: Te voltál az, akiben megbotlottam? Ne haragudj, nem akartam, nem vettelek észre. Most miattad nyomorék leszek, jaj, mi lesz velem?
0: Füstös bűntudatosan hallgatott. Mit is mondhatott volna? Nem tehetett róla, hogy ilyen nagy bajt okozott. Lehasalt, és figyelmesen nézte a kavicsot. A jajgatás lassan alább hagyott, végül egészen elhallgatott. Egyszer csak, mintha megmozdult volna a kavics. A kiskutya kíváncsian figyelt, mi lesz ebből. A kavics megrezdült, és kissé felemelkedett. Alóla kibudjant valami fehérség, ami lassan szétterjedt, mintha talapzat lenne. Egyre nagyobb lett, megvastagodott, és kitüremlett belőle valami nyálkás törzs, végül egy kis fej is. Most egy darabig mozdulatlan maradt, aztán a fejen lassan kinőtt két kis szarvacska, aztán előtte még kettő, de ezek kisebbek voltak. Füstös csendesen hasalt a földön, és észrevette, hogy a szarvacskák hegyén egy-egy kis fekete pont van. A fehéres nyálkás test most már nem növekedett tovább, hanem Füstös csodálkozására lassan, egészen lassan tova csúszott az úton a zöld fű felé, és amerre elhaladt, fényes, szivárványos nyomot hagyott. Füstöst furdalta a kíváncsiság, vajon mi lehet ez? Egészen közel csúszott a furcsa teremtéshez, és megszólalt.
1: Már jól érzed magad? Nincs semmi bajod?
0: A szarvacskák megrezzentek, kezdtek betüremleni, és az egész alkotmány megállt.
1: Ne ijedj meg, nem bántalak,
0: szólalt meg ismét Füstös.
1: Csak folytasd az utadat, de arra kérlek, mondd meg, miféle teremtés vagy te. Ilyent még sosem láttam.
0: A szarvacskák újból kiegyenesedtek, és megszólalt egy halk hang, kissé kényeskedve, de már nem jajgatott.
1: Te még mindig itt vagy? Azt hittem, elmentél. Dehogy vagyok jól, dehogy. Hiszen majdnem halálra tapostál.
0: De úgy látom, azért tudsz mozogni, felelte Füstös.
1: Még egyszer bocsánatot kérek tőled, hogy nem vettelek észre, és ennyi bajt okoztam neked. Igazán nem akartam. Máskor jobban vigyázok. Szeretnélek megismerni. Mondd hát meg, ki vagy, és mi ez a kavics rajtad? Nem nehéz cipelni? De butákat kérdezel. Csak nem gondolod, hogy egy nehéz kavicsot fogok cipelni a hátamon? Ez itt rajtam nem kavics, ez az én házam, ebben lakom. Én vagyok a csiga. Ha pihenni vagy aludni akarok, visszavonulok a házamba. Jaj, még mindig, hogy fáj az oldalam, nyögdécselt keservesen a csiga. Füstös azonban nem törődött a jajgatással, látta, hogy semmi baja sincs a csigának, csak kényeskedik. De nem akarta megsérteni, és úgy tett, mintha elhinné a nagy fájdalmakat. Majd elmúlik, csak pihenj le gyönyörű házadban. Ilyen szép időben hamar elmúlik a fájdalmad. Mondd, mik azok a fekete pontok a szarvacskáidon? Azok a szemeim. A szarvakkal megtapogatózom. Ugye csinos szarvacskáim vannak? Igen, nagyon szépek, udvariaskodott Füstös. Nekem sohasem lehetnek ilyen szarvacskáim, pedig mennyire szeretném, ha lennének. Hova akartál most menni, amikor ilyen szerencsétlenül találkoztunk? Át akartam vágni az út túlsó felére, mert azt hallottam, hogy finom ropogós füvek vannak az első körtefa közelében. Nagyon megkívántam, ezért sietek most oda. Sietsz? Bámult el Füstös. Ezt nevezed sietésnek, hiszen estig sem érsz oda. Ne csúfolódj velem! Ha eddig még nem hallottad, most vedd tudomásul, hogy én vagyok a leggyorsabb csiga ebben a kertben. Több versenyt nyertem már, mert senki nem ér a nyomomba. Pontosan délre a körtefánál leszek, és mire megkondul a harang, én már ebédelek. Hát ez hihetetlen, mosolygott Füstös. És mit szólnál hozzá, ha 2 perc alatt odaszállítanálak? Nekem csak 3 lépés az egész. Na, engedd, hogy vigyelek. Legalább megtudod, mit nevezünk mi gyorsaságnak. Nem. Szó sem lehet róla, szabadkozott a csiga. Dehogy engedem, hogy hozzám nyúj. Úgy is tudom, hogy csak csúfolódsz, és nem mondasz igazat. 2 perc alatt senki sem tud odaérni. Eredj utadra, és ne sérteges. A csiga gőgösen elfordult, és tovább csúszott, Füstös pedig fejcsóválva nézett utána. De hirtelen belemart az éhség a gyomrába. Nem törődött tovább a csigával, hanem a ház felé igyekezett. Alig tett pár lépést, meghallotta asszonykája hívását. Füstös! Füstös! Szaladt, mintha puskából lőtték volna ki. Hau! Liegte. Itt vagyok. Hol jártál, Füstös? Kérdezte az asszonyka. És milyen lucskos vagy, csapta össze a kezét. Nem hallottad, hogy már milyen régen hívlak? Már azt hittem, elcsavarogtál, és nem találsz haza. Füstös boldogan sürgölődött, ugrándozott asszonyka körül, hízelkedve nyüszögött neki. Hát mondd, kérdezte asszonyka, hogy aludtál? Ugye nem is volt rossz? Na, itt a reggelid, edd meg hamar, mert elviszi a cini. Nem kellett nagyon bíztatni Füstöst. Éhesen habzsolta fel, ami a tányéron volt. Még a cini részét is befalta volna, nemhogy az övét átengedje nekik.

Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 8. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.

Móra Ferenc, az én dinnyeföldem. Világ életemben sok mindent láttam már. Olyan gyereket is láttam, aki a hideg vizet nem szereti, de még olyant nem láttam, aki a dinnyét nem szereti. Magam is éltem, haltam érte kisgyerekkoromban. Mikor édesanyám mosakodni kergetett a kúthoz, akárhányszor azt mondtam neki, inkább ennék dinnyét. De nem is álltam ám meg a jó szándéknál. Ami dinnye volt a kertünkben, azt én mind kivallattam, érette már. Amelyik a kopogtatásra nem akart vallani, azt a csillagos nyelű kis bicskámmal vontam kérdőre. Soha mi nálunk dinnye meg nem érhetett, mert mind meglékeltem feleérésében. Egyszer aztán az édesapám galléron kapott, éppen mikor a legjavában beszélgettem egy cserhajú sárga dinnyével. Hó, fiam uram! Maga nagyon rosszul gazdálkodik, nem szabad minnyájunk elől elpusztítani a dinnyét, ami másé, nem Tamásé. Fiam uram elszontyolodott egy kicsit, és szomorúan simogatta végig a szemével a zsendülő görög dinnyéket. Hát akkor mi a Tamásé? Ami az ő kertjében terem. Hát melyik a Tamás kertje? Éj, te mindent szeretnél tudni, lelkem, gyermekem, nevette el magát édesapám, és kézen fogva elvezetett a kert sarkába. Hány esztendős vagy te most, hékám? Kérdezte tőlem. Hat, édesapám. No, hát akkor lépj hatot, amekkorát kilépsz, akkora lesz a kerted. Léptem olyan a hatot, hogy az elég lett volna 12-nek. Akkor az édesapám a markomba nyomott 6 szem dinnyemagot. Minden lépésnél ültes egyet. 6 dinnyebokor csak neked teremje a dinnyét. Ástam 6 gödröcskét, a 6 dinnyemagot eltemettem, betakartam. Meglocsoltam, mégtán szép álmot is kívántam nekik. Annyi bizonyos, hogy én nagyon szépeket álmodtam, mint dinnyé és gazda. Akkor a dinnyéket láttam álmomban, mint a káposztás hordók, és mindnyájának a hajába az volt belevésve. Ez a Tamásé, senki másé. Szaladtam is másnap reggel a kertemben nagy hegyesen, és visszakergettem a húgocskámat, aki kövér kis karjával belém csimpeszkedett. Ami Tamásé, az nem a másé. Eredj a magad kertjébe. Én nem adok a dinnyeimből. Be se bírnád őket gurítani. No, igaz is volt, mert nem volt ott semmi gurítani való se. A dinnyem maguk igen jó ízűen aludtak, s eszük ágában sem volt fölébredni. Úgy is mentem én be, mint akit orron vertek. Mi baj, gazduram? Nevetett rám édesapám. Még most se teremnek a dinnyeim, tört el a mécsesem. Jaj, gazduram, odább lesz az az idábnál, csendesített édesapám. Beletelik egy hét, mire a dinnye maguk kikelnek. De ha nagyon letemetted őket, meg se fogják. No, majd kivárom én azt, gondoltam magamban. Vártam is türelemmel, vagy 3 nap. De a negyediken már kikapartam az első dinnye magot a fészkéből. Hadd nézlek, megfogta, de... Nagyon elszomorodtam, mert nem fogott bizasz semmit se. Inkább szétrepett egy kicsit a haja az oldalán. Ott bújt volna ki belőle a gyökerecskéje meg a száracskája, magyarázta az édesapám, mikor a panaszom hallotta. Hittem is én azt, meg nem is. Hogy bizonyosabb legyek a dolog felől, másnap megint előkotortam egy dinnyemagot. Ennek már vékony kis zöld bajúsza is fakadt az oldalán. Aztán minden nap kibontottam egy-egy gödröt, és egyre jobban elment a kedvem a dinnyeföldemtől.
Mit ér az, ha mind a föld alatt erednek meg a dinnyemagjaim? A hatodik dinnyemagnak nem kellett segítenem. Előbújt szépen magától is. Két szívformájú levelecskéje éppen akkor nyílt szét a reggeli napsugárban, mikor odaértem. Ami Tamásé, nem lesz a másé! Kiáltottam el magamat, és örömömben kiszakajtottam a parányi dinnyebokrot. Szaladtam be vele édesapámhoz, és már messziről dicsekedtem neki. De ez már csak megfogta, ugye, édesapám? Haragudott is, nevetett is édesapám, mikor a fejem búbjára koppantott. De hát minek tépted ki, te golyhó? Most már oda van az egész kerted. Már látom, soha se lesz belőled dinnyés gazda. Azóta nem is próbáltam meg a dinnyetermesztést.

0: Móra Ferenc, Az én dinnye földem. Felolvasta Serez Zoltán. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiamnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Paja Bea felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Megújult belülről a Göllei templom, írja a Magyar Kurír. Varga László kaposvári megyés püspök július 26-án mutatott be ünnepi szentmisét, amelynek keretében megáldotta a Göllei Urunk színe változás a templomot. A Fekete István író somogyi szülőfalujában található templom a közelmúltban belső felújításon esett át. A szentmisén a főpásztort és a híveket Szász Gyula plébános köszöntötte. Eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli az Orbán kormány által már kifizetett, több mint 300 milliárd forintot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebookon. Közölte, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő átvilágítása számos szerződés szegést tárt fel, a zárási feltételek csak nem fele nem teljesült. A kormányfő szerint hosszadalmas jogi eljárásra is számítaniuk kell.

0: Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook oldalán. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. A külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy elfogadta Gadden Papinnak a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjének lemondását. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn. Bóka János a Facebook oldalán rámutatott, Magyarország nehéz idő előtt áll, és olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik az energia- és gazdaságpolitika területén jártasak. Az Európai Bizottság a Roma Holokauszt emléknapján arra figyelmeztetett, hogy a cigányellenesség továbbra is sok romát érint Európában. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európai Uniónak egyszerre kell megőriznie a múlt emlékét és fellépnie a jelenben tapasztalható diszkrimináció, rasszizmus és gyűlölet ellen. Augusztus 2-án tartják a Roma Holokauszt emléknapját, annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 cigány származású szemét gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. A megemlékezésről a Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusán született döntés. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti, írja az MTI. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kúlán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt, vagyis 837 millió forintot különített el a sürgősségi intézkedésekre. Végül a várható időjárásról. A nappali csapadékgócok lecsengését a késő esti óráktól száraz idő követi, gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 24 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, a vízpartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken melegebb lesz a hajnal. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Bevallom, erős visszatetszéssel és ingerültséggel fogadtam azt a hírt, hogy Amerikában egy nemzedék úgy nő fel majd ezután, hogy a kézzel való írást már nem sajátítja el. Mindent rábíz a számítógépre. Édes Istenem, mi mindenből marad ki ez a nemzedék? A betűvel való foglalatosság, a betű írása, megrajzolása, esztétikai gyönyörűséget, sikert, örömet, kalandot ad a nebulóknak. Hát nagyon remélem, hogy csak terv marad ez az amerikai ötlet. Van, amikor egy egész gyereklélek ebben a mozzanatban, a betű formálásában jelenik meg. És ezt semmissé tenni? Készen megkapni azt, ami gyönyörűséggel tölt el? Kalandozás a betűk országában? Nem, ezt semmiképpen nem tudom megérteni, még kevésbé elfogadni. Mindig Apácai Csere János jut eszembe, ha ilyesmiről beszélünk, ez a híres nagy erdélyi gondolkodó, aki 1656-ban az iskolák felette szükséges voltáról ezt írta. A beszéd helyes kiejtését és leírását pedig az iskolákban tanuljuk meg. jóságos Isten, valóban mi csodálatra méltó az írás és az írásnak elolvasása. Már a vonalaknak a hajlása is lelkünkben, majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a gyűlöletnek, a csöndnek és a viharnak legkülönbözőbb képzeteit és fogalmait képes felébreszteni. Így azután az amerikaiak, akiket mi, az óvilág lakói csak 164 év óta ismerünk, midőn látták, hogy mieink a nekik küldött levelekből képesek megérteni oly messzi tengerek és szárazföldek által elválasztott övéiknek akaratát, maguk is így nagy dologra föllelkesedtek. A levél betűit először szemükkel nézegették, majd a fülüket nyomták rájuk, végül kezükkel tapogatták, így törekedvén azoknak tartalmát megtudni, s miután meggyőződtek róla, hogy ez nekik nem sikerül úgy, mint amazoknak, a hozzáértőket isteni lényeknek gondolták. Nagyon beszédes adalék ez, 1656-ban írja Apáczai Csere János. Hogy hogyan jutott, kedves hallgatóink, miképp jutott mindez eszembe? Olvasgatok régi leveleket, régi magyar leveleket. Most éppen Rimai Jánosét, Valasi Bálint tanítványáét. A levél, a levélírás, a társas érintkezés egy formája volt az érintkezésnek. Elképzelhetetlen volt egy-egy újszülött megérkezéséről, vagy épp egy halálesetről szóló tudósítás, a levél megírása és annak postázása nélkül. Főleg, ha országrészek vagy határok választották el a rokonokat egymástól. A levélírás egy külön műfajt jelölt ki. Gondoljunk Mikes Kelemen törökországi leveleire. De visszatérve Rimai Jánosra, mint említettem, Balasi tanítványa, és maga is egy mozgalmas élet birtokosa volt, előbb Bocskainak, később Bethlen Gábornak volt portai követe. Ez a levél, melyből most idézek, nem irodalmi levél, nem is annak szánta Rimai János. Fel sem vették Rimai János válogatott művei közé, az irodalmi levelek közé. Mégis az. Mégis irodalmi. Ugyanis régen a tényközlő levelek is irodalmiak voltak. Hallgassunk bele ebbe a levélbe, 1623-ból való. Csak imént vettem az kegyelmet Körmöc városában való lételét. Maga is tudósítson kegyelmed, mint vagyon egészségben kegyelmed, az pestises állapothoz képest, mivel hogy korponán is grasszálni kezdett, erre nem változtatja-e az eget? Istennek kegyelmességéből még az mi lakóhelyünk kívüreket, de Osgyánik penetrált immár az Tisza felől, és Kékkővidékén is hullanak immár az emberek. Az kegyelmet keresztlánya igen emlegeti kegyelmedet, aki meg annyi zsákocskába 120 gesztenyét varrott be, újsággyanánt küldötte penig, mivel hogy most kezdett csak az fájáról hullani. Én is egy konstantinápolyi telelő dinnye magvát küldöttem egyet kegyelmednek, oly magon termett itt kertemben, az kinek az dinnyéjét Törökországban is együtt öttük. Megkóstoltam az dinnyéjét. Méltó az magvát megtartani. Ott vadnak jó asztalosok. Egyikével készítessen egy ruhatartó hosszú ládát én nekem. Hosszúsága legyen 8 arasz, szélessége 4 arasz, magassága 3 arasz. 3 hétig készítse meg, tartsa meg jó egészségben sokáig az Úristen. Rimai János. Rimai János a Madácsok földjén, alsó Sztregován telepedik meg, és innen ír levelet Körmözbányán élő sógorának, Ampruszter Ferencnek. Ebből a levélből választottam ki ezt a nagyon beszédes részletet. Úgy elképzeli az ember, hogy ez a két sógor megy Törökországból hazafelé Magyarországra, és a övük beakasztott, övük reakasztott szütyőben, a bőrzacskóban viszik a konstantinápolyi telelődinnye magvát, és Rimai arról tudósít, tanítja a sógorát, hogy méltó az magvát megtartani, mert a termése is igen jó. De hát itt van Zrínyi Ilona levele korábbról, hogy egy másik levelet idézzek önöknek. Nagyon szép ez a levél. Ennek is csak egy rövid részletét olvasom fel önöknek. 1686-ban született Munkácsvárában. Az én Istenem ne adja azt érnem, hogy az én édes uram nélkül bármi nemű bátorságos várban vagy helyben maradásom lehessen. Én azt nem kívánom, hanem vagy élet, vagy halál, semmi némű félelem vagy nyomorúság engem kegyelmettől el nem rekeszt, csak éppen kegyelmed el ne hagyjon, én gyalog is kész vagyok elmenni, valahun hallom kegyelmedet lenni. Nagyon szerette Zrínyi Ilona Tökölit. Senki sem engemet, sem két gyermekemet, ugye Júliáról és Rákóczi Ferencről van szó, megijedt állapottal nem látta, valamint elején úgy a dolog folytán készen voltunk fejünk felszálltáig a várat megtartani életünk lehelletével is. Lássa immár, kikkel tett fel az ellenség, ha asszony ember vagyok is, Munkácson megmertem várni őket, vigyék hírét máshová is. Elsőben is legyen hála a Szent Háromság egy Istennek, ki az ártatlanok pártfogója, s az eltökélteké. Megtalálta kegyelmedet is, édes kedves uram, s az én méltatlan személyemet másod magammal lévén oltalmazta kétségbe eséstől. Míg élek, senki ne féltse Munkácsot, de óránként nem tudom, mi éri fejemet. Adja Isten, oly szerencsés lehetnék, édes szívem, örvendeztetném magam életemnek letétével és fiú magzattal. Rongyos várban jó szívvel látnánk mindnyájan kegyelmedet. Nagyon tudott Zrínyi Ilona írni, és hát ugye példa erre édesfia Rákóczi Ferenc, aki a vallomásokban, az emlékiratokban ugyancsak bizonyítja azt, hogy milyen szülőktől is származott. Legközelebb Mikes Kelemerről fogunk beszélni. Ezek a levelek, irodalmi levelek már, kedves hallgatóink. Alig várom, hogy jövő alkalommal megszólaltassam őket. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották. Most hallgassák meg Franz Schubert Ádúr szonátájának első tételét Schiff András előadásában.

0: Franz Schubert Ádúr szonátájának első tételét Schiff András előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A hangoló következő perceiben a Gruppenzwing zenekar felvételeiből válogatunk.

0: A Gruppenswing zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő szerint reggel óta Paksnál és Budapesten is stagnál a Duna vízszintje, az atomerőmű utolsó működő turbinája pedig továbbra is termel. Hozzátette, minden érintett azon dolgozik, hogy fenntartsák a működést. Erős integrált víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter hétfőn a Facebookon. A tárcavezető szerint Magyarország biztonsága egyre inkább függ a vízkészletek mennyiségétől, minőségétől és megtartásától. Az új intézmény egységes adatpolitikával, hosszú távú kutatásokkal, korszerű mérésekkel és modellezéssel segíteni a vízgazdálkodást, valamint az asszály és az árvizek elleni védekezést. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. A nyári hónapokra jellemző visszafogottabb aktivitással telt a július a Magyarország.

magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb. Közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Dunahouse hétfőn az MTI-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlanpiacon, a vevők és az eladók nagy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Vízkorlátozást vezettek be Pécsett. Az MTI hétfői beszámolója szerint augusztus 3-ától elsőfokú korlátozás lépett életbe a város teljes területén a tartós hőség és az aszály miatt. Tilos vezetékes ivóvízzel kerteket és közparkokat locsolni, medencéket tölteni, autót mosni, valamint automata locsoló rendszereket működtetni. Péter Fiatilla, a város polgármestere, a víz takarékos használatára buzdított mindenkit. Az Európai Bizottság a Roma Holokauszt emléknapján arra figyelmeztetett, hogy a cigányellenesség továbbra is sok romát érint Európában. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európai Uniónak egyszerre kell megőriznie a múlt emlékét és fellépnie a jelenben tapasztalható diszkrimináció, rasszizmus és gyűlölet ellen. Augusztus 2-án tartják a Roma Holokauszt emléknapját, annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 cigány származású személyt gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt derült napos idő várható kedden kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után mindnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Máté evangéliumának 14. fejezetéből a 22-től a 36. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másukkal. A Szentatya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szentatya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Vértesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szentatya arra emlékeztette a híveket, hogy Jézus táplálja az emberiséget, ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényüzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szentatya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
3: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
2: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
3: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
2: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr az örömhírrel fordul, hogy hallgassák meg. A vakokhoz, akik visszanyerik látásukat, megmutatja a megváltás által szerzett dicsőséges művét. Ugyanígy Jézus ételt ad az éhezőknek. A kenyérszaporítás epizódja azt jelzi, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat, hangsúlyozta Leó pápa. A pusztában, vagyis a rászorultságunk helyén Krisztus az élet kenyere. Ő bővelkedik a legszükségesebbekben is. Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
3: E che la sua providenza per noi non viene mai meno.
2: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben, és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
3: Le case bruciate di chi non ha pace.
2: Emelte ki a Szentatya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldást mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kedelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
3: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
2: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae.
4: Et concepide Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: Az úrangyala imát követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
3: Sigo con preocupación. L'armante situation in Ceuta.
2: Ma csürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim, továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szizanyja közbenjárására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzon továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
3: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
2: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezében a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsónapját.
3: Ricorre il perdono di Assisi,
2: folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása ihlette, akiket angyalok vettek körül, miközben a porciunkkal a káponájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegénykéje tranzitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
3: Saluto tutti voi, romani e pellegrini.
2: Különösen a szakkolongói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz Altamura Bosco Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
3: A tutti auguro una buona domenica.
2: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladifestre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladifest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt áldó Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A medjugorjai ifjúsági fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza ad fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követésében ugyanis még a legnehezebb kérdéseket és a szív nyugtalanságát is mindenki a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségének tekintheti. A Szent Atya arra is buzdítja a fiatalokat, engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videó üzenete az ecuadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-ig az ecuadori Ibarra városában a 7. ecuadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetét küldött. Kedves ecuadori fiatalok!
3: Queridos jóvenes ecuatorianos!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
3: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
2: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ecuador összes fiatalját a gyermekét a templomban bemutató szizonya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozzá hasonlóan egy életre Isten tervének szentejétek magatokat.
3: Al proyecto de Dios para su vida.
2: Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ecuadori fiatalokhoz. Szőlő és kenyér. Vétesajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távol létemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágokat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatani zöld papagájuk, de a magyar saszta és zöldszívánú fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszüreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam, aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rügyfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becézgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. Összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és szőlőműves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben meg-megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten, talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a két kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és felsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az Úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignác mondta volt mindig, az isteni főség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen. A teraszunkon az urbsz felett a szőregi rózsákot is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban ma kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gonddal megmosom a szőlőt, asztal terítek, édesanyámnak 2 frissen meccelt rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt, az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez. Annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Jean-Philippe Rameau Les Sauvages című művének részletét a 18. századi zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. Első rész.

0: Ahogy a magyar határól leszedtek bennünket a vonatról, a nyakába ugrottam az első fináncnak, és akkor átcuppantottam a képére jobbról-balról, hogy beletántorodott. Ugyan nem tudom, fináns volt-e, én tőlem lehetett fegyőr, postás, tűzoltó, akármilyen fegyvernem, a színes posztón akkor se igen tudtam eligazodni, mikor magam is azt hordtam. Dia, aki tudta, hogy mennyire utáltam a továrisokat az örökös csókolódzásuk miatt, kerekre nyitotta álmosan hunyorgó szemeit. Testvéred talán? Kérdezte oroszul. Hogyne volna testvérem, hiszen magyar ember, feleltem neki én is oroszul. Mert akkor még kevés volt a magyar tudománya, hogy a magunk nyelvén értethettem volna meg vele, micsoda förgeteges öröm lehet az, amely egy magyar emberrel még a fináncot is megcsókoltatja. Ó, te szegény ember! Simogatta meg Dia gyöngéden a balkarom helyét, mert a balkarom ott maradt a taganrogi kórházban. Éppen a Dia apja vágta le. Az volt az utolsó operációja, másnap sürgős idézőt kapott a csekához, és sose jött többet vissza. Mielőtt elment volna, odahozta Diát az ágyamhoz, elmagyarázta neki, hogy mikor kell levenni a kötést, és ránk parancsolt, hogy csókoljuk meg egymást előtte is, ha már a háta mögött egymásra akadtunk. Azt mondta, igen okosan tettük, mert így mégiscsak lesz kettőnknek három keze, és az több, mint külön az egy meg a kettő. Ha nekem csak a ruhámhoz ér is Diának a keze, mindjárt zúgni kezd a vér a halántékomban. Magamhoz szorítottam a simogató karját, megkerestem az ujjammal az ütőerét, ugyan nem kellett keresni, egyszerre odataláltam a prémkesztyű alatt lüktető halk folyóra, és együtt skandáltam a vére ütemével. Hoc erat in votis. Mögöttem hétesztendős pokol, előttem a hazai paradicsom, Ázsia után Európa, a vérszagú szkíták után a kalácsszagú civilizáció, a börtön után a szabadság. A karomon a világ legdrágább asszonya, a csizmámban hír, dicsőség, akadémiai levelező tagság, és talán a hetedik fizetési osztály is. Ugye meg lehet érteni, hogy egy rokkant klasszika filológusnak Horácius szaladt ki a száján élete legboldogabb pillanatában. A fináns azonban nem volt hajlandó megérteni. Kirántotta a karomat a diájéból, és valami silbakos bódé felé lódított. Ne beszéljenek itten zsidóul! De kedves szemlész úr, próbáltam felokosítani, hát nem ismer rá, hogy ez diákul van. Mondja maga, sose volt minisztráns gyerek? Jó, jó, tesékelt tovább a könyökével, ismerjük már az ilyesmit. Majd, ha a vizsgálat megvolt, akkor virginálhatnak, ahogy akarnak, de azt nem engedhetem, hogy előre összebeszéljenek. Csekály, haladjunk csak befelé. 7 év alatt a fülem elszokott egy kicsit a hazai indulatszavaktól. A csekály nem a malacokat igazgató kanász gyerekeket juttatta eszembe, hanem az orosz alkotmány támaszát és talpkövét. Csöndes megadással ballagtam a bódé felé, amelynek ajtaját egy csillagos fináns támogatta. Csak a küszöbről fordultam hátra. Hát a feleségem? Aztat is viszi az illetékes, nyugtatott meg a mérges fináns. Az illetékes, aki egy másik bódé felé terelte Diát, egy marcona öreg némber volt. Az orosz népmesékben Baba Jagudinának hívják az ilyent. Magyarul is meg tudnám mondani, de hatósági szeméről nem akarok tiszteletlenül nyilatkozni. Szegény asszonykám kergetett galamb módjára pihegett új honfitársnője előtt. Oda kiáltottam neki, hogy fölbátorítsam. Csak férfiasan, Profimova! Úgy lett, ahogy vártam. Mosolyogva intett vissza. Ha meg akartam nevettetni, csak a vezeték nevén kellett szólítanom. Sokat öltem vele, hogy milyen furcsa etimológiájuk van az orosz neveknek. Valahol azt olvastam, hogy a Turgenyev tevebőrt jelentett eredetileg, és a Dosztojevszki sapka leffentyűt. Mások szerint üstborítót. Mit tudhatom én most már, mit mondok neki, mikor Profimovának hívom? Azt jelenti-e az, hogy macska farkinca, vagy azt, hogy medvetalpacska? Akár egyiket teszi, akár a másikat. Én ilyen csúnyát nem mondok, csak annak, aki rosszat tesz. Például te a főzéskor a mahorkás skatujába csippent bele a teás helyett. Vagy Nikolaj Buharin helyett Ciceróval támasztja föl az asztallábát. Mindig csak ilyen komoly vonatkozásban szólítottam a családi nevén. Különben Diának hívtam, mert Lídia Alekszejevna volt a keresztneve, és otthon Lidovkának hívták. De én ezt csak szembehúnyva tudtam kimondani, és akkor is mindig olajos káposzta szagát éreztem, mert az orosz nőneveket nem tudom elválasztani az óhítű naptártól és a böjtös eledelektől. A Dia egészen más. Abban benne ragyog az egész Olimposz, és azt hiszem, hogy négy szem közt Horácius is csak Diának hívta a maga Lídiáját. Sajnos a Bódéban megint meggyőződtem róla, hogy hazámban nem nagy becsülete van a klasszikus kultúrának. Mennyi pénze van készlétben? Kérdezte tőlem a csillagos pénzügyőr. Őszintén szólva jól esett ez a kérdés. Azt láttam belőle, hogy feléből, harmadából se lehet az igaz, amit a muszkák közt a hazámról beszéltek. Nem lehet az olyan veszni tért ország, ahol a hivatalos nyelv ilyen szépen megmaradt a maga régi integritásában. Nincs nekem, barátom, egy megveszekedett garasom se. 156 korona 40 fillér tiszti lénunk volt nálam, mikor hadifogságba estem, azt őrizetbe vették Perekopban, kaptam róla írást is, de a pénzt nem adták vissza. Azt hiszem, az az arany alapja az orosz állami banknak. Az írása megvan róla? Nem vagyok én szemétláda, uram, hogy ilyesmit tartogassak. Akkor ez irányú bejelentése nem vehető figyelembe. Egy darabig imponálóan harsogott a toll a papíron, aztán következett a punctum saliens. Tiltott írások, propaganda nyomtatványok, izgató röplapok, stb. Vannak önnél? Vannak a hóhérnál, hiszen azok kergettek haza. János, motozni! Nem vagyok csiklandós, nyugodtan álltam, hogy János kicsip-csip csókázza magát rajtam. Csak hogy a vakvarjúcska még hátra volt. Vetkőztesse le! Csak most jutott eszembe, hogy micsoda kincseken járok én a csizmámban. Odaléptem az asztalhoz önkéntes vallomástételre. Kérem, előadom én úgy is, ami nálam van. Régi latin pergamenekről való másolatok vannak eldugva a csizmámban. Tessék elhinni, nincsen semmi aktualitásuk. Majd elválik, intett a csillagos ember, és a csillagtalan János gyakorlott kézzel lekapta a csizmáimat. A bélés közül kiszedegette az apósom receptpapírjaira írt jegyzeteimet, és mint gyanús objektumokat előállította őket az asztalon. Persze, muszkabetűk, villant föl diadalmasan a hivatalos ember szeme, ahogy fölemelte az egyik kutyanyelvet.
1: Ne úgy, könyörgöm, lábbal tetszik fölfelé tartani.
0: Mindegy az, muszkaírás, ez akár merül nézem. Engem nem tesz bolondá az úr, gyerekkoromban, zomborban is ilyenek voltak a mi tetszik boltosnak a siltjén.
1: A dolog csak annyiban lepett meg, hogy az én írásomat rendesen török írásnak szokták nézni, orosznak még nem mondta senki se. De nem vettem sértésnek a dolgot, hidegvérrel felhúztam a csizmámat, és elmagyaráztam a fináncoknak, hogy az újkori klasszika filológia legnagyobb szenzációjában turkálnak. Egy kaffai karaita zsinagóga padlásán régi római pergameneket találtam, amiket valószínűleg még az arabok hurcolhattak el az alexandriai könyvtárból. Az egyik pergamen Hannibál haláláról szól, akiről eddig úgy tudtuk, hogy arra a vidékre menekült, Prusziász királyhoz, Bitíniába, és ott mérgezte meg magát, mikor a rómaiak a kiadatását követelték. Ebből a pergamenből azonban, amit én szó szerint lemásoltam, az derül ki, hogy Hannibál tulajdonképpen egy kartágói forradalomnak esett áldozatul, mikor az arisztokraták sérelmére új alapokra akarta fektetni az adórendszert. Tehát tévedett Wiegand kollégám, mikor 20 évvel ezelőtt a Fekete-tenger partján Hannibál sírját vélte megtalálni. Ellenben közel járt az igazsághoz Dodge kollégám, aki már a 90-es években azt sejtette, hogy Hannibál felett nem Scipio aratott győzelmet, hanem a forradalom. Éppen a kartágói adórendszer igazságtalanságait akartam kifejteni, mikor vizsgám elnöke nagyot ásított.
2: Ez a hely nem arra való, hogy itt forradalmi propaganda előadást tartson, és én különben se vettem részt a forradalomban. Az öreg apjának meséljen ilyeneket az úr, ne nekem.
1: De ember, csaptam össze a kezemet. Hát magának ez mese. Hát maga sose hallott Hannibáról.
2: Maga akar engem vallatni?
1: Nézett rám szigorúan.
2: Hát, ha tudni akarja, igenis, hallottunk Hannibálról. Benne van a kislányom emlékkönyvében is, hogy ki önmagának ellen áll, nagyobb vitéz, mint hajdan Hannibál. Nem beszélne az úr inkább arról, hogy mit mászkált ott pokolegyházán a zsidó templom padlásán?
1: Nem beszéltem már én semmit, csak azt kérdeztem, hogy ezek után szabad-e elajánlanom magamat. Azt felelték, hogy sose volt jó az a nagy sietség, így a barakban várjam meg szép nyugodtan, míg folyamatba tett ügyem elintéződik. Mikorra várhatom ezt?
2: Kell neki 2 hét, mert komplikált az ügy. Örüljön neki az úr, mert addig az állam kosztolja.
1: Hát a feleségemmel mi lesz addig?
2: Ne tessék félni, az is a mi vendégünk lesz.
1: De legalább összezárják velem?
2: No, még csak az kellene,
1: nevetett össze a csillagos János a csillagtalannal.
2: Hát minek tetszik nézni a vesztek zárt? Ő a női barakban lesz. Vagy az is lehet, hogy már ott is van, az nem mi hozzánk tartozik. Mink csak jelentést teszünk a felsőbb hatóságnak.
1: 5 hetes házasok voltunk, és abból 5 órát se töltöttünk egymástól külön diával. És most a hazai nászút azzal kezdődik, hogy elválasztanak bennünket 2 hétre asztaltól és ágytól. Sose voltam káromkodós ember, legfőjebb azt szoktam mondani, ha nagyon megharagítanak, amit az öreg Neptunusz az éneizben. Quos ego! Most azonban kiszaladt a számon, amit a Zlotalipánál tanultam a polyák testvérektől. Jasna strela gladova! Ami magyarul nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy üssön meg benneteket a magas mennykő.
2: János, hozza csak vissza a jegyzőkönyvet!
1: Persze, hogy be kellett venni a gyanús tény körülmények közé azt is, milyen muszkául káromkodtam.

Ha jól utána gondolok, be kell ismernem, hogy a legnagyobb jótevőm mégiscsak az volt nekem ebben az országban, aki ezt a kéthetes karantént kitalálta a lelki lepragyanúsak számára. Soha életemben nem voltam akkora úr, és nyilván nem is leszek többet. Kvárté, koszt, kifogástalan. Mikor először kaptunk gulyáslevest, belecsordult a kanálba a könnyem. És a társaságban se volt kivetni való ember. Orvosok, ügyvédek, tanárok hamar összemelegettünk, és csak annyiban volt köztünk pártkülönbség, hogy az egyik felekezet alsós párti volt, a másik felekezet durák párti. Én természetesen durák párti voltam, mert szerény véleményem szerint ez jobban megfelel a klasszika filológus elmélyedésre hajlamos pszichéjének, és őszintén szólva az én politikai felfogásomnak is. Láttam én azt a muszkáknál, hogy mit tesz az, mikor az alsók ütik a felsőket. Ezt azonban nem mondtam senkinek, mert nem nagyon szerettem osztani, már pedig ki volt mondva, hogy egész nap az oszt, aki a politikát szóba hozza. Mikor ezt a törvényt hoztuk, akkor az egyik májbajos doktor azt találta mondani, hogy ez odakint is így lesz, az oszt, aki politizál. Azzal büntettük meg, hogy aznap kizártuk a görög dinnye élvezetéből, amit valamelyik János gurított be hozzánk. Mert hamarosan kiderült, hogy a Jánosok nem olyan kutyahitű emberek ám, mint amilyennek hivatalosan mutatják magukat. Más az, mikor rubrikás papírosokat töltenek ki a felsőbb hatóság használatára, és más az, ha nem az előírásos szemükkel néznek körül a világban, hanem az Isten teremtette szemükkel. Például az a csillagos János, aki oly kevés megértést tanúsított Hannibál adóreformjaival szemben, amin őt legfőjebb természetrajz professzorokban vagy filozófusokban tételeztem volna fel, pár nap múlva a tulajdon gyíklesője hegyében nyársalt, sült kukoricával ütött oldalba. No, nevetett hozzá, tudom, hogy ilyet se evett a komenisták közt. Ha a lotofagoszok asztaláról csend gyümölcs lett volna, nem haraphattam volna mohóbban bele. Mégiscsak a mi földünknek az édessége pattogzott ebben ki. Hát még, ha diával osztozhatnék rajta. Úgy, ahogy minden falaton osztozni szoktunk, most én harapok, most te harapsz. Kétfelé törtem a kukoricacsövet, és fölágaskodtam a kerítésre. Így át lehetett látni a női barak udvarára, és egyszer már át is telegrafáltam Diának. 200-szor nyitottam szét, és csuktam össze a tenyeremet, ami 1000 csókot jelent a világ minden nyelvén. Gondoltam, megpróbálom a fél kukoricacsövet áthajítani neki. Könnyebb lesz-e sokkal, mint mikor kukoricagránátot haigáltam, ette volna meg, aki kitalálta? Elkeseredve kushattam vissza, mert a terepviszonyok nagyon kedvezőtlenre fordultak. 2 kötél volt az akácokhoz kötve a barakkok közt húzódó töltésen, és azokon mindenféle fehér vásznak száradtak. Persze ezt az intézményt nem csak a lelkek fertőtlenítésére találták ki. Még egyszer fölkapaszkodtam, hogy ha már Diát nem láthatom, legalább azt találgassam, melyik lehet az övé az asszonyi himmi-hummik közül. De aztán megint csak visszatottyantam, mert Polifémosz legyen az, aki ekkora fehér nyájban egy bárányt ki tud választani. Kedvetlenül rágicsáltam a csutkát, mikor rám szól valaki. Édese, uram, édese! Hát a János volt. Nem a csillagos, hanem a taszigálós János. Micsoda konfidencia ez, mikor itt nem is Oroszországban vagyunk. Feleljek, ne feleljek neki. De olyan bizodalmasan mosolygott rám a becsületes barna szemével, hogy muszáj volt emberséggel felelnem. Tudnék én ennél édesebbet is, fiam. Teszem azt, például ezt-e? Nyújt felém egy lapulevélbe takart valamit.
Hát a valami egy fél cső sült kukorica volt. Nézek Jánosra, int a lapulevére, hogy azt nézzem csak. Nézem a lapulevelet, hát számok vannak belevakarva. 1001. Már erre megint csak meg kellett ölelgetnem a félkarommal a taszigálós Jánost. A feleségem. Ember, a feleségem küldte. Csak is, bólintott János. Kóstolja, no, édesebbe ez. Egy kicsit megszégyeltem magamat. Én a kukoricámnak a vékonyabb végét tettem el Diának, ő meg az övének a vastagabb felét küldte el nekem. Lemondás. Asszony a neved. Igaz, hogy beleharapott, de azt csak azért tette, hogy a fogacskája helyét benne hagyja. Persze, hogy ott folytattam az istenek lakomáját, ahol az ő szája érintette. Két szerelmes szív, a kukorica csutkán is megtalálja egymást. De én tudok ám édesebbet ennél is, kacsintott János a kerítés felé. Az előbb, hogy eljövök a női barak előtt, látom, hogy nyitva van az ajtó. Hát ez miért van nyitva? Kérdem attól a fehér cselédtől, aki ott ácsinkózik. Azt mondja, nyitva felejtette a Mári néni. Hát hol a Mári néni? Azt mondja, bement a faluba egy guriga sejemcérnáért. Hát aztán kinek kell az a sejemcérna itten? Azt mondja, ő neki. Akkor nézek jobban a szemébe, hát látom, hogy ez meg az úrnak a menyecskéje. Az ám azt mondja, ő az, és nagyon megköszönné, ha ezt a konfektet elhoznám az úrnak. Hát miért ne vinném, mondok. Csak el ne csellengjen ám az asszonyság messzire innen az ajtótól. Nem ő, azt mondja, csak vigyáz itten a ruhákra, míg vissza nem ér a Mári néni. No, pedig abba beletelik egy fertájóra is. Hű, a teremtés itt neki! A barak tehene belement az eklézsia herésibe. Nagyon kellemesen lepett meg, hogy János így szívén viseli az eklézsia érdekeit, még inkább az, hogy futtában ő is nyitva felejtette a mi ajtónkat. Látod, kedves? Ilyen emberek a magyarok, mondtam büszkén Diának, ahogy a pim-pim párés fűben az ölébe hajtottam a fejemet a fehér vászon sátorban.

Móra Ferenc Hannibál feltámasztása. Az első rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Gabriel Fauré Fismol barkarolláját Pierre Alain Volondá előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő szerint reggel óta Paksnál és Budapesten is stagnál a Duna vízszintje, az atomerőmű utolsó működő turbinája pedig továbbra is termel. Hozzátette, minden érintett azon dolgozik, hogy fenntartsák a működést. Erős integrált víztudományi központ létrehozását tervezi a kormány, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter hétfőn a Facebookon. A tárcavezető szerint Magyarország biztonsága egyre inkább függ a vízkészletek mennyiségétől, minőségétől és megtartásától. Az új intézmény egységes adatpolitikával, hosszú távú kutatásokkal, korszerű mérésekkel és modellezéssel segíteni a vízgazdálkodást, valamint az asszály és az árvizek elleni védekezést. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. A nyári hónapokra jellemző visszafogottabb aktivitással telt a július a magyarországi ingatlanpiacon. Közel 9300 adásvétel történt, ami a júniusi szintnél 5,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,1%-kal alacsonyabb, közölte saját adatain alapuló becslése szerint a Duna House hétfőn az MT-vel. A visszaesés nem meglepő, a nyári hónapok csendesebb időszaknak számítanak az ingatlanpiacon, a vevők és az eladók nagy része a szabadságok miatt halasztja az ügyintézést. Vízkorlátozást vezettek be Pécsett, az MTI hétfői beszámolója szerint augusztus 3-án

vasárnaptól elsőfokú korlátozás lépett életbe a város teljes területén, a tartós hőség és az aszály miatt. Tilos vezetékes ivóvízzel kerteket és közparkokat locsolni, medencéket tölteni, autót mosni, valamint automata locsoló rendszereket működtetni. Péterfi Attila, a város polgármestere, a víz takarékos használatára buzdított mindenkit. Az Európai Bizottság a Roma Holokauszt emléknapján arra figyelmeztetett, hogy a cigányellenesség továbbra is sok romát érint Európában. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európai Uniónak egyszerre kell megőriznie a múlt emlékét és fellépnie a jelenben tapasztalható diszkrimináció, rasszizmus és gyűlölet ellen. Augusztus 2-án tartják a Roma Holokauszt emléknapját, annak emlékére, hogy 1944. augusztus 3-ára virradó éjszaka több mint 3000 cigány származású személyt gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Végül a várható időjárásról. Nagyrészt derült napos idő várható kedden kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Az zarándoklat több, mint utazás. Találkozás Istennel, önmagunkkal és azokkal a helyekkel, ahol a hit évszázadokon át formálta a népek történelmét. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az idei baltikumi zarándoklat úti célja Lettország, Litvánia és Észtország legismertebb kegyhelyeire és történelmi városaiba vezette a résztvevőket. Az út során felkeresték többek között az Isten irgalmasság vilniuszi szentélyét, Szilúva Mária kegyhelyét, a Keresztek hegyét, valamint Riga és Tallinn történelmi belvárosát is. Kuzmány István állandó diakónus, a Magyar Kurier főszerkesztője, úti könyvíró, idegenvezetőként kísérte a zarándok csoportot. A riporter Tóth Kata arra kereste a választ, milyen lelki és emberi tapasztalatokat adott ez a 9 napos út, mit üzennek ma a Baltikum keresztény emlékhelyei. Kuzmány Istvánt hallják.
1: 2005 és 2007 között egy bő 2,5 évet éltem a feleségem oldalán a Baltikumban, Litvániában és Vilniusban, és akkor csodálkoztam rá arra a gazdagságra, ami akár kulturális, akár épített, akár nemzeti, akár földrajzi, bármilyen területen ott megtalálható. És aztán, mikor láttam, hogy idehaza szinte tabula rasa ez a terület, tehát nagyon-nagyon kevesen ismerik, vagy hallottak róla, akkor kezdtem elírni úti beszámolókat, ismeretterjesztő írásokat az Új Emberbe és a Népszabadság utazás rovatába, utána pedig 2 úti könyvem is megjelent a térségben, és akkor kezdtem el belevágni, hogy jó lenne ide elhozni embereket, és megmutatni ezt a gazdagságot.
2: Mi volt az, ami erre az útra leginkább vonzotta, és volt-e olyan helyszín, amit különösen várt?
1: Én szerelmes vagyok ebbe a területbe, nagyon könnyen tudok lelkesedni, azért is merek így fogalmazni, és a feleségem is ezt megbocsájtja nekem. Első pillanat óta szerelem első látása, és úgy gondolom, hogy számos olyan katolikus szempont van, különösképpen Litvániában, amiről kevésbé tudunk. Például ott van az Isten irgalmasság kegyképe, amit Szent Faustina festett meg még életében, hiszen a krakkói Isten irgalmasság bazilikájában már csak egy olyan képet láthatunk, amit ő már nem ért meg, hogy az elkészüljön. Ez ott megőrződött, nagyon kalandos a története, ez egy igazi unikum. És nekünk magyaroknak aztán végkép, illetve egy nagyváradi származású vagyok, a Szent László városáról beszélünk, kétszeresen is elkezdett dobogni a szívem, amikor megérkeztem Vilniusba, és rájöttem, hogy a Székesegyháznak a titulusában benne van Szent Szaniszló mellett Szent László királyunk, és van a bazilikában egy Szent László kápolna, ami ma újra látogatható.
2: Az előbb említette az Isten irgalmasság szentélyét, ugye itt indult az arándoklatok is. Milyen élmény volt az eredeti irgalmas Jézus kép előtt imádkozni?
1: Ugye most, amikor idén kint voltunk, ugye Martos Levente Balázs püspök vezette a zarándoklatot, úgy csináltuk, ahogy szoktuk is ezt máskor is, hogy szentmisét ünnepeltünk ott, hiszen nekünk katolikusoknak, keresztényeknek a legfőbb csúcspont minden zarándoklaton a szentmise ünneplése, és utána ott maradtunk egy bő fél órát, szűk órát, csendben kihelyeztük az oltári szentséget, és ott a kegykép előtt imádkoztunk, és hát hogyha van tényleg megszentelt idő a szentmisén, illetve a szentségimádáson, az ott mindenkinek a szívét eltöltötte, és persze, hát ezt tettük úgy, hogy előtte ismertettem azt a történetet, ami több mint kalandos, hiszen ha emberi logika szerint gondolkodunk, itt volt cári Oroszország, aztán szovjet megszállás, tehát hogy ennek a kegyképnek már nem is kellene léteznie, és mégis ilyen-olyan emberi furfang, de én úgy gondolom, hogy isteni gondviselés révén megmaradhatott, amit II. János Pál, amikor arra jár, 1993-ban ő is csodaként emlegeti, hogy megmarad ez a kegykép, és hát több, mint kegyelem volt ott imádkozni.
2: Mit jelent az, hogy Szent Faustina itt kapta a látomást, illetve ezen kívül, amit az előbb említettünk, volt-e olyan pillanat, ami különösen mélyen megérintette, akár lelkileg, akár hitben. Erről tudná egy picit mesélni nekem?
1: Igen, nagyon emberi az ő története, hiszen halála előtt 3 évig ő Vilniusba kerül. Hát nem túl kegyes okból, hiszen amikor ő elkezdi a naplóját megírni, amikor elkezd beszélni a nővértársainak a közeli, ma Fehér Oroszországhoz tartozó Grodno városába, akkor a rendi elöljáró azt gondolja róla, hogy pestiesen úgy mondhatnánk, hogy kettyús, tehát biztos képzelődik. És mivel nincs pszichiáter az adott településen, és a legközelebbi hely az Vilniusban volt, ezért a rend úgy dönt, hogy akkor kerüljön ő át oda. Egy nagyon lelkiismeretes, de szigorú papra, Szopocskó atyára, akit azóta boldogok között tisztelünk, ő a Vilniuszi egyetemen tanár, és abban a kápolnában misézik, ahol ma a kegykép található, rábízzák, és Szopocskó atya látja, elkíséri pszichiáterhez, hogy ez nem csak egy képzelgés, hanem ő valóságosan találkozik Jézus Krisztussal, beszélget vele, leírja az üzeneteit, és így indul el ez a történet. Másik történet, amikor Jézus azt kéri tőle, hogy festesse meg ezt a képet, akkor is egy nagyon emberi történet mutatkozik meg. Méghozzá az, hogy mikor meglátja a képet, mikor elkészül, akkor bemegy a kápolnába, és sírva fakad, és azt mondja, hogy hát Uram, ki az, aki téged meg tud úgy festeni, ahogy látlak. És akkor ennek a történetnek az egyik kegyes vége az az, hogy Jézus mondja neki, hogy hát nem az ecsetvonásokban, hanem magában a képben, Isten irgalmasságában van az a lényeg, amit szeretne nekünk embereknek elmondani. Illetve utána szoktam is ott mondani egy picit viccesen, hogy mit tesz az Úr Jézus, hogyha a könnyező hölgyekkel találkozik, hogy utána úgy jelenik meg élete végéig Faustina nővérnek, ahogy a kegyképen ábrázolva van.
2: Vilniuszra tekintve több jelentős kegyhelyet és történelmi emléket is tapasztalatunk, hogy ez őriz ez a város. Mit hozott magával ebből a városból? Például a hajnalkapuja milyen benyomást tett őre?
1: Ugye az óvárosnak a csúcspontján található a hajnalkapu, ami az óvárosnak a falánál lévő kápolna, tehát úgy tudok kimenni az óvárosból, hogy át kell menjek alatta szó szerint, és olyan szép, hogy ott úgy szoktak szentmisét bemutatni, hogy mindig nyitva van, ez egy picurka kis kápolna, de nyitva van a francia ablaka, és akkor kvázi így egybeolvad a városnak a milliójével. Ma is úgy mennek el az emberek alatta, hogy keresztet vetnek. De ahogy kilépek a hajnalkapun, ott van egy nagyon fontos magyar vonatkozás. Ugye 1956-ban, november 1-én Minden Szentek ünnepén hallottak a magyarországi forradalomról. Az akkori városi egyetemi fiatalság úgy döntött, hogy a közeli temetőben gyertyát gyújt, énekel, imádkozik a magyar forradalomért, és hát ezt a karhatalom abszolút nem nézte jó szemmel, és hát ezért van, hogy az 50. évfordulón Sólyom László ott egy emlék plakettet, vagy kis emlékművet helyez el az óváros falán, tehát nekünk egyfelől a szűzanya miatt is nagyon fontos, mint kegyhely, másfelől pedig ez a fontos magyar emlék is hozzá kapcsolódik.
2: Volt-e olyan templom vagy történet, ami különösen közel került önhöz, illetve mennyire érezhető ma is a városban ez a mély keresztény hit?
1: A mély keresztény hittel kezdenék, beszélgetve helyi püspökökkel, papokkal, világiakkal, az a benyomásom, hogy ugyanazok az örömök és ugyanazok a bánatok vannak jelen a litván egyházban, hiszen az országnak több mint 90%-a katolikus, ami bennünket is jellemez ma. Nagyjából ugyanannyian járnak templomba, ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe. Nekem személy szerint még kiemelten fontos a városba a Szent Szaniszló és Szent László királyról elnevezett székesegyház, hiszen nagyváradiként, amikor ott kezdtem élni, és rájöttem, hogy te jó éget ez a székesegyház, erre a titulusra van felszentelve, sőt, aki elkezdi ezt így építeni, illetve benne az első Szent László kápolnát, ahol most is szentmisét ünnepeltünk, azaz Jagelló litván fejedelem, aki elveszi később Szent Hedvigünket. Ő elzarándokol kétszer is Luxemburgi Zsigmond oldalán Nagyváradra, hiszen Szent László király pártfogását kéri akkor, amikor pogányból keresztény lett. Tehát ez nekem különösen fontos az életemben.
2: Van-e olyan templom vagy történet, ami különösen közel került ezen kívül önhöz?
1: Van a flamboyán gótikának a gyöngyszeme, a Szent Anna templom, és ott mindig el szokták azt mondani, hogy a templomnak az alsó részét, ami sima téglákból van építve, azt egy morcos édesapa építész építette. Volt egy inasa, aki segített, ahogy lenni szokott, beleszeretett a mesterünknek a leányába. A mester nem nézte ezt jó szemmel, elküldte a fiút, elzavarta. Aztán meghal az édesapa, a fiú visszajön, beteljesedik a szerelem, és akkor a templomnak a felső kétharmada pedig 33 fajta pálca díszítésben pompázik, tehát ezt úgy is hívják, hogy lángoló a francia flamboyant gótika stílusában, tehát látszik, hogy a fiatalok szerelme, ami ott helyben megtapasztalható, az kivetül a templomra.
2: A zarándoklat egyik legfontosabb állomása Siluva volt, ahol ugye Európa első elismert Mária jelenése történt. Mitől különleges ez a hely?
1: Ugye a jelenés 1608-ban történik egy olyan területen, ahol már harmadik vagy negyedik generáció óta protestáns emberek élnek akkor Észak-Nyugat-Litvánia területén. Hát abban is jelentős ez a Mária jelenés, hogy ez egy protestáns területen történik, tehát ott már nincs több ideje katolikus templom, és a helyi katekéta jön ki, és nekik mondják el a gyermekek, hogy mit láttak. És nagyon hamar elterjed ennek a híre, és ugye Róma, a pápa, amikor koronát küld, és megkoronázzák a helyben lévő kegyképet, ez az első Európában történt Mária jelenés, ami ilyettén elismerésre került.
2: Érezhetően ma is, hogy ez egy élő, tapintható zarándokhely.
1: Siluvában mi nem szentmisét ünnepeltünk, hanem II. János Pál nyomán, hiszen amikor ő is 93-ban ott volt, rózsafüzért imádkozott, mi is ezt tettük Balázs püspök atya vezetésével a jelenések helyén. Ugye ez kint van egy természetvédelmi területen, tehát maga a hely is festői. Egy ilyen erdős, dombos részt képzeljünk el, gyönyörű szép maga a helyszín. Van egy jelenések kápolnája, ami egy szép szecessziós stílusban épült, van egy óriási tér, ami különösen Mária ünnepekkor, itt a búcsút kisasszony napján szeptemberben tartják, akkor megtelik több tízezer, több százezer ember, és el tud ide látogatni, és van egy kegytemplom. Tehát ott helyben kézzel tapintható mindaz a fajta rejtettség, ami akár a Szent Családra, akár azokra a titkokra mind jellemző, hogy akár a megtestesülésről, akár a megváltó keresztalára gondolunk, vagy Jézus feltámadására, hogy minden titokban, csendben, a világtól elrejtve történik, hát ez ott mind adott.
2: A Keresztek hegye sokak szerint a Baltikum legmegrendítőbb helyszíne. Hogyan élte meg ezt a látogatást? Milyen érzés volt először meglátni ezt a rengeteg keresztet?
1: Ugye ez az a hely, ahová mindenki, aki a Baltikum területére téved, akár tudatosan, akár nem, el szeretne jutni, vagy elviszik oda. Abban különbözik az összes többi kegyhelytől, ami akár Magyarországon, akár a világ más pontján felelhető, hogy itt nincs egy felülről való építkezése ennek a kegyhelynek, tehát nincs egy helyi földesúr, nincs egy jelenés, nincs egy helyi püspök, aki elrendeli, hanem nagyon szomorú a történet, de alulról kezdődik az építkezés. Először az 1800-as évek végén, amikor a cári Oroszország idején először elkezdenek deportálni embereket, akkor ugye 40-ben a szovjetek újra elkezdenek deportálni embereket, államfőtől püspökig, plébánosig, pedagógusokig mindenkit elvisznek, aztán 45-től újra történik ez, és úgy döntenek a helyi emberek, hogy ez egy város határában lévő terület, hogy oda kimennek, és azoknak az embereknek az emlékére, akik elhurcoltattak, mindenkinek az emlékére egy keresztet állítanak. Tehát, hogy ez egy hát nagyon-nagyon megrázó hely. Ma már, hál' Istennek, a történelem ugye úgy alakul, hogy nincsenek ilyen vértanúságok, nincsenek ilyen megpróbáltatások, de viszont ma már ugye egyfelől emlékből járnak oda, akár a litvánok, akár a külföldiek, és akár olyan dolgok is történnek, hogyha megszületik egy gyermek, akár hálaadásképpen oda elviszik, vagy hogyha valaki házasságot köt, akkor először oda megy el a párjával, és vannak ilyen dolgok, amik úgymond élővé teszik mind a mai napig ezt a helyet. Ma van egy olyan szokás, hogy mindenki hoz egy keresztet, és elhelyez, akár legyen zarándok csoport, vagy egyéni látogató. Én szeretek arra gondolni, hogy sokszor szeretnénk letenni a keresztjeinket, de szerintem ez a hely ad erőt arra, hogy ne letegyük, hanem felvegyük a keresztünket.
2: Vittek csoporttal is most keresztet ide?
1: A csoporttal most keresztet önmagában nem vittünk, de láttam, hogy egy-két ember ott vásárolt, hiszen ott van egy nagy kegytárgy árus lehetőség, és akkor ezeket a kereszteket egyénileg elhelyezték.
2: A zarándoklat nem csak spirituális élmény, hanem természeti látvány szempontjából is maradandó lehetett. Melyik táj ragadta meg leginkább?
1: Ugye most ebben a zarándoklatban igyekeztünk arra figyelni, hogy mind a három országba, egy-egy nemzeti parkba eljussunk, de ezek közül kiemelkedik a litvániai Kurföldnyelvnek a nemzeti parkja, ami UNESCO világörökség rész is egyébként. Tehát, hogy a jó Isten jó kedvében jó pár ezer évvel ezelőtt ilyen túrzás hegyeket, dombokat épített, ami nagyon türelmes munkából áll. Hát ezek semmivel össze nem cserélhető élményt adnak. Ugye ez a romantika, a német romantika idején számtalan festőt megihletett. Thomas Mann ugye ott élt 3 éven keresztül, mielőtt disszidált Németországból, a családjával ott írta meg a József és testvérei regényt, és egy olyan millió van ott a halászházakkal, ezekkel a megmászható homokdűnékkel, ami hát ugyancsak egy ilyen égi élményt ad minden zarándoknak. Ugye egy másik nemzeti parkba is eljutottunk északon, Észországban, Lahama nemzeti parkba, ami egy tőzegláp, tehát egy ilyen mocsaras, tavas, ilyen holdbéli táj. Tehát egyfelől láttuk azt a fajta, mintha úgy tűnt volna, hogy nincs az életnek nyoma sem. Láthattuk talán egy pillanatra azt, hogy milyen lehet a teremtés előtti pillanat, és láthattuk azt, hogy ez a pillanat, ahogy bekövetkezik, gyönyörű szépséggel van, tehát akár a helyi madár állományba, akár ahogy visszacsillan a tavak, vagy tó rengeteg víztükréről a kék ég, a napsugár, tehát ez mind-mind-mind egy olyan pluszt adott akár a zarándokoknak, miért emlékeznek majd erre.
2: 3 ország, 3 főváros. Vilnius, Riga és Tallinn. Miben különböznek egymástól? Melyik városnak volt a legkülönlegesebb a hangulata?
1: Hú, tehát én azonosan szeretem mind a hármat, tehát ez olyan, mintha most a 3 gyermekről kellene az embernek azt mondani, hogy melyiket szereti jobban. Mindegyiknek megvan a saját értéke. Hogyha ugye Vilniusszal kezdünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ott egy több száz éves, olyan kulturális, történelmi, akár magyar vonatkozásokban gazdag helyet találunk, ami számunkra katolikusoknak nagyon fontos, sőt magyaroknak is. Ha tovább megyünk Rigába, akkor egy igazi világias, nagyon sok szecessziós épületet látunk, de ott már megjelenik a téglagótika, egy igazi nagyváros, igazi lélegző nagy fővárost látunk, és ha meg elmegyünk Tallinnba, akkor mintha egy mesés könyvnek az oldalaira csöppennénk, ilyen mézes kalácsszerű házak, hanzakor, egyebek. Tehát mindegyiknek megvan a saját értéke, és mindegyiket érdemes a saját helyén kezelni is, és meglátogatni.
2: A zarándoklat során minden nap szentmisén vettek részt. Volt-e olyan homília vagy ima, ami különlegesen mélyen érintette és megmaradt?
1: Mondtam is a zarándokoknak, hogy ez nem csak egy zarándoklat, hanem akár a püspök atya személye miatt, Martus Levente Balázsról beszélünk továbbra is, ez egy lelki gyakorlat lett, és ő tényleg arra figyelt, hogy nem csak a napi ige szakaszok kapcsán fogalmazta meg a gondolatait, hanem nagyon szépen felépítette, tehát szó szerint ilyen lelki gyakorlatos punktákat, úgy hívjuk latinul, ezek ugye pontokat, tehát minden nap adott egy pici, apró kis fogódzó pontot, ami nem csak a zarándoklat idejére, hanem későbbiekben is elkísér bennünket. Engem az fogott meg, és most ez jut leghirtelenebb így eszembe, hogy az utolsó napon, vagy napok egyikén beszélte arról Balázs püspök atya, hogy olyan jó lenne, hogy amikor érezzük, hogy most már kezdünk gyászolni, hiszen mindjárt vége ennek az szép 9 napnak, hogy simogassuk meg egyfelől az emlékeinket, nézzünk akár a kis apró gyászunkra, és hogy engedjük, hogy a Jóisten megszólítson bennünket, hogy az, amit kaptunk ezen a zarándoklaton, ez elkísérjen bennünket a következő napokban is.
2: A Baltikumnak a történelme tele van megpróbáltatásokkal, megszállásokkal, üldöztetésekkel, ugyanakkor rendkívül erős keresztény hagyományokkal is. Mit tanult ebből az útból? Mi lepte meg leginkább a 3 ország történetében?
1: Hát amit leginkább el lehet tanulni a baltiaktól azt, hogy ugye mi nagyon sokszor úgy tekintünk a saját történelmünkre, hogy hát nálunk nehezebb történelme senkinek nem volt ezen a világon. Hát ha elmegyünk a Baltikumba, akkor nagyon könnyen belátjuk, hogy nem jól gondolkoztunk erről, mert a baltiaknak akár többszörösen nehéz történelmük volt, akár csak a 20. századra gondolunk. És azt, hogy a legnehezebb helyzetből is, tehát amikor tényleg úgy tűnik, hogy már betiltják a latin betűsírást, nem lehet templomba járni, bezárják a templomokat, a templomokból akár autószerelő műhelyt csinálnak. Tehát, hogy ezekből a mélypontokból is mindig van mód és lehetőség felállni, és hogyha jó Istenbe és egymásba kapaszkodunk, akkor ezekből a tényleg reménytelen tűnő helyzetekből is sikerül felállni.
2: Tudna olyat mondani, hogy hogyan őrizték meg a hitüket ezek a népek, és van-e olyan történet, amely különösen megérintette?
1: Most az észtekhez mennék, hogyha elmegyünk Észtországba, azt látjuk, hogy Csehországhoz hasonlóan az egyik legszekulárisabb államról beszélünk. Ugye akik ott még vallásosnak tartják magukat, a többség az, vagy ugye az orosz kisebbséghez tartozó ortodoxiához tartoznak, kisebb rész, nagyobb rész pedig evangélikusok. Ugye szám szerint olyan 8000 katolikus él ebben az országban, olyan 1,5 millióan élnek ma, tehát nem túl sokan. Ha elmegyünk a brigittákhoz, akkor azt láthatjuk, ők egy nagyon kedves rend, ugye svéd Szent Brigitta nyomány vannak, az ő kolostorukban szoktunk mindig megszállni a zarándok szállásukkal, ahol ők vetik az ágyunkat, főzik a reggelinket, vacsoránkat, ahol tudunk együtt szentmisét ünnepelni. Tehát az ő álhatatosságuk és az ő hűségük azt szerintem példát ad mindannyiunk számára, hogy ugyanazzal a szeretettel, ami áldozatokat kíván, hogyha tudunk valamit tenni a másikért, ők megvetik ugye az ágyat, kitakarítják a szobáinkat, imádkoznak értünk akár a zarándoklat végén, akkor ebből csodák születhetnek, aminek a jegye az a lecserélhetetlen mosoly, amivel ők ezt teszik.

0: A Baltikum kegyhelyei, templomai és történelmi városai nem csupán múltjuk miatt különlegesek, hanem azért is, mert ma is élő tanúságot tesznek a hit erejéről és a reményről. Ahogy hallottuk, egy zarándoklat során nem csak új tájakat fedezünk fel, hanem sokszor önmagunkat is. A csendben, a közös imádságban és azoknak az embereknek a példájában, akik a legnehezebb történelmi időkben is hűségesek maradtak Krisztushoz. Kuzmányi Istvánnal, a zarándoklat idegenvezetőjével Tóth Kata beszélgetett. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a magvetés.

0: Éltető vizet adok én neked, öleljen körbe, mint a szeretet. Érintse lágyan érző szívedet, éltető vizet hoztam te neked. Írja Aranyosi Ervin, Adom az életet című versében. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A víz ott van születésünknél és halálunknál, ott van egész életünkben. A víz több, mint H2O. Hogyan jelenik meg a víz szimbóluma a kultúrában, vallásban? Mi a lelki, pszichológiai és spirituális jelentősége? A Szentírásból vett idézetekkel fűszerezi előadását dr. Gőgerit, neurológus, pszichiáter főorvos.
1: Valamit visz a víz. De mit? A víz szimbolikájáról és fontosságáról gondolkodunk ma együtt. A víz több, mint H2O. Képzeljük el a világot víz nélkül. Se tenger, se folyó, se felhő, se eső. Nem lenne kenyér az asztalunkon. Nem lenne gyümölcs a fán. Nem lenne élet sem bennünk, sem körülöttünk. Leonardo da Vinci írja, a víz az élet anyja és hordozója. Igen, az emberi test 60-70% víz. Minden sejtünkben ott van. A Föld felszínének több mint 2/3 víz. De a víz nem csak egy molekula, és nem csak a kémiai képlet, hogy H2O, annál sokkal több. A víz az élet, érzelmek, a megtisztulás, a születés és halál kísérője. Ős elemként az egyensúlyt és az áramlást jelképezi, amely áthatja egész életünket. Mielőtt belemélyednék, csak nagyon röviden összefoglalnám a víz spirituális jelentését és szimbolikáját. Ugyanis a víz a tisztulás, megújulás szimbolikája is. A víz képes lemosni a fizikai és spirituális szennyeződéseket, így a megújulás, a keresztség és bűnbánat jelképe is. De az érzelmek és tudattalan szimbolikája is benne van. Az álmokban és a pszichológiában a víz gyakran az érzelmi állapotot, a tudatalattit, a mélyebb intuíciót is tükrözi. De szimbolikája a termékenység is. A teremtés történetekben az ős óceán, amiből az élet fakad. Népszokásokban például a csalkodás, szintén a termékenység és a bőség közvetítője, ez a kedves, de már feledésbe merülő néphagyomány. De a víz szimbolikájához tartozik az áramlás és az alkalmazkodás is. A víz ugyanis felveszi az edény alakját, ha beleöntjük, jelképezve az élethelyzetekhez való alkalmazkodást, a rugalmasságot és az áramlást. A víz tehát az ősi energiák hordozója, amely összeköti a testet a lélekkel, a tisztaságot pedig az élettel. Nézzük meg a vizet a Bibliában. Noé történetéhez megyek vissza. Noé története Krisztus előtt 2300 évvel volt. Nem csak a Bibliában, hanem a Gilgames eposzban is szerepel. Tehát az akkor élő népek egyetemes megtapasztalása volt a vízözön. Mezopotámia és a Szentföld környékén terjedt ki, ez volt az emberiség bölcsője. Döbbenetes élmény lehetett, hiszen emberek százezrei pusztultak el. És akkor nem volt fényképezőgép, nem volt média, hogy ezt meg tudta volna örökíteni. De Isten tudja, hogy mi az, ami javunkra válik. Amit Isten alkotott, az mind jó, addig, amíg az ember bele nem nyúl. Isten elhatározta, hogy lemossa mindazt, ami szennyes a földön. 40 napon át nyitva voltak az ég csatornái, és jött a vízözön. 40 napig éjjel-nappal szakadt az eső. Nem maradt életben egy növény sem. Akkor Isten letekintett, és meglátta a rendíthetetlenül hűséges Noét és családját. Így szólt az Úr Noéhoz, építs bárkát. Noé nem értette, miért kell a sivatagban a bárka, de követte Isten akaratát. Az emberek is kigúnyolták, kinevették érte. Ha mi is építjük saját családi bárkánkat, lehet, hogy sokan megmosolyognak bennünket is, vagy maradinak tartanak. Ma, idézőjelben, modern lett az értéktelen, és ízléstelen lett a kultúra. Ma sokan lumpen értékeket hordoznak. Sajnos ez lett az új divat. Aki normálisabb életet él, azban nem kell. De ez Noé korában is így volt. De Noét és családját összehozta a közös munka, és szeretetben az Isten tenyerén éltek. Ezt mi is megtehetnénk, ha szimbolikusan közös bárkánkat építenénk. Noéhoz visszatérve, Noé elkészítette a 140 méter hosszú, háromszintes bárkát megfelelő raktárakkal. Emberfeletti erőt kapott hozzá Noé. Noé és családja az állatokkal együtt beszállt a bárkába, és 40 napig szakadt az eső. Aztán kisémult minden. Igaz, 365 napig várni kellett, hogy visszahúzódjon a víz. Noé elengedett egy galambot, de visszatért, mert nem talált száraz földet. 2 nap múlva újra elengedte, és akkor egy olajággal a csőrében tért vissza. Vagyis ami volt, már elmúlt. Noét igazolta a bárkaépítés. A látszat értelmetlenség értelmet nyert, de csak Istennél. Azóta az olajág a béke jelképe, és szivárvány került az égre. A bárka fennmaradt az Ararát hegyen, 1300-ban Marco Polo is látta. Majd 1840-ben a nagy földrengés volt arrafelé, és később egy nagyhajó orrát találták meg, valószínű, hogy ez már egyértelmű, és a török hatóság le is zárta a környéket. Mire tanít bennünket Noé története? A vízözönnel megtisztította rossztól. Ez tulajdonképpen előképe annak, amikor Jézus a Jordán folyóban megkeresztelkedett, vízbe merítkezett. A víz tisztító hatása lelki és morális tisztulást is jelent. Noé nem adott az emberek véleményére, ment a maga saját útján, és őt igazolta a történelem. Érezzük Noé bárkájának megtartó erejét? A mi bárkánkat is meg akarja fúrni sok búvár kund. Az erkölcsöt sárba akarja taposni, de mi kibírjuk azt a 40 napot. A bibliai víz története után most nézzük tovább. A víz további, idézőjelbe funkcióját vagy jelentőségét. Nézzük meg a vizet a természetben. Smetana, Moldva című darabja csodálatos. A folyó zenéje a forrástól a tengerig kíséri az útját. A Moldva folyó a hangok csörgedezésének finom játékával indul, amelyből mágikus folyam lesz végül, és a víz lassan erőre kap. A víz az élet bölcsője. Minden élő lény a vízhez kötődik. A növény nem él meg, és nem nő meg víz nélkül. Az állat nem él meg víz nélkül, de mi emberek sem létezhetünk víz nélkül. A vízkör forgása felhő, eső, folyó, tenger önmagában is tanít. Tanít a világ rendjéről, a megújulásról, az állandó körforgásról. És gondoljunk bele, ugyanaz a vízkering a földön évezredek óta. Lehet, hogy amit ma megiszunk, az egyszer egy óceán hulláma volt, vagy egy ős régi jéghegynek a része. Khalil Gibran mondja, minden cseppben ott van a tenger végtelensége. És ez így van. A víz szimbolikájáról az elején már szólottam, most egy idézetet mondanék a Zsoltárok könyvéből. Tisztítsatok meg, és tiszta leszek. Mossatok meg, és fehérebb leszek a hónál. Vagyis a víz nem csak biológiai valóság, hanem szimbólum is, amely minden kultúrában jelen van. A víz szimbolikája a kultúrákban és vallásokban hasonló. A tisztaság szimbóluma. Gondoljunk csak a fürdőkre. A rituális mosakodások, kézmosás, evés és ima előtt. Mindez szimbolizálja. Újjászületés a keresztvíz által. Amikor a víz új életbe vezet be bennünket. Vagy gondoljunk a Jordán folyó jelentőségére. Esküvőn a gyűrűk megszentelésére. A ház szentelése szentelt vízzel. A határ és titok jelképe a víz. A tenger, amely vonz és félelmet kelt egyszerre. A halál és a további élés kísérője. A szentelt víz, amellyel szeretteink sírját meghintjük, és amely az eltávozott lélek útját kíséri. Határ. De nem csak kereszténységben. Más vallásokban is szent a víz. Hindu Ganges folyó a megtisztulás forrása. A buddhizmusban az áramlás az élet természetes rendjét mutatja szintén. De nézzük meg a víz lelki, pszichológiai jelentőségét, vagy szimbólumát. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, a víz úgy tükrözi az arcot, ahogy a szív tükrözi az embert. Igen, a víz nem csak kívül, hanem bennünk is jelen van. Gondoljunk a tó tükrére. Ahogyan a víz visszatükrözi az eget, úgy tükrözi lelkünk és a világot. A pszichológiában a víz gyakran az érzelmek, tudattalan jelképe. Álmainkban a mély víz sokszor a lélek mélyét mutatja. Álmunkban a koszos víz befelé tekintésre inspirál. Valamit a lelkünkben meg kell tisztítani, mert ott valószínű valami hibázik. A víz áramlik. A modern pszichológia is beszél áramlásról. A már említett Csíkszentmihályi Mihály flow élményére gondolok, amikor annyira benne vagyunk valamiben, hogy megszűnik az idő. Ez is kapcsolódik a vízhez, az áramláshoz, a sodráshoz. És ott van a víz nyugtató, megnyugtató ereje. Gondoljunk arra, milyen érzés hallgatni egy patak csobogását, vagy nézni a tenger vizét, hallgatni a hullámok áramlását. A víz oldja a feszültséget, gyógyítja a lelket. Ezért jó egy vízparton megpihenni. Nem csak tenni, hanem lenni. Rácsodálkozni. A víz csendjére, fodrozására, hullámzására, szépségére. Az ember érzelmei is olyanok, mint a folyó. Hol csendesen hömpölyög, hol vadul árad.

Nézzük meg a vizet az ember életútjában. Hogy szerepel? Hogy vesz részt? Hogy van része benne? Zsoltárok könyvében olvashatjuk. Anyám méhében alkottál engem, mint vízben növekvő magot. Az életünk elején vízben élünk, a magzatvízben, amely óv és táplál minket. Aztán a keresztvízben belépünk a közösségbe, a hitbe, mindennapjainkban a víz ad frissességet, tisztaságot, erőt. A víz, amikor úszunk benne, felfrissít, egészséget ad. És amikor elmegyünk, a víz kísér minket, utolsó utunkon is, hiszen szentelt vízzel hintik meg sírunkat. Vagyis a víz ott van születésünknél és halálunknál, ott van egész életünkben. Emberi életünk is olyan, mint a folyó. Forrásból ered, kanyarog, hullámzik, majd beleömlik a végtelen tengerbe. A folyó sohasem lép kétszer ugyanabba a mederbe, mondja Hérakleitosz. Igen, mert az élet olyan, mint a víz, ha áll, megposhad, de ha áramlik, megtisztul. Most kiemelnék néhány népszokást, ami a vízzel kapcsolatos. A paraszti kultúrákban a természet erőjének kitett ember számára a víz egyszerre volt áldás és átok. Az eső, amely megtermékenyítette a földeket és bőséges termést ígért, az életet jelentette. A forrás, amely tiszta ivóvízzel látta el a közösséget, az egészség záloga volt. Ugyanakkor az asszály, a víz hiánya éhénységgel fenyegetett. A pusztító árvíz vagy jégeső percek alatt semmisíthette meg egy egész év munkáját. Ez a kettősség, asszály és árvíz, ez a kettősség alapozta meg a vízhez fűződő hiedelmek és ritmusok rendszerét. De a termékenységgel kapcsolatos vízi praktikák is vannak a népi hagyományban. Ilyen volt a hajnali harmadszedés. Régen Szent György napján, április 24-én hajnalban a harmadban való mezítlábas séta, vagy a harmattal való mosdás nem csak szépséget, hanem termékenységet is jelentett. Vagy a patakban mosdás. Ez általában új év, vagy húsvét hajnalán volt divat, a lányok ilyenkor titokba lementek a patakhoz, hogy idézőjelben aranyvízben mosakodjanak, ami széppé és kelendővé tette őket. De ismerjük a vízbe dobott virágkoszorút is. Szent Iván éjjel a lányok a folyóba dobták a koszorójukat. Amilyen irányba a víz vitte, onnan várták a kérőt. De ismerjük a folyók megszentelését, a Balaton megszentelését vízkeresztkor. Szintén népi hagyomány volt a kútba öntött bor. Bizonyos vidékeken a lakodalmas menet a kútnál megállt, és a mennyasszony egy kevés bort öntött a kútba, hogy a házassága egészséges és termékeny legyen. És ha az esküvő napján eső hullott, ezt jó jelnek tartották, mert azt mondták, esik az áldás, ez pedig bőségre utal. Ezek már kihalóban lévő népi hagyományok. Ami megmaradt, ez is hézagosan, a húsvéti locsolkodás, és néhol még a pünkösdi vízzel kapcsolatos hagyomány, ugyanis a pünkösd a lélek kiáramlásának, a tavasz teljes pompájának, a természet virágba borulásának az ünnepe. A víz a termékenység és a vegetáció serkentésével kapcsolódott össze a pünkösdi királyné járáskor is. Ugyanis a királynét vízzel is meglocsolták, ami egyértelműen egy esővarázsló, termékenységet serkentő rítus maradványa volt. A szokás célja az volt, hogy a természet bőséges termést hozzon, és a közösség élete virágzó legyen. De élő és létező a gyógyító vizek hatása.
A szent kutak tisztelete. Gondoljunk Mátra Verebély szent kútra, még a nevében is benne van. Jézus mondta, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, soha nem szomjazik. Gondoljunk a szamáriai asszonyra, akivel a kútnál találkozott Jézus, és azt mondta, adj innom. Mit üzen a víz ma minden korosztálynak? A gyermekeknek játékot, csobbanást, pancsolást, felfrissülést. A fiataloknak változást, sodrást, útkeresést. A felnőtteknek megtisztulást, feltöltődést, békét. Az időseknek folytonosságot, örök körforgást és a továbbadás üzenetét. A víz mindig áramlik. Ha tartósan nem áramlik, akkor ott baj van. Amint a lélek is folyton áramlik, fejlődik, mert a stagnálást a lélek sem ismeri. Összefoglalva, a víz egyszerre anyag és szimbólum, egyszerre élet és jel. Ha jobban megbecsüljük a vizet a természetben, életünkben és lelkünkben is, közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, egymáshoz, természethez és az Istenhez. Nagyobb harmóniában kellene élnünk a természettel, magával az élettel. Egy ismeretlen mondást valahol olvastam, azt írja, legyetek olyanok, mint a víz, alázatosak, tiszták, és mindig utat találtok. Kérdezem most önt, kedves hallgató, mit jelent önnek a víz? Életet? Emléket? Sportot? Megpihenést? Kirándulást? Megtisztulást? Vagy valami egészen személyeset? Mert a víz több, mint H2O. Ha a víz ennyiféle módon jelen van életünkben, hogyan tudnánk jobban megbecsülni? Természetben is, életünkben is, és lelkünkben is. Hiszen a víz maga az élet. Nem véletlen, hogy Handel épp a vízhez, a vízről írt örömteli, felemelő zenei művet, amikor megalkotta a vízzenét.

A vízről, az éltető erőről, mint szimbólumról, spirituális megközelítésben beszélt dr. Gőgerit, neurológus, pszichiáter főorvos. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is a szerkesztő, Kékes Jenikő.

0: Georg Friedrich Händel A-dur szonátájának második tételét Pauk György, Frank Mária és Sebestyén János előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A teljességünk felé következik.

0: Köszönti önöket a szerkesztő Csúcs Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőink segítségével, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket. A mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal. Vendégünk Polányi Viktória, tanácsadó szakpszichológus, aki édesanyja is egyben, és akivel az imént feltett kérdéssel azonos című 2025-ben megjelent kötete alapján vesszük majd sorra azt, hogy hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal. Ez a kötet főként X és Y generációs szülőknek szól, de azt gondolom, hogy talán mindenkinek érdekes lehet, aki jobban szeretné érteni a világunkat, jobban szeretné érteni a kamaszokat, tehát mielőtt még azt mondanánk, hogy csak a szülőket érinti mindaz, ami ebben a könyvben olvasható, én azt gondolom, hogy ezért ez sokkal tágabban értelmezhető és egy hasznos tudás lehet azoknak is, akik nem szülőként veszik kézbe.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és valóban ez a kötet tulajdonképpen mindenkinek egy jó kiadvány lehet, nem csak a mostani friss generációkhoz, Z-hez, alfához, bétához, mert már béta generáció is van, hanem mindenkinek, aki tulajdonképpen a harmonikus együttélés módozatait keresi, azt pedig, hogy ez a mi generációink specifikumaihoz, hogy igazítható, az egy külön habatortán igyekeztem ezt is összefoglalni, vagy ezt is nagyító alá venni a kötetben. Érdekes egyébként, hogy ez tulajdonképpen egy második kötet, ami első kötetként jelent meg az én kéziratomban, ugyanis az első kötet ennek a párja volt. Nevezetesen, ha címet nem is adtunk neki, de úgy fogalmazhatnánk meg, hogy hogyan éljünk kamaszként harmóniában a családunk többi tagjával, valami ilyesmi volt az alapvető koncepció, amivel elindultam, hiszen a rendelőmben a munkám során rengeteg olyan Z és alfa generációs gyermekkel találkozom, akik nem érzik jól magukat az otthonukban, nem érzik magukat érzelmileg biztonságban, és aztán keresik ők maguk a saját kis megoldásaikat arra, hogy hogyan lehetne ezeket a begyöpösödött Y, X és boomer generációs felnőtteket egy kicsit gatyába rázni, és közelebb hozni a saját nézőpontjukhoz. Az általam először

0: megírt kiadvány tulajdonképpen ez a verzió volt. Ennek a tükörfordítása az, amit most az olvasó végül a kezében tarthat, mert 2025-ben megjelent. Tehát valahol ez egy híd volna a generációk között, egy szótár, felnőtt gyermek, gyermekfelnőtt kézi szótár, valahogy így.
1: Nem véletlen, hogy a kötetet egyébként a hátoldalán Steigerwald Krisztián generációkutató ajánlja. Mi adta az ötletet a kötet rendhagyó tagolásához, amely az otthon különböző helységei szerint tagolja az írást, ami valóban, még egyszer erősítsük meg, hogy ezért jóval több kérdésre keresi a választ, mint a címadó kérdés, hogy hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal. Az előszobából indulunk, és így jutunk el a kötet során a hálószobákig, és ugye a különböző helységek különböző hívószavakat taglalnak, de nem csak ezeknek a kifejtése található meg ebben a kötetben, hanem vannak tippek, vannak kérdésfeltevések, vannak nagyon jó egymondatos, elgondolkodtató, figyelemfelhívó oldalak, ahova grafikával csak ezek a figyelemfelhívó gondolatok kerültek.
0: Van egy feladat a pszichológiában, az a neve, hogy az otthon érzelmi alaprajza, amikor gyakorlatilag, hát most ellövöm a poént, lerajzoljuk az otthonunk alaprajzát, és különböző témák mentén kiszínezgetjük ezt, akár a saját érzelmeink, saját adott helyekhez kötődő megéléseink, tapasztalataink kapcsán. Magát az olvasót is egy ilyen feladatra hívom a kötet elején. Azért fontos, hogy struktúrában lássuk ezeket a kérdéseket, mert szülőként nagyon könnyű elveszni abban az egész nagy kérdéskörben, hogy hogyan legyünk jó szülők, hogy hogyan tartsuk fenn a kommunikációt, a jó viszonyt a gyermekeinkkel, és egyik kérdés hozza a másikat, mázsás súlyként nehezedhet a vállunkra az egész terhe, és könnyen fel is adja az ember egy ilyen szétszálazás, majd az egész gombolyag magunkkal húzása után, hogy hát tulajdonképpen ez egy véget nem érő történet. Maga a struktúra, az alaprajz mentén való haladás és az egyes helyiségekben való kérdésfelvetések taglalása két célt is szolgál. Az egyik az eligazodás, a kapaszkodó. Olyan standard helyzeteket próbál meg megfejteni, és olyan kérdésekre keresi a választ egy-egy helyiségben a kötet, amik általában ott merülnek fel. Tehát abban az esetben, hogyha éppen most vágta ránk a szobája ajtaját a kamaszunk, akkor érdemes a gyermek hálószobája résznél kutakodni egy kicsit valami jó kis gyógyító mondat, vagy jó kis tipp, trükk, taktika után. Még hogyha éppen nem jutottunk be reggel a fürdőszobába, akkor arra is vannak remek ötletek az adott fejezetnél. Tehát, hogyha valaki nem lineárisan szeretné olvasni ezt a kötetet, akkor az adott helyiségek mentén aztán tud egy kicsit navigálni. A másik, amiben fontos ez a kapaszkodó, az talán pont a vizualitás, annak a megjelenítés, hogy tulajdonképpen minden családban ugyanez van. Minden családban előszoba van, nappali van, hálószobák vannak, fürdőszoba van, konyha van. Nagyon hasonló problémákkal küzdünk mindnyájan. Én a gyermekpszichológus és a klienseim egyaránt, meg aztán mindenki, akivel az utcán találkozunk, szembe jön. Nem velünk, nem a mi otthonunkkal van a probléma. Ezek generációs helyzetek. Ezek általános kérdések, amiket nekünk most élő felnőtteknek, gyerekeknek kell együtt megoldani.
1: Legyünk egymás jó otthona, ez a kötetnek a mottója, ez a borítón is megtalálható ez a mondat. Na, például ez egy olyan mondat, amit akár, ha nem is teszünk ki a falra, de eltehetünk magunkba. És nagyon sok hasonló ilyen rövid gondolat található még ebben a kötetben, és nagyon sok jó tanácsot kapunk például a kommunikációhoz is, hiszen a családon belüli konfliktusok 80-90%-a, és most, ha nem is szó szerint, de idézek a könyvből, nem elvi, hanem pusztán kommunikációs hiba, és azért van feszültség, mert rosszul fejezzük ki egymás felé azt, amit szeretnénk. Ez egy nagyon magas szám, ez a 80-90%. Tehát, hogy többségében egyetértünk, de ennyire nem tudjuk jól egymás nyelvén kommunikálni, vagy ennyire nem jutunk el egymáshoz, elveszik az üzenet az úgynevezett kommunikációs zajban.
0: Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor egy-egy helyzetben nem ugyanazt érti felnőtt és gyerek, és minnyájunknak vannak olyan élményei, olyan alapvetései, olyan háttértudásai, háttértapasztalatai, amik már átszínezik az adott helyzetet. Csak hogy egy teljesen klasszikus és éppen tegnap előtti példát hozzak a saját kamasz gyermekemmel, megkértem őt, hogy amíg együtt autózunk, addig ne használja a fejhallgatóját, hiszen hogyha mindig úgy utazunk, hogy nem tudok hozzászólni, hiszen zenét hallgat, akkor könnyen kerülhetek egy sofőr szerepbe, holott én szeretnék egy partner lenni, akivel lehet beszélgetni abban a szituációban, akit esetleg ébren tartanak, hogyha elfáradt, szeretnék egy együttműködést a kiszolgáló személyzet pozíciója helyett, és először nem szépen, hanem már feszülten jeleztem ezt a problémámat korábban, míg nem, egyszer csak megtaláltuk azt a kommunikációs csatornát, ahol én ezt a nehéz érzésemet el tudtam mondani, ő pedig el tudta mesélni azt a nehéz érzését, hogy de hiszen ő nagyon szeret így zenét hallgatni fejhallgatóval, csak hát sehol máshol nem teheti meg, hiszen otthon egyszer nagyon összevesztünk állítólag ezen, én erre már nem is emlékeztem, hogy nem hallotta, amit mondtam, és én mérges lettem ettől. Tehát neki is van egy alapélménye azzal, hogy miért csak az autóban lehet fejhallgatóval zenét hallgatni. Így aztán már elindultak a tisztázó kérdések, felvetések, és megegyeztünk abban, hogy hogyan lehet máshol is fejhallgatót használni, mi a kritérium az autóban való fejhallgató használatra, és mi az a varázsmondat, amit nekem kell mondanom akkor, hogyha éppen az elalvás szélén vagyok valahol az autópályán, vagy hogyha nagyon-nagyon szeretnék én is elmesélni most egy történetet, és szükségem van az élénk hallgatóságra a másik ülésen. Hogyha bele tudunk menni egy-egy ilyen kommunikációs helyzetbe, és mi magunk felnőttek tudatosan a saját érzéseinket, nem indulatainkat, érzéseinket megfogalmazva, nem a másik emberről, nem a gyerekről beszélve, hanem saját magunkról beszélve vagyunk képesek jelen lenni, az egyrészt egy hiteles alapot teremt, mi is sérülékenyek, mi is emberek vagyunk ebben a helyzetben, nem felülről, hanem oldalról, egy egyenrangú oldalról beszélgetünk. Másrészt elindulhat annak a felfejtése, hogy vajon a másik oldalon milyen érzések vannak, megtanítjuk a gyermekünket arra, hogy hogyan kell érzésekről beszélni, és aztán tudunk biztonságos hátteret adni ezek megéléséhez egymásnak. És nekem sem kell többé sofőrnek éreznem magamat, és a gyermeknek sem kell azt megélni, hogy soha nem hagyják zavartalanul a saját kis buborékában elmerülni a zenéiben.
1: Egyébként ez a folyamat, amit most itt ennek a példának a kapcsán így végigelemeztünk, ezek olyan lépések, amit bármilyen kapcsolódásban beiktathatunk. Tehát legyen szó akár egy baráti kapcsolatról, legyen szó akár a társunkról, legyen szó akár egy munkahelyen történő kapcsolatteremtés, vagy akár konfliktus során. És nagyon tetszett például az, hogy a tisztázó kérdések, hogy jól értem-e, tehát, hogy ne egyből az indulatba váltsunk át, talán ez egy ilyen lényegi kérdés, és hát ezáltal egyébként közben meg is érkeztünk a nappaliba, hiszen a kommunikáció, az indulatok leválasztása és ezek a bizonyos, még egyszer elmondom, tisztázó kérdések, ez annyira tetszik nekem, ezek mind a nappali fejezetben olvashatóak.
0: Nagyon sokszor kaptam azt a visszajelzést a számtalan könyvbemutató után, hogy tulajdonképpen lenne igény, hogyan éljünk harmóniában a munkatársainkkal, hogyan éljünk harmóniában a szüleinkkel, és akkor a sor végtelen sokáig folytatható. Valóban, hogy kivel hogyan élhetünk harmóniában, annak azért azt hiszem, hogy pszichológiai szempontból is vannak alapvetései. És a tisztázó kérdés az nyilván a pszichológiának magának egy eszköztára, tehát egy eszköze arra, hogy hogyan ne értsen félre a beszélgető partneremet. Az én esetemben gyakran a klienseim a beszélgető partnereim, de bármilyen beszélgető partnerrel nagyon jó stratégia, hogyha ahelyett, hogy mögé képzelem a saját verziómat az ő mondandójának, a nem teljesen precízen pontos részleteket akár kétszer-háromszor újra beszéljük, hogy ugyanazt értjük-e. Egyébként nagyon fontos, hogy az írásos kommunikációban, mert nagyon sokszor írásban kommunikálunk napjainkban, a mindenféle instant üzenetküldőkön. Szóval ezeken a platformokon még gyakoribb az, hogy elképzelek egy hangsúlyt a mögé, a mondat mögé. És hogyha nem vagyok benne biztos, ez persze emojikkal aztán finom hangolható, de hogyha nem vagyok benne biztos, hogy az adott ember milyen hangsúllyal mondja, írja azt a mondatot, nagyon könnyű elcsúszni, és a gyerekeinkkel is sokszor kommunikálunk ilyen formában, és Tehát, ha megtanuljuk azt, hogy saját érzéseinkről beszéljünk, ne indulatokat, hanem érzéseket jelenítsünk meg, és merjük felvállalni azt, hogy te figyelj, most elbizonytalanodtam, ezt most szarkasztikusan érted, vagy egyenesen érted ezt a mondatot, ami elhangzott, most ebben iróniát kéne sejtenem, vagy tényleg így gondolod? Nekem a legközelebbi emberi kontaktjaimmal is nagyon gyakran előfordul az írásos kommunikációban, hogy visszakérdezek, hogy ugye jól hallom az iróniát. Persze, persze. Vagy nem, ezt most komolyan mondtam, és akkor ennek a kapcsán kell tovább menni. A nappali, én azt gondolom, hogy azért egy ilyen fókuszpont, mert azért az egy közös tér. Tehát ott történik a leggyakrabban az a jelenség, hogy többen vagyunk jelen, többünknek ugyanaz az érdekszférája, ugyanazokat az erőforrásokat szeretnénk megragadni, úgyis, mint kanapé, tévéműsor, vagy egyáltalán csak magának a térnek a csendben, vagy hangzavarban, vagy egyedül, vagy többen való használata, és pont ezek miatt nagyon-nagyon fontos, hogy itt jól körül tudjuk határolni, hogy egészen pontosan mi a szükségletünk, mi a vágyunk, kinek van esetleg szükséglete az én vágyaim előtt, és akkor ezeket hogyan tudjuk összehangolni.
1: Mi az, ami még a nappali kapcsán felmerül, mint kérdés, akár mondjuk, mint olyan jelenség, ami tényleg egy újdonság lehet, például a mi gyerekkorunkhoz, illetve hát az X és Y generációs szülők gyerekkorához képest?
0: Én azt gondolom, hogy mivel nagyon-nagyon sok olyan média elérhető már, amit akár egyénileg, vagy akár a gyerekek világában megszokott módon saját igényekhez igazítva tud használni egy gyermek, a nappali egy olyan ütközési tér is lehet, ahol egy készüléken lehetne híradót nézni, filmet nézni, esti mesét nézni, hallgatni, játszani, tehát nagyon-nagyon sok dolog összpontosul egy helyen, míg a mi időnkben azért a mese egy mesekönyvből érkezett, a híradó a tévében volt, játszani meg a társas játékkal játszottunk, vagy akár a Tetrisen, ami egy külön kis készülék volt. Tehát nagyon-nagyon sok minden van egy helyen, mint ahogy egyébként a mobiltelefonjainkban is nagyon-nagyon sok minden van egy helyen. Ettől van egy óriási inger áradat, és nagyon nehéz megteremteni azt a minőségi időt, teret, ahol ezt ki tudjuk zárni, és aztán egymásra tudunk figyelni. Tehát a nappaliban nagyon sok a versengő igény, és nagyon sok a versengő inger. És megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hogyan legyünk jelen emberként ebben az óriási inger áradatban, hogy hogyan ne egy autósztrádán hasító inger tömegben kelljen valahogy elnavigálnunk egymáshoz, hanem hogy tudjuk ezt egy kicsit lecsendesíteni és lelassulni együtt. Aztán utána esetleg közösen felpörögni, vagy megosztani ezeket a nagyon izgalmas élményeket egymással. Szóval ez egy újszerű kihívás. És azt hiszem, hogy a mostani generációk idegrendszere nagyban kódolódott már erre, és várja el ezt az impulzivitást, még a szülők idegrendszere nagyon gyakran túltelítődik ezzel a sok mindennel, és ez már egy konfliktus forrás lehet, amit aztán kell tudni kezelni. Nálunk ez mindig az elinduláskor, nem is a nappaliban, hanem az erőszobában jelenik meg ez a helyzet, amikor végre a gyermek kilépett a digitális tartalmak közül, és szeretné nekem elmesélni az összes élményét, amit ott tapasztalt, amikor végre indulásban vagyunk, és nem a kezében van a telefon, vagy nem a mese előtt ül. Az én fejemben pedig nyilván ilyenkor egy lista van, hogy lekapcsoltam-e a villanyt, kihúztam-e a hajvasorót, nálam van-e a kulacsom, és betettük-e az edzőcipőt. És akkor ez a kettő, hogyha úgy találkozik, hogy mind a ketten túl vagyunk ingerelve, akkor ez egy ingerültségbe fordulhat át, míg hogyha meg tudjuk fogalmazni, hogy ez most nem a megfelelő hely és idő, akkor aztán egy jó beszélgetés kerekedhet belőle, miután kiléptünk a küszöbön.
1: Ebben a nappali című fejezetben lehet tehát olvasni arról, hogy mi a különbség annak a generációnak a szocializációja között, aki még az offline világban szocializálódott, és hogy mi a különbség a digitális benszülöttek szocializációjában. Ez önmagában egyébként tényleg gondolkozom rajta, hogy egy önálló műsort is megérne, mert azt hiszem, hogy mindennek az origója lehet a mai világban az, hogy ezt megértsük, hogy mennyire más az, amiből a mostani gyerekek jönnek, és hogy eleve másképp működik az idegrendszerük is, ugye azt hiszem, hogy így fogalmaztál.
0: Úgy szoktam képileg megjeleníteni ezt a különbözőséget, hogy amíg a mi idegrendszerünkhöz kezdetben, kiskorunkban egy ilyen kedves kis erdei ösvényen érkeztek az impulzusok. Tehát érkezett egy, aztán vártunk egy kicsit, aztán jött a következő, és nagyjából erre kalibrálódott, erre húzalózódott az idegrendszerünk, addig a mai gyerekek idegrendszeréhez, hát egy ilyen 8 sávos autópályán érkeznek az ingerek aprókoruktól. Csörög, zörög, csillog, villog, minden, mindenki egyszerre beszél, a tévébe van kapcsolva, a rádió szól, egyébként 3 kijelző világít itt-ott-amott. Ők nem máshogy akarnak viselkedni, mint mi, vagy nem türelmetlenebbek, vagy nem élhetetlenebbek, vagy nem kielégíthetetlen az ingerészségük, hanem egyszerűen ez a nulla, ez az alapszint, amire húzalozva vannak. És hogyha ennél kevesebb az inger, akkor azt meg kell tanítani, befogadni. Meg kell tanítani, mert maguktól ők ezt nem tudják befogadni. Nagyon gyakran járunk ki a természetbe túrázni gyerekekkel, és van egy nagyon klassz élményem erről a megtanításról, áthúzalozásról. Egy 9 éves kislány azt mondta nekem egy túra 30. percénél, hogy hát olyan unalmas csak itt sétálni. És mondtam neki, hogy nyugodj meg, még egy picit sétálunk, és már nem fogja keresni az agyad azt, hogy úristen, hol van a következő izgalom, kaland, hanem meg fogod szokni azt, hogy fú, ez nagyon klassz, most ez olyan nyugi, és csak zsicseregnek a madarak, csak úgy besüt a nap a fák között, és fú, de klassz. És később, egy fél nappal később hazafele tartva, amikor megkérdeztem tőle tenger sok élmény után, hogy mi volt a legjobban abban, akkor ő azt válaszolta, hogy amikor sétáltunk. Meg lehet szokni, és meg lehet mutatni ezeknek a gyerekeknek is azt, amikor sétálunk, vagy amikor egy kicsit lassabban és puhábban, és kevesebb ingerrel működünk, de nem parancsszóra megy, hanem nekünk felnőtteknek is vissza kell vonulnunk akkor a digitális térből, nekünk is egy kicsit visszább kell vennünk a hatékonyság kultuszból, ami körülvesz minket, nekünk is egy kicsit lazítanunk kell a nyakkendőkön, meg az ütemterven, és nekünk is egy kicsit kell tudni kevesebb ingerrel működni. Nekünk sem könnyű, és mi nem csak az elejét nem tanultuk meg ennek a folyamatnak, hanem a végét sem tudjuk, hogy hogy kell csinálni, hiszen minket már felnőttként ért ez az egész jelenség. Szóval mi sem vagyunk benne ügyesek.
1: Még van egy kis időnk, jussunk el a konyháig, ami szintén egy fontos közös tér. Itt is rengeteg érdekes dologról lehet olvasni, például a testképről, házi munkáról, a szeretett nyelvekről, tehát hogy a konyhában is mennyi olyan dolog koncentrálódik, ami aztán hova el nem visz minket, vagy min el nem tud gondolkodtatni.
0: A konyha és a hozzá kötődő étkezéssel kapcsolatos kérdések talán éppen pontosan egy nagyon sarkallatos pontját képezik a generációk közötti különbségeknek, hiszen más az alapvetésünk szintén. A korábbi generációk még megélték azt, hogy nem mindent lehetett kapni a boltban, hogy nem mindenféle élelmiszer volt hozzáférhető, hogy nagy ünnep volt, amikor végre ehettünk egy jó tortát. Még ezek a mai fiatalok tulajdonképpen bemennek a boltba, a cukrászdába, az étterembe, a gyors étterembe, és bármit bármikor tudnak enni. Így hát az ételhez való kapcsolatuk is teljesen más, illetve az ételt körül lengő, felnőttek irányából érkező emelkedettséghez, vagy különleges érzésekhez is máshogy kapcsolódnak, mint mi azt esetleg elképzelnénk, vagy elvárnánk. Nem olyan nagy ügy ez az egész étkezés kérdés az ő szemükben, mint a mi szemünkben volt. Nem olyan nagy ünnep enni egy finomat, mint ami ennek mi érezzük, és ennek kapcsán aztán gyakran tiszteletlennek, vagy flegmának, vagy elutasítónak tűnnek, amikor nem esnek hasra attól, hogy a mama finomat sütött, vagy nem gyülekeznek ki azonnal a konyhában, amikor azt mondjuk, hogy meleg az étel. És természetesen aztán a saját kis világuk kérdései is begyűrűznek ide, azt, hogy milyen testkép a megfelelő, amit a médiában látnak, vagy azt, amit körülnéznek maguk körül, és mindenki egy kicsit hasonlít, vagy azt, amit a világ másik oldaláról sugároz az internet. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz eligazodnunk nekünk felnőtteknek abban, hogy mi is történik a konyhánkban, és hogy miért pont úgy vannak a dolgok. Ha kérdezünk, az tulajdonképpen nagy bajt nem csinálhat. Természetesen, hogyha tapintattal és tisztelettel tesszük azt.
1: szöget ütött a fejemben az iménti példa kapcsán, ugye, hogy ha beszélgetünk az autóban, akkor nem csak sofőr vagyok. Ha beszélgetünk a konyhában, akkor pedig nem csak a mama vagyok, vagy az a családtag, aki főz, mert ugye nem mindenhol az anyukák főznek, tehát nem csak az a családtag vagyok, aki leteszi az asztalra az ételt, aki utána elpakol, elmosogat, és aztán utána még azt is kitalálja, hogy másnapra mit főzzön, ugye ez még tud egy sarkalatos kérdés lenni, hogy mit szeretnétek enni, és erre az a válasz, hogy mindegy.
0: Az étel tisztelete, és az étellel való bánásnak a tisztelete talán ott indul, hogyha be tudunk vonódni, tudunk kapcsolódni ez az egész folyamathoz. Én hiszem azt, hogy egy konyhai folyamat lehet terápiás, vagy lehet egy jó meditáció akkor, hogyha szeretem csinálni, hogyha olyan ételt készítek, amit egyébként szeretnék megenni is, és akkor, hogyha nem zupás őrmesterként áll a fejem fölött valaki, aki az orromra koppint, hogyha valamit rosszul csinálok, hanem ez egy közös alkotás, ez egy játék, ez egy kaland együtt. Konyházni jó, én legalábbis nagyon szeretek, szerintem nagyon jó kapcsolódási pont is a mai fiatalokkal, hiszen ők annyira máshogy látnak egy csomó mindent, és még én a Horváth Ilonából főzök, ők a TikTokról. Tudunk tapasztalatot cserélni. Nekem gyakran küld a gyermekem ilyen receptes videókat, hogy készítsük el, és van, amelyik aztán nagyon bejön, és a kedvencünké válik, van, amelyikben kipróbáljuk, és nem is működik úgy, ahogy a receptben írták. Szerintem, hogyha egy gyermek otthonosan mozog a konyhában, hogyha van tapasztalata azzal, hogy ellátni magamat, és saját magam jó otthonának lenni, saját magam jó szülőjének lenni azzal, hogy táplálom magamat, meg gondoskodom magamról, az nem egy nagy ügy, az tulajdonképpen egy klassz élmény, akkor már egy óriási eszköztárat adtunk nekik az életben való boldoguláshoz. Ehhez természetesen nekünk is hitelesen jól kell lennünk a konyhában. Ha csak egy tojásrántott erejéig, akkor addig, de érdemes így felfogni szülőként is ezt, és akkor tudok valami nagy ívűt mutatni a gyerekemnek is benne.
1: A teljességünk felé mai vendége Polányi Viktória, a tanácsadó szakpszichológus volt, akivel Hogyan éljünk harmóniában egy kamasszal című kötete kapcsán beszélgettünk, innen folytatjuk a jövő héten. Tartsanak velünk, akkor is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a most következő hangoló című összeállításunkban hallgassanak meg két ételt egy különleges felvételről, amelyen Ravi Shankar indiai szitárművész Sitar Concerto című műve hangzik el. Előadja Ravi Shankar és a londoni filharmonikus zenekar. Vezényel Zubin Mehta.

Ravi Shankar Sitar koncertó című művének első és negyedik tételét hallották Ravi Shankar és a londoni filharmonikus zenekar előadásában. Vezényelt Zubin Mehta. Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Köszöni figyelmüket Csák Éva és Urbán Péter technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Lázár Csaba és Ungvári Judit bemondó. A pihenni térőknek jó éjszakát, a velünk maradóknak jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját, technikai munkatársam Urbán Péter nevében is. Ungvári Judit vagyok. 0:03.

A Szent Isten, aki szeretetében aggódik az emberért, hívás, összetartozás, az embernek Istenből táplálkozó és Istenre irányuló élete. Ha szabad így kifejezni magunkat, új dimenziót tárul föl ebben a viszonyban, a teremtői. És ha ellenszegülök, akkor ez az ellenszegülés nem lebeg valami elvont térben a törvény és a szubjektum között, hanem a szeretet eleven terében, én és te, hívás és felelet között, annak a szent mozgásnak a vonatkozásában, amellyel az Isten az emberhez jön, és amellyel megadja az embernek, hogy hozzája közeledhessék. És megvan a módja, hogyan ébredhetek ennek a szeretet ellen irányuló bűnnek a tudatára, hogyan kapcsolódhatok vele az Isten éltető szeretetébe. A bűnbánat. A bűnbánat a bűnben is továbbható szeretet. Bűnbánattal kérhetem, hogy Isten bocsássa meg a bűnöket. És az ő megbocsátása leglényegében ugyanazt jelenti, mint az igénylése, hogy tegyük a helyeset. Ebben is teremtményére tekint az Isten szerető akarata, csak most úgy, ahogyan a bűnben áll. És amint az Isten parancsoló szentsége egyúttal ezzel és ezzel a teremtményével való eleven törődés volt, és parancsának örök érvényessége átfinomult teremtményéről való szerető gondoskodásba, úgy ment át a rossznak isteni elítélése ezért és ezért a gyermekéért való szerető aggódásba. És ha az ember egyetért az Isten gondoskodásával, akkor föltárul az újjászületés titka, hiszen a törvény megkapja a magáét, de ugyanakkor újjászületik annak az üdve, aki megsértette, és ez a megbocsátás. Ehhez azonban az szükséges, hogy a bűnös valóságosan a szeretetben éljen, helyesebben, hogy ismét visszakerüljen a szeretet hálózatába, amelyből bűne következtében kiesett. Így a mi atyánk azt a figyelmeztetést foglalja magában, hogy a megbocsátásért könyörgő álljon be a szeretetbe. De nem bízik az emberben, tehát alkalmat ad annak megvizsgálására, hogy tényleg a szeretetben éle. Ehhez a könyörgéshez, egyedül az összes közül, föltétel csatlakozik. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek. Ez a két mondat éppen így összekötve ezt mondja. Könyöröghetsz bocsánatért, de csak akkor, ha bennállsz abban a térben, ahol értelme van a kérésnek. És ez nem egyszerű erkölcsi szégyenérzet, sem nem szorongás, nem is a kellemetlen következményektől való félelem, hanem a szeretet. És hogy a szeretet valóban megvan-e, rögtön kiviláglik, mihelyt megkérded magadat, hogyan állsz szemben a többi emberekkel. Mégpedig akkor, ha jogtalanságot követtek el ellened. Most pedig emlékezzünk vissza egy fontos jelenetre. Amikor az urat megkérdezték, melyik az első és legfőbb parancsolat a törvényben, így válaszolt. Szeresd az urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes érzelemvilágoddal és minden erőddel. Ez, fűzte hozzá, az első és legfontosabb parancsolat. És most következik az emlékezetes mondat. A második pedig hasonló hozzá. Szeresd vele barátodat, mint önmagadat. Valóban emlékezetes. Ha az először említett parancs az első és legfőbb, hogyan lehet akkor a második hozzá hasonló? Mit jelent ez? Csak azt jelentheti, hogy a két parancs Istent teljes erővel szeretni, és a fele barátot úgy szeretni, mint magunkat, bár meglehetősen elütő tartalmúnak mutatkozik, a valóságban mégis egy. Nem azonos, hanem egy egység. Igen, csak akkor szerethetem Istent, ha kész vagyok valóban azzá lenni, aminek ő szánt engem. Márpedig ő olyan valakinek teremtett és akart, aki közösségbe tartozik. Szeretete sajátos egyediségemben akar engem, de a többi ember között állva. Így az a szeretet, amelyet tőlem vár, a közte és köztem, s ugyanakkor a köztem és mások között, s közötte és mások között záródó titokzatos egység. A szeretet áram, amely belőle árad hozzám, de rajtam keresztül tovább zúdul mindenki máshoz. Vérkeringés,
amely egy szívből lüktet, de sok tagot jár által. Ha tehát bűnömmel be akarok állni a szeretetbe, az isteni szívnek ebbe a vérkeringésébe, és valaki vétett ellenem, akkor annak a viszonya ugyanolyan lesz hozzám, mint az enyém az Istenhez. S ha most nem veszem föl a megbocsátás egységébe, akkor falat emelek közé és közém, de egy másik falat is közém és az Isten közé. Nem, nem is egészen így van. Ugyanaz a fal nő Isten és én közém, amelyet embertársammal szemben húztam. És így nyilvánvaló, hogy nem állok a szeretetben, s nem is számíthatok megbocsátásra.

0: Arcangelo Corelli G-dur szonátájának negyedik tételét Csalók Benedek és Leon Berben előadásában hallották. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Bevallom, erős visszatetszéssel és ingerültséggel fogadtam azt a hírt, hogy Amerikában egy nemzedék úgy nő fel majd ezután, hogy a kézzel való írást már nem sajátítja el. Mindent rábíz a számítógépre. Édes Istenem, mi mindenből maradt ki ez a nemzedék? A betűvel való foglalatosság, a betű írása, megrajzolása, esztétikai gyönyörűséget, sikert, örömet, kalandot ad a nebulóknak. Hát nagyon remélem, hogy csak terv marad ez az amerikai ötlet. Van, amikor egy egész gyereklélek ebben a mozzanatban, a betű formálásában jelenik meg. És ezt semmissé tenni? Készen megkapni azt, ami gyönyörűséggel tölt el, kalandozás a betűk országában. Nem, ezt semmiképpen nem tudom megérteni, még kevésbé elfogadni. Mindig Apácai Csere János jut eszembe, ha ilyesmiről beszélünk. Ez a híres nagy erdélyi gondolkodó, aki 1656-ban az iskolák felette szükséges voltáról ezt írta. A beszéd helyes kiejtését és leírását pedig az iskolákban tanuljuk meg. Jóságos Isten! Valóban mi csodálatra méltó az írás és az írásnak elolvasása. Már a vonalaknak a hajlása is lelkünkben, majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a gyűlöletnek, a csöndnek és a viharnak legkülönbözőbb képzeteit és fogalmait képes felébreszteni. Így azután az amerikaiak, akiket mi, az óvilág lakói csak 164 év óta ismerünk, midőn látták, hogy mieink a nekik küldött levelekből képesek megérteni oly messzi tengerek és szárazföldek által elválasztott övéiknek akaratát, maguk is így nagy dologra föllelkesedtek. A levél betűit először szemükkel nézegették, majd a fülüket nyomták rájuk, végül kezükkel tapogatták, így törekedvén azoknak tartalmát megtudni, s miután meggyőződtek róla, hogy ez nekik nem sikerül úgy, mint amazoknak, a hozzáértőket isteni lényeknek gondolták. Nagyon beszédes adalék ez, 1656-ban írja Apácai Csere János. Hogy hogyan jutott, kedves hallgatóink, miképp jutott mindez eszembe? Olvasgatok régi leveleket, régi magyar leveleket. Most éppen Rimai Jánosét, Valasi Bálint tanítványáét. A levél, a levélírás, a társas érintkezés egy formája volt az érintkezésnek. Elképzelhetetlen volt egy-egy újszülött megérkezéséről, vagy épp egy halálesetről szóló tudósítás, a levél megírása és annak postázása nélkül. Főleg, ha országrészek vagy határok választották el a rokonokat egymástól. A levélírás egy külön műfajt jelölt ki. Gondoljunk Mikes Kelemen törökországi leveleire. De visszatérve Rimai Jánosra, mint említettem, Balasi tanítványa, és maga is egy mozgalmas élet birtokosa volt, előbb Bocskainak, később Bethlen Gábornak volt portai követe. Ez a levél, melyből most idézek, nem irodalmi levél, nem is annak szánta Rimai János. Fel sem vették Rimai János válogatott művei közé, az irodalmi levelek közé. Mégis az. Mégis irodalmi. Ugyanis régen a tényközlő levelek is irodalmiak voltak. Hallgassunk bele ebbe a levélbe, 1623-ból való. Csak imént vettem az kegyelmet Körmöc városában való lételét. Maga is tudósítson kegyelmed, mint vagyon egészségben kegyelmed, az pestises állapothoz képest, mivel hogy korponán is grasszálni kezdett, erre nem változtatja-e az eget? Istennek kegyelmességéből még az mi lakóhelyünk kívül rekedt, de Osgyánik penetrált immár az Tisza felől, és Kékkővidékén is hullanak immár az emberek. Az kegyelmet keresztlánya igen emlegeti kegyelmedet, aki meg annyi zsákocskába 120 gesztenyét varrod be, újsággyanánt küldötte penig, mivel hogy most kezdett csak az fájáról hullani. Én is egy konstantinápolyi telelő dinnye magvát küldöttem egyet kegyelmednek, oly magon termett itt kertemben, az kinek az dinnyéjét Törökországban is együtt öttük. Megkóstoltam az dinnyéjét. Méltó az magvát megtartani. Ott vadnak jó asztalosok. Egyikével készítessen egy ruhatartó hosszú ládát én nekem. Hosszúsága legyen 8 arasz, szélessége 4 arasz, magassága 3 arasz. 3 hétig készítse meg, tartsa meg jó egészségben sokáig az Úristen. Rimai János. Rimai János a Madácsok földjén, alsó Sztregován telepedik meg, és innen ír levelet Körmezbányán élő sógorának, Ampruszter Ferencnek. Ebből a levélből választottam ki ezt a nagyon beszédes részletet. Úgy elképzeli az ember, hogy ez a két sógor megy Törökországból hazafelé Magyarországra, és a övükbe akasztott, övükre akasztott szütyőben, a bőrzacskóban viszik a konstantinápolyi telelődinnye magvát, és Rimai arról tudósítja a sógorát, hogy méltó az magvát megtartani, mert a termése is igen jó. De hát itt van Zrínyi Ilona levele korábbról, hogy egy másik levelet idézzek önöknek. Nagyon szép ez a levél. Ennek is csak egy rövid részletét olvasom fel önöknek. 1686-ban született Munkácsvárában. Az én Istenem ne adja azt érnem, hogy az én édes uram nélkül bármi nemű bátorságos várban vagy helyben maradásom lehessen. Én azt nem kívánom, hanem vagy élet, vagy halál, semmi némű félelem vagy nyomorúság engem kegyelmettől el nem rekeszt, csak éppen kegyelmed el ne hagyjon, én gyalog is kész vagyok elmenni, valahun hallom kegyelmedet lenni. Nagyon szerette Zrínyi Ilona Tökölit. Senki sem engemet, sem két gyermekemet, ugye Júliáról és Rákóczi Ferencről van szó, megijedt állapottal nem látta, valamint elején úgy a dolog folytán készen voltunk fejünk felszálltáig a várat megtartani életünk lehelletével is. Lássa immár, kikkel tett fel az ellenség, ha asszony ember vagyok is, Munkácson megmertem várni őket, vigyék hírét máshová is. Elsőben is legyen hála a Szent Háromság egy Istennek, ki az ártatlanok pártfogója, s az eltökélteké. Megtalálta kegyelmedet is, édes kedves uram, s az én méltatlan személyemet másod magammal lévén oltalmazta kétségbe eséstől. Míg élek, senki ne féltse Munkácsot, de óránként nem tudom, mi éri fejemet. Adja Isten, oly szerencsés lehetnék, édes szívem, örvendeztetném magam életemnek letétével és fiú magzattal. Rongyos várban jó szívvel látnánk mindnyájan kegyelmedet. Nagyon tudott Zrínyi Ilona írni, és hát ugye példa erre édes fia Rákóczi Ferenc, aki a vallomásokban, az emlékiratokban ugyancsak bizonyítja azt, hogy milyen szülőktől is származott. Legközelebb Mikes Kelemenről fogunk beszélni. Ezek a levelek, irodalmi levelek már, kedves hallgatóink. Alig várom, hogy jövő alkalommal megszólaltassam őket. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Liszt Ferenc 11. ámol magyar rapszódiáját Cifra György előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és kedves régi barátunkat, Bese László Zsozét, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét, fesztiválszervezőt, zenei producert és kiadót, aki egy nagyon szép és nemes, igazi, nagy elvel emberi produkcióról mesél most nekünk, arra emlékezünk, egy jubilálást tartunk, és a minőségi muzsikák mellett egy komoly emberi nagy kezdeményezés történt, amelyre visszaemlékezünk és átbeszéljük, mert ebből soha nem elég, és az ő ötletei, fő szervezése és a Szent László Kórház megsegítésére történt erőde bedobása kapcsán van most velünk, és mesélünk a Leukémia Fesztiválról, mely 20 éve indult. Bese László Zsozé, átadom a szót. Szia!
1: A szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Amit most hallhattunk zenét, illetve ami még lesz a adás folyamán, ez a Leukémia Fesztivál, ez egy országos jótékonysági fesztivál sorozat volt, annak a társult válogatás sorozatáról néhány felvétel. Úgyhogy, ahogy mondtad, körülbelül 200 hazai és külföldi zenészt és zenekart sikerült megnyerni ennek az ügynek, ami nagyjából arról szólt, hogy a Szent László Kórházban a hematológián kezelt leukémiás betegeknek az életminőségét javítani. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy olyan biopsziestűket vásároltunk a fesztivál meg a lemez bevételeiből, amivel a mintavételezés kevésbé fájdalmas, illetve hát az alapítványnak, a leukémiás betegekért alapítványnak adtuk az összeget, amiből lehetett további eszközöket vagy olyan dolgokat vásárolni, amire például szüksége van valakinek, amikor steril szobában ül, és hát nem nagyon tud semmit csinálni, és hát mit tudom, hogy legyen egy DVD játszó, most ugye 20 évvel ezelőtti korról beszélünk.
0: Igen.
1: És akkor ilyesmi. Nyilván nem a mi kis összegeink váltották meg a magyar egészségügyet, úgyhogy ennek volt egy jó nagy része, ami inkább a figyelemfelhívásról szólt. Tehát nagy nevű hazai és külföldi művészek, Kossuth díjasok, világsztárok is beleálltak ebbe, és miután ezeket a neveket lehetett egy darabig a médiában turnéztatni, hogy válogatáslemezt, illetve fesztivál szereplést vállaltak, vagy műsorvezetést, vagy bármiféle más a Szent László Kórháznak a támogatására, így ennek a hírnek a kapcsán gyakorlatilag több átutalás és adomány született, mint amit maga a fesztivál közönség, mint belépőt vagy adományt odaadott.
0: Hogy álmodtad meg ezt a
1: Ott voltam a kórházban.
0: Segítő akciót.
1: Ott voltam a kórházban, volt egy lábbetegségem, aminek nem tudták az okát, és a belgyógyászaton voltam kivizsgáláson hosszasan, tehát ez egy több hetes tortúra volt, és szemben voltam, illetve most is szemben van, de amikor én ott voltam, akkor szemben nézegettem a hematológia osztályt. Beteg volt a lábam, nagyon nehezen tudtam mozogni, úgyhogy a nap nagy részét ott a bejáratnál az osztály bejáratánál töltöttem egy tolókocsiba, és onnan néztem ezeket a betegeket, és hát mondtam, hogy hát valamit tenni kell. Ugye hát mit csináljon egy rocker, aki ilyen live-aiden meg hasonlókon nevelkedett, megismeri a fél szakmát különböző mindenféle korábbi projektekkel, koncertekkel, lemezekkel, stb. Kapcsolatban, hát csináljunk jótékonysági koncertet. Elkezdtem telefonálgatni, SMS-elni, és körülbelül 5 perc alatt fölállt a váza. Akkor még úgy nézett ki, hogy ugye hát leukémiás beteg, hogy a leukémia együttes föllépne, hogyha már ilyen hülye nevet választottak maguknak, akkor fordítsunk
0: most
1: ezen egyet.
0: Most akkor aktualizálódjon.
1: Ráadásul ugye 2006-ban voltak 20 évesek, és akkor milyen érdekes lett volna, hogy a születésnapi koncertjükön nem ők kapják, hanem adják az ajándékot, ebben azonnal benne voltak. Hát ennek nyilván volt egy komoly szakmai előzménye, vagy inkább hát nem is szakmát mondanék, ilyen barátkozás, tehát hogy én csináltam nekik honlapot, csináltam nekik DVD-t a visszatérő koncertjükről, bedigiztük az összes régi kazettás demójukat, meg ilyen bootlegeket, tehát komoly értékmentés volt. A régi munkahelyemre behozták ilyen cipős dobozokba az összes fényképet, meg újságcikket, ezeket egyesével szkenneltem, retusáltam, Tehát volt egy ilyen jó viszony akkor köztünk, és hát gondoltam, hogy ott ülve a tolókocsin, hogy mi volna, hogyha hát nekik is mondja, érdekes volna, hogyha a szülinapi koncertjük egy ilyen dolog lenne. És akkor ők ráálltak, aztán ráállt gyakorlatilag az egész haveri kör, tehát mondom, körülbelül 5 perc alatt állt a dolog. És akkor utána történt, hogy kiment egy vonalas hír, tehát egy ilyen minimális hír, akkor még volt ilyen, hogy Tarzan Site, már megszűnt ilyen zenei portál volt az interneten, az egyik legelső. Nem is tudtam róla, azt hiszem. Mit kiment a hír, hogy leukémia zenekar és barátai csinálnak egy ilyen jótékonysági bulit, és elkezdett égni a telefon, ömleni az e-mail fiókba az e-mail, hogy néhány nap leforgással több mint 50 fellépő volt, aki ajánlkozott, kínálkozott, tehát már akkor állt egy 3 napos, 2 színpados fesztivál. És onnantól gyakorlatilag az események így szinte saját medrükbe léptek, tehát olyan fokú áldás volt ezen, hogy én nem tudtam volna ennyi zenekart, meg ennyi nagy nevű fellépőt egyesével ösztönözni, megkeresni, rávenni. Ők akarták, vagy hát mondhatnám úgy is, hogy Isten csókolt homlokon sok embert, hogy menjünk most egy irányba egy darabig.
0: Hát akkor ez a 20 éve zajlott nyarad, ez meglehetősen mozgalmas volt, mert fogunk még beszélni a következő részben ugye a részletekről és ennek a jótékony kihatásáról a jövőre nézve máighatóan ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy természetesen itt nincs vége. Egy biztos, itt a zenék is, és mindenki szívvel, lélekkel ezt a célt szolgálta, amit kitaláltál, és köszönjük neked és nektek. Majd beszélünk a zenekarokról is, miközben persze hallgatjuk őket, hiszen 20 éve indult, és az, hogy indult, ez azt jelenti, hogy nincs vége, nincs lezárva, nem egy egyszeri fecske volt. A Leukémia Fesztivál, ugye országos jótékonysági fesztivál sorozat a leukémiás betegekért, és hozzá tartozóan az emberekért jótékonysági válogatás sorozat, hiszen ezért tudjuk zenével díszíteni a szép történetet, amit köszönhetünk neked, úgyhogy Bese László, Zsozét visszavárjuk, és természetesen zenével köszönünk el, köszi.

0: hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
4: Egy óra. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
5: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Somogy vármegyébe, Buzsákra hívom Önöket. A község római katolikus templomában megnézzük többek között a különleges faragott bejárati ajtót, majd kisétálunk a kápolnási dűlőben álló 13. századi alapokra épített Fehér Mária kápolnához. A Népművészeti Tájház udvarán beszélgetünk a hímzőasszonyokkal, akik ma is készítik a rátétes, a boszorkányos és a vézás buzsáki hímzéseket. Műsorunkat a faluház kiállító tereiben zárjuk majd. Tartsanak velünk! A Nagy Boldogasszony plébánia templom a község központjában áll. Érdemes megcsodálni a tiroli szárnyas oltárát, öltöztethető Mária szobrát és a faragott belső bejárati ajtaját, melyet a templom egykori papja, Barnabás atya készített. Szalai Tamás plébános kalauzol.
6: Ezt a templomot 1791. szeptember 28-án szentelték fel az ismereteim szerint. Fő látványossága 19. században keletkezett tiroli szárnyasoltár. A tulajdonképpen templomi titulusnak a megfogalmazódása is látszik rajta, hiszen Nagy Boldogasszonynak a plébánia templomáról van szó. Mária mennybevétele látható a fő motívumként a megjelenítve az oltáron, illetőleg, amit kevesen látnak, az oltár emléket állít Mária látogatásának Erzsébetnél, illetőleg látható rajta a pelikán motívum is, amely magára a Szentség Jézusra, az Eukarisztiában jelenlévő Szentség Jézusra utal, hogy önmagából ad. Látható még rajta Szent Péter és Szent Pálnak a szobrai, mint a két főapostola az Anya Szent Egyháznak, illetőleg a szentélyben látható még két másik oltár, az egyikük a Kara család által adományozott Jézus szíve oltár, amely a Jézus szíve szobor fölött még a Szent Háromságot is megjeleníti. Vele szemben látható az 1690-től 1701-ig elkészített szintén Mária oltár, amely egy öltöztetős madonnát mutat be a fő motívumként.
5: Ezt ide készítették erre
6: nem,
5: a helyre?
6: Nem, ez igazából véve a fehér kápolnának volt az oltára, és az 1990-91-es fehér kápolnai régészeti feltárások, illetve felújítás során áthozták ide a templomba.
5: Ez fából készült? Igen. Faoltár? Ez?
6: Igen. Tulajdonképpen ez egy... azt mondjuk, hogy késői reneszánsz, vagy pedig hát kora barokk oltárocska. Rajta látható még Assisi Szent Klára, illetve Színai Szent Katalinnak a szobra. Ugye az egyikük a Clarissa Rennek a megalapítója, Szent Ferencnek volt a kortársa, a templomocskát tartja a kezében, az egyháznak a megújítása jegyében, illetőleg ugye Szénai Szent Katalin a pápáknak a avignoni tartózkodását vagy fogságát szüntette meg azáltal, hogy arra ösztökélte ugye a Szentatyát, hogy mégiscsak a pápának nem Avignonban, hanem Rómában van a helye, és a egyháztörténelem nagyjaként ugye végül is ő bírta rá arra a Szentatyát, hogy térjen haza Rómába.
5: A Mária szobrot mind a mai napig öltöztetik? Tehát igen, váltják a ruhákat?
6: Igen, ez tulajdonképpen a ruhaváltás, ez mindig a egyházi liturgikus időszaknak megfelelő színezetben történik, és a templomi terítőkkel azonos a szüzanyának a

0: buzsáki hímzés és ruhája is, tehát mindig azonos színben pompáznak. Ugye egyébként az öltöztetésnek a szokása az arra utal vissza, hogy a kedves hívő Mária pártfogásának a jegyében hát mindig ugye biztonságban érzi magát, mint égi édesanyja. Mária rajtunk tartja igazában véve közbejáró vigyázó szemét és a kezeit.
1: Most ilyen drap, világos zöld, sötét zöld, barna, árnyalatú a ruha, mármint a díszítés rajta, és mindegyik oltár előtt a terítő ugyanebben a színben pompázik. Milyen színek vannak még? Milyen alkalomhoz öltöztetik?
0: Ugye liturgikus színeknek megfelelő, az zöld az évközi időt, aztán van az aranyszínű, ami minden liturgikus színt helyettesít, ez az úgynevezett Jolly Joker, piros a vértanúságnak, illetve a pünkösnek a színe, mivel a apostolokra lángnyelveknek a formájában szállt le a Szentlélek. Aztán van a lila, a maga a nagybőti és adventi bűnbánati elmélyülő, van a Mária kék, ugye, ami az égi édesanyát jeleníti meg május hónapban például. Nagyon szépen ráadható.
1: És amikor átöltöztetik, vagy új ruhát kap, akkor leemelik a szobrot, vagy úgy van elkészítve, hogy simán rá lehet adni?
0: Simán rá lehet adni.
1: Igen, ha megfordulunk, akkor pedig az orgonát látjuk, illetve itt mellettünk egy lurdi barlang. Ez is oltár egyébként, vagy oltárnak számít?
0: Oltárként funkcionál, hiszen van neki menzáskája, minden templomnak igazában véve majdnem valamilyen formában van egy ilyen lurdi barlangocskája, vagy lurdi oltára. Aztán nagyon nevezetes ugye a szószékünk, amely a templomnak a építésével párhuzamosan épült fel. Ugye a központi motívuma az a isteni magvetőt mutatja be tevékenység közben, illetőleg a hasán látható a csodálatos halfogásnak a eseménye, amely az egyháznak a tulajdonképpen mindennapi tevékenységét mutatja be, hogy végzi az egyháza megszentelés művét, és Jézus az egyházával együtt van a tevékenységében, kegyelmi segítségével ellátja, mert önmagában ugye az egyház semmit nem tehetne, hogyha Jézusnak a kegyelme nem lenne mellette, tehát csak Jézussal együtt lehetünk sikeresek. Aztán van nekünk egy Szent Anna szobrunk, ugye gyermek Máriát az édesanyja oktatja a Szentírásnak a olvasására. Ezt minden magyar családnak nagy szeretettel ajánlhatjuk, hogy legalább hetente egyszer közösen vegyék elő a Szentírást és a isteni üzeneten elmélkedjenek, illetve ennek a olvasásából kapjanak erőt.
1: Templomon belül.
0: Ugye nagyon fontos azt a párhuzamot észrevenni, a templomnak a külső kapuja az a Uzsákér Somogyér Egyesületnek a gondoskodásából, jóvoltából született, és a belső bejárati ajtó, ami Rács előtt foglal helyet, igen, ez egy 1950-es években készült fa bejárati ajtó, egy Barnabás nevű helyi atya készítette el, Melchizedeknek az áldozatát mutatja be, hát ez abban a jegyben nagy párhuzam, hogy ugye ez a Melchizedeki áldozat bizonyos szempontok és tekintetbe vételnek a jegyében az eukarisztikus Jézusi áldozatnak az előképe. Tehát az atya ezen nagyon sokan dolgozhatott, hogy ez így elkészüljön, hogy ez a bizonyos kettőség egységet alkosson a templomba lépőnek a szeme és a szíve szándékai szerint.
1: Akkor dupla ajtó védi a templomot, tehát van egy belépő, ott egy normál fa ajtó van, belépünk, itt látjuk ezt az atya által, Barnabás atya által készített ajtót, és ezen beljebb van a rács, tehát hogyha csak a rácsig tud bejönni, akkor is látja ezt az ajtóalkotást, mert ez egy alkotás tulajdonképp, három domborműből. Mind a két oldalán van, most csak az egyik oldalát látjuk. Kicsit, hogyha behajtjuk. Nem, ez egy normál fajtó, tehát akkor csak a külső, az utca felül, vagy hát a bejárat felé első részen van a dombormű.
0: Így van.
1: És itt pedig egy öntött vas kapu van, vagy rács van. Általában nyitva van a templom, idáig a rácsik be tudnak nézni.
0: Nagy részben igen, de jobb, hogyha az illető, aki csoportosan érkezik, közli, hogy szeretne jönni, és akkor tágabb bemutatást is tartunk. Ugye.
1: Mikor van a templom búcsúja? Mennyire jellemző még a búcsú buzsákon?
0: Augusztus 15-e, ugye Nagy Boldogasszonynak a napja, és az követő vasárnap van búcsú buzsákon, hál' Istennek. A Szentmise mellé a falu is eléggé tág rendezvényi kört szokott szervezni.
2: Szalai Tamás plébánossal néhány perc muzsika után a község határában található Fehér Mária kápolnánál folytatjuk beszélgetésünket.

0: A település legrégebbi műemléke a románkori egyhajós, félköréves szentélyű Fehér Mária kápolna. Autóval, kerékpárral, de gyalogosan is jól megközelíthető az erdő közepén álló szakrális épület. Nagy vasajtót.
1: Tessék, parancsolj.
0: Megnyitja a plébános úr, és oldalról lépünk be a Fehér kápolna belső terébe. Hűvösebb van itt most bent, ha bejövünk.
1: Építés. Ez egy románkori épület. Amikor az 1990-91-es feltárása megkezdődött neki, akkor elméletileg baroknak gondolták, csak miután jobban megvizsgálták a tulajdonképpeni körülményeket, előkerült a kapunak a románkori jellege, aztán az ablakoknak a románkori megfogalmazása, ennek a bizonyos oltára került át, ha jól tudom, 1991-ben a nagy templomba, és hát épületünk falunak is a büszkesége. Egyébként azzal a sajátos aranyos helyzettel rendelkezünk, hogy mind a kettő templom a Buzsáknak a nagy boldogasszonynak a titulusát élvezi. Tehát ez is nagy boldogasszony, kis fehér kápolnánk, illetőleg a plébánia templomunk is. Egyébként ez régi Akcsnak volt a temploma. Buzsák melletti területen ugye két község volt, az egyik Akcs, a másik magyari, és ez a régi Akcsi templomnak, illetve régi Akcs falunak volt a templomocskája. Jelenleg zarándokhelyként működik, rengeteg család látogat ide ki hétvégente, illetőleg hát nyáron pedig, illetve a kora őszi időszakokban a biciklizők, túrázók is erre járnak, itt megpihennek, imádkoznak, illetőleg hát, hogyha szükséges, akkor előzetes bejelentés alapján Sekrestés néninek szólnak, és akkor vagy ő, vagy én jövünk, és bemutatjuk a templomot. Nagyon sok szertartási alkalom is itt kint kerül megtartásra, esküvők, keresztelők, épp környezet szépség, illetve a templomnak a tulajdonképpen jelenléte miatt.
0: Igen. Mi miatt lett ez fehér templom, vagy miért hívják fehér templomnak?
1: A színe miatt.
0: Itt is van egy feszület hátul, 1861-es dátummal. Kereszt, harangja van?
1: Van neki, igen. Van.
0: Belülről lehet húzni, ahogy
1: igen,
0: néztem.
1: Igen, így van.
0: Szoktak is harangozni, vagy hogyne? Ez is alkalmas?
1: Minden szert, tehát miséik előtt, amikor őszi búcsú, vagy éppen a cserajai búcsú van, akkor mindig megszólal a harang, vagy éppen az esküvők előtt is meg szoktuk húzni.
0: Ki kellett jönnünk a településről, de közigazgatásilag még a községhez tartozik?
2: Igen, a Buzsák községhez tartozik a terület. Minden számítjuk Buzsáknak a múltját.
0: Kara Lajos, Buzsák község polgármestere.
2: Két település volt, Akcs és Magyari, ami Buzsáknak az elődjét alkotta, és ez a kápolna 1250 körül épült, amire tudomásunk van. Én ettől számom a településnek a múltját, de nem biztos, hogy jók a számításaim, mert ugye ha egy ilyen fehér kápolna megépült, akkor már sok családnak itt kell térni, és valószínűleg 50-100 évet itt kell nekik élni ahhoz, hogy összegyűjtsenek, annyit meg tudjanak egy ilyen építményt építeni, meg egy komoly közösséget alkossanak. Úgyhogy mi ettől számítjuk a településnek a múltját, és a két településben alakult Buzsák, ugye kettő köztet meg. Ez a mostani település viszont egy újkori település már. De attól megmaradt a fehér kápolna, és megmaradtak mellette a pincesorok is, amit visszafele meg fogunk majd tekinteni. És ebből a három pincesorból adódik, ugye, mivel Buzsákon három ilyen pincesorban a település régi nagysága véget, a régi elszórtsága véget inkább. Itt a fehér kápolna az a jó hely, ahol van ivóvíz, van vizes blokk, és van elektromos áram, hogy minden évben itt tartanak a gazdák egy hegyi búcsút emlékezésképpen. Így emlékeznek meg múltra is egymásra.
0: Mikor van a hegyi búcsú?
2: Hát minden augusztus végén, minden augusztus utolsó szombatján, vagy szeptember első szombatján. Attól függ, hogy településnek a többi ünnepe hogy van, de ez a két hétvégben meghatározza.
0: Tehát gazdálkodtak, szőlőt termesztettek?
2: Igen, még ma is vannak, akik termesztenek szőlők, sajnos egyre kevesebben. Egyre több területet fogunk beszánta a föld alá, de azért vannak még olyan gazdák, akik a hagyományokat is őrzik, meg szeretik is azt, hogy szőlészkednek, borászkodnak, kijönnek a pincéhez, elbeszélgetnek, elvannak, megtermelik azt a kis zöldséget, minden egyebet, ami télire kell, a bor mellett.
0: Hogy ahogy jöttünk a településtől egész idáig a Fehér Kápolnáig, kiépített, megosztott, aszfaltos kerékpárút vezet. Valamit köt össze valamivel, vagy ez egy ilyen települési kezdeményezés volt, és annyira szépen még fasor is van telepítve mellé, tehát nagyon szép úton lehet kijutni idáig.
2: Igen, ez biztos, hogy így van. Hát összeköti a települést, összeköti több települést. Ez úgy épült, hogy Balatoni Bringa körúton csatlakozott rá Fonyódnál. Balatoni Bringa körúton épült egy szakasz a Fonyódi Csisztapuszta között. Aztán a második szakasz volt a Csisztapuszta, Buzsák, Öreglak, Somogyvár, és Somogyvárnak Krisznavölgyen be van vége. Nem mindenhol épített sajnos, csak ott, ahol nem volt aszfaltút, ahol aszfaltút van, és a forgalom nagysága nem mindegyakorlott, ott felfestett az aszfaltút természetesen, de itt, ahol most mi eljöttünk, ez Buzsák és Öreg közti szakasz, nekem ez a legszebb, biztos azért, mert buzsáki vagyok, itt a kerékpárút megépült, és sikerült azt, hogy turisztikai látványosságként ide Fehér Kápolnára is egy ága legyen neki. A másik, a fasort pedig ültettük azért, hogy szép legyen, meg azért is, mert a kerékpárút helyén is volt fasor valamikor, úgyhogy mindenképpen kellett, meg árnyékolásnak is, meg azért egy nagy szántó, hogy táblákat is védje egyiket a másiktól, nehogy a szél uralkodjon mindenhol.
0: És úgy látom, hogy uralkodó fa a hárs, itt vannak öreg hársak, és igen, a fasor is hársfasor a telepített.
2: Ebből 430 ilyen hársfát ültettünk. Néha van probléma, kidönt a vihar egyet, vagy történik vele valami, de azért úgy a 95%-a szerintem megmaradt, de maradjon is meg sokáig, utókornak talán, hogy jó lesz ez.
0: A buzsáki Fehér Mária kápolnánál Szalai Tamás plébánossal és Kara Lajos polgármesterrel beszélgettünk. A zene után a község népművészeti tájházában folytatjuk utunkat, ahol Sidlovszky György, a házgondnoka vár minket.

0: tornácot két irányból lehet megközelíteni, a frontról, a két utca felé néző ablak oldaláról, illetve az udvar felől. Egy galambdúcot, egy hagyományos galambdúcot látunk, illetve most ugye nyári időszakban piros muskátlik vannak a tornácnak a kis ablakaiban. Virágos előkert van, most ugye sima rózsa virágzik már. Ez mindig is így nézett ki? Tehát kié volt ez a ház,
1: igen,
0: lehet tudni?
1: Egy lengyel nevezetű családé volt, ők hagyományozták végeredménybe, hát akkor még nem önkormányzat, hanem tanács volt a tanácsra. Ez egy magtár épület, ebbe helyezkedik el most a pénztár is. Ez alápincézve van. Az érdekessége az, hogy a pince lejáró, az itt belül megnézzük.
0: Bejebb jövünk.
1: Csinálok egy kis
0: fényt. Én azt gondoltam, hogy ez a nyári konyha, de akkor ez egy ilyen gazdasági épület.
1: Nem, ez egy magtár volt. Ez egy magtár volt, a honbárok ott álltak, a pincébe pedig hát a boros hordók.
0: És
1: az érdekessége ez a pince lejáró.
0: Kívülről volt akkor a pince lejáró?
1: Igen, kívülről. Ez a fő érdekessége, mert ez annak idején, hogyha halott volt a háznál, ilyen kereszt alakú terítőt terítettek le, és erre fektették ki a lemosott, felöltöztetett holttestet.
0: Nem is a tiszta szobában, nem, hanem itt kint?
1: Nem, itt kint, ezen a részen.
0: Igen, mert ahogy megy le, majd kívülről ugye látjuk, ahogy vezet le a lépcső, gondolom, a pincébe,
1: igen,
0: ennek itt a magtár részén van egy enyhe lejtésű, illetve egy vízszintes teteje,
1: igen,
0: vagy hát itt nyilván lapnak láthatjuk.
1: Igen, ez úgy van direkt kiképezve, hogy vízszintes legyen, és erre tudják rá fektetni a halottat.
0: A házegyüttes a telekkel jelölte azt is, hogy ez egy viszonylag módosabb gazdái lehetett?
1: Igen, igen, ez mindenféleképp, mert egy hatalmas területen fekszik az egész.
0: Több gazdasági épületet is látok.
1: Itt van olyan épületünk is, amelyik oldala nyitott, azaz faráccsal van ellátva, hogy azért a látogatók lássák a régi kézi szerszámokat, földművelési szerszámokat, és a gépeket.
0: Itt is látunk a szekrényben vasalókat, igen, régi fémvasalókat, cserépedényeket.
1: Van egy szövőszék, aminek az érdekessége, hogy 60 centi széles anyagokat szőttek rajta össze-vissza, és ahhoz, hogy szélesebbé tudják tenni, összevarták őket. Középen. Lehet látni itt ezen is.
0: Összevarták, igen, és mindjárt 120 lett belőle.
1: És akkor mindjárt 120 centi lett.
0: Vagy ugye nagyon szélesebb, függ, mert ugye több,
1: igen,
0: is volt.
1: Igen, attól függ, hogy mennyit vartak össze. Így készültek a lepedők, így készültek a húzatok.
0: Na nézzük meg akkor a házat belülről. Most, igen, átmegyünk a fő épületbe. Keskeny tégla burkolású tornác, és akkor innen tudunk bejönni a konyhába, a füstös konyhába, az egykori füstös konyhába?
1: Bizonyos füstös konyha.
0: Ez most is füstös, tehát hogyha hát jövünk alatta, akkor azért látjuk, hogy elég fekete a mennyezet, és egész a kémény kürtőig látunk, besüt a nap most,
1: igen,
0: itt délen,
1: hát most
0: dél van.
1: Most már van kéménye, de nem.
0: Egy időben volt. Nem volt?
1: Nem, nem. Ez kémény nélküli volt, az élet füstös konyha. Ha megtetszik nézni, itt vannak az akasztók, amire föl tudták akasztani a füstölni való dolgokat. A sonka, a kolbász, a szalonna. Innen a konyhából fűtötték a két szobát. A szobákban cserépkályha van, és így a tisztaság az mindig megmaradt.
0: Két külön tűztérből fűtötték,
1: igen,
0: a tiszta szobát és a hátsó helyiséget.
1: Igen, sőt, ez a kemence volt a harmadik, a negyedik pedig a víz melegítő.
0: És itt a cserépkályha, egy szemes zöld kályha.
1: Eredeti, tehát az 1850-es évekből származik.
0: A falakon szentképeket látunk, berendezett a szoba.
1: Ugye ez egy keresztény település, így majdnem minden házban megtalálható, sőt mondhatom, hogy minden házban megtalálhatók a szentképek. Domináló a Szűz Mária, a Csecsemővel és a Jézus Krisztus, valamint a feszület.
0: Az asztalon citerákat látunk, tükröt a falon, és ugye itt már visszaköszönnek a jellegzetes buzsáki hímzések, lakástextilek, párnák, ágyneműk.
2: Nagy Lajosné vagyok.
0: Igen,
2: ez a régi szőttesek. Ugye régen földolgozták a lent és a kándert, és akkor abból csináltak az asszonyok esténként ugye a házi munka mellett, és ugye avval díszítették a lakást.
0: De ezek még nem hímzettek? Ezek még anyagában
2: nem,
0: szőttek?
2: Nem, ezek anyagában szőttek, igen. Igen, először megszőtt, hát egybe szőtték az egészet, ugye akkora volt a szövőszék, vagy hát, és akkor ilyen csikokban nekem is van, még a nagymamám csinálta, és akkor úgy szőtték ezt az egészet. Ez is szövött, igen, ez három csíkból áll, ugye, mert akkora volt a szövőszékük.
0: 60 centis?
2: 60, ez na, hát egy kicsit kisebb, körülbelül, igen, és akkor a közepét, és akkor így dolgozták össze. És akkor mindenféle ilyen motivumot raktak bele.
0: Aha, és a párnák, ezek viszont?
2: Ezek vézás, ez már vézás motivum már. Ez még ilyen pamut fonallal készült.
0: Tehát ez talán még az eredeti buzsák, vagy a régi,
2: igen,
0: buzsáki
2: ez
0: minta
2: az
0: is.
2: Ez a nagyon régi buzsáki minta, igen. Található a rózsát, most már ez is egy kicsit másképp, a hajó,
0: na,
2: a kockás, a kacskaringó.
0: A
2: tájház 75-ben lett tájház. Akkor ez egy módosabb polgároké volt ez a ház, és emigráltak Amerikába, és azoktól vette meg a Siótúr. És akkor 75-ben rendezték be a tájháznak. Tehát ez minden az eredeti állapotában van, ahogyan itt volt. Hát ugye mostani lakásokon már ezek nem illenek bele, és akkor
0: jó helyen, itt van jó helye.
2: Igen, a múzeumnak adományozzák.
3: A tájház hátsó szobájában a Nagyberek népművészete című állandó kiállítás látható. A buzsáki hímzések mellett a településen dolgozó fafaragók alkotásai is megjelennek. A muzsika után itt folytatjuk.

0: kezdjük itt az ötösekkel, ugye, mert azok voltak régen.
1: Milyen motívumok jelennek itt meg? Elsősorban a csíkokat és a virágokat
0: hát
1: látunk.
0: Igen, az a fő motívum, csíkok és a virágok. Gyertünk, itt összeadtak az asszonyok, és akkor ott egy-egy háznál, és akkor ott csinálták.
1: Hát arról már volt szó, hogy ilyen 50-60 centi széleset szőttek. Milyen hosszú volt például? Itt föl vannak tekercselve.
0: Hát szerintem, hogy ment akartak. Amekkorát akartak, igen. Olyan hosszú. Asztalterítők, függönyök, mindenféle.
2: Ingek is.
1: Igen, itt már megjelennek a ruhadarabok is, igen, és igen. Változik a minta.
0: De ezek a rátétesek, ugye? De már itt a régi szövésen is megjelenik.
1: Ez a rátétes, ez egy forma, egy hímzésmód volt? Vagy?
0: Igen, ez egy hímzésmód, ugye ez külön anyagból van kivágva, és akkor a tűhegyével van ráforgatva a minta. Tehát olyan ügyesek voltak az asszonyok annó, hogy azoknak nem kellett hozzá minta, az a kézzel vágták, csak sajnos a mai fiatalokat nem tanították meg, ez már teljesen kihalóban van.
1: Tehát akkor van egy alapanyag.
0: Van egy alapanyag, szőt és fehér. Ez a piros Bécsinek mondjuk, és akkor abból vágtak ki különböző mintákat, mint például ott van a pávás, van galambos, szarvasos, szegfűs, tulipános, mindenféle minta.
1: És ezt a piros mintát mondjuk, amit kivágtak, ezt rávarták a fehérre?
0: Igen, ez rá van varva, be van forgatva tűhegyével a minta, mint például itt is a kagykaringó, és akkor először rá kell fércelni, ugye ki van vágva, és akkor rá van fércelve az anyagra, és akkor úgy van tűhegyével nagyon-nagyon apró öltésekkel rávarva.
1: Jön a következő, itt is látunk egyet, ez a fekete, vörös és fekete.
0: Ingeket, már ezeket is kezdtek csinálni. Tiszta fehér tülrátét.
1: Tülre varták rá a mintát.
0: Igen. Tehát ez mindegy egybefüggő anyagból van kivarva, nincs elvágva sehol se. Tehát most ez egy három anyagból van kivágva. Például itt a közepe, és akkor ott azért meg a széle.
1: És hogy marad ez így meg a tüllön? Hogy nem is fodrozza meg, nem húzza meg? Tehát ez
0: nagyon-nagyon aprólékos munka, és nagyon-nagyon nagy szakértelem kell hozzá.
1: És ez a fajta, kék-piros, vagy vörös?
0: Ez a vézás hímzésünk. Hát ez ilyen horvát eredetű, horvát beütésű szláv.
1: De ez viszont már rendes hímzés, tehát rá varták.
0: Ez már rendes hímzés, de ez még pamukkal van varva, tehát nem rendes, nem hímzőfonnal, gyapjifonnallal van még varva. A piros az általában a vérszínét jelzi, a fekete a gyászt, a piroskék meg szoktuk mondani durvát beütés, ugye. De készül az tiszta fehérrel is elfogadott, öt színnel is.
1: Itt látunk egy színesebbet, ez már
0: más. Ez egy boszorkányos hímzés. Ezt én úgy tudom, hogy a Széchenyi gróf kisasszonyok hozták ide be 1902-ben. Úri hímzéshez hasonlat, ebben a nagyon-nagyon színes az eredeti.
1: Miért van itt Buzsákon három különböző hímzésforma? Miért maradt fönn ez a három?
0: Hát én nem is tudom megmutatni.
3: Mert vannak népi iparművészeink, tehát
0: élő hagyomány, igen.
1: Ez és párhuzamosan egymás mellett ment?
0: Igen. Igen, régen működött az ipari szövetkezet, oda voltak asszonyok, bedolgozók, voltak külön rajzolók, akik csak rajzoltak, vagy vágók, akik csak vágtak, és voltak külön hímzők, akik csak hímeztek.
1: És ez egy idős általában? Egy idősnek tudják ezt a három hímzés fajtát?
0: Hát úgy tudom, hogy igen. Ebből éltek, igen, sokan bedolgozók voltak a háziparhoz.
1: És hogyha valakitől megkérdezik, hogy mi a buzsáki hímzés jellemzője, akkor sorra veszi mind a hármat?
0: Hát igen, vézás, boszorkányos és a rátétes.
1: Ez a rátétes, ugye? Akkor most igen. Meg próbálom elkülöníteni.
0: Ez pedig a boszorkányos.
1: Boszorkányos. Ez mi miatt lett boszorkányos?
0: Hát a színvilága és az öltés technikája.
1: Ez a legszínes.
0: Igen.
1: De nézzük meg egy picit közelebbről, hogy ez szálöltés, vagy hogy kapcsolódik?
0: Ez Margit öltés. Tehát a kontúr az mindig lánc, tehát ez is elő van rajzolva, színessel, vagy valamivel, én azzal szoktam, és akkor ugye először mindig a kontúrt csináljuk meg, az láncöltés, és akkor a töltés az meg Margit öltés. Tehát tulajdonképpen a 8-as öltés csak nagyon sűrűre varva, a szára pedig meg zsinórlánc.
1: Háromféle öltés minta már ugye van ezen most, amit felsorolt. Igen. És akkor a színek pedig színesen.
0: Ez változó, ki milyen hangulatban van. Igen.
1: A kiállító térben vagyunk, itt fafaragók is dolgoztak, és dolgoznak talán jelenleg is a településen. Nem csak fára faragtak, hanem itt a csont is megjelent, és a magok is.
4: Hát ha megtetszik nézni, itt a vitrínben látható, ezek az úgynevezett pásztorfaragások. Az érdekesség az, hogy a pásztoroknak a Szent Vendel volt a védőszentjük. Itt kint a fák között itt van a Szent Vendelnek a szobra. Csontfaragások, akkor a fafaragások, ezek mind jellemzőek voltak az a régi pásztorokra. Olyan titkos, nyithatóságú borotva tartókat készítettek, hogy a gyerek ne férjen hozzá semmi szín alatt. A szarút pedig, hogy az ökörszarvát, vagy a tehénszarvát, azt először kicifrázták, meg elkészítették, majd a kalapból a kalapzsírt rákenték, és így lett ilyen patinája az egésznek.
1: De ez színezve is van. Vörös, illetve fekete igen. Színeket láttok a mintában.
4: Igen, azt külön tették, igen, de hogy ilyen érdekes régi patinája legyen, ezzel a kalapzsírral kenték be.
1: Látunk itt székeket is, és igen, faragott és székek.
4: Ez a tulipános szék, amit a tulipánokat ugye kézzel festették rá.
3: A bútorfestés is valamilyen szinten jelen van, mert a faluházban több szakkörünk működik. Az Éling Tiborné vezette, most éppen nem volt, de szokott lenni a bútorfestő szakkör, és ott is például szóba került, hogy vannak régi ilyen székeink, és hogy majd a szakkörön belül milyen jó lesz ezt felújítani, és akkor szép búzsáki mintákkal díszítve utána pedig tudjuk használni.
5: Az udvaron álló hátsó színben dolgoznak a hímző asszonyok. Nyitvatartási időben szívesen beszélnek munkájukról, mutatják be a változatos darabokra álmodott minta és hímzés típusokat.

0: Mekkora ez a telek? Ez mindig ilyen összefüggő nagy telek volt? Nagy porta volt?
1: Buzsáknak három nagy ünnepe van, ami most közeledünk, az a buzsáki búcsú. Ugye nagy boldogasszony ünnepe augusztus 16-án fogjuk tartani. Annak is helyet ad a népművészeti tájházunk, akkor van a szüretünk, szüreti felvonulással. A felvonulás után itt ünneplünk, az szeptember 26-ára fog esni majd, illetve van a buzsáki pünkösdünk. Tehát minden nagy falusi rendezvénynek helyet ad a tájház, úgyhogy ez egy közösségi szintérként is működik abszolút.
0: Még egy galambdúcot látok közben. Igen. Azt nézem, hogy egy gémes kutat én még el tudnék képzelni, de egy kerekes kút van helyette. Volt gémes kút?
2: Gémes kút állt eredetileg, de ugye az teljesen tönkrement, és újat építettek helyette egy kerekes kutat.
0: Szabad ide jönni, megnézni, hogy mit készít?
3: Ember Sándorné.
0: Ez a rátétes,
3: igen,
0: talán?
3: Igen, a rátétes, igen.
0: Akkor ez amiatt is népművészeti tájház, mert éltetik ezeket a hagyományokat, és itt mind a mai napig vannak olyan alkotók a településen, akik ezeket a hímzés fajtákat készítik, ruhadarabokra, de még tojásra is, úgy
3: igen,
0: nézem.
3: Igen, tojásra is, igen, tojásra.
0: Na nézzük
3: akkor. Mindegyik hímzés fajta mintája előfordul a tojáson is.
0: Ez a boszorkányos, ha jól tudom.
3: Igen, a boszorkányos, sok-sokféle szín, nagyon nagy kontrasztokkal, nincsenek kötött színek, és egy lazább szerkezetű minta. Még a vézásunk egy merev, mértanias forma. Több színvariáció létezik belőle, piros-fekete, piros-kék, ötszínű, nekem egy picit párnám van ott ötszínű vézással, na meg itt egy kicsik ruha.
0: Ugye egy gyermekingecske.
3: Igen, igen, pontosan. És a tiszta fehér a vézásból is. Hát a boszorkányos ugye eredetileg a sok-sokféle szín, de most már készítjük egy picit elrugaszkodva a hagyománytól, legalábbis ami a színeit illeti, de készül fehérrel, mondjuk hagyománya annak is volt mindig, de most más színekkel is variáljuk.
0: Volt buzsáki népviselet, amin megjelentek ezek a minták?
3: Persze, leginkább régen a rátétes.
0: Itt akkor először tűl az alap, tehát ahhoz igen, nem nyúlnak, igen, igen, és kivágják a fehéret.
3: Tehát van egy összefüggő anyag mindenféle vágás nélkül, hogyha szimmetria van, akkor összehajtjuk az anyagot, ugye ez most lehetett négybe hajtani a rátét anyagát, összefércelni nagyon sűrűn, hogy az olló alatt el ne csúszson. És van, aki sablont használ hozzá, vagy a régiek azt mondták, hogy bele kell látni a mintát, és csak megvitték az ollót, és egy csoda volt, amikor kinyitották. Én sablont szerkeztek hozzá, annak a segítségével vágom ki, és aztán, mikor kinyitjuk, akkor rá a kívánt alapra, és ismét lefércelni, hogy össze ne csúszson, és ezekkel a nagyon apró öltésekkel körbe-körbe varrogatni.
0: Most a kedves hallgatók úgy képzeljék el, hogy ugye nyilván gyermekek játszottunk olyannal, hogy összehajtottuk a papírt, és ollóval elkezdtük
3: végül
0: kivágni.
3: Ugyanaz.
0: Csak ez lényegesen bonyolultabb, sokkal szebb és sokkal szerte ágazóbb a minta.
3: Igen, hát attól függ, hogy kivágta. Volt, aki egyszerűbben vaskosabb mintákat, nem olyan finomakat vágott. Akik varták, sokszor olyan céllal mentek a vágóhoz, hogy most hozzá nem megyek, mert az ilyet meg olyat vág, inkább a másikhoz, mert az övé szebb.
0: Na most itt az aláhajtás, ugye, mert van ennek a kivágott mintarésznek egy széle, egyértelműen igen, széle. Ezt itt mutatta a tüllön, hogy jóformán ilyen egy-két, éppen csak egy millimétert hajt alá. Pontosan. És ezt fogadja le szinte láthatatlanul a cérnával.
3: Igen.
0: Pontosan. Milyen tű, milyen cérna ez?
3: Ilyen piciketű. És a rendes fehér gép cérnával. Nagyon nagy szakító szilárdságú legyen, az fontos, és ne legyen műszálas cérna.
0: És melyik oldalán varja? A színén varja, és hajtja
3: a színén,
0: alá a kezével.
3: Pontosan, és akkor itt a motivumok között ugye megvan a kívánt távolság, hogy annak mekkorának kell lenni. Tehát nincs az előrajzolva egyáltalán, de azt érezni kell.
0: Úgy látom, hogy ez most nem a rátétes, hanem ez a boszorkányos.
3: Nem, ez a boszorkányos.
0: Kivel beszélgetek most?
3: Dörnyei Sándorné.
0: Boszorkányos ügyességet is kíván. Egy farmer anyagra készít egy virág. Külszélt talán? Hogy
4: igen,
0: lesz ez?
4: Mobiltartó lesz. Ez a lancöltés, És akkor először ki van láncolva, és utána van töltve. Itt is.
0: Én nem ilyennek ismerem a láncöltést. Ez valami egészen más. Egy pici lyukacska is van a láncok között, tehát tényleg igen, kialakul a lánc igen, szem. Igen.
4: Megmutatom, hogy hogyan készül. Így ki van húzva, ki van feszítve, és erre az oldalra az.
0: Igen, és ott lesz a lyukacska, meg lesz a lánc.
4: És akkor így igazítjuk.
0: A széle pedig szépen le van zárva,
4: igen.
0: Az anyagszél, igen. És ez is elő van rajzolva.
4: Igen. Saját magunk rajzoljuk is. Az iparhoz sokat dolgoztunk Siófokra.
0: Mind a három hímzés fajtát megtanulta?
4: A rátétes nem. Nem is próbáltam, igaz. A boszorkányosat, meg a bézásat, azt tudom, az sokat rajzoltam az iparhoz is, meg hát amúgy is a falunak, mikor még nagy volt a kereset.
0: Jövök önhöz is, mert ez a következő, a harmadik, amit még nem láttunk.
5: Ez egy bézásat forrok, ez egy tűpárna lesz, ez hamis lapos öltéssel készül. Ja, mindig csak a színén dolgozunk, most éppen egy virágot, egy egyes virágot varrok ide, ezek a kocskaringók, ez pelenka öltéssel van.
0: Kocskaringó, ez a neve?
5: Igen, kocskaring, az általában
0: minden. De ilyen kocskaringós kis minta, kis csiga minta.
5: Igen.
0: És most a virág belső részét varja láncöltéssel,
5: és akkor majd még kocka lesz a közepébe.
0: Változtattak-e az évtizedek során a buzsáki mintákon? Vagy általában maradt ugyanaz a szín, ugyanaz a motívum, csak valahogy a mai világra formálva?
5: Hát egy kicsit mai világra formálva. Most már rávisszük mindenféle. Nekem is vannak, csinálok olyan mindenféle használati tárgyat is, kis neszeszereket, pólókat, hímzek, telefontartó, könyvjelző.
0: Van-e a településen olyan hímzőkör, akik úgy időnként összejönnek, vagy mindenki otthon van?
5: Mindenki otthon van, de már sajnos nagyon kevesen vagyunk. Csináltunk szakkört is, de a gyerekeket megmondom, őszintén nem nagyon érdekli ez.
0: A települési értéktárban is benne van mind a fafaragás, mind pedig a hímzés, a háromféle hímzés, hogy ez ugye tovább legyen víve. Vannak erre kezdeményezések, lehetőségek?
1: Nekem mindenképpen vannak terveim, ugye nem, ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú távú munka és kapcsolatépítés, meg a gyerekeknek ez a mi feladatunk nyilván, hogy bevegyük az iskolába is. Úgy gondolom, hogy nagyon hamar itt összeismerkedtem a hímzőasszonyokkal, tehát én próbálom felvenni a fonalat, és tényleg hosszú távban gondolkodni. Vannak szakkörök, nagyon szeretném, hogy a gyerekek érdeklődését felhívni. Keressük azokat az alkalmakat a településen. Most leginkább ez a buzsáki búcsú az, ami tényleg a népi hagyományokról kell, hogy szóljon, ahol lehet, ott megismertetjük a gyerekekkel. Tehát a hagyományőrző csoportunk nagyon aktív, nagyon sok helyre mennek buzsáki dalokkal, meg előadásokkal. Ezek ilyen apró lépések, de tényleg próbáljuk a gyerekekkel megismertetni, és szerintem ezt ilyen személyes, vagy én legalábbis abban hiszek, hogy ezt ilyen személyes kapcsolódásokban lehet megteremteni. Van egy tanárnőnk, akinek szívügye az általános iskolában, Kuzma Dóra, és neki van egy is Kincses Buzsák nevű mesterprogramja, ez mindig így a június közepe felé van. Az egy nap az iskolában, ami csak arról szól, hogy buzsák népművészete, hagyományait különböző állomásokon, itt a hagyományőrző együttes tagjai szoktak besegíteni, és akkor tényleg, hogy kell felöltesztetni egy babát, hogy ismerjék fel, hogy ezek a buzsáki mintás ruhák, vagy a buzsáknak a hagyományos ételei.
0: Az iménti percekben Horváth Háncs Andreával, a hímzőasszonyokkal és Sidlovszky Györggyel, a népművészeti tájház gondnokával beszélgettünk.

0: A faluház komplex épület együttesében van a könyvtár, a művelődési ház, a közösségi és színházterem, illetve egy állandó kiállítás válogatás a hímzésekből és fafaragásokból. Horváth Háncs Andrea, az intézmény közösségi szervezője.
1: Ez hétköznap 8-tól 4-ig, ahogy itt nyitva van a faluház, ez szabadon, ingyenesen megtekinthető, valaki mindig van itt, és akkor fogadja a látogatókat. Itt Fehér Józsefnek a fafaragásai találhatóak. Látunk itt ilyen szobrokat gyerekekkel, ez pedig Buzsáki József, ő sajnos már elhunyt, itt a település táblájánál lakott, és ő pedig az unokáit faragta ki. És akkor itt, ha bejövünk, ez a kis termünk.
0: Ez is egy kiállító tér, de közösségi tér is, ahogy nézem.
1: Igen, és akkor itt van Szabó Bélának a pannója, tehát volt a faluháznak egy korábbi épülete, és ott volt egy graffitó a külső homlokzaton. Erre sajnos nem vigyáztak az újjáépítés során, tehát 97-ben épült a jelenlegi faluház, és amikor Szabó Béla festőművész ezt megtudta, hogy tönkrement, itt van egy pár ilyen fotó a régi állapotról, ez Buzsáki lakodalmasok című képez, tehát amikor megtudta Szabó Béla, hogy ez tönkrement, akkor újra festette, csak ugye más technikával, viszont az eredeti nagyságában egy kicsit színesebb, és akkor itt is a lakodalmas ruhákon látszik a Buzsáki rátétes minta, itt is megjelenik.
0: Távolabb jövünk, sőt, távolabb is kell jönni, hogy a szembe tudja fogni ezt a jelenetet. Muzsikusok, a mennyasszony, a vőlegény, igen. Tehát a jellegzetes lakodalom.
1: Így van, igen. Hát ez lényegében befoglalja az egész kistermet. Itt is régebben is jellemző volt, hogy akár házasságkötő teremként is tud funkcionálni. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy 2016-ba került ide ez a festmény.
0: Néztük az imént a hölgyek, ahogy készítették a buzsáki hímzéseket, különböző fajtákat. Én kialakítottam egy sorrendet, egy tetszési sorrendet magamban. Nekem az első a rátétes, második a boszorkányos, és harmadik a vézás. Szubjektív a dolog, de nekem ez a három, ami így megnyerte sorrendben a tetszésemet. Nagyon szépek. Neked melyik tetszik, hogy?
1: Hát abszolút, nekem is a rátétes az első. Szerintem azért is lehet ez, mert egyrészt nem nagyon szép letisztult, a másik meg az, hogy ilyennel máshol nem találkozunk. És igen, ezért is fájdalmas egy kicsit, hogy mivel ez a legbonyolultabb technika, hogy itt a népi iparművészeink is elmondták, sajnos ez a leginkább kihalóban, de itt próbáljuk őrizni. Itt működik a faluházban a falunak a könyvtára is. Nekem például szívügyem, hogy a gyerekeket becsábítsam, és hát ahogy a könyvtárba vezet az út, tele van hímzésekkel, a gyerekek azért ezzel találkoznak. Elég sok kézműves foglalkozást, meseolvasást tartok a könyvtárba a gyerekeknek, úgyhogy, ahogy itt említettem is, ezek pici, apró lépések, de azt gondolom, hogy az ifjúság felé így vezet az út.
0: Igen, soha nem tudja az ember, hogy mikor jön ez elő majd az élete következő időszakában, hogy akkor elkezdek valamelyiket a három közül, megpróbálok vele megismerkedni. Igen. Életszakaszhoz is köthető a hímzés, mondjuk.
1: Igen, meg ha esetleg mondjuk nem is csinálják, de ismerjék, meg legyenek arra büszkék, hogy ők buzsákiak, és szerintem ez a közösségi programokban rejlik, hogy a közösség ereje valahogy így ott születik a közös programokon, vagy egy kézműves foglalkozáson.
0: Látjuk a falakra fölrögzítve a hímzéseket, és itt van a kiállító tér, ahol ugyanezek a minták különböző ruhadarabokon jelennek meg. Nagyon sok mise ruhát látunk.
1: És mind a három technikával, tehát ugyanúgy van a vézás, a boszorkányos, illetve a rátétes, és itt pedig egy mennyasszonyi ruhát is láthatunk, ugye itt csipkére is készült ez a rátétes, tehát itt meg tudjuk nézni a hátoldalán, hogy ez igazából gyönyörűen el van dolgozva.
0: Szintén egy mise ruha, rátétes, világos kék-fehér mintával.
1: Igen, és hogyha följebb megyünk, akkor pedig itt is lesznek még a hímzések, ott egészen fönt.
0: Mintakincsekből egy válogatás. A tető alatt leszünk hamarosan. Ó, de szép, és most érünk fel a tetőtérbe. Ez pedig a kedvencem a rátétesből, egy válogatás.
1: Igen, illetve itt egy ugyanolyan, hogy voltunk a tejházban, egy szőttes kombinálva a rátétessel.
0: Igen, és 3x50 centi, ez ilyen jó bő 150 centi széles, és hát a hossza ez több, mint 2 méter.
1: Igen.
0: És a falakon végig a minták.
1: Igen, tulipán minta ugye, a madarak.
0: Pávák is megjelennek.
1: Igen, és tudtam, hogy valahol van itt egy szarvasos, de igen, egy párnahúzat formájában a szarvas is megjelenik.
2: A Buzsáki faluházban Horváth Háncs Andrea, az intézmény közösségi szervezője kalauzolt. Messzelátónk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.